0: 18. Esztergom 168-19. Nagymaros 88-17. Budapest 195 cm 18%. Dunaújváros 146-15. Dunaföldvár 128-17. Paks 166-17. Baja 263-21. Mohács 295-25. Bezdán 134-25. Apatin 218-31. Gombos 168-27. Vukovár 140-25. Újvidék 167-27. Zimon 272-44. Moldova Veke 624-83. Duzzasztott. Drenkova 884-100. Duzzasztott. Orsova 2418-99. Duzzasztott. Turnu-Severin 148-25. Gyurgyu 170-29. Csernavoda 108-31. Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajó útszűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakánál 55, 8. A Kaposkurdnál 14, 6. A Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura-Letenyénél 128, 17. A Dráva-Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98-28, Barcsnál 14-7, Drávaszabolcsnál 61-9, Eszéknél mínusz 27-13. A Száva-Brodnál 234-29, Belgrádnál 224-45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77,18, Huszt 109,15, Tiszabecs mínusz 56,11, Vásárosnamény mínusz 64,14, Záhony mínusz 100,19, Dombrád 96,27, Tokaj 463,57, Duzzasztott. Tiszalök alsó mínusz 34,29, Tiszafüred 388,53, Duzzasztott. Kisköre alsó 93,29, Szolnok 198,39, Csongrád 121,37, Szeged 201,35, Zenta 252,41, Titel 230,36, a Szamos Désnél 184,1, Csengernél mínusz 36, a Kraszna Alsószopornál 82,9, Ágerdőmajornál 34,9, a Latorca Munkácsnál mínusz 195,6, az Ungvárnál mínusz 139,3, a Bodrog Felsőbereckinél 240,33, Sárospataknál 256,36, a Sajó Csoltónál 40,3, Sajópüspökinél 58,8, Felsőzsolcánál 47,9, a Hernád Aboskőszegnél 122,9, Hidasnémetinél mínusz 37,3, Gesztejnél 37, a Zagyva Apcnál 55, Jászteleknél 16,9, a Berettyó Szalárnál 44,3, Berettyó Újfalunál mínusz 126,9, Szeghalomnál 97,23, a Sebeskörös Csúcsánál 20,14, Nagyváradnál 34,14, Körösszakálnál mínusz 88,5. A Feketekörös Belényesnél 25,3, Tenkénél 58,6, Sarkadnál 9,11, a Fehérkörös Honctőnél 19,3, Kisjenőnél 62,6, a Kettősörös Békésnél 100 cm 21%, a Hármaskörös Gyománál 337,43, Duzzasztott, Kunszentmártonnál 130,31, a Maros Sobocsinnál 71,9, Aradnál 15,5, Makónál 10,13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok, a Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern négyszintes léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombey-les-Deux-Églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
5: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
6: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
7: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
8: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
7: A külpolitikai szeretőt Vértes Évát, no ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt Vértes Évát hallották.
9: Még fölteszünk valamit a magnó teker, egy magnó tekercset a lemezjátszónkra, magnónkra.
5: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
10: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
11: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
12: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikat bizonyos időre elkészíthessék.

0: üzenet szolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Ottól üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségre legyen.
0: Ismétlen, Ottól üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
1: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcába, hogy jól van.
1: Üzenem Budapokra a Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budapokra Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
1: Ardentfalvára üzeni Mimi édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
1: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
1: Laci a forgalbíró üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületbe Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az állam hatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulat Pildi Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam. És most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak. Igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetét. Mi ezért alakítottuk meg a magyar forradalmi munkás paraszt kormány. A magyar forradalmi munkás paraszt kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget.

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tai Minh közelében a hazafias erők szárazföldi egységei

0: Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
2: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
3: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. 4 találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A 3 találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
3: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
0: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomb 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomb még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcombon maradó két űrhajósa biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
3: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünk kissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1-3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havazások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az északnak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
3: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az UYÉR, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat.

0: Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió.
1: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
2: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elindult. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt szinterű. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagyrészt borult, csatadékos az idő. A Földközi-tenger medencéjében és annak környékén éjjel is 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastól jelentették.
3: Budapesten ma estig napos, száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
4: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajó kirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én ezt menát kértem, bizi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárni.

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Certina,
0: Smena,
1: Jubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Opotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Opotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója lesz.
1: A Budapesti Közlekedési Vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A Budapesti Közlekedési Vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista.
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: Amirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfield.
3: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Hát jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csakis Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindnyájunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja be még Pégaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: ha opotért szemüveget visel.
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Opotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Opotért szemüveggel.
5: Huligánok, figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Opotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az opotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének.
6: Opotért szemüveggel.
1: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
5: Vágyás.
1: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó, doktor sietős, amerikai út,
7: 101.
1: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen Wittgent házat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmus is.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című hangos könyvének, illetve regényének feldolgozását. És felhívjuk a figyelmet, hogy kiskorúak csak szülői felügyelet mellett hallgathatják. Jó szórakozást!

Negyedik fejezet. Időközben Dwayne egyre jobban becsavarodott. Egy este 11 holdat látott az égen az új Mildred Berry művészeti központ fölött. Másnap délelőtt azt látta, hogy az Arsenal Avenue és az Old Country Road kereszteződésénél egy hatalmas kacsa irányítja a forgalmat. Nem mondta el senkinek, amit látott, megőrizte a titkot. De a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással. Már nem elégedtek meg azzal, hogy különös dolgokat láttassanak és éreztessenek Dwayne-nel. Most már azt akarták, hogy cselekedjék is különös dolgokat és csapjon nagy lármát. Azt akarták, hogy Dwayne Hoover legyen büszke a betegségére. Az emberek haragszanak magukra, mert nem vették észre az intő jeleket Dwayne viselkedésében, süket fülekre találtak náluk Dwayne nyilvánvaló segélykiáltásai. Dwayne álmok futása után a helyi újság mélyen együttérző szerkesztőségi cikket közölt róla, és arra kérte az embereket, hogy figyeljék egymáson az intő jeleket. Így festett a címe: segélykiáltások. De Dwayne nem is volt olyan különös, amíg nem találkozott Kilgore Trouttal. Nyilvános viselkedése a legkevésbé sem lépte át a cselekvés, vélekedés és társalgás Midland Cityben elfogadott korlátait. A hozzá legközelebb álló személy, fehér titkárnője és szeretője, Francine Pefko azt mondta, hogy Dwayne mintha egyre jobb kedélyű lett volna a dühöngését megelőző hónapban. Mindig arra gondoltam, mondta Francine egy riporternek a kórházi ágyon, hogy úgy látszik végre túltette magát a felesége öngyilkosságán. A lány Dwayne üzleti tevékenységének fő színhelyén dolgozott a gyorsforgalmi út közelében, az új Holiday Inn szálloda szomszédságában. Így hívták a helyet, Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál. Elmondom, miből gondolta Francine, hogy Dwayne egyre jobb kedélyű lett. Dwayne olyan dalokat kezdett énekelni, amelyek a fiatalsága idején voltak népszerűek, például az Öreg lámpagyújtogatót, a Szoríts magad hozott, az Ég és földet, és így tovább. Dwayne azelőtt sohasem énekelt. Most teli torokból énekelt, amikor az íróasztalánál ült, amikor próbaútra vitt egy vevőt, amikor nézte a szerelők munkáját. Egy napon teli torokból énekelve ment át az új Holiday Inn szálloda hallján is, gesztikulált és rámosolygott az emberekre, mintha fizetséget kapott volna azért, hogy szórakoztassa őket. De senki sem gondolta, hogy ez szükségképpen az elme zavarjele, különösen mivel Dwayne a szállodának is résztulajdonosa volt. Egy fekete pikoló és egy fekete pincér elbeszélgetett erről az éneklésről. Hallga csak, hogy énekel, mondta a pikoló. Ha nekem ennyim lenne, én is énekelnék, felelte a pincér. Az egyetlen ember, aki hangosan kimondta, hogy Dwayne kezd megőrülni, Dwayne fehér üzletvezetője volt. Úgy hívták Harry LeSabre. Egy teljes héttel Dwayne becsavarodása előtt Harry azt mondta Francine Pefkónak: valami változáson ment át ez a Dwayne, régebben olyan kedves volt, mostanában nem érzek benne semmi kedvességet. Harry jobban ismerte Dwayne-t bárki ember fiánál. 20 éve volt mellette. Akkor kezdett nála dolgozni, amikor a Pontiac szalon épp a nigger negyed határán állt. Niggereknek a fekete színű emberi lényeket hívták. Úgy ismerem, ahogy a frontharcos ismeri a bajtársát, mondta Harry. Annak idején, amikor a szalon a Jefferson Street-en volt, nap mint nap kockára tettük az életünket. Átlagosan évente 14-szer raboltak ki minket. És én mondom magának, ez a mostani Dwayne olyan Dwayne, amiért még sose láttam. Igaz volt, amit a rablásokról mondott. Ezért tudta Dwayne olyan olcsón megvásárolni a Pontiac szalont. Csak a fehér embereknek volt annyi pénzük, hogy új autókat vegyenek maguknak, leszámítva néhány fekete bűnözőt, akik viszont mindig kedileket akartak. A fehér emberek azonban már féltek a Jefferson Streetnek akár csak a közelébe is menni. Elmondom, hogyan szerezte meg Dwayne a pénzt az autószalonra. Kölcsönkérte a Midland megyei Nemzeti Banktól. Biztosítékként letétbe helyezte a részvényeit. A részvénytársaság neve akkor Midland City Hadi Anyagvállalat volt. Később megváltozott Beriton Kft-re. Amikor Dwayne először a nagy válság mélypontján megszerezte a részvényeket, a cég neve amerikai RoboMagic volt. A cég neve az idők során azért változott meg olyan sokszor, mert a tevékenysége is sokszor megváltozott. A vezetés azonban a régi idők emlékére megőrizte a cég eredeti jelmondatát.
A jelmondat így hangzott. Isten veled, bús hétfő. Figyeljetek! Harry Le Sabre azt mondta Francine-nek, ha az ember együtt harcolt valakivel, egy idő múlva a legkisebb változást is megérzi a bajtársa személyiségében. Márpedig Dwayne megváltozott. Kérdezze csak meg Vernon Gert. Vernon Gert fehér szerelő volt. Harry mellett a másik alkalmazott, aki Dwayne-nél dolgozott már akkor, amikor a szalon a Nigger negyed határán állt. Vernonnak történetesen családi gondjai voltak. A feleségem Mary is skizofrén volt. Így hát Vernonnak nem tűnt föl, hogy Dwayne megváltozott. Vernon felesége szentül hitte, hogy Vernon plutóniummá akarja változtatni az agyát. Harry Le Sabre joggal beszélt harcokról. Ő ténylegesen harcolt már egy háborúban. Dwayne nem vett részt harcokban. De azért a II. Világháborúban ő is ott volt az Egyesült Államok szárazföldi hadseregének légi erejében, mint polgári alkalmazott. Egyszer fölmázolt egy üzenetet egy 250 kilós bombára, amelyet a németországi Hamburgra készültek ledobni. Az üzenet így hangzott. Isten veled, bús hétfő! Harry, mondta Francine, néha mindenkinek lehet rossz napja, Dwayne-nek ritkábban van rossz napja, mint bárkinek, akit ismerek, ezért amikor néha rájön a dili, vannak, akik meglepődnek és megsértődnek, pedig nincs igazuk, Dwayne is csak ember. De miért pont engem szúr ki? Tudakolta Harry. Igaza volt, aznap Dwayne valóban őt szúrta ki arra, hogy elárassza megdöbbentő sértésekkel és szitkokkal. Mindenki más változatlanul kedvesnek találta Dwayne-t. Csak úgy árad belőle a személyes varázs. Később persze Dwayne mindenféle embereket bántalmazott. Még 3 idegent is, akik a Pennsylvania állambéli Erie-ből jöttek, és még sohasem jártak Midland Cityben. De egyelőre Harry volt az egyetlen áldozat. Miért pont engem? Kérdezte Harry. Ez mindennapos kérdés volt Midland Cityben. Az emberek mindig ezt kérdezték, amikor különféle balesetek után berakták őket a mentőautókba, amikor garázdálkodásért letartóztatták őket, amikor kirabolták vagy elagyabúgyálták őket. Miért pont engem? Mert valószínűleg úgy érezte, maga van olyan férfi és van olyan jó barát, hogy elviseli a rossz napján is, mondta Francine. Maga mit szólna hozzá, ha Dwayne ócsárolná az öltözködését? Kérdezte Harry. Mert Dwayne ezt tette vele, ócsárolta az öltözködését. Arra gondolnék, hogy ő a legjobb munkaadó a városban, mondta Francine. Ez igaz volt. Dwayne magas béreket fizetett. Minden év végén nyereségrészesedést és karácsonyi jutalmakat osztott. Az államnak ezen a vidékén ő volt az első autókereskedő, aki fölkínálta az alkalmazottainak a kék pajzs betegségi biztosítást. Az ő nyugdíjrendszere jobb volt a város minden más nyugdíjrendszerénél, kivéve a Beritronét. Az ajtaja mindig nyitva állt minden alkalmazottja előtt, aki meg akarta beszélni vele a gondjait, akár az autókereskedelemmel voltak kapcsolatban, akár nem. Például aznap, amikor Harry öltözködését ócsárolta, 2 órát töltött Vernon Gerrel. Vernon feleségének hallucinációiról beszélgettek. Mindenféle nem létező dolgot lát, mondta Vernon. Pihenésre van szüksége, Vern, mondta Dwayne. Lehet, hogy lassan én is bedilizek, mondta Vernon. Képzelje, amikor hazamegyek, órákon át beszélgetek a nyavajás kutyámmal. Akkor már 2 vagyunk, mondta Dwayne. Íme ilyen volt a Harry és Dwayne közötti jelenet, amely úgy felzaklatta Harryt. Rögtön azután, hogy Vernon távozott, Harry bement Dwayne irodájába. Nem számított kellemetlenségre, mert eddig sohasem volt komolyabb kellemetlensége Dwayne. Hogy van ma az én öreg bajtársam? Kérdezte Dwayne-től. Tűrhetően, mondta Dwayne. Van valami különösebb gond? Nincs, mondta Harry. Vern felesége azt hiszi, Vern plutóniummá akarja változtatni az agyát, mondta Dwayne. Mi az a plutónium? Kérdezte Harry, és itt tovább. Tovább fecsegtek, és Harry kitalált magának egy problémát, csak hogy érdekes maradjon a társalgás. Azt mondta, néha szomorkodik, hogy nincs gyermeke. De azért másfelől örülök is, folytatta. Úgy értem, miért járulnék én hozzá a túlnépesedéshez? Dwayne nem szólt semmit. Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket, mondta Harry. De most már késő, és 2-esben is jól el vagyunk az öreg lánnyal. Mi szükségünk volna gyerekre? Dwayne az örökbefogadás említése után pörkött be. Őt magát is örökbefogadták. Egy házas pár, akik Nyugat-Virginiából költöztek Midland Citybe,
hogy mint első világháborús gyári munkások meggazdagodjanak. Dwayne vérszerinti anyja egy hajadon tanítónő volt, aki érzelmes verseket írt, és azt állította, hogy oroszlán szívű Richard leszármazottja. Oroszlán szívű Richard egy király volt. Dwayne vérszerinti apja vándornyomdász volt, aki azzal csábította el Dwayne anyját, hogy kiszedte a verseit. Nem csempészte be őket újságba vagy máshová, Dwayne anyja beérte azzal, hogy ki voltak szedve. Dwayne anyja selejtes gyermekszülő gép volt. Amikor megszülte Dwayne-t, magától tönkrement. A nyomdász meglépett, ő egy meglépő gép volt. Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakció Dwayne fejében. Minden esetre hirtelen így förmett Harryre: Harry, mondok én neked valamit! Kérj egy marék rongyot Vern Gertől, mász be kék szunokóba és gyújtsd föl az istenverte ruhatáradat! Ha rád nézek, úgy érzem, mintha a Watson fivéreknél lennék. Watson fivérek volt a neve a legalább közepesen jómódú fehér emberek temetkezési vállalatának. A kék szunokó egy benzinmárka volt. Harry meghökkent, aztán fájdalmas érzés fogta el. Sok éve ismerte Dwayne, de eddig sohasem kapott megjegyzést az öltözködésére. Harry véleménye szerint a ruhái konzervatívak és elegánsak voltak. Fehér ingekben járt, fekete vagy tengerészkék nyakkendőket hordott. Az öltönyei szürkék vagy sötétkékek voltak. A cipője és az oknia fekete. Ide hallgass, Harry, mondta Dwayne rossz indulatú kifejezéssel az arcán. Jön a Hawaii hét, eszem ágában sincs tréfálni. Égesd el a ruháidat és vegyél újakat, vagy ha nem, eredj dolgozni a Watson fivérekhez, ott még be is balzsamoztathatod magad. Harryből egy szó sem jött ki, csak eltátotta a száját. A Hawaii hét, amelyet Dwayne említett, egy reklámkampány volt, amelynek keretében a szalont földíszítették, hogy a Hawaii szigetekre emlékeztessen. Aki ezen a héten új vagy használt autót vásárolt, vagy $500 fölötti javítást végeztetett, automatikusan részt vett a sorsolásban. Három szerencsés nyertes jutalma egy-egy ingyenes, kétszemélyes út volt Las Vegasba, San Franciscóba és onnan Hawaiiba teljes ellátással. Azt hagyján, hogy Buick névvel szaladgálsz, Harry, amikor Pontiacokat kellene eladnod, folytatta Dwayne. Arra célzott, hogy a General Motors cég Buick részlege kihozott egy Le Sabre elnevezésű modellt. Arról nem tehetsz. Dwayne most halkan dobolt az asztalon. Ez valahogy fenyegetőbb volt, mintha az öklével verte volna. De istentelenül sok dolog van, Harry, amin igenis tudsz változtatni. Hosszú hétvége következik. Amikor kedreggel bejövök a munkába, nagy változásokat szeretnék látni rajtad. A hétvége azért volt hosszabb a szokásosnál, mert a következő hétfő nemzeti ünnep volt, a veteránok napja. Azokat az embereket ünnepelték vele, akik egyenruhában szolgálták valamikor az országukat. Amikor elkezdtünk a Pontiackkal kereskedni, Harry, mondta Dwayne, az a kocsi a tanítónők, a nagymamák és a hajadon nagynéni kényelmes közlekedési eszköze volt. Dwayne igazat beszélt. Lehet, hogy elkerülte a figyelmetet, Harry, de a Pontiackból azóta káprázatos, fiatalos csoda lett. Azoknak az embereknek készül, akik kalandra vágynak az életben. Te meg úgy öltözöl, úgy viselkedsz, mintha ravatalozóban volnál. Nézz a tükörbe, Harry, és kérdezd meg magadtól, ki társítana a képzeletében egy ilyen alakot a Pontiackhoz? Harry Le Sabre torka úgy összeszorult, hogy nem tudta emlékeztetni Dwayne-t arra, hogy öltözködés ide vagy oda, ő köztudottan az egyik legsikeresebb Pontiac eladó, nem csak az államban, hanem az egész Középnyugaton. Midland City környékén a Pontiac volt a legkeresettebb autó, annak ellenére, hogy nem alacsony áru gépkocsi volt. Közepes áru gépkocsi volt. Dwayne Hoover azt mondta szegény Harry Le Sabre-nak, hogy a Hawaii hét, amelytől már csak a hosszú hétvége választja el őket, ritka alkalom lesz Harrynek arra, hogy feloldódjék, mókázzék, és a többi embert is mókázásra biztassa. Harry, mondta Dwayne, nagy újságon van a számodra. A korszerű tudomány egész sor csodálatos új színnel ajándékozott meg minket. Már a nevük is furcsa és izgató. Vörös, narancs, zöld, piros. Harry, már nem vagyunk belekényszerítve az állandó feketébe, szürkébe és fehérbe. Hát nem pompás hír, Harry.
és az állam törvényhozó testülete bejelentette, hogy ezentúl nem számít bűnnek a munkaidő alatti mosolygás, Harry, és a kormányzó személyesen megígérte, hogy ezentúl soha senkit nem küldenek a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegébe azért, mert elmesélt egy viccet! Harry LeSabre talán lelki sérülésekkel megúszta volna mindezt, ha nem titkos transvesztita. Hétvégeken szívesen öltött női ruhákat, nem is éppen színteleneket. Harry és a felesége leeresztette a redőnyöket, és Harry átalakult paradicsom madárrá. Senki sem ismerte Harry titkát, csak a felesége. Amikor Dwayne letolta a benti öltözködése miatt, aztán szóba hozta a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fönntartott részlegét, Harry nem hihetett mást, mint hogy kiderült a titka. És bizony az nem egyszerűen mulatságos titok volt. Harryt le lehetett tartóztatni azért, amit a hétvégeken művelt. Meg lehetett büntetni akár 3000 dollárra is, sőt, akár 5 év kényszermunkát kaphatott a felnőtt büntetés végrehajtó intézet szexuális bűnözőknek fenntartott részlegében. A felnőtt büntetés végrehajtó intézet Shepherdstownban volt. Így hát aztán szegény Harry nyomorultul érezte magát a hosszú hétvége alatt. De Dwayne még nyomorultabbul érezte magát. Elmondom, hogyan töltötte Dwayne a hétvége utolsó éjszakáját. Az ártalmas vegyszerei kihemperítették az ágyából. Felöltöztették, mintha valami szorongató helyzetben kellett volna gyorsan intézkednie. Ez a kora hajnali órákban történt. A veteránok napja pontban éjfélkor már véget ért. Dwayne-nel az ártalmas vegyszerei elővetettek a párnája alól egy megtöltött 38-as kaliberű revolvert, és betetették vele a szájába. Ennek az eszköznek az volt az egyetlen célja, hogy lyukakat üssenek vele emberi lényekbe. A bolygónak azon a részén, ahol Dwayne élt, bárki tetszése szerint kaphatott ilyet a legközelebbi vaskereskedésben. Minden rendőrnek volt ilyen eszköze. Meg a bűnözőknek is. Meg azoknak is, akik a két tűz közé kerültek. A bűnözők rászegezték a fegyverüket az emberekre, és azt mondták, add ide minden pénzedet! Az emberek rendszerint odaadták. A rendőrök rászegezték a fegyverüket a bűnözőkre, és azt mondták, állj, vagy amit a helyzet megkívánt, és a bűnözők rendszerint engedelmeskedtek, de néha nem. Néha a feleség úgy megdühödött a férjére, hogy a fegyverrel lyukat ütött bele. Néha a férj dühödött meg úgy a feleségére, hogy lyukat ütött bele, és így tovább. Ugyanazon a héten, amikor Dwayne Hoover álmokfutást rendezett, Midland Cityben egy 14 éves fiú lyukokat ütött a saját anyjába és az apjába, mert nem akarta megmutatni nekik a rossz bizonyítványát. Az ügyvédje azzal akarta védeni, hogy pillanatnyi elmezavara volt. Ez azt jelentette, hogy a lövöldözés idején a fiú nem tudta fölismerni a különbséget jó és rossz között. Néha az emberek híres emberekbe ütöttek lyukakat, hogy ők is legalább egy kicsit híresek legyenek. Néha az emberek felszálltak egy bizonyos helyre tartó repülőgépre, és azt ígérték a pilótának és másodpilótának, hogy lyukat ütnek beléjük, ha nem repülnek máshová a repülőgéppel. Dwayne egy darabig a szájában tartotta a fegyvercsövét. Olaj ízt érzett. A fegyver meg volt töltve és fel volt húzva. Káliumnitráttal, faszénnel és kénnel töltött takaros kis fénycsomagok várakoztak az agyától alig arasznyira. Csak egy emeltyűt kellett elbillentenie, hogy a por gázzá alakuljon. A gáz kifújt volna egy ólomdarabot a csövön, bele Dwayne agyába. Dwayne azonban úgy döntött, hogy inkább szétlövi az egyik csempézett fürdőszobáját. Ólomdarabokat eresztett a WC-jébe, a mosdókagylóba és a fürdőkád előtti tolóajtóba. A fürdőkád előtti tolóajtó üvegén egy flamingó maratott képe volt. Dwayne szétlőtte a flamingót. Utána, ahogy az eszébe jutott, csak megvetően mordult egyet. Ezt mordulta. Kibaszott hülye madár. Senki sem hallotta a lövéseket. A környéken minden háznak olyan jó hangszigetelése volt, hogy sem ki, sem be nem juthatott hang. Annak a hangnak például, amely be vagy ki akart volna jutni Dwayne álomszép házából, át kellett volna hatolnia a 4 cm-es gipsz falon,
a polisztirol páravédő fólián, egy alumínium fólián, 8 cm-nyi légrésen, egy újabb alumínium fólián, 8 cm üveggyapott paplanon, egy újabb alumínium fólián és 2,5 cm-es szigetelő poszdorjalapon, kátránypapíron, 2,5 cm-nyi faburkolaton, újabb kátránypapíron, aztán egy üreges alumínium burkolaton. A burkolat üregeiben egy szigetelő csoda anyag volt, amelyet a holdrakétákhoz fejlesztettek ki. Dwayne bekapcsolta a háza körüli reflektorokat, és kosárlabdázni kezdett az 5 férőhelyes garázsa előtti aszfaltozott pályán. Dwayne kutyája Fickó elbújt az alagsorban, amikor Dwayne szétlőtte a fürdőszobát. Most azonban előjött, nézte, hogy Dwayne kosárlabdázik. Mi ketten, Fickó, mondta Dwayne, és így tovább. Igencsak szerette azt a kutyát. Senki sem látta kosárlabdázni. A szomszédaitól fák, bokrok és egy magas cédrus sövény választotta el. Eltette a kosárlabdát és beült egy fekete Plymouth Fury nevű autóba, amelyet az előző napon vett át egy csere akcióban. A Plymouth Chrysler gyártmány volt, Dwayne viszont General Motors termékeket árusított. Úgy határozott, egy-két napig a Plymouth-szal jár, hogy lépést tartson a konkurenciával. Ahogy kifarolt a kerti útról, fontosnak tartotta, hogy megmagyarázza a szomszédainak, miért ül Plymouth Fury-ban, így hát kiordított az ablakon, lépést tartok a konkurenciával! És nagyot tülkölt. Dwayne végig száguldott az Old County Roadon, aztán a gyorsforgalmi úton, ahol rajta kívül egy lélek sem volt. Nagy sebességgel kifordult a 10. kijárón, nekivágódott a védőkorlátnak, többször megpördült. Farolva ért ki a Union Avenue-ra, fölugrott a járdára, és végül megállt egy üres telken. A telek Dwayne tulajdona volt. Senki sem látott, senki sem hallott semmit. Senki sem lakott arra felé. Körülbelül óránként arra kellett volna haladnia egy rendőrnek, de a rendőr 3 kilométernyire omnét egy raktárház mögötti sikátorban beverte a szundit. Az, hogy a rendőr beverte a szundit, azt jelentette, hogy munka helyett aludt. Dwayne egy darabig ott maradt az üres telkén. Hallgatta a rádiót. Éjszaka egyetlen Midland City állomás sem működött, de Dwayne talált egy állomást, amely country zenét sugárzott West Virginiából, és 10 különböző fajtájú virágzó cserjét, valamint 5 gyümölcsfát kínált $10 utánvét ellenében. Jól hangzik, mondta Dwayne. Komolyan gondolta. Szinte minden üzenet, amit Dwayne országában küldtek vagy kaptak, még a telepatikus üzenetek is, ennek vagy annak a megvásárlásával vagy eladásával álltak kapcsolatban. Dwayne fülében úgy csengtek, mint az altató dalok.

0: Ötödik fejezet. Miközben Dwayne Hoover West Virginiát hallgatta, Kilgore Trout megpróbálta beverni a Sundit egy New Yorki moziban. Sokkal olcsóbb volt, mintha szállodában töltötte volna az éjszakát. Trout még sohasem próbált moziban aludni, de tudta, hogy igazában ilyet csak a mocskos vénemberek szoktak csinálni. És ő minden vénemberek legmocskosabbikaként akart megérkezni Midland Citybe. Ott egy tanácskozáson kellett részt vennie, amelynek ezt a címet adták, az amerikai regény jövője McLuhan korában. Trout azt akarta mondani a tanácskozáson, nem tudom ki az a McLuhan, de azt tudom, hogy milyen érzés egy New Yorki moziban éjszakázni a többi mocskos vénemberrel. Beszéljünk inkább arról, jó? És azt is akarta mondani, tud valamit mondani az a McLuhan, akárki legyen is, a széles setált pumák és a könyv eladás viszonyáról? Trout késő délután érkezett New Yorkba. Azóta fölkeresett számos pornóboltot, meg egy fehér nemű boltot. Megvette két könyvét, a Négy kerekű pestis és a Nem titok többé címűeket, egy folyóiratot, amelyben benne volt egy novellája, meg egy estélyi inget. A folyóirat címe Fekete harisnyakötő volt. Az estélyi ing mellén zsabó égeskedett. A fehér nemű árus tanácsára Trout megvásárolt egy övkendőből, gombjukba való művirágból és egy csokornyakkendőből álló együttest. Minden darab narancsvörös volt. Mindezek a javak Trout ölében hevertek, mellettük egy zörgős, barna papírcsomag, benne Trout smokingja, 6 új alsónadrág, 6 új pár zokni, a borotvája meg egy új fogkefe. Troutnak évek óta nem volt fogkeféje. A négykerekű pestis és a Nem titok többé borítója egyaránt számos szélesre tárt pumát ígért az olvasónak. A Nem titok többé volt az a könyv, amely majd tébolyult gyilkos csinált Dwayne Hooverből. A borítóján egy egyetemi tanárt vetköztetett egy csapat mesztelen diáklány. Az ablakon át látni lehetett a könyvtár épület tornyát és rajta a toronyórát. Odakint nappal volt. A tanáron nem volt más, csak az élénk csíkos alsónadrágja, a zoknia, a zokni kötője és a négyszögletű kalapja. A könyv szövegében egyetlen szó sem volt tanárról, diáklányról vagy egyetemről. Az egész könyv egyetlen hosszú levél volt, amelyet a világmindenség teremtője írt, a világmindenség egyetlen szabad akarattal rendelkező teremtményének. Ami a Fekete harisnyakötő című labban talált novellát illeti, Troutnak fogalma sem volt róla, hogy valaha is elfogadták közlésre. Pedig szemlátomást évekkel ezelőtt fogadták el, mert a lapon 1962. áprilisi dátum volt. Trout véletlenül bukkant rá az üzlet előső részében, egy kosárban heverő, régi, illedelmes lapok között. Bugyis lapok voltak. Amikor Trout megvette a lapot, a pénztáros azt hitte róla, hogy részeg vagy hibbant. Nem kap mást, gondolta a pénztáros, csak bugyis nők képeit. A lábukat rendesen széttették ugyan, de bugyi volt rajtuk, úgyhogy semmiképpen sem vehették fel a versenyt az üzlet hátsó részében kapható szélesre tárt pumákkal. Remélem élvezi majd, mondta Troutnak a pénztáros. Arra gondolt, hogy reméli Trout talál benne olyan képeket, amelyek láttán maszturbálhat, mivel ez volt a lényege mindegyik könyvnek és folyóiratnak. Egy művészeti fesztiválra lesz, mondta Trout. Ami magát a novellát illeti, a Táncos bolond volt a címe. Mint Trout oly sok írása, ez is a tragikus kommunikáció képtelenségről szólt. Íme a történet. Egy zog nevű lény repülő csészealjon megérkezik a földre, hogy elmondja a földlakóknak, hogyan lehet megakadályozni a háborúkat és gyógyítani a rákot. Ezt az információt Mangó nevű szülő bolygójáról hozza, ahol ő és társai fingás és steptánc útján érintkeznek. Zog éjszaka ér földet Connecticutban. Mihelyest kiszáll a csészealjból, észrevesz egy lángoló házat. Berohan a házba, steptáncot jár és fingik, úgy figyelmezteti a háziakat a szörnyű veszélyre. A családfő egy golfütővel kilocsantja Zog agyvelejét. A moziban, ahol Trout ült a csomagjaival, nem játszottak mást, csak disznófilmeket. Andalító zene szólt, a vásznon egy fiatal férfi és egy fiatal nő ánképei ártalmatlanul szopogatták egymás puha nyílásait. És Trout, ahogy ott ült, kitalált egy új regényt. Egy földi űrhajósról szólt, aki megérkezik egy bolygóra, ahol a környezetszennyezés minden állati és növényi életet elpusztított, csak a humanoidák maradtak meg. A humanoidák kőolajból és szénből készült ételekkel táplálkoznak. Lakomát adnak az űrhajós tiszteletére, akit úgy hívnak Don. Az ételek förtelmesek. A fő beszédtéma a cenzúra. A városnak valóságos csapást jelentenek a mozik, amelyek nem játszanak mást, csak disznófilmeket. A humanoidák szeretnék valahogy betiltani őket, de anélkül, hogy akadályoznák a szólásszabadságot. Megkérdezik Dontól, hogy a Földön is gondot jelentenek-e a disznófilmek, és Don azt mondja, igen. Megkérdezik, hogy a földi filmek igazán disznók-e, és Don azt mondja, a lehető legdisznóbbak. Hiszi a piszi, mondják a humanoidák, akik biztosak abban, hogy az ő disznófilmjeikkel egyetlen földi film sem veheti fel a versenyt. Így hát mindenki beszáll a légpárnás járművekbe, és ellebegnek egy belvárosi disznómoziba. Éppen szünet van, amikor odaérnek, így hát Donnak van egy kis ideje elgondolkodni azon, hogy vajon mi lehet disznóbb annál, amit ő a Földön látott. Még el sem oltják a villanyt, Don már izgalomba jön. A kíséretében lévő nők izgatottan mocorognak, sustorognak. Aztán elsötétedik a terem, szétmegy a függöny. Először sötét a vászon. A hangszorokból cuppogás, nyögések hallatszanak. Aztán megjelenik a kép is. A kitűnő minőségű felvételen hím humanoid eszik egy körteszerű gyümölcset. A kamera közelről mutatja az ajkát, nyelvét, fogát, melyen csillog a nyál. Komótosan eszi a körtét, nem sieti el. Amikor a szörcsögő szájban eltűnik az utolsó falat, a kamera lesiklik az Ádám csutkára. Az Ádám csutka obszcénul fölleugrál. A humanoid elégedetten pöffent, és a vásznon a bolygó nyelvén megjelenik a felirat. Vége. Persze csalás az egész. Már nincs a bolygón körte. De a főműsor nem is a körte evés. Ez csak a kísérő film, amíg mindenki elfoglalja a helyét. Aztán elkezdődik a nagy film. Egy hímről meg egy nőstényről szól, meg a két gyermekükről, a kutyájukról és a macskájukról. Másfél órán át folyamatosan esznek. Levest, húst, kekszet, vajat, zöldségeket, krumplipürét, mártást, gyümölcsöt, cukorkát, tortát, lepényt. A kamera ritkán megy kéznyújtásnyinál távolabb a csillogó ajkaktól, a fölleugráló Ádám csutkáktól. Aztán az apa fölteszi a kutyát és a macskát is az asztalra, hogy ők is részt vehessenek az orgiában. Egy idő múlva a színészek már nem tudnak többet enni. Úgy telezabálták magukat, hogy a szemük is kidülled. Alig tudnak megmozdulni. Azt mondják, úgy érzik, hogy egy hétig nem tudnak enni, és így tovább. Lassan leszedik az asztalt. Kikacsáznak a konyhába, és vagy 10 kilónyi maradékot kijöntenek a szemetes edénybe. A közönség nem bír magával. Amikor Don és a többiek kimennek a moziból, humanoid kurvák ajánlkoznak föl nekik tojással, narancssal, tejjel, vajjal, mogyoróval kecsegtetik őket. A valóságban persze a kurvák nem tudják mindezt nyújtani. A humanoidák elmondják Donnak, hogyha elmegy egy kurvával, az borsos árért vacsorát főz neki, persze kőolaj és széntermékekből. És aztán még ha az étel nem is valódi, miközben Don elfogyasztja, a kurva disznó dolgokat mond arról, hogy milyen friss, milyen sok benne a természetes zamat. Hatodik fejezet. Dwayne Hoover egy óra hosszat ült a használt Plymouth Fury-ban a telkén, és hallgatta West Virginia-t. Megtudta, hogyan köthet nevetségesen olcsó életbiztosítást, és hogyan sarkalhatja nagyobb teljesítményre az autóját. Megtudta, mi a teendője, ha székrekedés kínozza. Megtudta, hogyan juthat hozzá egy olyan Bibliához, amelyben piros nagybetűkkel van mindaz, amit Isten vagy Jézus kimondott. És hogyan juthat hozzá egy olyan növényhez, amely a lakásban magához csalogat és elpusztít minden bacillusgazda rovart. Dwayne mindezt elraktározta az emlékezetében, hát ha később szüksége lesz rá. Már volt oda benn mindenféle. Amíg Dwayne ott egyedül üldögélt, tőle 15 kilométernyire a Fairchild Boulevard melletti megyei kórházban haldoklott Midland City legidősebb lakója. Úgy hívták Mary Young. 108 éves volt és fekete. Mary Young szülei annak idején rabszolga emberek voltak Kentuckyban. Mary Youngnak és Dwayne Hoovernek volt egy parányi köze egymáshoz. Amikor Dwayne még kisfiú volt, Mary mosónőként szolgált náluk. Bibliai történeteket mesélt a kis Dwayne-nek, és mesélt neki a rabszolgaságról. Elmesélte azt is, hogyan akasztottak föl egyszer kislány korában a szeme láttára egy fehér ember Cincinnatiben. És most a megyei kórházban egy fekete orvos nézte, hogyan hal meg Mary Young tüdőgyulladásban. Az orvos nem ismerte Maryt, csak egy hete volt Midland Cityben. Még csak nem is volt honfitársa Marynek, noha a Harvard Egyetemen szerezte az orvosi diplomáját. Indáró nemzetiségű volt, nigériai. Úgy hívták Ciprián Ukwende. Nem érzett rokonságot sem Maryvel, sem más amerikai feketékkel. Ő csak indárokkal érzett rokonságot. A haldokló Mary ugyanolyan egyedül volt a bolygón, mint Dwayne Hoover vagy Kilgore Trout. Soha sem szaporodott. Nem voltak barátai, rokonai, akik nézzék a haldoklását. A legutolsó szavait a bolygón Ciprián Ukwendéhez intézte. Nem volt már benne annyi szusz, hogy megrezgesse a hangszalagjait, csak az ajkát tudta némán mozgatni. Íme csak ennyi mondandója volt a halálról.
1: Na hát.
0: Mint minden halálán lévő földlakó, Mary Young is apró üdvözleteket küldött szét mindazoknak, akik ismerték. Telepatikus pillangó kis raját bocsátotta ki magából, és ezek egyike meglegyintette a 15 kilométernyire lévő Dwayne Hoover orcáját. Dwayne egy fáradt hangot hallott valahonnét a háta mögül, pedig senki sem volt ott. A hang ezt mondta, na hát. Dwayne ártalmas vegyszerei most megindítatták vele az autót. Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal. Elhajtott üzleti tevékenységének fő színhelye mellett, melyet úgy hívtak, hogy Dwayne Hoover Pontiac centruma a 11-es kijáratnál, és befordult a szomszédos Holiday Inn parkolójába. Dwayne birtokolta az Inn egyharmadát. Tulajdonos társa volt dr. Alfred Maritimo, Midland City legnevesebb fogszabályzó orvosa, és Bill Miller, aki egyebek között a Shepherdstowni Felnőtt Büntetés Végrehajtó Intézet felülvizsgáló bizottságának elnöke volt. Dwayne az Inn hátsó lépcsőjén fölment a tetőre. Nem találkozott senkivel, telihold volt. Két telihold volt. Az új Mildred Berry Művészeti Központ az oszlopokon álló áttetsző gömb most, ahogy belülről kivilágították, úgy festett, mint a hold. Dwayne lebámult az alvó városra. Így született. 4 kilométernyire sincs az árvaház, ahol élete első 3 évét töltötte. Itt fogadták örökbe, itt nevelték föl. Nem csak a Pontiac kereskedés, nem csak az új Holiday Inn egy harmada volt az övé, hanem 3 burgershave gyors büfé, 5 automata gépkocsimosó, részben a Cukorpatak autós mozi, a WMCY rádióállomás, a 3 juhar golfpálya, nem beszélve a Beritron Kft. Helybéli elektronikai vállalat 17 000 szabadforgalmú részvényéről és több tucat üres telekről. Tagja volt a Midland megyei Nemzeti Bank igazgató tanácsának is. De Dwayne szemében Midland City most ismeretlennek és ijesztőnek rémlett. Hol vagyok? Kérdezte. Például még azt is elfelejtette, hogy a felesége Célia öngyilkos lett, mégpedig úgy, hogy dránót evett. A dránó nátriumhidroxid és alumínium forgács keveréke, amely lefolyók tisztítására szolgál. Céliából fortyogó vulkán lett, mert ugyanolyan jellegű anyagokból állt, mint amilyenektől a lefolyók szoktak eldugulni. Dwayne még azt is elfelejtette, hogy egyetlen gyermekéből, a fiából hírhet homoszexuális lett, mire felnőtt. George volt a neve, de mindenki Nyuszinak hívta. Az új Holiday Inn bárjában zongorázott. Hol vagyok? Kérdezte Dwayne.

Hetedik fejezet. Kilgore Trout kiment vizelni a New York-i mozi WC-jébe. A kéztörlő mellett a falon egy tábla a Sultan Háreme nevű masszázsszalont hirdette. A masszázsszalonok új és érdekes helyek voltak New Yorkban. A férfiak bemehettek és meztelen nőket fényképezhettek, vagy vízfestékkel befesthették a meztelen nők testét. A férfiak nőkkel dörzsöltethették mindenütt magukat, amíg a hímvesszőjükből rittyó nem fröcskölt a frottírtörölközőkbe. Tartalmas az élet és vidám, mondta Kilgore Trout. A kéztörlő mellett a csempén ceruzával írt felirat állt. Mi az élet értelme? Trout tollért vagy ceruzáért kotorászott a zsebében. Tudott választ erre a kérdésre. De nem talált íróeszközt, még egy használt gyufát sem. Így hát megválaszolatlanul hagyta a kérdést, de megmondom, mit írt volna, ha talált volna íróeszközt. Ezt. Hogy a szeme, a füle, a lelki ismerete légy, a világ mindenség teremtőjének. Te mafla. Amikor Trout visszaindult, igyekezett úgy viselkedni, mint aki a világ mindenség teremtőjének szeme, füle és lelki ismerete. Telepatikus üzeneteket

0: Nem is ment el rögtön. A nézőtér hátsó végében lévő zöldre festett acéldobozt vizsgálgatta. Abban volt a vetítő, a hangosító rendszer meg a filmek. A dobozból drót vezetett a fali konnektorba. A doboz előlapján lyuk látszott. Ott jöttek ki a képek. A doboz oldalán egyszerű kapcsoló volt. Trautot nem hagyta nyugodni az a tudat, hogy csak föl kell kattintania a kapcsolót, és az emberek megint elkezdenek baszni meg szopni.
1: Jó így, nagyapu!
0: Mondta célzatosan a vezető. Trout kelletlenül hagyta ott a gépet. Ezt mondta róla a mozisnak.
2: Milyen komoly szükségletet elégít ki ez a gép, és milyen egyszerű a kezelése?
0: Ahogy Trout távozott, elküldte telepatikus üzenetét a világegyetem teremtőjének, mint az ő szeme, füle és lelkiismerete. A 42. utca felé tartok, hallotta

Nyolcadik fejezet. Trót kibaktatott a 42. utcára. Veszélyes hely volt. Veszélyes volt az egész város, a vegyszerek, az egyenlőtlen vagyonelosztás és hasonlók miatt. Sok ember járt abban a cipőben, mint Wayne. Olyan vegyszereket állítottak elő a saját testükben, amelyek ártottak a fejüknek. De ezrével és ezrével voltak olyan emberek is a városban, akik megvásárolták az ártalmas vegyszereket, és megették vagy felszippantották őket, vagy befecskendezték őket a vénájukba egy készülékkel. Néha még a seglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket. Az emberek azért vállaltak ilyen borzasztó kockázatokat a vegyszerekkel meg a testükkel, mert azt akarták, hogy jobb minőségű legyen az életük. Csúfhelyeken laktak, ahol csúf dolgokat lehetett csinálni. Nem volt kutyagumiuk sem, ezért nem tudták jobbá tenni a környezetüket, így hát amennyire tőlük tellett, a belsejüket próbálták szépé tenni. Az eredmények mindeddig katasztrofálisak voltak. Öngyilkosság, lopás, gyilkosság, elmebaj és így tovább. De egyre újabb vegyszerek jelentek meg a piacon. Ott a 42. utcán, 6 méternyire Trouttól, egy 14 éves fehér fiú feküdt eszméletlenül egy pornóbolt ajtajában. Negyed litert nyelt le egy újfajta festéklemosóból, amelyet csak az előző napon kezdtek először árusítani. Lenyelt 2 pirulát is, amelyeket eredetileg arra szántak, hogy megelőzzék a szarvasmarhák fertőző vetélését, az úgynevezett bangkort. Trout megkövülten állt a 42. utcán. Nem adtam neki olyan életet, amelyet érdemes lett volna élnie, viszont acélos élni akarást adtam neki. Ez gyakori kombináció volt a bolygón. A moz is kijött, bezárta maga mögött az ajtót. És a semmiből hirtelen ott termett 2 fiatal, fekete prostituált. Megkérdezték Trouttól és a mozistól, nincs-e kedvük egy kis szórakozáshoz. Vidámak voltak és magabiztosak, attól a teljes tubusnyi norvég aranyér balzsamtól, amelyet fél órával azelőtt ettek meg. A balzsamot a gyártója sohasem szánta megevésre. Az embereknek a seglukukba kellett volna nyomniuk. Ezek vidéki lányok voltak. A nemzet déli agrárvidékén nőttek föl, ahol a szüleiket mezőgazdasági gépekként használták. Most már azonban az ottani fehér farmerek nem használtak húsból készült gépeket, mert a fémből készült gépek olcsóbbak és megbízhatóbbak voltak, és egyszerűbb volt a tárolásuk. Így hát a fekete gépeknek el kellett menniük onnét, ha nem akartak éhen halni. A városokba jöttek, mert mindenütt másutt ilyen táblák voltak a kerítéseken és fákon. Tilos az átjárás, még neked is. Kilgore Trout egyszer írt egy novellát, Még neked is címmel. A Hawaii szigeteken játszódott, ahová Dwayne Hoover Midland City sorshúzásának szerencsés nyertesei mennek majd. A szigeteken minden talpalatnyi föld körülbelül 40 ember tulajdona, akikkel a történetben Trout elhatároztatta, hogy a legteljesebb mértékben élnek tulajdonosi jogaikkal. Mindenre kiteszik a tilos az átjárás táblákat. Ez rettenetes gondokat okoz a szigeteken élő másik 1 millió embernek. A nehézkedés törvénye megköveteli, hogy valahol a föld felszínhez tapadjanak, ha nem akarnak belemenni a vízbe és a partok előtt úszkálni. De aztán a szövetségi kormány rendkívüli intézkedéseket tesz. Héliummal töltött nagy balont ad minden férfinak, asszonynak és gyermeknek, aki nem telek tulajdonos. Minden ballonról Drót

0: kötél lóg le, rajta kantár. A ballonok segítségével a hawaiiak tovább lakhatnak a szigeteken anélkül, hogy minduntalan hozzátapadnának más emberek tulajdonához. A prostituáltak most egy stricinek dolgoztak. Elragadó volt és kegyetlen. Megfosztotta őket a szabad akaratuktól, és a legkevésbé sem bánták. Amúgy sem tartottak igényt rá. Olyan volt, mintha Jézusnak szentelték volna magukat, hogy önzetlenül és bizakodva élhessenek, csak éppen ők egy stricinek szentelték magukat. A gyerekkoruk elmúlt, most haldokoltak. Az ő szempontjukból a föld talmi bolygó volt. Amikor Traut és a Mozis, két talmi földlakó, azt mondta, hogy nem kér a talmi szórakozásból, a két haldokló gyermek elballagott. Lábuk hozzátapadt a bolygóhoz, elvált tőle, aztán megint hozzátapadt. A sarkon eltűntek. Traut, a teremtő szeme és füle, eltüsszentette magát.
1: Egészségére,
0: szólt a Mozis. Ez gépies reflexe volt nagyon sok amerikainak a tüsszentés hallatán.
1: Köszönöm,
0: mondta Traut. Ezzel időleges barátság alakult ki. Traut azt mondta, reméli, hogy biztonságban eljut egy olcsó szállodába. A Mozis azt mondta, reméli, hogy eljut a Times Square-i metróállomásra. Így hát együtt indultak el, bátorságot merítve lépéseiknek az épületek homlokzatáról visszaverődő zajából. A Mozis elmondott egyes-más Trautnak arról, hogy az ő szemében hogyan fest a bolygó. Neki ez az a hely, mondta, ahol felesége meg két gyermeke van. Ők nem tudják, hogy pornó mozit vezet, azt hiszik, mérnöki tanácsadó munkát végez késő éjszakáig. Azt mondta, a bolygó nemigen veszi már hasznát az ilyen idős mérnököknek. Egy időben rajongott értük.
1: Nehéz idők,
0: mondta Traut. A Mozis elmondta, hogy részt vett egy szigetelő csoda anyag kifejlesztésében, amelyet a holdrakétákban alkalmaztak. Ez pontosan ugyanaz az anyag volt, amely a csodálatos szigetelő tulajdonságot kölcsönözte Dwayne Hoover Midland City-i álomszép háza alumínium burkolatának. A Mozis emlékeztette Trautot arra, amit az első holdra lépő ember mondott annak idején. Az embernek egyetlen kis lépés, az emberiségnek hatalmas ugrás. Lelkesítő szavak, mondta Traut. Hátra pillantott és látta, hogy egy fekete vászontetős fehér Oldsmobile tornádó követi őket. Ez a 400 lóerős első kerék meghajtású jármű körülbelül 5 kilométeres óránkénti sebességgel duruzsolt 3 méternyire mögöttük a járda mellett. Ez volt Traut utolsó emléke, hogy meglátta mögöttük az Oldsmobilt. Amikor magához tért, négy kézláb állt egy kézilabda pályán a Queensboro híd alatt az 59. utcán, az East River közelében. A nadrágja és az alsója a bokája körül. A pénze eltűnt. Körülötte szanaszét hevertek a csomagjai, a smoking, az új ing, a könyvek. Az egyik füléből vér szivárgott. A rendőrség tetten érte, amint fölhúzta a nadrágját. Reflektoruk vakító fénye akkor csapott le rá, amikor neki támaszkodott a pálya kerítésének, és maflán babrált az övével meg a slíc gombjaival. A rendőrség azt hitte, hogy valami közbotrány okozáson kapták, már amit egy öreg ember elkövethet az ürülék és az alkohol szerény lehetőségein belül. Nem maradt egészen pénztelen, a nadrágja óra zsebében lapult, egy 10 dolláros bankó. Egy kórházban megállapították, hogy Trautnak nem esett különösebb baja. Elvitték a rendőrszobára, ahol kikérdezték. Csak annyit tudott mondani, hogy elrabolta a fehér Oldsmobile-ban ülő megtestesült gonoszság. A rendőrség azt tudakolta, hányan voltak az autóban, milyen korúak és neműek, milyen volt a bőrük színe, a beszédük.
1: Amennyire tudom, egy másik bolygóról is jöhettek volna.
0: Amennyire tudom, abban az autóban akár a Plutóról jött intelligens gáz is lehetett volna, mondta Traut. Traut ezt teljesen ártatlanul mondta, de a megjegyzése lett az első csírája egy ragályos gondolatmérgezésnek. Elmondom, hogyan terjedt a járvány. Egy riporter másnap megírta az esetet a New York Postban, és Traut szavaival indította a cikket. A cikk ezzel a főcímmel jelent meg, Plutói bandák kettős ember rablása. Trautról egyébként azt írták, hogy a neve Kilmer Trotter, a címe ismeretlen és 82 éves. Más újságok átvették a cikket, többé-kevésbé átírva. A Plutóról szóló tréfát mindegyik benne hagyta, és fontoskodva emlegették a Plutó bandát. és az újságírók egyre azt kérdezgették a rendőrségtől, hogy tudnak-e már valamit a Plútó bandáról, tehát a rendőrség is a Plútó banda után nyomozott. Így hát a New Yorkiak, akiket oly sok bizonytalan félelem gyötört, könnyen megtanultak félni valami látszólag kézzelfoghatótól, a Plútó bandától. Új zárakat tettek az ajtóikra, új rácsokat az ablakaikra, nehogy bejusson a Plútó banda. Többé nem mentek késői színházba, hát ha jön a Plútó banda. A külföldi újságok is terjesztették a rettegést, cikkeket közöltek arról, hogy ha a New Yorkba látogató idegen megmarad bizonyos belvárosi utcákon, jó esélye van rá, hogy nem találkozik a Plútó bandával. New York számos sötét bőrűek lakta gettójának egyikében, egy lakatlan épület alaksorában összegyűlt egy csapat puertorikói fiú. Kicsik voltak, de fürgék és számosak. Ijesztőek szerettek volna lenni, hogy megvédhessék magukat, barátaikat és családjaikat, amit a rendőrség nem tett meg. El akarták kergetni a kábítószerkereskedőket is a környékről, és nyilvánosságot akartak maguknak, ami nagyon fontos volt, hogy felhívják magukra a kormány figyelmét, hogy a kormány gyakrabban elszállítassa a szemetet, és így tovább. Az egyikük, José Mendoza, viszonylag ügyesen pingált. Így hát ő mázolta föl az új banda emblémáját a tagok trikójának hátára. Így festett. Plútó banda.

9. fejezet. Miközben Kilgore Throat akaratlanul megmételyezte New York közösségének lelkét, a Közép-Nyugaton Dwayne Hoover, a tébolyult Pontiac kereskedő, lejött tulajdon szállodájának tetejéről. Nem sokkal napfölkelte előtt Dwayne bement a szőnyeggel borított hallba, hogy kivegyen egy szobát. Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi. Ciprián Ukwende volt, az a nigériai indaró orvos, aki a Holiday Inn-ben szállt meg, amíg megfelelő lakást nem talált magának. Dwayne alázatosan várta sorára. Azt is elfelejtette az előbb, hogy ő a szálló társtulajdonosa. Ami pedig azt illeti, hogy feketékkel lakjon egy fedél alatt, Dwayne higgadtan fogadta a dolgot. Valami keser édes boldogságot érzett, ahogy azt mondta magában, változnak az idők, változnak az idők. Az éjszakai portás új ember volt. Nem ismerte Dwayne-t. A bejelentő lap minden rovatát kitöltette vele. Dwayne a maga részéről mentegetőzött, hogy nem tudja a rendszámát. Bűntudatot érzett, még ha tudta is, hogy semmit sem tett, ami miatt bűntudatot kellene éreznie. Kellemes izgalom áradt szét benne, amikor a portástól kapott egy szobakulcsot. Kiállta a próbát, és el volt ragadtatva a szobájától. Olyan makulátlan volt, olyan hűvös, olyan tiszta, és olyan semleges. Testvére volt a világ számos Holiday Inn-jében lévő ezer meg ezer szobának. Lehet, hogy Dwayne Hoover nem látta tisztán, mi az élet értelme, vagy mihez kezdjen vele ezután. De ezt most helyesen tette. Emberi lényeknek szánt, kifogástalan tartályban helyezkedett el. A tartály készen várt akárkit. Készen várt a Dwayne-t. A WC ülését papírcsík fogta le, amelyet a WC használata előtt kellett eltávolítani. Ez a papírszalag biztosította Dwayne-t, hogy nem kell félnie attól, hogy dugóhúzó alakú kis állatok másznak föl a seglukán és szétrágják a húzalozását. Így hát egyel kevesebb gondja volt. A belső kilincsen egy tábla lógott, amelyet Dwayne most a külső kilincsre akasztott. Rajta felirat, kérem, ne zavarjanak. Dwayne egy pillanatra félrehúzta a mennyezettől a padlóig érő függönyt. Meglátta a cégért, amely a szálló jelenlétét hirdette a gyorsforgalmi út megfáradt vándorainak. A cégér így festett, Holiday Inn, a világ fogadósa. Dwayne összehúzta a függönyt. Beállította a fűtést és a szellőzést. Úgy aludt, mint a bunda. A bunda egy szőrös ruhadarab volt, amely a Földbolygón híres volt arról, hogy milyen jól alszik.

Tizedik fejezet. A veteránok napját követő napon, pirkadat előtt 2 órával a New Yorki rendőrség szélnek eresztette Kilgore Troutot, mint egy léggömböt. Trout kelet-nyugati irányban átkelt Manhattan szigetén a szélsodort a papírzsebkendők, újságok és korom társaságában. Fölkéreckedett egy kamionra. A kamion 39 000 kiló spanyol olajbogyót szállított. Troutot a Lincoln alagút szájánál vette föl. Az alagutat annak az embernek a tiszteletére nevezték el, akinek volt bátorsága és fantáziája törvénnyel megtiltani a rabszolgaságot az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az újítást nem régen vezették be. A rabszolgákat egyszerűen szélnek eresztették. Nem volt kutyagumiuk sem. Könnyen föl lehetett ismerni őket, feketék voltak. Most hirtelen szabadon járhattak, kelhettek. A sofőr fehér volt. Azt mondta Troutnak, hogy amíg ki nem érnek a városból, le kell feküdnie a padlóra, mert neki törvény tiltja, hogy stopposokat vegyen föl. Amikor a sofőr szólt Troutnak, hogy fölülhet, még sötét volt. New Jersey megmérgezett mocsarai és rétjei között haladtak. A járművük egy General Motors gyártmányú Astro 95-ös dízelvontató volt, 12 méter hosszú pótkocsival. Olyan hatalmas volt, hogy Trout a saját fejét akkorkának érezte, mint egy légpuska golyó. A sofőr azt mondta, ő valamikor réges-régen sokat vadászott, horgászott. Majd megszakad a szíve, mondta, ha arra gondol, milyenek lehettek alig 100 évvel ezelőtt a mocsarak és a rétek. És ha meggondolja, miféle szarokat gyártanak a legtöbb itteni gyárban? Mosószereket, macskaeledet, jégkrémet. Fontos dolgot mondott. A bolygót féktelenül pusztították a gyártási folyamatok, és amit gyártottak, nagyjában egészében pocsék volt. Aztán Trout is mondott egy fontos dolgot. Nézze, mondta. Én régebben nagy környezetvédő voltam. Jaj, veszékeltem azon, hogy az emberek helikopterekről automata fegyverekkel lövik a fehérfejű rétisast, és így tovább. De aztán abba hagytam. Van egy folyó Clevelandben, az olyan szennyezett, hogy körülbelül évente egyszer kigyullad. Régebben szinte belebetegedtem, de most már csak nevetek rajta. Amikor egy tartályhajó véletlenül beleengedi a rakományát a tengerbe, és elpusztít több millió madarat, meg több milliárd halat, én azt mondom, éljen a Standard Oil, vagy aki éppen beleengedte. Trout ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét. Kocincsunk mobil olajjal! A sofőr ettől kijött a sodrából. Maga viccel, mondta. Rájöttem, mondta Trout, hogy Isten a legkevésbé sem környezetvédő, úgyhogy bárki másnak ezzel próbálkozni a szentségtörés és időpocsékolás. Látta már maga az Úristen valamelyik tűzhányóját, tornádóját vagy szökőárját? Mesélt már magának valaki a 500 000 évenként megrendezett jégkorszakokról? Hallott már a szilfák gombás rothadásáról? Az aztán szép környezetvédő akció. Isten keze van benne, nem az emberi. Szerintem, mire megtisztítjuk a folyóinkat, Isten fölrobbantja az egész galaxist, mint egy petárdát. Az volt a betlehemi csillag is, ha nem tudná. Mi volt a betlehemi csillag? Kérdezte a sofőr. Galaxis, fölrobbant az egész, mint egy petárda, mondta Trout. Nagy hatást tett a sofőrre. Ha meggondolom, mondta a sofőr. Nem emlékszem, hogy bárhol is szó volna környezetvédelemről a Bibliában. Ha csak nem akarja annak tekinteni az özönvíz történetét, mondta Trout. Egy darabig szótlanul ültek, aztán a sofőr megint mondott egy fontos dolgot. Azt mondta, tudja, hogy a teherautója mérgező gázzá alakítja a légkört, és hogy a bolygót átalakítják úttesté, hogy a kamionja mindenhová eljuthasson. Úgyhogy én ezzel öngyilkosságot követek el. Ne vegye a szívére, mondta Trout. A bátyám még rosszabb, folytatta a sofőr. Abban a gyárban dolgozik, ahol a vietnámi növényírtó meg lomptalanító vegyszereket csinálják. Vietnám egy ország volt, ahol Amerika úgy próbálta rávenni az embereket, hogy ne legyenek kommunisták, hogy repülőgépről mindenfélével haigálta őket. A vegyszerekkel, amelyekről a sofőr beszélt, el akartak pusztítani minden lombozatot, hogy a kommunisták nehezebben bújhassanak el a repülőgépek elől. Ne vegye a szívére, mondta Trout. Hosszú távon ő is öngyilkosságot követel, mondta a sofőr. Úgy látszik, manapság az amerikaiak csak olyan helyen kapnak munkát, ahol így vagy úgy öngyilkosságot követnek el. Ebben van valami, mondta Trout.
Nem tudom magáról, komolyan beszéle vagy nem, mondta a sofőr. Én sem tudom addig, amíg rá nem jövök, hogy az élet komoly-e vagy sem, mondta Trout. Azt tudom, hogy veszélyes és nagyon tud fájni, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy komoly is. Miután Troutból híres ember lett, természetesen az volt körülötte az egyik legnagyobb rejtély, hogy hülyéskedik-e vagy sem. Egyszer azt mondta egy makacs kérdezősködőnek, hogy amikor hülyéskedik, mindig keresztbe teszi az ujjait. És figyelje meg, folytatta, hogy amikor ezt a fölbecsülhetetlen értékű tájékoztatást adtam, szintén keresztbe voltak az ujjaim. És így tovább. Trout sok szempontból elviselhetetlen alak volt. A sofőr egy-két óra alatt torkig lett vele. Trout kihasználta a csöndet és kitalált egy környezetvédelem ellenes történetet. Ezt a címet adta neki Gilgongó. A Gilgongó egy olyan bolygóról szólt, ahol kellemetlenségeket okoz a szüntelen teremtés. Azzal kezdődött, hogy díszvacsorát adnak egy ember tiszteletére, aki kiirtotta az aranyos kis pandamacik egész faját. A kiirtásoknak szentelte az egész életét. A díszvacsorára külön tányérokat csináltattak, amelyeket a vendégek utána hazavihetnek emlékbe. Mindegyiken egy pandamackó képe van meg a díszvacsora dátuma, alatta pedig egyetlen szó, Gilgongó. Ez a bolygó nyelvén azt jelenti, kipusztult. Az emberek nagyon örülnek, hogy a pandamackó Gilgongó, mert már túl sok faj van a bolygón, és szinte óránként születnek az újabbak. Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás. Az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy csökkentsék a fajok számát, kiszámíthatóbbá tegyék az életüket. A természet teremtő ereje azonban föléjük kerekedik, végül az egész bolygó megfojtja az életet egy 50 méter vastag, eleven állattakaró, amely vándorgalambokból, fehérfejű rétisasokból, bermuda vészmadarakból és kócsagokból áll. Ez legalább olajbogyó, mondta a sofőr. Mi? Kérdezte Trout. Vihetnénk rosszabbat is, mint olajbogyót. Az igaz, mondta Trout. Közben kiment a fejéből, hogy főleg azért vannak úton, mert 39 ezer kiló olajbogyót szállítanak az Oklahoma állambeli Tulsába. A sofőr politizált is egy keveset. Trout nem tudta megkülönböztetni egymástól a politikusokat. Az ő szemében mind idétlenül lelkendező csimpánz volt. Egyszer írt egy történetet egy optimizmus sugárzó csimpánzról, aki az Egyesült Államok elnöke lett. Ezt a címet adta neki, Éljen a főnök. A csimpánz mindig részgombos kabátkát visel, a szivar zsebére varva az Egyesült Államok elnökének pecsétje. Akárhová megy, a zenekar rázendít az Éljen a főnökre. A csimpánz imádja, csak úgy ugrál örömében. Megálltak egy olcsó útmenti vendéglőnél. A vendéglő előtt tábla állt, amely így szólt, egyél. Így hát ettek. Trout észrevett egy idiótát, aki szintén evett. Az idióta felnőtt fehér férfi volt, egy fehér ápolónő vigyázott rá. Az idióta nemigen tudott beszélni, és az önálló evés is nehezére esett. Az ápolónő pár tedlit kötött a nyakába. Hanem az étványa az csodálatos volt. Trout csak nézte, ahogy tömi magába a palacsintát és a hurkát, ahogy vedeli a narancslét és a tejet. Trout ámult-bámult, milyen hatalmas jószág ez az idióta. Lenyűgöző volt az idióta boldogsága is, ahogy bepakolta a kalóriákat, amelyek átsegítik egy újabb napon. Trout ezt mondta magában. Bepakol. Ki tudja, mit hoz a holnap. Trout a sofőr nyomában visszament a kamionhoz, és most nézte meg először messzebbről is közlekedési eszközöket, most látta teljes egészében. Az oldalán 2,5 méter magas, rikító narancssárga betűkkel írt üzenet állt. Így festett. Piramis. Trout eltűnődött, hogy vajon egy gyerek, aki most tanul olvasni, mire vélni az üzenetet. A gyermek föltételezné, hogy borzasztóan fontos üzenet, hiszen valaki vette a fáradtságot, hogy ilyen nagy betűkkel odaírja. Aztán még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is. Ajax.

11. fejezet. Dwayne Hoover 10 óráig aludt az új Holiday Inn-ben. Pompásan fölfrissült. Elköltött egy 5-ös számú reggelit a szálló népszerű éttermében, melyet úgy hívtak vadászterem. Éjszakára behúzták a függönyöket. Most szét voltak húzva, beengedték a napfényt. A szomszéd asztalnál Ciprián Ukwende, a nigériai, az Indaró ült, ő is egyedül. A Midland City harsona apró hirdetéseit böngészte, olcsó lakásra volt szüksége. A Midland megyei kórház fizette a szállodai számláját, amíg lakást talált magának, és már türelmetlenkedni kezdtek. Nőre is szüksége volt, vagy több nőre, akik hetente több százszor basznak vele, annyira tele volt mindig vággyal és rittyóval. És fájt a szíve az Indaró rokonai után. Otthon 600 rokona volt, akit név szerint ismert. Ukwende szemtelen arccal rendelte meg a 3-as számú reggelit a korpás buzakenyérből készült pirítóssal. A szemtelen arc mögött azonban egy fiatalember szenvedett, a már szinte elviselhetetlen honvágytól és vőlegény fájdalmaktól. 2 méternyire tőle Dwayne Hoover kibámult a zsúfolt napsütötte gyorsforgalmi útra. Most tudta, hol van. A szálló parkolója és a gyorsforgalmi út között ott volt az ismerős árok, a betonmeder, amelyet a mérnökök építettek a cukorpataknak. Mögötte az ismerős, rugalmas acélkorlát, amely megakadályozta, hogy a személy és teherautók beleforduljanak a cukorpatakba. Aztán a 3 ismerős nyugat felé tartó sáv, majd az ismerős füves elválasztó sáv. Aztán a 3 ismerős kelet felé tartó sáv, majd a másik ismerős acélkorlát. Aztán az ismerős Will Fairchild repülőtér, majd azon túl az ismerős vetésterületek. Bizony lapos volt odakint minden. Lapos város, lapos járás, lapos megye, lapos állam. Amikor Dwayne kisfiú volt, azt gondolta, hogy szinte mindenki fátlan és lapos vidékeken él. Úgy képzelte, hogy a tengerek, hegységek, erdők jó része össze van gyűjtve nemzeti parkokba. 3. korában a kis Dwayne rendetlen írású dolgozatában azt javasolta, hogy létesítsenek nemzeti parkot a cukorpatak kanyarulatánál, Midland City 13 kilométeres körzetében az egyetlen valamire való felszíni víz mellett. Dwayne most magában némán kimondta annak az ismerős felszíni víznek a nevét. Cukorpatak. A cukorpatak csak 5 cm mély, de 50 méter széles volt a kanyarulatánál, ahol a kis Dwayne szerint a parknak kellett volna helyet kapnia. Most ahelyett a Mildred Berry Művészeti Központot tették oda. Gyönyörű volt. Dwayne egy pillanatig babrált a zakója hajtókáján, kitapogatta az odatűzött jelvényt. Levette, mert nem emlékezett rá, mi van rajta. Az aznap este kezdődő művészeti fesztivált propagálta. Az egész városban ehhez hasonló jelvényekkel jártak az emberek. Íme ezáltal jelvényeken. Pártold a művészetet. A cukorpatak időnként kiöntött. Erre emlékezett Dwayne. Ezen a lapos vidéken furcsán szép szokása volt a víznek, hogy kiöntött. A cukorpatak nesztelenül túlcsordult és hatalmas tükröt kanyarított, amelyben a gyermekek veszélytelenül játszhattak. A tükör megmutatta a helybélieknek a völgy formáját, ahol éltek. Bebizonyította, hogy domblakók, akik kilométerenként 1,5 cm emelkedésű lejtőn élnek, amely elválasztja őket a cukorpataktól. Dwayne ismét némán kimondta a víz nevét. Cukorpatak. Dwayne befejezte a reggelizést, és merészen föltételezte, hogy most már nem elmebeteg, hogy kigyógyította a bajából a helyváltoztatás meg egy jó alvás. Az ártalmas vegyszerei megengedték, hogy különös élmények nélkül átmenjen a hallon, majd a koktélbáron, mely még nem nyitott ki. Amikor azonban a koktélbár oldal ajtaján kilépett, a szállót és a Pontiac szalont övező aszfalt síkságra megdöbbenéssel észlelte, hogy valaki átalakította az aszfaltot gumiasztallá. Besüppett Dwayne súlya alatt. Dwayne jóval az utca szintje alá süllyedt, aztán lassan visszaemelkedett, de nem egészen. Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt. Újabb lépést tett az autószalon felé. Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt. Tátott szájjal nézett körül, szemtanúkat keresett, csak egyet látott. Ciprián Ukwende állt a gödröcske peremén. Ő nem süppett bele.
Ukvendének csak ennyi mondani valója volt Dwayne rendkívüli helyzetéhez. Szép napunk van. Dwayne gödröcskéből gödröcskébe haladt. Átszédelgett a használt autók parkolóján. Megállt egy gödröcskében, fölnézett egy újabb fekete fiatalemberre. Ez a fekete fiatalember rongyal törölgetett egy bordó nyitható tetejű 1970-es Buick Skylarkot. Neméféle munkához volt öltözve. Olcsó kék öltönyt viselt, fehér inget és fekete nyakkendőt. És nem egyszerűen törölgette az autót, fényesítette. A fiatalember fényesítgetett még egy darabig, aztán kápráztató mosolyt villantott Dwayne-re, és tovább fényesítette az autót. Elmondom, mi a magyarázat. A fiatalembert most helyezték feltételesen szabadlábra a Shepherdstowni felnőtt büntetés végrehajtó intézetből. Azonnal munkát kellett találnia, ha nem akar éhen halni. Így hát megmutatta Dwayne-nek, milyen remek munkaerő. 9 éves kora óta a Midland City környéki különféle árvaházakban, fiatalkorúak intézeteiben és börtönökben töltötte az életét. Most 26 éves volt. És végre szabad. Dwayne azt hitte, a fiatalember látomás. A fiatalember folytatta az autófényesítést. Az élete kutyagumit sem ért. Gyöngécske volt benne az élni vágyás. Úgy érezte, rettenetes ez a bolygó, és nem lett volna szabad ide küldeni őt. Valami tévedés történhetett. Nem voltak sem barátai, sem rokonai. Eddig mindig ketrecekbe csukták. Tudta, milyen néven nevezik a jobb világot. Gyakran látta azt a nevet álmaiban. Ha hangosan kimondta volna, csúfot űztek volna belőle, mert hát nagyon gyerekes név volt. A fiatal fekete börtöntöltelék kedve szerint akármikor láthatta a nevet. Fénybetűkkel tündökölt a koponyája belső oldalán. Így hangzott: Meseország. A fiatal ember a zsebében őrizte Dwayne fényképét. Korábban Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit. Könnyűszerrel hozzájuk jutott, mert Dwayne minden hirdetésében, amelyet megjelentetett a harsonában, ott volt mosolygós arca és alatta a jelmondata. A képet fél évenként cserélte. A jelmondat 25 éve nem változott. Íme így hangzott: kérdezzem meg bárkit, Dwayne-ben meg lehet bízni. A börtön viselt fiatalember megint rámosolygott Dwayne-re. Tökéletes állapotban volt a fogsora, a börtönben első rangú volt a fogászati ellátás. Az élelmezés is. Jó reggelt, uram! Szólt a fiatalember. Kétségbe ejtően tudatlan volt. Nagyon sok mindent kellett megtanulnia, például semmit sem tudott a nőkről. 11 éve Francine Pefko volt az első nő, akivel szót váltott. Jó reggelt, mondta Dwayne. Halkan mondta, hogy ne hallatszék messzire a hangja, ha netán egy látomással társalogna. Uram, én nagy érdeklődéssel olvasom a hirdetéseit az újságban, és örömömet szoktam lelni a rádió hirdetéseiben is, mondta a feltételesen szabad lábra helyezett fiatalember. A börtönben töltött utolsó év alatt a rögeszméjévé lett, hogy egy szép napon majd munkát kap Dwayne-től, és aztán boldogan él, amíg meg nem hal. Olyan lesz, mint Meseország. Dwayne erre nem szólt semmit, így hát a fiatalember folytatta. Szorgalmas munkás vagyok, amint láthatja. Őről csak jó dolgokat hallok. Azt hiszem, a jóisten azt rendelt, hogy magának dolgozzak. Igen? Mondta Dwayne. A nevünk is annyira hasonlít, mondta a fiatalember. Mintha a jóisten így mondaná meg mind a kettőnknek, hogy mit tegyünk. Dwayne Hoover nem kérdezte meg, mi a neve, de a fiatalember sugárzó arccal anélkül is megmondta. Az én nevem, uram, Wayne Hubler. A Hubler elterjedt nigger név volt Midland City egész környékén. Dwayne Hoover összetörte Wayne Hubler szívét, amikor bizonytalanul megrázta a fejét, aztán elment. Dwayne belépett a Pontiac szalomba. Most már nem süppett alatta a föld, viszont meglátott valami mást, amit nem lehetett megmagyarázni. Az autószalon padlójából egy pálmafa nőtt ki. Dwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a Hawaii hetet. Pedig voltak éppen Dwayne maga tervezte a pálmafát. Egy elfűrészel telefonpóznát betekertek juta szövettel. A tetejére igazi kókuszdiókat szögeztek, zöld műanyag fóliából vágták ki a leveleket. Dwayne úgy megzavarodott a fától, hogy kis híján elalélt. Aztán körülnézett.
Mindenütt ananászokat és ukuleléket látott szétszórva. Aztán meglátta a leghihetetlenebb látványt. A szalon vezetője Harry LeSabre jött felé szélesen vigyorogva, fűzölt harisnyanadrágban, szalma fonatú szandában, fűszoknyában és rózsaszín trikóban, amelyre ez volt írva: szeretkezz, ne háborúzz. Előzőleg Harry és a felesége az egész hétvégén azon vitatkozott, hogy vajon sejti-e Dwayne, hogy Harry transvestita. Arra jutottak, hogy Dwayne semmiből sem sejtheti. Harry sohasem beszélgetett Dwayne-el női ruhákról, sohasem vett részt transvestita szépségversenyen, és nem követte számos Midland City-i transvestita példáját, akik beléptek egy nagy transvestita klubba, oda át Cincinnati-ben. Sohasem kereste föl a város transvestita sörözőjét, a régi Red Skellert a Fairchild Hotel alaksorában. Sohasem cserélt polaroid képeket más transvestitákkal, sohasem fizetett elő transvestita újságra. Harry és felesége arra jutott, hogy Dwayne szavai mögött nem volt hátsó gondolat, és Harry jobban tenné, ha fölvenne valami tarka-barka öltözéket a Hawaii hétre, máskülönben Dwayne kirúgja. Így hát most itt állt az új Harry félelemtől és izgalomtól kipirult arccal. Gátlástalannak, gyönyörűnek, szeretetreméltónak és hirtelen felszabadultnak érezte magát. Azzal a Hawaii szóval köszöntötte Dwayne-t, amely egyszerre jelent Isten hozottat és Isten hozzádot. Aloha, mondta. Tizenkettedik fejezet. Kilgore Throat még messze járt onnét, de egyenletesen csökkent a távolság közötte és Dwayne között. Még mindig a Piramis nevű teherautóban ült. A teherautó éppen egy Walt Whitman nevű költőről elnevezett hídon haladt át. A híd füstbe burkolózott. Még néhány pillanat és a teherautó Philadelphia részévé válik. A híd lábánál tábla állt, rajta felirat: köszöntjük a testvéri szeretet városában. Fiatalabb korában Trout gúnyosan mosolygott volna a tábla láttán, amely a testvériséget emlegeti, egy bombatölcsér peremén, mint bárki láthatja. De Trout fejében most már nem rejtőztek afféle elképzelések, hogy milyenek lehetnének, milyeneknek kellene lenniük a dolgoknak a bolygón, ahelyett, amilyenek. A Föld csak is olyan lehet, gondolta, amilyen. Minden szükségszerű. Meglátott egy szemetes, bödönben kotorászó fehér öregasszonyt. Ez is szükségszerű volt. Meglátott egy fürdőszobai játékot, egy kis gumikacsát, az oldalán feküdt egy kanális rácsán. Ott kellett feküdnie. És így tovább. A sofőr megemlítette, hogy az előző nap a veteránok napja volt. Az, mondta Trout. Maga veterán? Kérdezte a sofőr. Nem, mondta Trout. És maga? Én sem, mondta a sofőr. Egyikük sem volt veterán. A sofőr áttért a barátság taglalására. Azt mondta, neki nehéz tartalmas barátságokat fenntartania, mert az idő jó részében úton van. Nevetkélve emlegette azt az időt, amikor még a legjobb barátairól beszélt. Azt mondta, szerint az emberek az alsó tagozat után már nemigen beszélnek legjobb barátokról. Úgy vélte, hogy Troutnak, mivel alumínium zsalus ablakokkal és ablaktáblákkal foglalkozik, a munkája során lehetősége nyílik tartós barátságok kiépítésére. Arra gondolok, mondta, ha az emberek nap mint nap együtt dolgoznak, ahogy felszerelik azokat az ablakokat, jól megismerhetik egymást. Én egyedül dolgozom, mondta Trout. A sofőr szemlátomást csalódott. Azt hittem, két ember kell az ilyesmihez. Egy elég, mondta Trout. Egy gyönge gyermek is egymaga meg tudná csinálni. A sofőr azt szerette volna, ha Trout tartalmas társalgási életet él, hogy másodkézből ő is élvezhesse. Akkor is, mondta. Vannak cimborái, akikkel munka után összejön, megisznak pár korsó sört, kártyáznak egy kicsit, mulatozgatnak. Trout megvonta a vállát. Minden nap ugyanazokon az utcákon megy végig, mondta neki a sofőr. Sok embert ismer, és ők is ismerik magát, mert nap mint nap ugyanazokon az utcákon járnak. Maga oda köszön, ők visszaköszönnek. Néven szólítják egymást. Ha pácba kerül, segítenek magán, mert közülük való. Közéjük tartozik, nap mint nap látják. Trout nem akart vitatkozni. Trout közben elfelejtette a sofőr nevét.
Trótnak volt egy értelmi fogyatékossága, amelytől én is sokat szenvedtem annak idején. Nem tudott visszaemlékezni az ismerőseire, ha nem volt valami szembeszökően furcsa a testükön vagy az arcukon. Például, amikor Cape Codon lakott, az egyetlen személy, akit barátságosan a nevén szólítva tudott üdvözölni, Elfie Bears volt, egy félkarú albínó. Neked nincs meleged, Elfie? Szólította meg Trout. Miért nem láttalak mostanában, Elfie? Kérdezte. De jól nézel ki ma, Elfie, mondta, és így tovább. Most a Trout Kahoszban lakott, az egyetlen személy, akit a nevén szólított, egy Durling Heath nevű vöröshajú kakni törpe volt. Egy cipészműhelyben dolgozott. Elegáns irodai névtábla állt a munkaasztalán, hát ha valaki a nevén kívánja szólítani. Trout időnként bekukkantott a műhelybe, és ilyeneket mondott. Maga szerint ki nyeri az idén a VB-t, Durling? Nem tudja, miért szirénáztak az éjszaka, Durling? Jól fest ma, Durling, hol vette ezt az inget, és így tovább. Trout most azon tépelődött, véget érte a barátságuk. Legutóbb, amikor Trout bement a cipészműhelybe és mindenfélét mondott Durlingnek, a törpe hirtelen ráüvöltött. Ezt üvöltötte sivító hangján Cockney akcentusával, szálljon már le rólam! New York állam kormányzója Nelson Rockefeller egyszer kezet fogott Trouttal egy kahószi élelmiszerboltban. Troutnak sejtelme sem volt róla, hogy kivel van dolga. Mint tudományos, fantasztikus író hanyat vágódhatott volna a meglepetéstől, hogy egy ilyen ember szóba áll vele. Rockefeller nem pusztán kormányzó volt, a bolygó ezer részén uralkodó sajátos törvények lehetővé tették, hogy Rockefeller a földfelszín hatalmas területeit birtokolja. Sőt, a felszín alatti olajat és értékes ásványokat is. Többet birtokolt a bolygóból, mint sok nemzet. Erre rendeltetett csecsemőkora óta, beleszületett ebbe a röhelyes birtoklásba. Hogy vagyunk, hogy vagyunk? Kérdezte Rockefeller kormányzó. Vagyugatunk, mondta Kilgore Trout. A sofőr megint a maga kedvére akart tenni. Miután bebizonyította, milyen tartalmas társasági életet él Trout, most úgy tett, mintha Trout égne a vágytól, hogy megtudja, milyen egy kamionos nemi élete. Trout egyáltalán nem égett a vágytól, hogy megtudja. Tudni szeretné, hogy vannak a sofőrök a nőkkel, igaz? Kérdezte a sofőr. Mert azt hiszi, aki sofőr csak lát, az mind végigdugja a kontinenst, igaz? Trout csak megmondta a vállát. A sofőr felháborodott Trouton, lehordta buja tájékozatlansága miatt. Jobb, ha tőlem tudja meg, Kilgore, tétovázott. Így hívják, ugye? Igen, mondta Trout. Már századszor felejtette el a sofőr nevét, valahányszor levette róla a tekintetét, nem csak a nevét felejtette el, hanem az arcát is. Szóval, Kilgore, folytatta a sofőr, ha például Kahoszban lerobbanna a járgányom, és amit megcsinálják, ott kéne töltenem 2 napot. Mit képzel, könnyű lenne azzal a nőt találnom? Vadidegenként, ezzel a külsővel? Attól függ, mennyire elszánt, mondta Trout. A sofőr felsóhajtott. Na igen, a szentségit, mondta, és lemódolóan hozzátette. Így megy az egész életem, kevés bennem az elszántság. Arról beszélgettek, hogy alumínium burkolattal új külsőt lehet kölcsönözni az öreg házaknak. Ezek a burkolatok sohasem igényelnek festést, és messziről úgy mutatnak, mint a frissen festett fa. A sofőr beszélgetni kívánt a Permastone-ról, a rivális eljárásról is. Az abból állt, hogy az öreg házak falát színes cementtel vonták be, ami messziről úgy mutatott, mint a kőfal. Ha maga alumínium ablaktáblákkal foglalkozik, mondta a sofőr Troutnak, akkor alumínium burkolatokkal is foglalkoznia kell. A két üzletág országszerte kéz a kézben tevékenykedett. A cégem árulja, mondta Trout. És sok felé láttam is, de a felszerelését sohasem csinálta. A sofőr azt fontolgatta, hogy alumínium burkolatot készített Little Rocky házára, és könyörögve kérte Troutot válaszoljon őszintén a kérdésére. Abból ítélve, amit maga látott, hallott, azok az emberek, akik alumínium burkolatot csináltatnak, boldogok vele? Kahusztáján, mondta Trout, szinte csak azokat láttam boldognak. Tudom, mire gondol, mondta a sofőr. Egyszer láttam, hogy egy egész család kinnált a házuk előtt. Nem hittek a szemüknek, hogy milyen jó néz ki a házuk az alumínium burkolattal, hanem azt mondja meg nekem, Kilgore, és őszintén megmondhatja, mert nekünk nincs üzleti kapcsolatunk.
Meddig tart ez a boldogság? Körülbelül 15 évig, mondta Traut. Az ügynökeink azt szokták mondani, hogy amennyit az ember megspórol a festésen, meg a fűtésen, abból bőven megcsináltathatja az újat.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavad. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemre méltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikorra az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehetem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett, kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
2: Ó, oh, mondta széltoló egy kis lelohadva.
0: Ó, oh, hát akkor jó. Akkor
2: minden rendben.
0: Pompás. Akkor akár indulhatnánk is.
3: Felkászálódott, s leseperte magáról a halat.
0: Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig, jegyezte meg két virág.
2: Miért?
0: Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam?
3: Széltoló megtorpont. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
4: Miféle jobb dolgot?
0: Fogd már be a szád!
3: Fakadt ki.
4: Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és...
3: kezdte újra két virág.
0: Nem te! Én!
4: Mi?
0: Fogd már be a szád,
3: mondta széltoló csüggettem.
4: Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
3: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágia ott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfénykörén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
2: Mi folyik ott?
0: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése.
3: Vagy esetleg a napé? Nem. Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé.
0: Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia.
3: Széltoló megborzongott.
0: Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
4: Bárcsak itt lenne a podgyász,
3: sóhajtott sajnálkozva a turista.
4: akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
3: A tömeg várakozást teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek.
2: Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket.
4: De ne ajánld fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. De én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok!
3: Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent.
2: Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem?
3: A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
4: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
3: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
2: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
1: Vért?
2: Persze, az áldozaté.
3: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral.
4: Két virág elborzott. Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
3: Széltoló gondolkodóba esettem egy újdonat megközelítés hallatán.
1: Nincsenek áldozatok?
4: Abszolút nincsenek.
3: Széltoló feladta.
2: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
3: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklya fény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tengei ránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
4: Belafon elmagyarázta nekem az egészet,
3: suttogta két virág.
4: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy keligen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
3: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
4: Az a lány egy druida nő?
3: Kérdezte két virág.
1: Nem. Nem hinném.
3: Felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
4: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
3: Igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt.
4: Két virág megdöbbenve nézett rá. Megölik?
3: Igen.
4: Mi?
2: Ne tőlem kérdezd, hogy ki kelljen a gabona, hogy fel kelljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Na, lesz-e neked vallás?
3: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű,
2: inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
5: Nem használhatnának esetleg virágokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
2: Kizárt dolog.
5: De kipróbálta már valaki?
2: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte. Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy nárcizba, meg két szilvába döfje.
6: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre. Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbült.
2: Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
6: Semmi haszna, hogy... kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága.
2: Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
5: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
2: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül alaposan megtiporták, és kissé fel is öklelték a védtelen mestiák. A druidák olyan kifejezéssel néztek két virágra, amit normális körülmények között a kergebirkáknak és a váratlan békaesőnek tart venni az ember. Széltoló nem hallotta tisztán, mit mondott két virág, de néhány fordulat, mint például etnikus népszokások, meg diók és virágok, felszűrődött hozzá az elnémult körből. Aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
7: Egy szó se vagy meghalsz!
2: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
7: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
2: Sziszegte.
7: Kusj! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
2: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
7: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
2: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyurejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
7: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
6: Uram, atyám.
7: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
2: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a sziklakopjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhő közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott.
4: pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
7: Csináltál már ilyesmit korábban? Milyesmit? Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet?
4: Hát nem mondhatnám.
7: Így kell ezt!
4: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette. A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafalábakkal, amiken a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban, és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öreg ember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
7: Tűnjünk innen!
4: Nem kéne segítsünk? Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba. De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág. Jó, de siessünk. Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
8: Jól van, most már minden rendben,
4: kezdte a turista.
5: A francos nyavaját van rendben,
4: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
5: Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
4: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe. Két virág zavarba esve nézett Széltolóra.
8: Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
5: Erre felé igazán nem olyan könnyű,
4: válaszolta a lány.
5: Úgy értem, megőrizni a...
4: Elpirult és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
5: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
4: Alkalmasságod? Visszhangozta két virág, kiérdemelve ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát. A hajadon szeme összeszűkült.
5: Mostanra már odafen lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezüst serlekből,
4: zsémbelt.
5: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett.
4: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant.
8: Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy maré hóval, és így szólt.
9: Kén az a lombágon. Ti fogjátok cipelni a kincset?
7: Kincset?
8: Nyögte Széltoló elhalóan.
9: A nyakékeket, meg az összes többit, az aranyláncokat. Szok van belőlük, hát ilyenek a papok,
8: mondta az öregember erősen nyálazva.
9: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyúk?
2: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte Széltoló. A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
9: A francba vele,
8: mondta a vén. Egyetlen mozdulattal felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
9: Ne átcsorogj ott, osztoba asszonyállap! Segíts fel!
8: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kis ember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang esznyöszörette.
9: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
8: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy, fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szőre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
9: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerektáckában, ha lennél olyan szíve!
8: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, oda támasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte Széltoló.
9: Betán,
8: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza.
2: Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló.
8: Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
9: Cohennek hívnak, fiú.
8: Betán keze megállt masszírozás közben.
9: Cohen?
8: Lehelte.
9: Cohen a barbár? Fenki máv!
8: Várjon csak, kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcos, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a nagyapám.
2: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
9: Ó, hebegte. Ó, hát persze.
2: Elnézést.
9: Hát igen,
8: sóhajtott a Cohen.
9: Pompaszan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban.
7: Megáll az eszem,
8: ámult Széltoló. pontosan hány éves is vagy?
9: 87.
10: De te voltál a legjobb, kiáltotta Betár. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
8: Cohen vállat von, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszett.
9: Szoszám kaptam honoráriumot,
8: mondta, és a havat nézte merengve.
9: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájást, aranyeret, rossz emésztést, és legalább 100 leveszt leceptet. Leveszt! Jaj, utálom a leveszt!
8: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
9: Levesz?
8: Leves, magyarázta széltoló.
9: Az, levesz,
8: fintorgott Cohen undorral.
9: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
8: Élesen széltolóra merett.
9: A nagyon csúnyán köhögte, fiú.
8: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
9: Eltávozott,
8: mondta. Halott? Kérdezte széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódta pár szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszéd teremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
9: Nem!
8: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
9: Nem egészen. Csak eltávozott.
8: De hova?
9: Dunstan szincs,
8: felelte Cohen.
9: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
8: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
11: Már nincs messze,
8: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt sugalmazta, hogy bárhol is legyen széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
11: Hallgassátok csak!
8: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket, a kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alappi járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abba hagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
11: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
9: Rendben.
8: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
11: Farkasok?
8: Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
11: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
8: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
11: Fellövök egy jelzőfényt,
8: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
11: Csönd támadt.
8: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
11: Te hülye állat, most nem látok semmit.
8: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
2: Nekromancia, borzadt el Széltoló.
8: A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A ló trágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével. Betán oldalra hajolt.
10: Ki az a nekromanci?
8: Suttogta. Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló. A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázslók rühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
2: Különben se hiszek a tarokkártyákban, morogta Széltoló. Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
8: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit, megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően Széltolóra merett.
2: Semmi közöm hozzá.
8: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát. A nyolc szög nyolcast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt és Széltoló már várta a halált. Valami a halállal se stimmelt. A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kibehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön.
2: Tényleg halott? Kérdezte.
8: Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
9: Azt mondja, valami orvosszág,
8: mondta Cohen.
9: Én a helyedben meginnám, mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendégszeretetük elutasításra talál.
2: nem fogja szétrobbantani a fejemet?
9: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
2: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó. Az biztos, hogy a söríze ennél rosszabbá nem lehet.
3: Ivott egy kortyot, teljes tudatában annak, hogy minden szem rámere.
9: Nézzek, hát nem is olyan...
3: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalenn, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hamvának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjában is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel járt. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbogyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyike találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
2: Elnézést a késésért, uraim, hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán. Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
3: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
12: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
3: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
12: Azt elégettettem.
3: Armand fel se nézve vetette oda.
12: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
3: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
2: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük.
12: Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
13: Mi ez a papír, fecni?
3: Ágált tovább Csigládbért, a megtévedtek közül,
2: azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek. Annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafent, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Gáldoré volt.
14: Egy ágenda, Csiglád, oktatta Armand türelmesen.
2: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
14: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű. Sajnálom, ha úgy érzi.
2: Korábban sose volt szükség erre.
14: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Armand észszerűséget zengő hangon. Vért tétovázott.
2: Na jó, rendben,
14: felelte Mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve.
2: De mi az, hogy ez itt?
14: Azt mondja, orrához emelte az írást,
2: hogy Gréber Mölcs utódja. Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
14: Igen, igen, valóban. De elég józan gondolkozású.
2: Mi?
14: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fuvalászta Armand. No már most. Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám
2: nem a mi dolgunk,
14: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
2: Nem,
14: de lehetne, mondta Armand. Csönd támadt.
2: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
14: Kérdezte Vért.
2: Szó sincs róla.
14: Utasította vissza Armand. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
2: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
14: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Armand mindezt nem úszta volna meg szárazon.
2: Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepciója egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősítené saját pozíciójukat.
14: Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
2: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
14: javasolta Armand.
2: És a csillagra,
14: tette hozzá Vért.
2: Egyesek már észrevették, ha nem tudná.
15: Aha,
2: és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni,
14: zsörtörődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
2: És vajon mit, kérdem én?
15: Ez egyszerű,
14: legyintett Vért.
2: Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják, rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
15: Lehet, hogy van ebben valami, mondta Armand. Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
2: Mint mi mindnyájan,
14: csattant fel Panther.
2: De mi haszna? A 8 igének együtt kell működnie.
15: Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a 8-at, vagy sehogy.
2: És az egyik annak a széltorónak a fejében lappang.
15: Akit nem vagyunk képesek megtalálni,
14: jegyezte meg Armand.
2: Így áll a dolog, nem de bár? Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
14: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát.
15: Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni.
16: Én kristálygömbbel próbálkoztam, vallotta be egy másik.
15: Semmi.
2: Én famulósokat küldtem a nyomába,
14: tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napirendre, akkor mind átkozottul világossá óhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele.
2: Csak

0: Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gálmak facsanknak neveztek,
1: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén.
2: Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
3: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam, nem mondtam, na ugye?
0: Armand végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorka.
3: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
0: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
3: Nyomkeresőt küldött?
0: Azt is lehet mondani.
3: Egy hőst?
0: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki! A varázslók leesett állal bámultak Armandra. Igen, mondta ő nyugodtan.
3: Kinek a megbízásából?
0: Kérdezte Vért. Armand rászegezte szürke szemét. A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra.
3: Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül.
0: Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük
3: a saját munkánk.
0: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik, vágott vissza Armand.
3: Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több.
0: Armand a vállát vonogatta. Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők. Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hűde jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meg gondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfiúi testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok. Aha, mondják erre a hősök, miért is nem, és így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galoppozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, combközépig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót, nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja. A francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápi tau, keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának, hősök tere, Ankh-Morpork, bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan, könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egye fel.

0: legyen a csizma bőrből. De nem fekete. Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hecsker nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporgban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, Perem iránt terült el a sivár Trollcsonthegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas madarában, amitől viszketni kezdett a tenyere. Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket Széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeánszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltoló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, Széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
1: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
2: Mintha úgy érezném,
0: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kiebb hajolsz, és ne hisz tíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, s olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amibe a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyolvány ébredt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett, A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott, és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló maga viseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda Széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött Széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket Széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal... Nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a két kanyargós faragványok borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött, szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó, Széltoló levegő után kapkodott. Szia! Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe, alkoholtartalmú, jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénken remélem, felelte Széltoló, azon mélázva vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e? Néha nem vagyok benne egész biztos. Mi ez a hely? Ez a halálháza. a széltoló, és végignyalt a kiszáradt ajkát.
2: Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok.
0: A lány összecsapta a kezét.
2: Hé, jaj, ne! Ne menj el!
3: Ritkán akad élő látogatunk.
2: A halottak meg olyan unalmasak.
3: Nem gondolod?
0: De igen. Értett egyet lázasan széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
2: Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
0: idézte a lány, karcsú fehér kezét széltoló karjára téve. Rámosolygott.
2: Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek.
0: Kihűltek?
2: Meg merevedettek?
0: Segítette ki széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette.
2: Teljesen. Hogy hívnak?
3: Az én nevem Isabel.
0: Széltoló. Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak?
2: Ó, én itt lakom.
0: Isabel átható pillantást vetett rá.
2: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szoktam mondani.
0: Gyakran fordul elő, mi? Hehegte széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
2: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
0: Miért?
2: Isabel vállat van. Mint fogalmam sincs. Talán nem túl szép a látvány. Tényleg, te egy igazi hős vagy?
0: Hát nem. Nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem.
2: Ső, még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat.
0: Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák.
2: Apus! A lány tartózkodóan lesütötte a szemét. Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
0: Felderült az arca.
2: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag, ahogy én se.
0: Tette hozzá. Bocsánat, vágott közbe széltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye? A lány felsóhajtott.
2: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
0: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak ama kiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jó részt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, hát az a pontatlanság.
2: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
0: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszín bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csiga nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
4: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
0: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszít, és...
4: Ez két világ,
0: piszegte Széltoló. Bárhol megismerném a hangját.
4: Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már, ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy, hogy is hívják ott, egy adót?
0: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta. Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett, felelte lelkesen két virág.
5: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
4: Pontosan. Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már kapizsgálom.
0: Ezt egy súlyos kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek. Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfelet, de persze a partnerednek is gondot okozhat. Két virág hangja tovább duruzsolt a maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Izabelre, ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a pársonyon.
3: Értesz belőle valamit?
0: Kérdezte a lány.
5: Hát egy szót sem.
3: Állati bonyolultnak hangzik.
0: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
4: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
0: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
4: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek.
5: Te csak tudod, Mart,
0: mondta egy hang, amit Széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
4: Mindez határozottan. Nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
3: Szerinted nem kéne bemennünk?
0: Kérdezte Izabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
4: Bemondom a teknős béka Bubit.
0: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait. Izabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját. Ezek ő még mindig kaszát használ, mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba. A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre széltolót.
2: Noni, hát te meg hogy kerülsz ide?
0: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... No, nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
2: Nálad van a podgyászom?
0: A faláda előre furakodott széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott Háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
2: Ez itt Nózi Vass, a hívás szabályai című műve,
0: mondta két virág.
2: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
0: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két halandó jelenlétéről.
4: Pompás, mondta. Dögvész, végy elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beletöklök is. Képletesen szólva persze.
0: Széltuló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galapozó podgyásszal, így szólt.
2: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van. És úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
0: Lihegte két virág.
2: Miben? Kártyázásban? Oho, ez egy spéci kártyajáték,
0: világosította fel két virág.
2: A neve?
0: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
2: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
0: fejezte be.
2: Vízvezeték,
0: találgatta széltuló.
2: Horgászsineg, vízduzzasztó, gát. Lehetséges, igen. Igen.
0: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből. Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket? Két virág megtorpant.
2: Halvány fogalmam sincs,
0: mondta elgondolkozva.
2: Valószínűleg a végelszámolásig. Micsoda többenetes óra!
0: Meg ne próbáld megvenni, tanácsolt a széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
2: Hol is van pontosan ez az errefelé?
0: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett. A hal sötét volt, és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár nem hivatalosan, jelentette ki. Ennyit telt tőle, semmi frappáns.
2: Na hát...
0: Két virág folytatta a turkálást.
2: Téged ez cseppet sem idegesít? Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem mondom?

0: mi lesz ezután.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: barbárok. A kiskutya a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia!
0: Szólt rá Juhász. A kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyoncsapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett.
1: Adjon Isten! Fogadj Isten!
0: Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet, mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi? De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén, nem igen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele. A juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva, ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Át az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt.
0: Mikor?
1: Van egy hete? Mikor gyűn megint? Majd elgyűn. Van eleség? Van valami? Elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgatta.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem. Nem sürgős. Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert, az se tudta, kik ezek, s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? No. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon. Ki van velve rézzel? Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladó. Nem? Nem. Miért nem?
2: Hát,
1: csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak? Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek? Hát.
0: Tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett, olyan hirtelen lett sötét, mint ha elfolyták volna a gyertyát.
1: Hát, nem adod el?
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szabad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, s csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját,
0: mondta neki a veres ember. A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, s kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász.
1: Kaparjatok!
0: A két kutya hozzá fogott kaparni, gödröt, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette.
1: de az ember mégis nagy volt. Ott a szíj. Rákötött a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya falu errefelé napi járó földre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte, nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, hajmát. Csak déllére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt úgy batyústól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma 2 hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyékken. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentünk.
0: De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, és a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem. Csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se?
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt?
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hun voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak, nem voltak velem.
0: Mégis akkor minek gyűtt?
1: Csak elgyűtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor? Felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy, úgy.
1: Hát várja meg, talán visszagyűn őszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjen kend, itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta.
1: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballogott a pusztán. Az pedig csak ment, haza se nézett, csak addig ment, míg a puszta el nem nyerte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is áttal ment, ladikos embert lelt, az áttette, és ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia. Az is olyan okos kis fekete kutya volt. Azt mondta neki, gyere, Puyi, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puyi? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a 10 körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel, csak egy botütés és vége, nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett, estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba 2 kórót tűzött keresztformán, akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász? Kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, és őt is vitték szekérrel lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász? Az? Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok, amelyik elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt. Ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt, vagy uraságé volt.
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Látta. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek?
1: most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kennek?
0: Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket.
1: Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták.
0: A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram.
1: Lóduljon, Kent, pimasz! Nem akarom többet Kendet látni, a juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyálja, juhász Kent, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége.
0: Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme.

a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, és az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagva csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdon fia sem. Ez elővette a cserépfazakat, és belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. Nem bizony, nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, és elment a kutya után Fődi mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, és nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén Sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki, életemben meghíhatna a jánya lakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykújját. Lesz húsleves. Jó sárga, zsíros, tyúk húsleves. Az jó lesz. Abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga színű tészta csigákat, amiket marok számra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze, ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et, nem egyet se. Dologra! Kiabálta kamat. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falu cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Káromkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni, az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, Kis János amolyan láthatatlan ember volt, akit senki sem lát meg. Így élte le az egész életét, sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt von rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól, beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát. S amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt. Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni. S ha gondolt valaha valamire,

arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fér. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult, nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpacibere volt, csendesen, szótlanul. Félrerúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félve gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, abból tám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskor, s érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén Sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggeli tenni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős, nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etető a dobba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki. Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt.
Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A béle reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, és nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kiványott, gyenge, zsírtalan löttyök hösszokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Vagy legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőfély verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenből. Így ment ez 2 óra hosszáig megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab púsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak, és Kis János, amint a 3 hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtól. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közéverni. Azzal a szenvedély részegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment se le se fel. Az ember 2 keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet. Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az élet. Hej, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment oda, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsutjából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg.
1: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
0: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsent. Úgy ment el, mint az Isten. Kis Benedek kiment meg a galamboktól.

0: muurin Sigmund. Niin. Turidoni ostaan, miigis hasa kuudotat. De a lelke fenekin, meg a feneke lelkin. Nagy, nagy keserves fenekedések kegyőzte az életjét. Áj, muramis, ta, hódodott a nyelvje nekie. Bétökkel vágta a csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgas, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen. Izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy taggantak a nyakcsiggájá, mint téli teplince a vágáskor. Az a szegény lesz. Az a szegény lesz. Egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testébe, egészbe, és csak úgy suncsutyából oda pislantott a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte. De a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg. Muramis, tehát te Bira, merre lófrálsz? Beszélt Dani. De a szemét már elöntötte a hímes vérhalag.
1: Merre?
0: Rüstölt a jár nyelveskése.
1: Merre, hát miért azt mondja te, amerre fekete érce jár a lábán?
0: És megrisszantotta új fent a derek hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadás fogta el. A két szeme elnyállat, betaknyadzott a hívtő, kicsúrgott a pörsös duzzat férfi szája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottant a golyvás átúja. Azzal csak fejkézbe kapta a járt, egyet roppantott és megcsóválta a feje felett. Úgy lett meg a járt, aztán visszaesett, mint a rongy. Nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muramis, te állál fogta. Péköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az is. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a Velszi herceg felesége.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett, különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látta. Ilyen igazi erős mérdő. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy közömbökre. Én stálom úgyse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta Turidoni makacs mereve. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldalt kirepett a füléig. Híjjön, forrúzsát fogta el a herceg asszonyt, a hímség ilyen förtelemszégig kalását. Ezért megkábult, összebágyat, lecsuppant, odarigyent a férfi zekés mellette tegyre. Előszor, igaz, erő, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi, az igazi. A nagyon, a kérlelhetetlen, az ős ösztönös.
1: Te szép, te én, uram, uram, uram!
0: Nyögte el a méltan, pihegve, mint a nyaratszaki csipbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott. Tipeget utána. úgy ment el, döngve, vitt a nagy lettyös indulat. A férfit. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel, Dani oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk, belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával, keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a Tömörkény, meg a Gárdai, meg a Vixán.
1: Mi áradban, mondta Tömörkény, mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservetett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szörmentén, rizsálva, oda kente a palánkhoz, még be is úszta, paprintott a kevésre. Egyet rapigott a fogával, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy meningét tovább száll. Népies irámban.

0: Micsoda gondolat, ilyen időben eljárni az úr. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom, én magam is minden tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szem elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyémen meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztó is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor történt meg. Fantasztikus. Ismered ezt a kutyuskát? Megginek hívják. Óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye Megginek hívnak? Meggik... Te harapsz, nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggi! Ki szó? Körülnéztem, és két hölgyet láttam esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idősebb. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőlem. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska. Na hát, Meggi, ezt igazán nem vártam volna tőled. Látom, hogy Meggi egy másik kiskutyát szagláz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját. De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva! Ugyan, ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni. Ugyan, Jolikám, te félre ismersz engem. A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggi mondta. Én csak váú, én csak nagyon beteg voltam. Na, ezt a kutyát, nézze meg az ember. Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. De, ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. Bevallom, az sokkal jobban megletett, amikor Meggi azt mondta. Hidd el, Jolikám, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Vonják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudjon. Még hogyha hallom. Ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Mondom, vannak kereskedő segédek is. Sőt, a jobbágy népség között is akad olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás, csak a féle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval, elállt. Én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mjessenszkaja utcába, a Kukuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt.
1: Hogy?
0: De hisz ezt a házat én ismerem!
1: Hát persze,
0: milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház!
2: Ház... Birka szárnya, amiben mindenféle nincs.

0: Dante, a pokol kapujának felirata. Én rajtam jutca kínnal telt hazában, én rajtam át oda, hol nincs vigasság, rajtam a kárhozott nép városába. Nagy alkotóm vezette az igazság, Isten hatalma emelt égi kénnyel, az ős szeretet és a fő okosság. Én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán örökkel, s én örökkön állok. Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel.
1: Dante, a pokol, 11. ének. Egy magas partszegélyén lépegetve, mely állott nagy törött szirtek köréből, jutottunk még rémségesebb tömegbe, s itt menekülni rothadt légköréből a bűznek, melyet ez a mély hely onta, ellenzőt rögtönöztünk födeléből egy sírnak, melynek fölírása mondta, Anasztázius pápát őrzi ez szűk üreg, mert Fotinus tévútra vonta. Utunkat itt csak lassan lépve tesszük, hogy hozzászokjon orrunk némiképpen e szörnyű szakhoz, míg majd föl se vesszük, szólt a vezér, s feleltem kérve szépen, találj valamit addig is hiában, időnk nem újjon. Azt akarom éppen, fiam, folytatta. E sziklák honában három köröcske van lépcsőzve, mint ez, amelyet éppen elhagyott a lábam. Kárhozott szellemekkel telve mindez, de hogy amit majd látsz, megértsd előre, hold melyik miért és mely törvény szerint vesz. Minden égben gyűlölt bűn célja dőre bántás, se bántás módját, aki kérdi, feloszlik ketté, cselre és erőre. De mert a cselt csupán az ember érti, a csalókat az Úr jobban gyűlölte, mélyebbre tette, s rájuk több kint mért ki. Az erőszaktevők az első körbe vannak osztva, háromfélék lehetnek, s az első kör három gyűrűre görbe. Istennek, önmagunknak s embereknek árthat erőnk, magukban s birtokukban, mint ezt mindjárt nyílt szomból értheted meg. Az embereknek árthatunk magukban, halállal és sebekkel, s bitorolva, rabolva s gyújtogatva birtokukban. A gyilkosok lesznek hát megtorolva, a vérengzők, a rablók és zsiványok első gyűrűben, mind külön sorolva. Azután kárt az ember önmagának erővel és vagyonának tehet még, s a második helyen hiába bánnak, kik életüket maguk elvetették, vidámság helyett voltak szomorúak, vagyonukat szórták s kockára tették. Aztán erőszakkal még az urat sérthetjük, megtagadva s károbolva, s természetet megvetve, s mit az Úr ad. Azért bélyegzi Szodoma s Kaorza népét a legszűkebb gyűrűnek alja, s ki Istenét rossz szívvel szóba hozza. Csalást, amely mindenki lelkét marja, tehetünk avval, ki ránk bízva néz még, vagy akinek már bennünk nincs bizalma. Utóbbi mód csak olyan kapcsot tép szét, amellyel a természet keze kapcsolt, azért a másik körben leli fészkét a színlelés, s ki hízelegve tapsolt, a szimónia, rablás, hamisítás, csalás, lopás, és még több, mocskosabb folt, de oly kapocsal is lehet szakítás, mely a természeteshez hozzájárul, s teszi, hogy éppen bennünk megbízik más. S a szűk körben, mely centrumáig tárul a mindenségnek, hol disztartja székét, örök keserv az árulóra hárul. S feleltem: Mester, ajkaid beszédét jól értem, oly jól jelölött külön meg részenként ezt a töltsért és a népét. De mondd, lakói a mocsár özönnek, s kiket visz a szél, s kiket ver a zápor, s kik úgy szidják egymást, ha szembe jönnek. Miért vannak disznek vörös városából kizárva, ha rájuk az úr haragszik, s ha nem, miért bűnhődik ez a tábor? És ő felelte ekkor: Miért lopakszik elmét szokottról nem szokott utakra, vagy lelked mindig másfelé tolakszik? Nem emlékeznél már ama szavakra, mikkel leírja etikád a három állapotot, melyet sújt égharagja? Mértéktelenség, örvendés a káron, s bamba baromság. Az első kevésbé bántja Istent, s kevésbé kell, hogy fájjon. S a szellemed a mondást megemészté, vizsgáld, kik azok, kiket odafönn bűnük a rossz városban nem igéz bé, s megérted, hogy miért vannak ők külön más gonoszoktól, s miért, hogy a néppel enyhébben bánik az örök köröm. Hónap, ki győzve küzdesz a sötéttel, megelégítesz úgy, hogy míg megoldott tudásnál nékem édesebb a kételj. De világíts meg még egy csöpnyi foltot, feleltem, hogy az uzsora sérti Isten jóságát, fejtsd fel ezt a dolgot. A bölcsészet, szólt ő, ki jól megérti, jegyzi több helyt, hogy a természet útja honnan vette folyását, s merre tért ki. Isten eszes munkája volt a kútja, s kielőtt nyitva áll a fizikája, s figyel, nem sok lapot fordítva tudja, hogy mi a művészetnek főszabálya. Természetet követni, mint tanítvány, s így a művészet Isten unokája. S a genezist mindjárt elől kinyitván ott megvan, hogy a kettőből vegyed, amiből élsz, családod gyámolítván. S mert az uzsorás más utat követ, megveti a természetet magában s tanítványában, s reményt másba vett. De most köves, mert én már menni vágyom, már a halak alát körönne rezeg meg, elnyúl a göncöl napnyugati ágyon, s lefelé ott túl új lépcsők vezetnek.
2: Dante, a pokol, 26. ének, Odysseus utolsó utazása. S bejártam a tenger ezernyi táját, pár száldeszkával és a pár legénnyel, ki el nem hagyta még a csöpnyi gáját. A két hispán park közt veztem én el, láttam Marokkót és Szardíniát a tenger többi fürdőszigetébe. S vén, lassú volt már a kis társaság, és a szoroshoz értünk, mely arra fekszik, hol Herkules emelte oszlopát, hogy onnan már ne menjen senki messzibb. És jobb kézről lassan elmaradt Sevilla, bal kézről Szepta tünedezni tetszik. Ó társak, bár veszélyek ezre víja szíveteket, mégis nyugatra hártok. A látástoktól bármi sok a híja, őriztek, szóltam, még egy csöpnyi lángot, ne sajnáljátok megkeresni tőle a nap útján a néptelen világot. Gondoljatok az emberi erőre, nem születtetek tengni, mint az állat, hanem tudni és haladni előre. Így tettem bennük élessé a vágyat, de kis beszéddel útra. Úgyhogy őket alig tarthattam, nem volt egy se fáradt. A far keletre, és az evezőket bolond repülés szárnyaival tettük, s vitorláink mind bal felé verődtek. Új ég, új csillag ragyogott felettünk.
3: François Villon,

Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Oda gyűl az utca gyermek. Ágnes asszony, mit most kell meg? Csitte, csitte, csibém vére keveré el a gyolcs leplet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benn alszik. Ne menjünk be, mert fölébred. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Jön a hajdu. Ágnes asszony, a tömlöcbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mély a börtön. Egy sugár szál, odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Szegény Ágnes naphosszanta néze kis világgal szembe, néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert alig, hogy félrefordul, rémek tánca van körüle. Ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ím azonban, időtelve, börtönének zárja nyílik. Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Hogy belép a zöld asztalnál, tisztes őszek ülnek sorra. Szánalommal néznek ő rá, egy sem érges, vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Fiam, Ágnes, mit míveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád. Ki a tettet végrehajtá, szeretőd ím maga val rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Ő bitón fog veszni holnap. Ő ki férjedet megölte. Holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhődölte. Irgalom atya, ne hagyj el! Körül tekint Ágnes asszony, meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s míg azt érti, meg nem őrül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Nosza sírni, kezd zokogni, sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló víz gyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Méltóságos nagy uraim, nézzem Isten kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha eszeny ott maradna, hová kéne akkor lennem, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Összenéz a bölcs törvény szép hallatára így panaszni. Csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Eredj haza, szegény asszony! Most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa. Fehér leplét, tiszta leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom atya, ne hagyj el!
Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett. Habzilája rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! És ez így megy évről évre. Télen, nyáron, szünet nélkül, harmat arca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül, ó, irgalom atya, ne hagyj el! Őszbe fordul az ivált haj, már nem holló, nem is ében, torz alakú ránc verődik szana szét a síma képen. Ó, irgalom atya, ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa, mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el!

0: hídavatás.
1: Szólt a fiú.
0: Szólt a fiú.
1: Kettő vagy semmi.
0: Kettő vagy semmi.
1: És kártya perdő kártya mén. Bedobta. Késő
0: visszamenni.
1: Ez az utolsó tétemény. Egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán.
0: A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán.
1: Ő vándorútnak, most már remény nélkül, magán indul a késő
0: éjszakán.
1: Előtte a folyam, az új híd, még rajta zászlók lengenek, ma szent elé föl a komoly hit, s vidám zenével
0: körmenet,
1: nyerész szűz szent
0: Margit nevet.
1: Halad középig,
0: halad
1: hova záros kapcsát
0: ereszték mesteri.
1: Éjfélt is
0: a négy parti város tornyában sorra elveri.
1: Len csillagok százezeri.
0: S amint az óra csengve bongva
1: kivékni a ütki vastagon,
0: s ő néz a visszás
1: csillagokba,
0: kél
1: egy-egy árnyék a habon,
0: ősz,
1: gyermek,
0: ifjú
1: hajadon.
0: Elép
1: csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian, majd az egész termet kiválik, s újjonganak mindannyian. Új híd, avatni mind,
0: avatni mind, vigan!
1: Gyerünk, kikezdje!
0: Gyerünk, kikezdje! A galambpár!
1: Fehérben
0: ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már.
1: Egymásé a halál után.
0: Mint egykor igazán. Taps
1: várjon.
0: Most a millióson van a sor, bátran öregem.
1: Most a millióson van a sor, bátran öregem.
0: Tisztesebb nekem.
1: A megszökött minden adóson.
0: Hivatalul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik. Én a kvaternót elszalasztám. Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Körre hány a barna hullám.
1: Én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. S körre hány a barna hullám.
0: Ugrom hát nagyon. Egy tisztes agg fehér szakállal.
1: Én most tanulám az első pénzem elfogyott.
0: Még bírt a vállal a létet, mégis nyomorog.
1: Ugrom hát nagyon.
0: Benyílt,
1: egy tisztes akfehér szakállal lassan a hídra vászolok. Hordozta ez, még bírt a vállal a létet.
0: Reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dútférfi váza csördet fel, és vigyorgva mond. Enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont. A többi
1: súlytos.
0: Szurtos fiú ennek
1: nagy zajjal egy dúlt férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond.
0: Enyém
1: a hadvezéri pálca,
0: mely megveré Napóleont. Én dús vagyok. Pillanat egy másik.
1: Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve, ott terem, s kettel repülnek a Dunába. Lábszíra várta, mesterem, na várjon, míg megkérlelem.
0: Tűnnek mind a
1: járatok. Én dús vagyok, kiáltam.
0: Pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó.
1: Én
0: a szemérmet félrehagytam, és ímet az ön bosszú. Most
1: pár bajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó. Én a szemérmet félrehagytam, íme, az lőn bosszúról. Most vőlegényem a folyó.
0: Föl-föl röppenve szállnak, óriás szemekben hull le zápor, lent tánc óriás buborék, félcsörben az öngyilkos tábor zúg fel, s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még. Néz a fiú,
1: lent tánc óriás buborék,
0: szeme vak, de a víz sűrűbbén ő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad,
1: győzi,
0: s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak.
1: Elmélye bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak. Széttörni e varázsgyűrűt nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra egyet üt, üres a híd, csend mindenit.

0: Allok is lak pusztán a rivegyen, gyomveri fel nyájas udvarán. Kapujánál jő megy idegen, s ki van itthon, hely, no? Bekiált. Ki van itthon? Kérdi kétszer is, de szavára senki nem felel. Üres a ház, meg a fészer is, hogy lakosa élne semmilyen. Vidor ösvény a kiskapu, jámbor utast vár, hogy nem szeret. Nem fut ki elébe, megbúvik elvadultan a vadfűvel. Nyöszörög a kútgén betegen, omladozó félben a gödör. Fújdogál a felszél hidegen, harangoz a szélben a gödör. S az üres ház néha úgy hereg, néha nagyot sóhajt ablaka. Kerüli azt nappal a gyerek, kerüli a tolvaj éjszaka.
1: Emlények.

0: Jó napot, sziasztok! Menyhárt Jenő vagyok, ez itt az Úcsiga Mez meg a Fuzsiamát nevű program. Itt van velem DJ Sztyep, ahogy az ugye...
1: Sziasztok!
0: Mindig is
1: Tilos Rádió, ugye?
0: Tilos Rádió. Van egy vendégünk a mai napon, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. Szia, üdvözlünk itt!
2: Sziasztok! Szia, DJ Sztyep! Szia, Jenő! Szilvási István vagyok! Sziasztok, kedves Tilos Rádiósok! Csók az éterből!
0: Aki esetleg István nem tudja beazonosítani, 93-ban a Romano Glasso nevű együttes énekeseként és vezetőjeként megnyerték annó, aki mit tudott, és sokáig ebben a zenekarban játszott, majd saját zenekarában a Szilvási Gypsy Folk Bandben. Hát mielőtt a zenéről kezdenénk beszélgetni, hogyan váltál zenésszé? Honnan jössz? Mi történt? Milyen út vezetett odáig? Hogy?
2: Hát egy kicsit göröngyös volt az út. Nem zenésznek készültem, bár az én családom zenész. Anyám részéről a muzsikus cigányzene, kávéházi, vagy hogy is mondjam, cigány zene, amit így általában az emberek ismernek, illetve apám részéről az olá cigány folklór zenét hoztam magammal. Én erdőtelki vagyok, Heves megyében, Hevestől 10, illetve Egertől 30 kilométerre egy kis falu, egy nagyközség, amelynek 3000 lakosa van talán most már, akkoriban szerintem olyan 2200-2500 volt, és abból egy ilyen 8-900 fős cigánytelep volt ott a falu szélén, amit cigány szögnek hívtunk, hát én onnan jöttem, és hát 14 éves korom óta élek Pesten, de hát előtte gyakorlatilag ott jártam ki az általános iskolát, és ott egy magyar cigány zenei környezetben nőttem fel, nagyapám klarnétos, az összes bátyám valamilyen hangszeres muzsikus,

0: Illetve nem volt olyan egyszerű. Hála a drága nagymamámnak, egy nagyon karakán, nagyon kardos asszony volt, és olyan szintű rendet tartott a családban, hogy a férfiaknak dolgozni kellett, ugye akkoriban az építőipar volt, illetve emellett, meg javarészt inkább a zenéből szerezték a mindennapi kenyerüket, és nagyon sok bált, búcsút, kéretést, kántálást, lagzit, keresztelő teljegyzést, és mindenféle ilyesmit muzsikáltak, és hát összegyűjtötték a pénzt, és mi voltunk talán az első, sőt az első cigány család, aki a 70-es évek végén kikerült a cigány településről, és a falu kellős közepén a kultúrházzal közvetlenül szemben tudtunk venni egy óriási nagy családi házat, parasztházat.
1: És ez, bocsánat, hogy közben akkor nem jelentett semmilyen problémát, tehát ez csak anyagi kérdés? Hát,
0: nem, így nem jelentett problémát, mert a zenészség az egy társadalmi rangot is jelentett akkor táj, tehát hogyha valaki jó zenész, és híres zenész volt, és jó muzsikus volt, akkor az egész környéken elismert volt mind a cigányok, mind pedig a nem cigányok a körében, tehát a magyarság körében, hiszen a vidéki élet az olyan kulturális értékekkel bír, ami a szokások szintjén is megvan, megmarad, tehát azok a családi társadalmi események, amelyek lehetővé tették azt, hogy a zenészeknek állandóan volt munkájuk, és természetesen, hogyha az ember jól dolgozott, meg megbízható volt, meg becsületes, mint ahogy az én családtagjaimra abszolút jellemző, az egy megbecsült embernek számított, tehát nem volt probléma a faluban házat venni, hiszen mindenki nagyon jól ismerte a mi családunkat, a kökény családot. Pusoma, kökény, suha, ez egy mi úgy hívjuk magunkat, hogy gili fajzat. Ez egy nagy családi diklán, ahol a férfiak és a nők nagyon-nagyon szoros családi baráti köteléket hívjuk egy ilyen fajzatnak, így szoktuk ezt mondani ilyen cigányosan egyszerűen. Tehát mi voltunk a gili fajzat, és mi híresek voltunk erről, hogy a fiúk dolgoznak, zenélnek, az asszonyok tényleg nagyon tisztességes, nagyon rendes életet élnek, tiszták vagyunk, ez nagyon elengedhetetlen volt. És hát bejáratosak voltunk gyakorlatilag a faluba szinte minden házában, mert a nagyanyámék azok tapasztottak, hát nem tudom, akkoriban voltak ezek a földes házak, vályokházak, ugye, tapasztottak, jártak dolgozni a magyarokhoz, és hát mindenkit tényleg nagyon megbecsültek. Meg hát ahogyan mi a gyermekeinket, meg így ahogyan mi viselkedtünk egymásról, azért az abszolút egy ilyen jó minőségű, tiszteletre méltó életet biztosított nekünk.
1: Uh-huh. És te a falu általános iskolájába jártál?
0: Igen, oda jártam, és hát ott kezdtem el így a gyermekéveimet. És én voltam az első óvodás gyermek, aki kikerült a cigánytelepről, mert már akkoriban az én anyám nagyon fontosnak tartotta, hogy a gyereket óvodába kell járatni, és persze szépen járattak, és hát így azért ez egy társadalmi, úgymond társadalmi rangnak számított akkor, tehát, hogy...
1: Uh-huh. És mi történt ezzel a házzal?
0: Hát egy nagyon szomorú esemény történt, gyakorlatilag az egy természeti katasztrófa következményeiben, és az utána történtek miatt leégett. Tehát az történt, hogy volt egy hatalmas jégeső, mi fizettük rendesen a biztosítást, elvert azon a hosszú parasztházon a jég az összes tetőt, beadtuk a biztosítónak akkortájt, a biztosítónak a kárigényünket, és valami 230 forintot fizettek, vagy valami ilyesmi, és 230 forintot fizettek, és annyira idegesek lettek, hogy éveken át fizettik ugye a biztosítót, és akkor ilyenkor meg nem fizet semmit, kiléptek a biztosítóból, és az egyik nagybátyám, az ángyomnak a férje rá 3 hétre egy picit kapatosabb állapotba fölgyújtotta a vatáspaplant, és ő kiugrott az első ablakon a nagyszobából.
1: Ez egy véletlen volt,
0: rá mondom a jégeső után jött a tűz, és az gyakorlatilag leégett az egész házunk.
1: És így nem volt biztosítás.
0: És nem volt biztosítás a házon, és így földön futók lettünk, úgyhogy ez a szép nagy család, ez gyakorlatilag három nagy család élt, ugye anyámék, a

0: egy bátyámék, meg egy másik bátyámék, de így asszonyostól, gyerekestől, mert hogy egyszerűen tényleg egy nagyon nagy ház volt, és elfértünk kerttel, udvarral, hátsó kerttel, előkerttel, tehát minden ilyen nagyon szép volt, és ez a lakás, ez így gyakorlatilag füsté vált.
1: És mi történt veled ezen a ponton? Hány éves voltál
0: hát akkor? Akkor voltam 6,5 éves, majd 7 éves, és gyakorlatilag az történt így a családommal, hogy mindenki elköltözött, ahova éppen tudott. Az egyik bátyám az ahova nősült, annak a családjához ment Áthányra, másik bátyám az visszament a cigánytelepre, ott az ő feleségének, a családjának volt egy ilyen szobája, és mi meg nekünk meg nem volt hova mennünk, úgyhogy a két testvérem intézetbe került, akkor meg voltak a két testvérem, és így gyakorlatilag én meg a édesapámnak a családjához kerültem hivatalból Bárándra, és...
1: Ez egy környékbeli falu?
0: Nem, az Hajdú-Bihar megyében van, ez Heves megyében, benn van Erdőtelek, Bárándnak Hajdú-Bihar megyében, hivatalból meg kellett kérdezni a gyámügynek, hogy elvállalják-e a gyereket, mert hogy ez a helyzet van, és akkor édesapám még így úgymond elvállaltak, és akkor én nem kerültem intézetbe, de a két testvérem meg igen, sajnos, és mert ők nem egy apától vannak, és gyakorlatilag így egy ilyen nagyon nagy 7,5 évig tartó kálvária kezdődött, hogy két testvérem intézetben, anyám Pesten dolgozott, én éltem apáméknál, majd később visszajöttem Erdőtelekre, akkor laktam mindenféle cigánycsaládnál, illetve a
1: de akkor még mindig gyerekként.
0: Hát még mindig gyerekként, és aztán végül is 13 éves koromban vettünk a cigánytelepen 10 000 forint egy házat, és akkor én 14 éves koromig ott egyedül éltem. Úgy jártam a 8. osztályt, hogy egyedül.
1: Cselen?
0: Aha. De úgyhogy a legjobb tanuló voltam a faluba.
2: És az, hogy ki, hol ettél meg ilyesmi dolgok?
0: Hát magamnak főztem, magamnak jártam az erdőbe fájé, magamnak gyújtottam be.
2: És az iskola mit szóltak ehhez?
0: Hát igazából nem róla, tudtak, hát tudtam nem. Mindenki, de az egész falu tudott róla, hát mert laktam gyakorlatilag mindenkinél, tehát akkoriban is azért olyan farkas törvények uralkodtak a cigánytelepen, hogy nem mindenki fogad be egy gyermeket, csak úgy. Még hogyha addig is jó, hát ideig óráig jó, tudod minden. És anyámnak meg Pesten kellett dolgozni, közben az én most apám, aki egy nagyon, de nagyon-nagyon kedves magyar ember, az meg börtönbe került, mert hogy lopott, hogy legyen a családnak, és ő gyakorlatilag ilyen apró cseprő dolgok miatt majd 10 évet ült így összesen Caki Pakli, így szinte egyfolytában, mert amikor kijött, akkor megint dolgozott egy picit, megint nem volt pénz, és nem lehetett előre haladni, házat venni, stb. És hát ő akkor így börtönben volt. Kisebb-nagyobb megszakításokkal, mondom, talán 10 évet körülbelül.
1: És elvégezted az általános iskolát, utána mi történt?
0: Hát édesanyám akkor már ugye 24 éven keresztül, illetve hát így azt az időt is beleszámolva a Főváros Egyes Számú Építőipari Vállalatnál dolgozott, és itt Pesten feltört egy szükséglakást, és ő már akkor tudta, hogy az az élet, ami vidéken van, az nem lesz jó se nekem, se neki, se semmelyikünknek. Azt a megoldást találta, hogy feltört Budapesten egy lakást, azt megkaptuk utána, mint szükséglakás, és nagy nehezen kihoztuk az intézetből a két testvéremet. Én kijártam a 8-at, és akkor én már a középiskolát itt kezdtem Budapesten, mert hála jó Istennek nagyon, de nagyon jól tanultam, és tehát így a reáltantárgyakból főleg, és a közgazdasági szakközépiskolát mi itt kezdtem, és akkor itt indítottam meg a pesti életemet igazából.
1: És ez hogy alakult? Jártál középiskolában, hogy el is végeztél?
0: Igen.
1: Mi történt az alatt? Zenéltél már?
0: Nem, ez alatt még nem zenéltem, de ez alatt Budapesten a cigány önszerveződés, most már így utólag tudom, olyan fordulatot vett, hogy azok a mai napig is a cigány politikában, a cigány közéletben dolgozó jeles személyiségek, akkor így elkezdtek egy olyan kezdeményezést, aminek hatására megpróbáltak kinevelni egy olyan generációt, ami képes majd a cigánysággal és a cigányügyel foglalkozni. Ezt most már így tudom, de ez akkor az úgy jött le nekem, hogy egyszer az egyik órán beütt az osztályfőnököm, nem ő tanította azt az órát, Szilvás István gyereki, és akkor levittek az igazgatói szobába, és ott mutattak nekem egy levelet, hogy a Fővárosi Cigány Kulturális és Módszertani Központ megkeresett Budapesten minden olyan középiskolai vagy középfokoktatási intézményi járó cigány gyereket, akinek adnak havi, azt hiszem, 1000 forint ösztöndíjat, és egy klubot hoznak létre azon cigány gyerekeknek, akik mondom középiskolába vagy szakmunkás iskolába járnak, és akkor ekkor voltam én 15, majd 16 éves, másodikos voltam, és akkor Zsigó Jenőjék, Kosztolyikán, Béla, Csányi János, Daróci Ági, Csóli Daróci József, Balog János, akik akkoriban így a Varga Guszti, a Kályagból, Andor Dombol, Zsigó Jenőjék, és hát hogy minden munkatársa, így gyakorlatilag létrehoztak egy cigány középiskolás klubot, és akkor én oda kezdtem el járni. És akkor sem érdekelt így módon így a zene, csak azt tapasztaltam, hogy tudom a magyar cigány muzsikát, tehát mindent, ami ott van, a daloktól, a szövegektől, a hangoktól, tehát mindent, amit így...
1: Ezt otthonról
0: hoztam. Tehát hogy most értem meg, hogy ez mekkora kincs is egy zenész családban felnőni, amikor mindenki környezetedben muzsikus, hangszerkészítő, vonókészítő, cimbalomkészítő, hegedű, bőgőkészítő, hogy mivel nekem a bal kezem születési rendellenességgel születtem, így nem lettem hangszeres zenész, mert hogy nem bírtam megfogni a klarnétot, nem bírtam a cimbalomverőt megfogni, nem bírtam a bőgőhöz, a hegedűhöz, a brácshoz nyúlni. Bár, hogyha jó az én kezem, akkor én biztos, hogy... Tehát az összes unokatestvérem az gyakorlatilag valamilyen hangszeren tanult. Mai napig. Hát a Szánztagúba a Lukács Miki, aki a Dresmisivel játszik, hát ő nagyon híres cimbalomos. Tehát az ő nagyapja, anyámmal például édestestvér. Tehát én is valószínűleg, hogy vagy a Rajkóban kötök ki, vagy itt Budapesten valami híres cigány primáshoz raknak el, vagy pedig Hevesen voltak, meg 60-ban, meg Salgótarjánban voltak híres cigány primások, ugye? Vagy lehet, hogy gitározom, nem tudom. De biztos, hogy hangszeres zenész lettem volna, de hát így a születési rendellenesség miatt ez nem jött létre. Viszont mindent, amit lehetett tudni a fülembe, meg az agyamba, meg így a érzésbe, az megvan. Mai napig ebből táplálkozom én is, hiszen most már a zenét választottam úgymond hivatalos hivatássá. Ez milyen mondat volt.
1: És akkor jártál középiskolába, te meg ezt megengedheted magadnak akkor, hogy csak oda járjál, vagy pedig kellett mellette dolgoznod, vagy milyen volt a helyzet?
0: Nagyon érdekes volt a helyzet, mert amikor a szükséglakást feltörtük, és nagy nehezen megkaptuk, anyámnak a kiváló munkája, meg az anyám utána járása után, hogy tényleg ment a fővárosi önkormányzathoz, ment mindenkihez, ment szakszervezeti kisztitkárhoz, pártitkárhoz, mindenkit megkeresett anyám, mindegy, az a lényeg, megkaptuk a szükséglakást, hát de hát nagyon szegények voltunk, tehát mondok egy példát, sosem felejtem el, egy nadrágom volt, 7 hónapig jártam az első osztályba benne, én voltam a legszegényebb, és az osztálytársaim gyakorlatilag összegyűjtöttek egy, sosem felejtem el, egy 675-ös Levi's Farmerra.
1: Wow.
0: Hát az, na most ez olyan, mint most, nem tudom, az 501-es az nagy szám volt, de akkoriban az a 675-ös az pont, és akkor mert sajnáltak, hogy mert egy nadrágom volt, és azt minden egy vagy két nap mostam én magam, meg hát anyám WC-s nő volt, mert Pesten itt muszáj volt dolgozni, ő már akkor sajnos nagyon beteg volt, és hát ahhoz, hogy a 3 gyereket, meg én főleg ugye a középiskolás dolgaimat finanszírozni tudjuk, ő elment WC-s nőnek a Savanna előtte Havanna étterembe, ott a József körúton, és ő WC-zett. És az egy első osztály étterem volt, és mivel anyám nagyon beteg volt, én nagyon, de nagyon sokszor voltam úgy, hogy én mentem be helyette WC-t tisztítani, és másnap meg mondjuk írtam egy 2 órás könyvvitel dolgozatot, és fél 4-kor hazamentem, akkor bezárt az étterem, és este 8-kor megkezdtem.
1: De az, hogy az osztálytársaid vettek neked egy farmert, vagy összedobtak egy farmerra, az azt jelzi, hogy egyrészt szerettek, másrészt volt bennük egy szolidaritás, együttérzés és
0: igen,
1: figyelem.
0: Igen, mert a fényeselekben a akkori rendőr gyermekek jártak, meg a kiszes szülőknek a gyermekei jártak. Tehát, hogy ez egy nagyon elit iskolát, Fényeselek volt ugye a kettős könyvitel atya itt Magyarországon, és hát ő egy nagyon-nagyon híres statisztikus, mint tudjuk, a Kossuth Lajos idejében ő volt az egyik, például Fényeselek volt az egyik nagy-nagy barátja Kossuth Lajosnak, meg hát ugye ez egy grémium volt, aki akkoriban az országot vezették, egy szellemi kör, és ez a középiskola egy nagyon erős iskola volt. Tehát a Hunfalvi János közgazdasági és a Fényeselek vitte gyakorlatilag a közgazdaságtudományi egyetemet, meg a pénzügyi számviteli főiskolát. Tehát innen kit járt, tehát itt végzett diákok olyan magas szintű képzésben részesültek, nagyon szigorú iskola volt, tehát hogy köppenybe kellett járni, jelenteni kellett, tehát a lányok nem festhették a körméket, nem volt ilyen nagy, hogy is mondjam, szabadság, mint most, de az valamilyen szinten, de nagyon-nagyon jó volt nekünk. Most már így utólag tudom, hogy milyen erős iskola is volt. Nem voltam ott annyira jó tanuló, egyedül csak matekból, tehát azt valahogy így ezt mindig nagyon éreztem, hogy mi van, meg hát a matekkal kapcsolatos tantárgyakkal, statisztika, politika, gazdaságtan, könyvelés, könyvitelóra, számvitel, és ezekben jók voltam, de így a humán tantárgyakban nem, tehát magyar nyelv és irodalom, ilyesmi, azt a középiskolás éveim alatt olvastam rengeteget a többiek kapcsán.
1: És elvégeztette, dolgoztál valaha számvitel?
0: Dolgoztam
1: pénz.
0: Az érettség után, dolgoztam szeptembertől a 11. keletünk, nem, először a Consumex külkereskedelmi vállalat gazdasági osztályon voltam operátor egy hónapig, de olyan alacsony, nem két hónapot talán, de tehát tényleg a minden bérezés legalapját kaptam, és az volt benne a rossz, hogy reggel 5 órára kellett menni, mert a számítógépeket be kellett kapcsolni is, és én voltam az a fiatal ember, akinek megmondták, hogy reggel 5-kor te nyitsz, és ez azt jelenti, hogy 4-kor kellett kelni, és 3-4-5-kor kellett becsekkolni.
2: De 5-kor bekapcsoltad, és akkor az beindult 8-ra, vagy ez hogy volt?
0: Hanem mivel az volt az egyetlen egy ilyen export-importtal foglalkozó vállalat, reggel 5-kor nekem menteni kellett az éjjel folyamán, tehát én reggel 8-ra gyakorlatilag több ezer könyvelési tételt printeltem ki, és kezdtük el azoknak a szétszortírozását, mint a számítógépen, meg akkoriban ment ez a Laporello, tudod, hogy beállította egy ládát, ment 4 órát a nyomtató, és 63 ezer könyvelési tétel volt rajta, tudod. Mert ugye az volt az egyetlen egy export-import vállalat az országban, tehát tehát, hogy így reggel 5-re kellett járnom, és ezt egy kicsit untam, úgyhogy gyorsan elmentem utána a 11. keleti polgármesteri hivatalba, ott voltam majd egy évet könyvelő, utána elmentem a Pralipét könyvelni, Pralipe független cigány szervezetet, és onnan ott meguntam a Banent, ráadásul édesanyám javaslatára akkoriban a rendszerváltás után a Morzsigon körtén szétdobtam a postaládákba, hogy könyvelést vállalok, és egy karácsonyra volt, mint tudom, 24 cégem. Na de hát ez olyan volt, hogy mit tudom, volt valakinek egy, hát ez nagyon kemény volt, volt valakinek mondjuk egy ilyen sütődéje, nekem kellett kikalkulálni, hogy egy bagulyásra eső hús mennyisége az mennyibe kerül, és mennyiből lehet előállítani, és mennyi lehet eladni, az milyen áréssel van, az mi van, és akkor idegösszeroppanást kaptam, amikor így december környékén bulizott az ország, én meg december 31-ig ugye le kellett adni a könyveléseket, és persze mindenkinek akkor a
2: kellett,
0: és én meg volt úgy, hogy napi 1 órát, meg 2 órát aludtam, mert persze lusta voltam, de azért meg kellett csinálni, és akkor az utolsó 4-5 napot azt kávé és egyéb serkentőszerek mellett könyveltem. És utána azt mondtam, hogy jó, ez felejtő, én nem leszek könyvelő, azt mondom, beláttam.
1: És de később dolgoztál a 8. kerületben
0: is. A Pralipe független cigány szervezet, tehát ugye az akkor az első politikai összejövetelt, így mondom most már utólag, tehát az első politikai szervezetet az Osztolyken Béla vezette, én ott könyveltem 2 hónapot, és az ő feleségével, Szőke Judittal az önálló cigén kisebbségi csoportot megalakítottuk a 8. kerületben, ez volt 93 év végén, és 94-ben volt ugye az első választás, illetve így ami már így jött, és utána én előadó egy egyébként önkormányzati dolgozóként, a Józsefvárosi önkormányzatban dolgoztam 4,5 évet, mint az etnikai normatív felhasználásának az ellenőrzését végeztem. Iskolákba és óvodákba jártam ki, és az államtól a cigány gyerekek felzárkóztatására, oktatására kapott pénzt ellenőriztem, hogy mire költik el a kedves igazgatók, és én voltam az Atya Úristen.
2: De mi volt a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Akkor tájt még nem volt olyan... tehát ez a régi vágású, jó minőségű igazgatók voltak még, akik nagyon komolyan és szigorúan vették a pénzügyi számviteli fegyelmet, úgyhogy nagyon jó kapcsolataink és nagyon jó tapasztalataim vannak azóta is egyébként, mert tisztességesen és jól használták fel a pénzt. Akkoriban indult be a 8. kerületben az a felfogásváltás, hogy már nem feltétlenül kell a gyermeket mindenféleképpen a zene felé irányítani, hiszen látszódott az, hogy a zenész cigány élet és a zenei karrier az nem kecsegtet olyan pénzügyi lehetőségekkel, amelyből egy családot, egy normál életet föl lehet építeni. Akkoriban volt ez a szemléletváltás, a 8-ban már lehetett érezni, hogy rengeteg cigány szülő kezdte el különféle középiskolába is, és komolyan venni a tanulást, mint olyat. Úgyhogy például ennek az etnikai fejkvótának ez volt az egyik legnagyobb előnye, hogy azóta kinevelkedett egy olyan generáció, ahol a tanulás, mint érték, a könyv, a ceruza, a tudás, mint érték megjelenik. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon sikeres időszak volt véleményem szerint. Ebből lett egyébként később a Tanoda program, amelyet most már hivatalos állami minisztériális szinten is az országban most már több mint 60 tanoda van, ami egy extra kurrikuláris délután idősebben iskolán kívüli oktatást biztosít a gyermekeknek nagyon barátságos és jó minőségű körülmények között. Azzal a feltétellel, hogy a szülő beleegyezik, a gyermek beleegyezik, és a gyermek választja ki a számára megfelelő tanárt, és azt a megfelelő gyermek választja ki a tantárgyat, amiből szeretne fejlődni. Tehát, hogyha 2-es, a 3-as, 4-es, már az is nagyszerű eredmény.
1: És ez már egybeesik időben ugye azzal, hogy megalakul a Romanok László?
0: Igen, mert a középiskolás táborok minden évben ugye elvittek minket Balatonra, vagy egyéb más helyre az országban, meg évközben minden héten volt egy klubunk. Akkoriban már mi megismerkedtünk a cigány önszerveződésben dolgozó emberekkel, és akkor már láttam én speciál, mert hogy ugye ott dolgoztam, meg helyben voltam, a cigány politikai önszerveződést, tehát láttam a Lungodrom megalakulását, láttam, amikor Farkas Lórián kivált a Pralipéből, láttam, hogy a Zsigó Jenő létrehozza a Roma parlamentet, tehát minden ilyen fontos cigány politikai történelmi eseményen én videóztam, és ott voltam. Emellett meg táborokba jártunk, és klubokba jártunk, és ott alakítottunk egy icike-picike zenekart, aminek még igazából nem volt tétje, csak amikor az önkormányzatban dolgoztam a 11-ben, 93 év végén, nem, 92 év végén, akkor mi leadtunk így teljesen véletlenül egy jelentkezés lapot, aki mit tudra, és nem is tudom, melyikinek az ötlete volt, de így azt tudom, hogy az utolsó nap, utolsó órájának az utolsó perceiben, az utolsó, már be volt kötve, és a Marika nénit mondtam, hogy jaj, Marika néni, ne izéljen, mert tudja, milyen lusta vagyok, tessék meg berakni.
1: De ez inkább egy baráti társaság volt, aki zenélgetett.
0: Ez egy baráti társaság volt, aki énekeltünk Andodrom és Kályag dalokat, mert ugye Kályag 87-ben megjelentette az első lemezét, ami egy, most már tudjuk, hogy egy forradalmi történelmi fordulópont a magyarországi cigányzene mindenféle szegletében, hiszen akkor egy korszak zárult le, az előző korszak, amit nagyon híres és nagyon neves előadók fémjeleznek, és egy politikai korszak is lezárult egyben, a cigány önszerveződés is öntudatra
1: kezdetében.
0: És ugye ezeket a dalokat énekeltünk, és ez tényleg nem volt tétje. Tehát nem volt jó kedvből, csak mert szerettük énekelni, mert szerettük a dalokat, mert olyan jó volt együtt lenni, olyan fiatalok voltunk, és most is azok vagyunk. Úgyhogy így teljesen egy baráti, jó hangulatú, tét nélküli kezdeményezés volt, és amikor beadtuk a Ki mit tud a jelentkezést, el is felejtettük, és talán egyszer volt egy fellépésünk, mondom, az is egy táborban talán, vagy valami ilyesmi, de hát fellépés volt, tehát végig rögtük az egészet, és végig énekeltük, de mégis volt egy műsor jellege. Utána 93-ban tavaszán így elkezdtük a selejtezőket végigjárni. És ahogy így mentünk előre, azt vettük észre, hogy akárhol zenélünk, ott mindenkit megverünk, de ilyen magasan. Tehát, hogy így elámult az ember. Ez mindegy, hogy tudom én, Dunaújvárosban voltunk, Szekszárdon, Kaposváron, Békéscsabán, bárhol, mindegy, egy országos ki mit tud volt, ugye. És azt vettük magunkat észre, hogy egyszer csak a televízióban vagyunk, és akkor selejtező ott is nyerünk ilyen elődöntő, másik elődöntő, harmadik elődöntő, negyedik elődöntő, középdöntő, döntő, és a döntőt is.
1: Ez milyen kategória volt?
0: Ez a népzene kategóriában
1: volt. Tehát ebben
0: volt magyar népzene, cigány népzene, szlovák, görög, nem tudom még milyen nép, tót, sváb zenekarok, citera zenekarok,
1: és ezt még Antal Imre vezette.
0: Nagyon sokféle cigány zenekar természetesen, és egyszerűen, én nem is tudom, de végigvertük tényleg az országot, és egyszer csak minket hirdettek ki győztesnek, de ott is tényleg magasan.
1: És mit nyertetek?
0: Nyertünk egy csomó ilyen apró cseprű díjat, nyertünk 260 ezer forintot, ami akkoriban nagyon nagy pénznek számított, ugye hát így akkoriban havi fizetésen volt 12 ezer forint, vagy valami ilyesmi. Tényleg a havi fizetés 30-szorosát, 20-szorosát, nem tudom, valami ilyesmi. Meg kaptunk egy tájföldi utat, és 93 novemberével életem első ilyen hosszabb külföldi útja, mert ugye a cigánytelep és Budapest is külföldnek számított. Kimentünk tájföldre Bangkokba, és utána meg le a tengerpartra is. És akkor ez volt a nagy élmény.
1: Oké. Na, innen folytatjuk, mert úgy zenéljünk egy kicsit. Istvánt megkértem, hogy hozzon nekünk a saját zenéjéből. Ez valamiért nem nyílt módja, úgyhogy most akkor megkérdezem, hogy akarsz nekünk énekelni valamit helyette?
0: Nagyon szívesen. Ki is találtam a Tilos Rádiósoknak egy dalt, mivel a Tilos Rádió eléggé alternatív, úgyhogy hoztam egy alternatív bio állatvédő cigány dalt engedelmetekkel.
1: Halljuk.
0: Úgyhogy nem is hoztam, hanem most jutott eszembe, ez az új lemezünkön lesz rajta, ami remélhetőleg májusig elkészül, vagy április végéig. Úgyhogy annyit kell még a dalról tudni, hogy ez egy beás cigány dalgyűjtés, Gerdényből gyűjtöttem, és egy nagyon, de nagyon-nagyon izgalmas kis dal, a dal címe Csibe.
1: Oké. Okay.
0: Ladies and gentlemen, stoop

szeretett, az udvarban magot szedett. A tyúkoknak nem volt nyugtuk soha, taralannána, de a tyúkok megunták egy napon. Hop, hop, hop, hogy a csibe nem osztozik a magon. Karananana, neki estek, megbúbolták az udvarból, kizavarták. Kakasok meg kinevették nagyon. Adarattana, hát így jár minden pejhes hátú csibe. Hop, hop, hop, aki nem fér a saját bőribe. Adarattana, felvág a más tarajával, s kikezd a más kakasával. Stolnak nézi, ami még csak pihe. Adarattana.

0: Menyhárt Jenő vagyok, ez a, az Ócsigamez meg a Fuzsiamet, DJ Sztyep szolgáltatja a zenét, és itt van velünk, és van vendégünk, Szilvási István, a Szilvási Gypsy Folk Band vezetője és énekese. És hát mesélted nekem, hogy egy tanulmány írásán is fáradozol, ez, a, ez miről szól ez a tanulmány?
1: Mivel a zenei pályafutásom most már gyakorlatilag majd 20 éves, és gyakorlatilag részét képezzük azon most már kevésnek mondott cigányzenekarok, akik képesek voltak mondjuk így tényleg hosszú időn keresztül megmaradni ezen a folklór mesdjén, és illetve a cigány zenében. Úgyhogy Pulai Gergő barátommal, aki most Angliában tartózkodik jelen pillanatban, és ott írja a doktori disszertációját, ő kulturális antropológus, elkezdtük egyszerűen kutatni azt, meg megnézni azt, hogy egy-egy dal hogyan hat egymásra. Tehát, hogyha bejön mostanában mondjuk egy guccaszám, az feldolgozza a Váradi Roma Café, akkor a magyarországi cigányság átvesz egy másik ország, másik zenei stílusából, zenei kultúrájából, már egy feldolgozott dalt, ami beépül a mindennapok szintjén, tehát magát a folklort képezi, mondjuk. És ez ugyanúgy van azokkal a zenekarokkal, illetve az általunk játszott zenékkel is, hogy gyakorlatilag mi vagyunk most az a, ebben a modern globalizált világban, mi vagyunk most az a folklór művelő és zenét készítő közösség és zenekarok, akik adják gyakorlatilag az új dalokat a cigányságnak. Uh-huh. És ahogy ezzel elkezdtünk gondolkodni, egyre több országot kielemeztünk, egyre több magyarországi dalt is kielemeztünk, hogy hol található meg még, és egyszerűen adta magát a téma, hogy ezt egy nagyon rendezett, szerkesztett, világos mesdje mentén írjuk meg, és csináljunk belőle egy olyan tanulmányt, ami gyakorlatilag az elmúlt 20-25 év cigány zenei változásait mutatja meg.
0: Tehát van egy ilyen történeti áttekintés is, és egy földrajzi kitekintés is.
1: Így van. És hát nyilván kikerülhetetlen volt, hogy honnan is jött ez az egész, és hogy hova fejlődött, vagy hova fejlődik, vagy milyen lehetőségek vannak még, vagy milyen olyan világokat fog még a cigány zene magába fogadni, illetve a cigány zene újra kitalálni magát, ez most mindegy, ezt most belezavarodtam, de nem is ezt akartam mondani, hanem az időrendi kitekintést is át kellett nézzük. Tehát megnéztük azt, hogy a rendszerváltás előtt, illetve a Kályeg első lemeze előtt, a 70-es, 60-as, 80-as években milyen olyan fő vonala volt a magyarországi cigány zenének, ami meghatározta az akkori, meghatározta magát a cigány kultúrát, uh-huh. cigány zenei kultúrát.
0: És milyen volt ez a rendszerváltás?
1: Hát nagyon sok neves és nagyon fontos előadói voltak, illetve szereplői voltak az akkori cigány zenének. Azt is 3-4 féle kategóriában lehet sorolni. Egyszerűen az énekesek mondták, vagy az akkori sztár énekesek vitték gyakorlatilag a cigányzene vezető szálát. Gondolok itt Horváth Istvánra, Horváth Pistára, gondolok itt Bangó Margitra, gondolok itt Gál Gabriellára, Kovács Apollóniára, azokra a híres cigány primásokra, akiknek a zenekara gyakorlatilag az országban a legjobbak között voltak, Járóka Sándor,
0: Lakatos
1: Sándor, Déki Lakatos, ugye, Csócsi, Józsi, Berki család, hagyd mondjam, Kökény család ugyanúgy volt, Lukács családra gondolok itt. Illetve arra a közegre, ami akkoriban a magyarságnak is és a cigányságnak is a szórakoztatását jelentette, tehát az budapesti éjszakai zenészélet, kávéházak, éttermek.
0: De ez mondjuk a televízióban leginkább a jó ebédhez szól, a notában jelent meg.
1: Repülj a páva, televíziós vonalmesdjén mentek ezek. És hát az országban gyakorlatilag majd mindenhol volt egy cigányzenekar. Uh-huh. Tehát a Debrecenbe lementél, akkor ott az Aranykakasba biztos, hogy volt cigányzenekar, és ott nagy dolog volt.
0: De ez félig meddig a magyarok szórakoztatására alapult.
1: Így van. És most már így tudjuk, meg hát így azért ezt mindig is tudtuk, volt egy másik ilyen vezetőszál, ami a Zolá cigány zenei kultúrát jelentette, de ez nem volt nyilvános és nem volt ilyen populáris, mint most, hanem ezek a családokban belül a maga kultúra élt. Tehát volt egy ilyen népi, családi, belső kulturális alap, amiből most is táplálkoznak azon folklór zenekarok, akik most jelen pillanatban a cigány zenei piacon vannak. Illetve ugyanez a folklór a magyar cigányoknál is megvolt, tehát volt egy ilyen látható, mindenki számára elérhető fogyasztói zene, a magyar cigány zene mentén, akire a magyarok is mulattak, és a magyarság is ezzel szórakozott, vagy ezen szórakozott, és illetve volt egy ilyen családi belső értékeket felvonultató zenei háttér és hagyomány. Aha. Így van.
0: Bocsánat, hogy közbevágok, de lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy a magyar cigányok és az olá cigányok, tehát hogy ez hogyan különbözik, tehát ezek ennyire távol vannak egymástól, hogy nem, nincs annyira rálátás, vagy távol voltak?
1: Távol is vannak, mai napig is azt tudom állítani. Ma már mondjuk a zenének köszönhető sokkal árnyaltabb és sokkal összetartóbb most már akár a két népcsoport is, hiszen nagyon sok minden a demokrácia bejövetele az országban az lehetővé tette, hogy a népek közel legyenek egymáshoz, vagy népcsoportok. De amiért az olasz cigányokról és magyar cigányokról el lehet mondani, az mindenképpen az, hogy van egy fő különbség, hogy a magyar cigányság nem beszél cigányul, illetve csak Észak-Magyarországon egy kárpáti cigány nyelvjárást használnak, ezek a zenész muzsikus cigányok, de főleg nem beszélnek cigányul, az olasz cigányok meg beszélnek cigányul. Uh-huh. Ennek az az oka, hogy más vándorlási hullámban érkeztek Magyarországra, és azt az asszimilációs folyamatot, amit évszázadokon keresztül az akkori cigányságnak el kellett viselni, gondolok itt Mária Terézia, a II. József szabadságharc és a hosszú évszázadokon keresztül, elvesztették a nyelvüket, viszont megmaradtak cigánynak, és a zenét fejlesztették ki, a magyar cigány zenét fejlesztették ki. Ők a magyar cigányok, az olasz cigányok viszont a 1848-as szabadságharc előtt, a kiegyezés után érkeztek, ők egy másik vándorlási hullámba jöttek be, ők viszont olasz cigány, azért olasz, mert hogy Erdélyből, Transzilvániából, tehát Románia területéről érkeztek, olasz országból, ahogy mondják, és ők az olasz cigányok, akik más hagyománnyal vannak, nyelvet beszélnek, más az öltözködési, a viselkedési, a társalgási és más szokásokkal bírnak. És ez a két népcsoport, illetve van még egy harmadik bevándorolt népcsoport, aki a világháború előtt és a két világháború között érkezett Magyarországra, az a beász cigányok, akik óromány nyelvet beszélnek, és ők főleg Zala, Vas, Tolna megyében van, Pécs környékén nagyon sok ilyen beász cigány falu van. Ők óromány nyelvet beszélnek, de az ő lélekszámuk 25-30 ezer fő maximum tehető, míg a magyar cigányokból jelen pillanatban az én állításom szerint 5-600 ezer cigány él Magyarországon, illetve az olasz cigányok plusz 150-200 ezeren vannak, és így tevődik össze magyarországi cigányság, hogy is mondjam, képe. Tehát itt óriási különbségek vannak, és a két, a magyar cigányok és az olasz cigányok nem fogadták el egymás társadalmi szokásait, illetve egymás szokásrendszerét, és nem is nagyon volt ilyen kapcsolódási pont. Ezen egyébként nagyon, de nagyon-nagyon sokat változtatott a zene, amikor is a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már a olasz cigány zenekarok hoztak be magyar cigány zenészeket az olasz cigány zenébe, és így sokkal színesebb, sokkal profibb és érdekesebb lett a zene, mert hogy rájöttek arra, hogy az olasz cigány zene az általában énekekre alapuló zene, a magyar cigány meg hangszerekre épít. Tehát ott a hangszeres tudás sokkal nagyobb, mint az ének tudás, és másik csoportnál megfordítva, inkább az archaikusabb énekes tudás erősebb, mint sem a hangszeres.
0: És akkor ugye a szocializmus alatt akkor lényegében, tehát ez a szórakoztató zene volt, nem nagyon volt roma folklór.
1: Így van,
0: és
1: van
0: ezen változtatottak a megjelenő Kaiak lemez.
1: Így van, ők voltak azok, akik először kiadtak egy lemezt, és az a lemez forradalmasította úgymond a cigányzenét Magyarországon, illetve hogy 89 után, a rendszerváltás után lehetővé vált, hogy lemezeket, kazettákat adjanak ki emberek, és ez volt az első hanghordozó, ami országos szinten elterjedt, és ez épült be mai napig is olyan szinten a kultúrába, hogy mindegyik dal gyakorlatilag ma már egy kisgyermek számára is ismerős, és ismert, és tudják játszani.
0: És ez inspirált téged is, anno.
1: Igen, így van. Mellette még volt a másik zenekar, akik ugyancsak így a Kályaggal együtt jöttek föl, illetve alakultak, és akkor tájt kezdődött, ő az Andodrom zenekar, aki ugyancsak történelmet írt a meglétükkel, és mivel mi andodromosok voltunk, hiszen a Zsigó Jenő, Kovács Zoltán és Balogh János, Csányi János, Daróczi Gyula, Daróczi Ágér és a régi nagyok mentén nevelkedtünk föl, úgyhogy mi inkább andodromosok voltunk, de a Kályagot ugyanúgy, csak nem volt velük olyan nagyon-nagyon kapcsolat, tehát úgy nem életszerűen éltünk együtt velük.
0: És ez megmozgatta a roma közösséget, zenészeket, sok ilyen zenekar követett?
1: Olyan szinten megmozgatta, hogy a rendszerváltás után nagyon átalakult minden gazdasági, főleg a zenében is ugye a gazdasági környezet az átalakult. A magyar cigány zenére már nem volt olyan igény, és jött ugye az olasz cigány zene, ami viszont már színpadi előadó művészetet is magával hozta, tehát hogy koncert jellegűen adják elő a tudományukat, illetve a zenéjüket, nem csak étterembe, hogy valaki oda megy és húzat egy nótát, vagy stb. Tehát ez a világ meghalt, a magyar cigány zenei világ elkopóba látszott, és itt jött ugye az olasz cigány zenei világ, ami meg feljövőben volt, és a Kályak hatására, meg az Andodom hatására rengeteg olyan cigányzenekart alakult az országban, új cigányzenekar, aki a folklort választott és folklort akart játszani, és ebből több mint 100 volt, 140 volt akkor tájt. És közben ugye a cigány önszerveződés és a politikai szerveződés is megtette a jótékony hatását, hogy volt egy ilyen rendszerezett budapesti fellépés sorozat, amit a Cigány Művelődés és Módszertani Központ csinált az Almási téren, illetve mi 94-től az önkormányzatban a 8. keletben Humorom is van címmel rendeztünk, és a 94-ben megalakult a cigány kisebbségi önkormányzati rendszer, tehát a cigány kisebbségi önkormányzatok, és ők voltak még, akik életben tartottak ugye nagyon, de nagyon-nagyon sok cigány zenekart országos szinten. És ez volt az első, ami a kultúrákat kezdte összehozni, tehát az magyar cigány kultúrát és az olasz cigány kultúrát is.
0: És ez ment egy pár évig, gondolom aztán az történt ugye, hogy sok zenekar így nem tudott fennmaradni.
1: Igen, mert azért ez egy ilyen fellángolás szintjén ment, tehát hogy éveken át lehet, de azért, hogyha nincs kitartás, és nincs egy rendszeres támogatás, és nincs egy összefogó erő, akkor ezek így
0: egy idővel
1: elmúlnak. Meg hát aki meg végképp, mi meg annyira szerettünk zenélni, hogy nem érdekelt semmi. Én általában szerencsés voltam mondjuk a munkahelyeimmel, mert a nyarat sohasem dolgoztam végig. Meg hogyha így akartam, akkor kirúgattam magam májusban, hogy egész nyáron tudjak menni. Mert szeptemberben újra elhelyezkedtem, ha akartam.
0: Mikor lett a szilvási zenekar?
1: Ahogy megnyertük 93-ban Románok Lászlóval, aki mit tudott, utána 4,5 évig négy és fél évig, nem, most nem tudom pontosan, most meg kellene számolni.
0: Mindegy, egy pár évig
1: a Románok László zenekart vezettem, és nagyon, de nagyon-nagyon sokat koncerteztünk, hiszen a nulla koncertből, illetve a nulla előéletből 94-ben már 94 koncertünk volt, és iszonyú nagy sztároknak számítottunk az országba, és mi is olyan hatással voltunk a általában a cigány zenei zenére, meg a közösségek sokaságára, hogy mi általunk is újabb hullám keletkezett, és zenekarok tucatjai alakultak. Akkor tehát ezt, erre volt egy ilyen számítás, meg így tudtuk is, hogy kik vannak az országban természetesen. Több mint 90 zenekar alakult, és az is mindenféle néven, de és volt, akik sokszor ugyanúgy Románok László nevet adtak az ő saját zenekaraiknak, csak azt mondták, hogy Tiszalöki
0: Románok László.
1: Igen, vagy Palacsintok László.
2: Mit jelent a László? Nem lehet, hogy nem
1: figyeltem. A László hangot jelent cigányul, cigány hangnak lehetett nevezni. Egyébként érdekes, mert ez a cigány, a Románok László cigány hangzenekar a 70-es évek végén volt egy ilyen zenekar, és ennek a zenekarnak a tiszteletére adtuk mi is saját magunknak ezt a hangot, vagyis ezt a együttes nevet. Tehát, hogy így volt egy, csak így hallottuk, hogy akkoriban volt egy ilyen zenekar, és régi cigányok játszottak benne, és akkor így mi tiszteletből adtuk ezt a nevet, akkortájt.
0: És a folk után, ezután a folk fellángolás után lettek fordulatok a roma
1: zenében. Igen, mert
0: zenében.
1: Ahogyan a 90-es évek elején ugye a társadalmi mobilitásnak köszönhetően, meg a gazdasági változásoknak köszönhetően rengeteg cigány jött föl Budapestről. És az egyik ilyen fészek, ahonnan feljöttek a legjobb, leghíresebb és mai napig is sztár zenészek, énekesek, például a Bódi Guszték, onnan jöttek. Ők megcsinálták a Nagyecsedi Fekete Szemeket a Baluk Feriékkel, és majd ők is egy év után egy lemezt adtak ki, egy kazettát adtak ki, szétváltak, lett a Rományi Róta, lett a Lindri tánc együttes, és nagyon, de nagyon, nagyon sok zenekar, akik most például a Stefano egy híres énekes, ő is zenekarban járt, a Vojake Sáve, a Terne Sáve, a Jagalo Vurdon, a Rőzsetűz, a Fehér Kígyó, a Fraciról, de a zenekar, a Kanizsa Csillagai, aminek a szünetben hallható amerikai énekes, ő dolgozta fel az egyik dalukat.
0: És most megjelent szalon zene, illetve rap formájában.
1: Igen, és ez a Pulai Gergővel végzett kutatásunk, illetve tanulmányunk egyik ilyen fontos mondani vele, hogy a pont az, hogy kronológiában is meg lehet mutatni, hogy egy-egy új zenekar milyen új irányvonalakat hozott. Tehát volt a Kaija Gandodrom, Nagyecsedi Fekete Szemek, Szilvási, nevés Románok László, utána megalakult a Szilvási Gypsy Folk Band, és ezekben az években, a 90-es évek végén jött egy új generáció, amelynek az egyik legnagyobb képviselője a Fekete Vonat együttes, amelyből ma LL Junior, illetve Fatima a leghíresebb előadók. A Fekete Vonat adta ki az első lemezt, nem tudom, talán 98-ban, ha jól tudom. Ott volt egy történelmi változás, amikor a cigány zenének és a cigány folk szövegeknek és a cigány nyelvnek és a modern zenének egy olyan ötvözése rap és funky formájában előkerült, ami újabb lökést adott a zenének, és ők egy ilyen történelmi pont, a Fekete Vonat lemezei egy történelmi pont még, ahonnan egy újabb irányvonalat, újabb színesedik a paletta című történet van, egy új szín jelenik meg a cigány zenében, és utána 2001-ben megjelenik a Szilvási Gypsy Folk Band, mi tartottuk ugye a folk vonalat, és talán 2002-ben megjelenik a Váradi Roma Kafénak az első lemeze, ami újabb egy történelmi fordulópont, mert az megint adott az országnak, illetve a cigányzenének egy olyan lökést, ami egy új szint vitt megint a cigányzenében, tehát a Váradi Roma Café zenei stílusa, az ötvözte a balkáni, nem, román Nikolaj Guca stílust, a magyarországi éjszakai bárzenét játszó zenekarok stílusát, illetve a dal szövegek ben a cigány nyelvet a magyar nyelvvel, és amikről szóltak a dalok, az újabb történelmi pont volt, hogy cigány vagy, ne tagad, vállald bátran önmagad, így lehetsz csak büszke s önmagad. Tehát ezek olyan mondatok voltak, hogy amikor egy pécsien sétálsz mondjuk a fő utcán, és egy háziluliban szól a Fekete Vonat meg a Váradi Roma Café, és magyarok buliznak erre, akkor ez sokkal többet ért, mint bármilyen
2: politikus. Én is többször voltam Fekete Vonat koncerten annak idején.
1: Tehát az többet segített, mint a politika addig összes vívmánya. És ez szól a toleranciáról, az elfogadásról, az egymás megbecsüléséről, tehát ezer ilyen dolgot bele lehet lehet vinni, mert hogy tényleg ezt is jelentette nekünk. Tehát ezek a történelmi jelentőségű lemezek és együttesek, és a zenében is olyan nívót hoztak ezek a zenekarok, amely olyan magasra rakta a mércét, hogy mindenki más, aki ezeket a zenekarokat utánozták, és akarták, meg ilyen típusú zenét akartak játszani, az olyan magas zenei műveltséget igényelt, hogy az egy pozitív lökést adott a Zolá cigányzenének is, a magyar cigányzenének is, úgy általában cigányságnak. Tehát, hogy ők ezek mind nagyon, nagyon jó muzsikusok és zenészek. És persze, ahogy a Kályag mondjuk megszűnt, lett belőle az Etnorom, ahogy az egyik zenekar megszűnt, lett belőle a Stefano, a Nóter Méri, ahogy Bódi Guszti felkarolta. De például, ha Bódi Gusztit megnézzük, ő is folklórral indított, volt neki egy rockos, funkis korszaka egy lemez erejéig, majd még Pánsipot is alkalmaztak, és utána kezdett el a pop világában, a könnyű tenzene pop irányába menni, fogyasztható pop irányába menni. Tehát ez is egy paletta. Ahogy a Nóter Méri hozta az új dalokat, ahogy a Stefano Junior, ahogy a Rományi Róta elkezdett egy másik folklort játszani, az is beépült, de ők is már a romániai zenéből hoztak, ami nekünk romániai, de közben kiderült, a kutatásunk az bebizonyítja, hogy ez gyakorlatilag egytől fakadnak a dalok. Hogy mind a családokban is megvan. És a másik nagyon fontos állítás ennek a tanulmánynak, hogy a magyar cigány kultúra, énekes és dalos kultúrában szereplő magyarul és cigányul elhangzott dalok rengeteg hasonlóság, majd és sok esetben ugyanaz a dal is megszerepel a magyar népzenének a tárházában.
0: Tehát egy kölcsönösen hatottak egymásra.
1: Van, tehát, hogy itt van egy ilyen, tehát a kultúrák egymás mellettisége, és ugyanaz a kultúra máshogyan nevezve című dolog. Tehát egy dalnak megvannak a helyei, hogy énekelik Miskolcon, egy magyar cigány családban, énekelik az olasz cigányok is, és énekelik Erdélyben is az erdélyi magyarság cigányzenészekkel.
2: Hát cigányzenészek játszottak mindenhol Erdélyben is.
1: Igen.
0: És hogy változik ma a helyzet? Milyen ma játszani ahhoz képest, amilyen 10 évvel ezelőtt volt?
1: Hát nekünk például a Szilvánsi Gypsy Folkband esetében a közönségünkben látszik meg, hogy mi egy olyan pályát választottunk, ami a fesztiválok és a pubok irányába is elment, illetve konferenciák és a cigány kisebbség önkormányzatok, illetve iskolák irányába is elmentünk. Például mi közönségünk egy normál hétköznap budapesti szórakozó helyen rengeteg külföldi van, rengeteg magyar és rengeteg cigány. Tehát, hogy mi egy ilyen multikulturális jelleget öltöttünk, és természetesen azok a dalok, amelyeket mi játszunk, az egyrésztől a régi hagyományos folklór elemeit használja, de már én is kiegészítettem, ugye én akkor tehát az első zenész voltam, aki kijelentette, hogy halló, én nem csak magyar cigány vagyok, hanem olasz cigány is vagyok, hiszen apámat sem tagadom, meg sem anyámat. Én voltam az első olyan olasz cigány zenét játszó, de mégis magyar cigány zenész értékeket felsorakoztató együttes vezető, aki képes volt a gitárkanna mandolin mellett cimbalmot, klarnétot, nagybőgőt behozni, vagy tangóharmonikát behozni, vagy szaxofont behozni a zenébe. És akkoriban ez egy ilyen nagyon furcsa volt, hogy tele volt olasz cigány zenekarra mindenki, és a Szilvási meg nem játszott olasz cigány zenét már így, hanem mi voltunk egy ilyen innovatív, változtató zenekar.
0: Mikor láthatunk legközelebb benneteket?
1: Legközelebb ma játszunk a Bírlak Táncházban, a Dob utca 101-ben egy táncház lesz gyakorlatilag. Cigánytáncokat fognak, lehet nálunk majd tanulni, balokat, ez Babos Tamás és a Szilvási Gypsy Folk Band fog utána, meg közben is táncházos dalokat játszani, illetve utána egy fantasztikus bulit csapni. Úgyhogy ma este én játszom, hogyha van kedvetes tilos rádiósok, nyalom a sóhajtásatokat, gyertek oda.
0: Na hát köszönjük, hogy eljöttél, ennyi fért bele, egy hét múlva újra itt leszünk. Köszönöm mindenkinek, és megyünk.
2: Igen, én még elmondom, hogy 1%-os kampány van itt a Tilos Rádióban, úgyhogy ne feledkezzetek meg róla.
1: Én is csak ezt szerettem volna köszönni, köszönöm szépen, szervusztok Tilos Rádiósok.
2: A telefonnal sem a következő műsor fogja fölvenni, hello.

tőle, hogy Dubica nyilván a saját titkos receptje szerint egyre növekszik. Persze az is lehet, hogy én mentem össze. Nem tudom. Jaj, nem volt meg. Ingatta a fejét. Azt ő látja, hogy nem. Pedig a punyogás meg hájadzás helyett inkább edzést kéne tartanom a test templomában. Mert a test acélja nélkül nincs lélek kova, repül a nehéz szárny, jövőnek tova. Nem azért mondja, fújta föl magát Dubica, de nézzen meg őtet, barátice. Az erőtől duzzadás, ő hozzá mérve lófasz. Na ja, ez alkat dolga, egyik faj így, a másik faj úgy, a mutánsokkal pedig a betolakodó szívűekkel meg csak a baj van. A madárfejű lajcsikákkal. Persze azért van a baj, fajtársam, hogy kicsalogassuk az odujából is, kitekerjük a nyakát, mondta Dubica testvér, és csillogó szemmel felborzolt tollakkal fölnyitott egy doboz Red Bullt. Sokszor megfigyelhettem ezt a műveletet. Érdekes technikája van. Belevágja a csőrét a bádokba, két cippantással leszívja a tartalmát, majd a csizmás lábával lerugdossa a dobozt önnön fejéről, és mint a rohamozna, nekifutásból kidobja az ablakon. Kruha! Kiabálják ez alatt a sasbolyok. Rukkukukukku! Láttál-e már ekkora sörcsőrt, testvérem? Mondja ilyenkor, és piroslik a haba szemöldökén. Egy hordót szétbaszok az erőtől, ha akarok. Nem, mondtam neki, ekkorát még sose láttam. Mert ez egyenesen tanítani való, és tégedet egy ilyen teljesítménnyel feltétlen ki kéne tömni, kedves bátyám. Egy darabig furcsán pislogott rám, aztán mégis elmosolyodott, büszkén járkált föl alá. Ne türelmetlenkedjé, neked is beműtünk egyet a pofitba, kis testvérem, felelte, ha elélel addig. Egy sörcsört. Máskülönben, mondta, délutánra legyek összekészülve, vegyen föl szépen a zöldleveles szabad időmet, magával visz a teraszra. Zászlószentelés lesz és fiókáztatás. Furcsa volt joggingban a szabad levegőn. Mindenki engem nézett, amit igen szégyeltem. Nem győztem összehúzni magam. Ráadásul az ünnepség alatt Dubica mögött kellett ülnöm fönn a karomkeresztes trambolinon. Mutatni szárny közelben. Nyüzsgött alattunk az egész terasz, és ameddig a szem ellát, nyüzsgött a légtér. Szólt a tuba zenekar, vitaminos konfettit és búzagumit szórtak szét a harci mazsorettek. Megszámlálhatatlanul sokan voltak. De meg kell adni, rend volt, és komoly fegyelem. Dubica egyfolytában integetett, csókot, mentolos bükkönykalácskát dobált a turul bébiknek, akik forró nadrágban és kendermagos fejkendőben gyakorlatoztak a ragadós harci tatamin, majd kis beszédet rögtönzött a tiszta búzatan, a fajfolytonos aviatika és a radikalista fészekcentrizmus kapcsolatáról. Egy bordám szőim, galambfiak, kiabálta, ti büszke faj alap. E verő szép napon, mikor először rugaszkodtok el acél kis izmaitokkal e fajeresz megszentelt pereméről, jusson eszetekbe, hogy akinek szárnyat adott a fajteremtő, annak használni adta, nem pedig ellenkezőleg, hogy fusson vele körbe-körbe, mint a impellérek. Akinek meg nem adott szárnyat, annak vagy beműtünk egyet, vagy le fog esni a történelem liftaknájában. Hújjon a tajgetosza. Nem igaz? De igaz! Hurrogta egyetlen összeforrt torokként a fiókák tömege, alig tudta őket a főfajalelnök leinteni. A beszéd vége felé meglepő módon, bár név nélkül, engem is megemlített, mint titkos fegyverét a legyőzhetetlen palomista génfajplantációnak,

mely nem ismer akadályt a csillagokig, és tovább, előre hát tol kis testvérek, ti szárnyaló öklök a humanu plutokrat a punnyadás és idegen szívűség gyomorszájában. Ezután az 5000 éves hagyománynak megfelelője megkóstolta és szép szavakkal méltatta a betytejet, melyet a vidéki küldöttségek hoznak ilyenkor, s bonyolult rítus szerint pompálják át csőrből csőrbe, míg a legkollektívabb trutymóként eljut a magasrangú címzethez. Ó, te vidék! Burrogta teleszája a tubica. Te zöldleveles bokor, hol még hamisítatlan vadgerle szív dobog a jövő tojásai fölött, tarts ki, te vidék, és burukkolj! Mindent összefröcskölt. Megint percekig surrogott a taps. Némi integetés és fióka simogatás után átvette, és a kezembe nyomta népünk tútora feliratú díszpárnát, majd egy testvérpárt küldöttségre hivatkozva visszavonultunk, és elmehettem vele a VIP teraszra, ahol a saját főfajelnöki páholyából néztük a műrepülő bemutatót. Az ügyes tornagerle kötelékek karon keresztet formálva százasával repültek el fölöttünk. Mit szólok? Kérdezte Tubica. Hát most mondjam meg, hát nem egy csuda dolog a természet? Hát ő az én helyemben már nem bírna a vérével, és látván-e parádét, alig várná, hogy szelhesse a levegőt keresztül kasú, hajaj, de várná. Én meg gúnyadok, nedvezek, és valljam csak be. Félek a repüléstől.

0: Bevallom, mondtam. Tessék, még be is vallja ez a szekértolonc, harsogta Tubica, még be is vallja. Hát hím az ilyen. De most legszívesebben lelökne engemet innét, és akkor meglátnám, mi a galambok istene. És akkor nem lenne más választásom, mint röpülni. Lenne, testvérkém? Nem lenne, mondtam. Szerintese, mondta. Úgyhogy szedjem össze a bunyámat.
1: Soon, 12:36 p.m.

0: Ma meghozták a gyógytornázt a Bahamákról. Handy Zenaidának hívják. Mosolygós, rosszarcú példány. A saját bevallása szerint transvestita. Szemügyre vett, aztán körbeböködött a horgas csőrével, hühühüzött és blümmögetett. Közben olyan hülyeségeket kérdezett, hogy korábban röpültem-e már. Mert hogy röpültem volna? Méltatlankodtam, nézzen rám. De rám se nézett. Megrángatta a szájtöveket, fölemelte a faroktollakat, mintha csak valami bábú lennék. Galambszabás ide vagy oda, ez úgy szar, ahogy van. De ne féljek, mondta. Ő már pingvint és kétfejű díszast is megtanított röpülni. Bár hogy vért fogunk izzadni, az nem vitás. Ami a játékszabályokat illeti, egész nyugodtan visszapofázhatok. Ő meg arra egész nyugodtan tojik. Oké? Oké, mondtam. És még annyit, hogy ő aviortopédus, tehát végzett szakember, nem mozgalmista, úgyhogy ő tett, ha lehet, kíméljen meg a mindenféle tiszta búzázástól, s a dumától, hogy így meg úgy a felsőbbrendűség, meg a faj, mert attól ő neki rögtön fejgörcse, és pottyanthatnék a támad, és úgy ott hagy engem a levegőben, mint a pinty. Ócska vidéki spicli, gondoltam. A dzsungelhurgó néni kéret provokáljad. De nem szóltam semmit, rángattam a fejem, értse, hogy akarja.
1: First July, 1:12 p.m.
0: Panaszkodik a gyógytornász, mondta nekem a mai köles kóstolón Tubica, hogy minden erősebb mozdulatra jajgatás van, hogy továbbá nem merjük elengedni az ereszt. Igaz ez? Igaz, mondtam. Mostan akkor mit csináljon velem, ha igaz? Hát hányszor mondja még, hogy repülni könnyű? Kérdezte fejcsóválva. Hát úgy látszik, ő akármit tesz, őt én falra hány borsó számba se veszem. S dafke se hiszek neki. De ő ezt nem hagyja annyiban. Ezt az én bizalmatlanságomat, a gőgös távolságtartásomat. Tessék elhinni, hogy én nagyon is hiszek, hazudtam neki. Csak egyszerűen félek, hogy leesek. Matúr félel? Kérdezte. Úgy, ahogy mondod, feleltem. Látod, fajtársam, erre én felső vezető létemre hajlamos vagyok nem gondolni. Tűnődött el Tubica. Egy ilyen egyszerű népi megoldásra, hogy valaki fél. Pedig így van. Bizony, hogy így. Ilyen nevetséges turbó takony az ember. Lövöldözik és kultúrfölvág, hogy ő a világ ura. Aztán tessék, ha megkaparjuk, egy ilyen kis hülyeségtől is fél. Nem csoda, ha ennek a fajnak már annyi. Lassan nem is lesz szükség, testvérkém, az embertelenítésre, mert mind lepotyog magától. Csak győzze a galambság az eltakarítást. Sok kövér tettem a parkokban. Húj! Lesz munka is, fejtörés, hisz mégse lehet mindenkiből bőrkepép. Na, ne nézzek olyan sötéten, hát tudom én, hogy ő milyen. Szilaj a fantáziája, na. És a törzsökös vérével túlságosan türelmetlen. Ezt én kritikusan nézzem el neki, és dörgöljem az orra alá. Hiszen a nagyítóval megnézzük, tulajdonképpen ő se hibátlan. Mert neki meg a fallabda megy nehezen. Sajnos, fakimaki, pattog ide, pattog oda, és semmi haladás. Megmondva az igazat, egy hét alatt egy edző fölmorzsolódik, de mit csináljon? Dacára, hogy már a pisztolyt is lerakta. Vallotta be Tubica, hogy ne legyen különösebb lövöldözés, de hiába. Mások vagyunk, testvérkém. Sóhajtotta. Ebből azt lehet leszűrni, hogy kurvára mások. Ha tetszik, ha nem. S ki a galambok istenéhez képest, hogy ne tetszen? Helyettes. Lényeg a lényeg, senki nem alávalóbb a másiknál, legfőjebb fölébb. Abba hagyom, zörögnek a folyosón, alig ha nem jön az egyenruha szabó. Valami méreteket akar levenni a ruházathoz.
1: July 2:49 p.m.
0: Ilyen egy balkáni bunkó, még hogy csizmanadrágról nem volt szó, és hogy az extra zubbonyt is egyeztetni kell, az eszem megáll. Jó, hogy nem egy szar legénységi kapucni. Tudod te, öreg, kivel beszélsz? Kiabáltam. Van neked fogalmad? Erre megijedt, nagyon készséges lett, és miután levette a méreteket, hamar kitakarodott. Ha szűk lesz a báli szándzsák, nem létezik, hogy nem ölöm meg. Mi az, hogy nem volt szó? Hát arról szó volt, te felvonó zsír, hogy én nekem szárnyam lesz? Hogy galambőröm lesz, amit lenyúznak? Hogy mindenféle rigát szabad köművesektől kell repülni tanulnom, arról volt szó? Nem én akartam, de itt bent acélkeménynek kell lennem, különben elpusztítanak. Aki hülye, halljon meg, igen. Ne félj, azt itt meg lehet tanulni, hogy harc az élet. Tubicáékkal rengeteg szemléleti probléma van, de ezt már megbocsás, helyesen látják, hogy azért mégsem lehet az önérzetnek minden nyegletempót és rákenést lenyelni. És valamit tenni kell az ilyen szabókkal és hasonlókkal. Ezekkel az idegenszerű csizmanadrág hatalmakkal. Amíg nem késő.
1: 2. July 11:58 a.m.
0: Önékik most az a sorsuk, mondta még tegnap Tubica, hogy a karvaj hatalmak markából a hígvér Jancsik folyton kenik őrájuk a multikulturális mocskot. Hogy például ők nem bírják a másságot. Ott ez nem igaz. Nem és nem. Szavalta nekem ez a papagája jó főalvezér, és ő reméli, hogy én őket megismervén ennek a propagálásában élharcos fogok lenni. Ó, na ná! Mondtam sokat sejtetően. Mert nézzél csak ide! Veregette meg a derekamat. Hogyan utálhatná a másságot, aki maga is más? Erre felelj, fajmajomkám. És ő buta gatyás galamb lenne, ami pedig elég röhely. Szóval buta galamb lenne, ha például le akarná tagadni nekem, hogy ők általánosságban kicsit mások. Mondta Tubica. Ő ezt sokkal inkább bevallja. Ez fajtársam egy faktumi tény, csak rá kell őrájuk nézni, okos palomista nem csinál ebből kabinetkérdést. Na de álljon már meg az ocsúpumpa. Mert másni momentán mások. Viszont ebből még nem következik a világtörténelem meg, hogy irreverzibilis. Sőt, azt is mondhatná, hogy ők régebbi fajcsalád közösség, mint az ember, a kisebbek is méretileg momentán. De mondd meg, basszájkám, rikkantott fel, hát mi is az, hogy méret? A méret az egy konfekció. Az ember se fog mindig ekkora lenni, és a galamb se. Az, hogy például bizonyos helycsere bekövetkezik a fejlődésben, az egyáltalán nem olyan képtelenség. Azt tudományosan bebizonyították, például a dínók és stb. Ő imádja a kajla kis pofájukat a tévébe. Egyszerűen a rendes viselkedésről van szó. Arról, hogy mindenki pont annyira legyen más, mint ők. Ez a közös cél. És ha nem megy másképp, a bizonyos szálmozgató köröket, akik farkast kiáltanak, ha meglátják a nagymamát, nagyon kell nyomni, mint egy konyakos medgyet. Egy poloskát. És ő erre áldozta az életét. Nem a sanda bandára. Meg a szárny dologra is áldozta az életét, igen, arra, amit én úgy méltóztatok magam után húzni, mint egy koszos macesz söprüt. Ő génúttörő kora óta igenis a galambság mérnöke akart lenni. És ő, fajalelnök társaival ellentétben már korán feltette a kérdést, hogy mi ez a struclátás? Miért ne lehetne az izét, az embert is bizonyos értelemben galambá átalakítani, ha egyszer vice versa lehet, miért ne? Erre feleljetek nekem, tolfajtársaim, fordult a tükör felé. Mert az nem lehet, tisztelt egybegyűltek, hogy ne lehessen, s hogy annyi vér hiába folyt a szív, és kísérlet, és fáradozás, és áldozat, annyi, hogy egy teljes New York liftaknája nem volna elég, ő mesélhetne, hogy mi minden lett oda beledobálva a húsliftekbe. Álmok, remények, elhervadott munkagyümölcsök. Bizony Isten, még halak is. Volt egy balul sikerült szárnyasítás piranákkal. Na, de most nem erről van szó. Lényeg a lényeg, ő mély búvárolója a jövőnek, egyszer s mint orientáltja, s vagy igazol, vagy begazol, ahogy a költő mondja. Neki, Tubica főfajalelnöknek az az elmélete, hogy egyebek között így születtek az angyalok. És erre ő hamarosan egy külön genetikus munkacsoportot fog fölállítani a kerubok keletkezésére, mert ő biztos benne, hogy a galambok ősei már erre az egészen rájöttek a szárnyal, meg az izéval, és már a kis kőbaltájukkal műtötték be az embert, illetve hát azt a félmajomi nyamnyamot, aki az ember volt, beoltották, mint ő mostan engemet, és abból lettek az ilyen lóbaszó muraközi angyalok, csak aztán a béri roncok tollán elfelejtődött a dolog, illetve úgy lett fölfogva, mintha ezt is az ember találta volna ki. Ő különben emiatt sem érti bennem a kalandvágynak ezt a teljes hiányát. A húzódozás helyett inkább örülnék, hogy a véletlen folytán rajtam is kipróbálják, meg-e tud tanulni, röpülni a mi az Isten az ember. Bocs, de máma mindig elfelejti a faj nevét. És miért ne tudna? Ha ők, a galambok tudnak beszélni, szobabiciklizni, meg stb. Nem sorolja föl, akkor miért pont az ember ne volna fejlődőképes? Ha csak nem annyira hülye. De ahogy elnézi, nem hülye, csak más. Nagyon is más. És nagyon is, hogy meg tudja tanulni a dolgokat. Még akkor is, ha for benne a méreg közben és a békétlenség abban az elfajzott emberi természetében, szóval ha belül mindenféléket gondol, tudja ő, hogy gondol. Nincs ezen mit szégyelleni vagy titkolni, ez majd el fog múlani. Biztosítatlak, hogy el. Feleltem kétértelműen. Teljes mértékben el. Kedves bátyám.
1: 7th July, 11:14 p.m.
0: Ha én nem aktívkodgatok magamtól, majd ő segít. Mondtam a Tubica, és felszólított, hogy írjam, amit mond, de szó szerint befele a számítógépbe. Tisztelt főfajtanács, leszeretném szögezni, hogy az utóbbi időben olyan horderejű események történtek velem, melyek odahatottak, hogy előző aberrált életvezetésemmel fölhagyjak és szerény képességeimmel a jövő folytonos fajhaza szolgálatába belépjek. Pont. Végre belé kell vágni a nemzetközi ocsú pofájába, és ki kell mondani a tetsző, nem tetsző fajigazat. Ha még egyszer kibámulok az ablakon és pofát vágok, a főfajalelnök úr az én orcám bőrével tunkolja ki a számítógépből ezt a sok szart, amit diktál. Itt közlöm, hogy elmúlt évi nyilvános szennyiratom Silány írói aknamunkám szülötte, mely nem annak gennyére hull vissza hetediziglenkit célba vett, hanem fordítva. A benne foglalt hajléktalan embertársaimat a jótevőmtől eltulajdonított vegyi anyaggal magam kínáltam meg felforgatási célból, pont. Hogy az illetők ezt maguk meg nem erősíthetik jegyzőkönyvben, arról személyesen tehetnek, sajnosan ágyukban dohányoztak, ami kollektív tragédiába torkolott. Restaurálásuk folyamatban némi értékcsökkenésük ellenére élethű szoborcsoportjukon preparátorszobrász dolgozik. Tubica Cézárral munkakapcsolatunk az úgynevezett Balatoni Kálmán ügy folytán vált szorosabbá, amiről kijavított jelentésem hamarosan elkészül, különben széjjel lesz rúgva az egész picsám vicc nélkül. Egy hét múlva. Mint a jelen példa is mutatja, Tubica fajzatvezető testvér kitörő humora sok nehéz órámon átsegített dacára, hogy nem átallottam bosszúságot okozni neki, mérgét és pisztoly elővételét is beleértve. Melyért ezennel kérek tisztelt fajfő tanács elnézést az érintettektől. Úristen, micsoda címeres barom! Gondoltam, de nagyon elszánt volt, tudtam, hogy provokálni akar, ezért ráhagytam mindent. Írtam, föl se néztem. Ezzel persze rettentően megleptem. Azt hitte, mondta, hogy tiltakozni fogok. Nem vagyok abban a helyzetben, mondtam egykedvűen. Aha, mondta. Aha. Akkor mégiscsak dühösködünk. Fölfújózkodunk. Hát vegyem tudomásul, azért kell az egy pár ilyesmi beadvány, hogy ő azoknak ott megmutathassa, hogy én nem csak döglök itten a fajközösség összekuporgatott pénzén, hanem a hasznára vagyok, mert egy szaros bőrgarnitúrával azért nem lehet ám örökre ellébe szólni. Úgyhogy nem merjek pofát vágni, hanem írjam befele, de szó szerint, mondta és tovább diktált. Tisztelt fajfőtanács, ne bámuljak, hanem csak pöttyengessem szaporán. E sorokat mindannyiunk atyai jótevője, Tubica Cézár első főfaj alelnök úr szabad akaratából írom, aki semmilyen pisztollyal vagy kényszerrel erre engem reál nem vett oldalamba nyomva, se más kényszerítésben nem adott vagy folyásolt. Megfelel az igazságnak, hogy már kora gyermekkorom óta szeretném a bőrömet kísérleti célra más tollas személyekével elcserélni. Ezt én sejtgyűlésen több ízben felszólamlás tárgyává tettem, mit ő szavazásra bocsátott és elfogadott. Pont. Az ettől sajnálatosan eltérő humanoplutokrata mocskos beszédem minden valóságalapot nélkülöz. Ezután elvi irányításával felső, hátsó combom és hátam bőre tekintetében a bravúros műtétet rajtam közös erővel végrehajtotta. Eljut vallom be, hogy a műtét folyamán én pluszban egy pár aktív, tollas szárny beültetését becsvágyó természetem miatt a saját felelősségemre kierőszakoltam. Kívánságomat jótevőm teljesítvén azokat nekem szeretettel beműtötte, melyek a palomista fajgenetika legnagyobb csodájára megeredtek, mitől fogva Tubica főfaj alelnök testvér gondos keze alatt lábadozom, gyógytornázom, aviatika órákat veszek, s alig várom, hogy ennen repülésemmel a fajgénsebészeti unikumra feltegyem a koronát, és akik ezen fintorognak és az egyéb rágalmakat terjesztik, nagyon vigyázzanak, mert egyszer csak reá fog bimbirizni, aki farkas kiált lelki ismeret

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: tűzbe vele. A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj!
1: Kézirat sohasem égel.
2: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
3: A Mester és Margarita, Bulgakov regényének rádióváltozata.
4: Jó estét kívánok!
3: Első rész.
5: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
6: Én csak kísérő vagyok.
5: Értem. És ön?
6: Ő kérem szépen, Iván Nyikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
4: Legyen!
6: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
5: Ivott?
6: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
5: Svábbogarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
6: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
5: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
6: Nem, az étteremben jelent meg így.
5: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
6: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
5: Úgy. Jó estét kívánok!
4: Jó napot, te cudar!
5: Hány éves?
4: Menjen a pokol fenekére!
5: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
4: 23 éves vagyok. Panasz ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulákivadék!
7: Haj, a doktor!
5: Miért akar panaszt tenni?
4: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
5: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
4: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyukkal és be a teherautóba.
5: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
4: Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
5: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
4: Erdeget. Egy külföldi konzultást hajszolok.
5: Miféle konzultánst?
4: Ismerte Berlioz-t?
5: A zeneszerzőt?
4: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokonom is a Berlioznak.
6: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos, a patriárka...
4: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
5: Alá lökte?
4: Már hogy lökte volna? Az FLI-nek nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
5: Önön kívül ki látta még azt a konzultánst?
4: Az a baj, hogy csak Berlioz.
5: Úgy. Nevén egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
4: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a gonoszszal cimporán.
5: Nyugalom.
4: Igen, a sátánnal, ez kétségtelen. Személyesen beszél Poncius Pilátussal. Na ne nézzen így rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
5: Helyes.
4: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alak, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
5: Értem.
4: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Igen. Vigyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
8: Mi a címük, doktor?
4: Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják! Na jó, akkor a viszontlátás.
5: Várjon, várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
4: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
5: Rendben, Batter. Mindjárt aludni fog.
4: Banditák! Utolárók! Hát mit képzelnek?
7: Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnek. Poncius Pilátus.
5: Fürdőt. Utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
6: Mi baja van, doktor?
5: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
9: Jaj.
10: Mi bajod?
9: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
10: Mi?
9: Kövezetem. Szegény Misa.
10: Na és?
9: Szörnyű.
10: Elvégre nem vagyok se komája, se súgora.
9: Szörnyű.
10: Igazából nem is nagyon ismertem.
11: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
10: A konzultáns?
11: Ki tudja, mit követ még el.
10: De hát mit izgultam úgy miatta?
9: Előre megmondta.
10: Mit?
9: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
10: Hogyan kérem?
11: Ez azért mégsem mindegy.
10: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyéniség. Ez kétség.
11: Mágus.
10: De hisz... Éppen ez az érdekes ott, benne.
11: Helyben le kellett volna lőni.
10: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
11: Hazugság volt az egész história.
10: Jesua. Jesua.
11: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
10: Hogyan? A villamos előtött egy lapszerkesztő.
11: Gyilkos!
10: Azért talán nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
9: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
10: A konzultáns. Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha. Marha! Marha!
12: Ki az?
2: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli hegyes orrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
10: Tessék, hogy jutott be ide?
2: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, és minden erkélyrácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
10: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
2: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
10: Üldögéljünk.
2: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg máseféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
10: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
2: Az ok?
10: Hát... meg kell vallanom. Nem volt rá okom.
2: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. és ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
12: Költő.
2: Ja. Bocsánat. Szabad a nevét.
12: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
2: Nagyon nem tetszenek.
12: Mit olvasott tőlem?
2: Egy árva sorát sem olvastam.
12: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
2: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit? Elhiszem becsület szavára. Mondja meg. Jók a versei.
12: Rémesek.
2: Ne írjon többet.
12: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
2: Miért került ide?
12: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
2: Mondja el, hogyan történt?
12: Miért lepődött úgy meg?
2: Könyörögve kérem, mondja el.
12: Ismeri Berlinozt?
2: A szerkesztőt.
12: És egyben a tömegír elnökét.
2: Igen, ismerem.
12: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
2: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
12: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlioz-zal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
13: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... Húsvér, eleven alakkás sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
2: Mondja csak, meséljen.
14: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
13: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot. De ígyunk valami.
2: És aztán?
12: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör, ásványvíz feliratú bódi előtt.
13: Ásványvizet kérek.
15: Ásványvíz nincs.
13: Sör van?
15: Estére hozzák.
13: Ja, hát mi van?
15: Kajszi barasztszörp, de meleg.
13: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
12: A szörp dúsárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
13: Üljünk le arra a padra.
14: Jó. Üljünk le.

0: Yes.
1: Μίσονται.
0: Μη σούσε με. Ήρεστε με φίλοι. Πίστε σου ως είπαμε. Κι με ρούλτα με. Έλφω που κουτός νική σλοβότσκμα.
1: Αφένε.
0: Όταν εις. Λατότ.
1: Μίτ.
0: Ωστ. Ωτ. Μια φούρτσα χώρη γόργος. Πεπιτόλογ. Φέιν ζωκή σόπκο. Ο τβάμ βαλ παιδίτσοκ.
1: Ναι, μλά το ξένκι.
0: Τέγεσεν άτ λάτσου. Ναι, μες λέγεται τέτλεν. Λέμπεγ.
1: Λέμπεγ. Να. Να. Και ο μπόμβακι.
0: Ας έρθω γιτ. Θε, η βαμόη του είμαι γραμμή του το κουτό χούσικ του. Θε μη χόλου τσινά το μίσου.
2: Να, σώβα, είδα φιδιαί. Negondo e senki más, mint például a híres alexandriai historikusra Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezést.
1: József. Azt a rohadt szörpöt.
2: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Anná leszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisi.
1: Mit nézel?
2: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
3: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
4: Finom, szürke öltönyt viselt.
2: A lábán ugyanolyan színű
3: külföldi cipőt.
1: A honlal
3: nácsa, melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
2: Keleti mintára alkották.
3: Jobb szemmel fekete,
2: aki valójában sohasem élt.
3: Hogy nem? Zöld.
2: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
3: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
5: Bocsánat. És a szemöldöke?
3: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik. Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
2: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák...
0: Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
2: Jól hallotta, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
6: Bámulatos. Önök tehát ateisták?
2: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
2: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
2: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
6: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó.
3: Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
2: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
3: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
2: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
3: Nagyon szívesen. Egy-két, Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni sok az este.
2: Levágják a fejét.
1: No, de...
2: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
3: Nem. Egy...
2: Na, kicsoda?
3: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
2: Már bocsássanak meg! Ez még sem nagyon valószínű.
3: Én is nagyon kérem, bocsássanak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
2: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
3: Ez sajnos lehetetlen.
2: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
3: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
2: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
3: De,
7: mit mondott?
1: Na.
3: Nem is ez. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
2: Ege.
3: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
3: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, no várni csak, nem az ön fényképe? Alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
3: Hogyne, tessék, olyan kellemes. Itt a hárs fák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide hallgass, Misa, ez az alak kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
2: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
3: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfeledettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
2: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
3: Köszönöm.
1: Ön német?
3: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
2: Hát persze. És mi a szakmája?
3: A fekete mágia professzora vagyok.
2: A fekete mágia?
3: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárkató, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
2: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról.
3: Csak
2: elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... Tavaszi Niszánomulap 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
7: Igen.
3: Utolsónak az a katona vált.
7: És hogy fejezte be?
3: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
2: Közben ránk esteledett. Az ég volt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teléhol, de nem aranyol. A patok megkeltek a hársvák alatt, és lágy,
3: esties hangok jöttek a tó felől.
7: És Berlioz mit mondott?
2: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
8: Oh, dehogy! Van, aki megerősítheti. A dolog tudnélik úgy áll, hogy én magam is jelen voltam. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
9: A hozzámigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson.
2: Nem látod a szemét, őrül. Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
8: Most érkeztem ebben a minutában.
2: És hol a pontjász a kedves professzor?
8: Nekem? Ha, sehol.
1: Sehol?
8: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
2: Nem mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
8: Aha, hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik. Tehát valóban nincs ez az utolsó szavuk? Ez?
2: Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék.
8: Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal. Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a város. Tessék, csak telefonálja.
2: Igen.
8: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
2: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
3: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Volant felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem. Oda rohantam. Láttam, ahogy egy sötét kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem. Hogyan lehetséges, hogy az imént mi beszélgettünk, most meg...
7: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
10: De ne fejezte!
11: Nézd már!
10: Szabályosan, ne fejezte!
11: A kocsit, milyen fiatal és csinos, biztosan komszomorka!
10: Ja Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg anyat esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők!
12: Annuska, mi Annuskánk innen a Szadovájáról?
3: Annuska.
12: Miatta történt?
10: Jaj, ne beszélj
3: már!
12: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
3: Napraforgó olaj.
12: A szikjája is csupa olaj lett. Ti mit káromkodott miatta az a szegény ember, és biztos az olajon csúszott le a sinekre.
9: Vajon szint? Ki maga?
8: Nem érteni. Nem beszél orosz.
3: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha a föld nyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
7: És aztán szem elől vesztette őket.
3: Még ne. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
7: Fizetni akart? És a kalauzbő?
3: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
7: pompás, nagyon mulatságos.
3: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írók étterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
8: Ne csodálja, barátom, az ő fantáziájukkal.
3: És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve, hát igen, a konzultáns.
8: Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni vele. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsór megúszta.
3: De hát, ki az illető voltak éppen?
8: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyet-mást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom. Maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
3: Vitathatatlanul.
8: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
3: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltába. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
8: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció. Nem.
3: De
8: nem,
3: kérem!
8: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
3: És miért akart vele találkozni?
8: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fontos.
3: Szóval maga semmi.
8: Beszéljünk másról.
3: De kérem!
8: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
3: Maga is.
8: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
3: Maga író?
8: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
3: De mi a neve?
8: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
3: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
8: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az az ember. Rettenetesen megijesztett.
3: Kicsoda?
8: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsadul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
13: Mióta ír a polgártárs? Ez az első.

0: Hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem? Ebbegett, habbogott végül azt felelte, hogy e felül nem dönthet egymaga.
1: De ki volt az a szerkesztő?
0: Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmárnak. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
2: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángult a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. A pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
1: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
0: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes. Sétálni is jártam.
1: Mi történt?
0: A nő sárga virágot vitt a kezébe. Valami ronda, fertelmes sárga virágot, nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen öntött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, 1000 meg 1000 ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áll. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a birbegulva kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
3: Tetszenek önnek a virágai?
0: Úgy rémlen, a néptelen szűk utcában visszhang kél, visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
3: Ön nem szereti a virágot?
0: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
3: Hát miért szeret?
0: A rózsát.
1: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
0: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatornanyílásba dobta, utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomba. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattan elő a föld alól.
1: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
3: Nem, nem. Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
1: Amikor te még egy másik férfival éltél.
0: Én meg azzal a...
1: Na, szóval a...
3: Kivel?
0: Hát, na, minek is hívták?
3: Te házas voltál?
0: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem,
1: mégis csak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában járt.
0: Egy szóval, nem emlékszem rá.
3: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
0: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúgva árad be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kályhába, és krumplit sütöttünk.
2: krumpli, gőz,

0: Zöldött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagás töltötte be. Kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér gajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
1: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
0: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
1: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől eféléket olvasott. Meglátjuk az élet tiszta vizét, az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
0: Augustusra elkészült a kézirat.
1: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
2: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
0: Megszett. Ja, igen, persze. Egy nő fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
2: Lapsenyikova, a szerkesztőségi titkárnő.
0: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
3: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
0: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
3: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
0: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
2: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
0: Az első fejezet.
2: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
0: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
2: Lehetetlen! Sátán nem létezik! Hol az a regény?
0: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
4: De az nem ég el. Kézirat sohasem ég el.
5: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
6: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: Nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszkedett a gyanútlan regény.

0: van mentsi. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hajtói.
0: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az aláholó pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának Orftán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apologiájási Jézus Krisztus. Az ohit harcosak.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne! Ne! Ne!
1: Olvasodjatok
0: tőle!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvasodjatok!
0: Elég! Elég!
1: Elég!
0: Olvasodjatok! Elég! Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe vele! A tűzbe! A tűzbe! Pusztulj! Pusztulj!
2: Add ide! Add ide! Add csak!
0: Pusztulj! Veszed! Veszed! Veszed!
2: Mi?
0: Mi? Tűz! Emészd meg! A tiéd! A tűz!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
4: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
5: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
4: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalemi szentélyt.
5: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólíts jó embernek? Tévedsz. Jerusalemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
6: Igenis, prokurátor.
5: Ne üss meg!
6: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
5: Értem. Nem is meg.
3: Hagyd. Név.
5: Az enyém?
3: Ne tettesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
5: Jézus.
3: És még?
5: Hanucri.
3: Mit jelent?
5: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
5: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
5: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
5: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
5: Soha életemben, jó Hegemon. Soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
5: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
5: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
5: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyhült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társam úr szegődött.
3: Lévi Máté?
5: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
5: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
7: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
5: Az igazság mindenekelőtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlt.
3: De!
5: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatal csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
5: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
5: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
5: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha mindenáron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
5: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
5: talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
5: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
8: Ha most sem tépeti ízekre.
5: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
8: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
5: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
5: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
5: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
5: Igen.
3: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos, a Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a Hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a Hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonisba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott lesz vele.
9: Mit akarsz?
10: Még egy írás van itt, Hegemon.
9: Mutasd!
3: Ez is őről a szó? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, len Jeruzsálem háztetői, helyettük kapri kertjeinek sűrű zöldje.
8: Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű!
3: Válaszolj nekem, Hanocri! Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
5: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
5: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
9: Jó ember!
5: Nagyon jó ember, és igen tudni vágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fog.
9: Lámpást gyújtott?
5: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
5: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
5: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
9: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, te esztelen bűnöző!
5: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből szánom.
11: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
5: Igen.
11: És eljő az a bizonyos igazságbirodalma?
5: Eljő, igen.
11: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
5: Egy az Isten, ő benne hiszem.
11: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz, különben. Van feleséged?
5: Nem, nincsen, magam vagyok.
11: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a keriátbelivel találkozol.
5: Bocsáss el, hegem. Engem meg akarnak
11: ölni. Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
5: Hegemon!
11: Nem, egy szót se több! Eli, vezessétek el!
12: Hegemon!
11: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
6: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani? Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg, és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közben járásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
3: Halhatatlanság.
2: Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg. Hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál. Vajon nem hallod bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kenyát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod. Te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jerusalaimban. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jerusalaimban a megrögzött
3: azért
0: lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
3: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket.
5: Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabannak a műve?
6: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert katúja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
8: Ja, ja. Hegemon.
0: Istenek! Hiszen bőri gázott! Micsoda vihar volt, ugye?
9: Estére jött meg, ahogy őszoltak.
6: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Bafranius.
9: Hallgatom a prokurátor parancsait.
6: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
9: Milyen fajta? Nem Falernum?
6: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
9: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
6: Az az átkozott Barrabban nem ad okot aggodalomra?
9: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
6: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
9: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
6: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
9: Személyesen, helytartó.
6: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
9: Adtak, de ő nem fogadta el.
6: Kicsoda?
9: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanoceri.
6: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál. És milyen szavakkal utasította el?
9: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
6: Kiket nem vádol?
9: Azt nem mondta.
6: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
9: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
6: Mire értett ezt?
9: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
6: Egyéb semmi?
9: Egyéb semmi.
6: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
9: Meg lesz, Hegemon.
6: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
9: Csak fog kapni. Ma este.
6: nagy összeget?
9: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
6: Még ön sem.
9: Sajnos még én sem.
6: Arról értesültem, hogy a Keriát Bélit még ma éjszaka leszúrják.
9: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
6: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
9: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
6: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát Béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába, Afranius.
9: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
0: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
9: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
6: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát Béli Júdás dolgáról.
9: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
6: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az a jelentéktel. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: Ami azt kell.
1: Jóvá teszi.
0: Amulasztan.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látom. Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjait nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem volt ítélet!
1: A zivatar csak később, estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt!
1: A gyávasságon legrúgtatott bűnök egyike.
0: Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Égémó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostanatól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, igen, elkövetkezel meg rólam.
1: Ne félj, lova.
0: Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Apránius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriadbeli Júdás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
4: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeus vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
3: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyetteset tud, az ismertető jelepül.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik, Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó ég.
4: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
6: Semmi.
4: Mi bajod?
6: Semmi.
4: Felejj.
6: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
6: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
6: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
6: El akarja venni? Az utolsó kincsenet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap haszén parázsos jó gyenge tavaszig valamit ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
6: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
6: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
6: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Nem volt az. Mit akarsz?
6: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
6: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életet.
4: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
6: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
6: Ki tette?
4: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
7: Adass nekem egy lap tiszta pergamentot.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett, mellette aludt Banga. Így érte Nisan Pó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus, Lígye a 2. prokurátora.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Arcosok!
3: Cseppis! Cseppis! Ha? Ha? Engem meg akarnak ölni! Engem mond! Bocsáss!
0: Még! Még!
3: Ki az? Hogy lehet az? Te! Te!
4: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagy! Hagy! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek! És félek! Beteg vagyok!
4: Igen, igen, beteg vagy! Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak! Hogy tehettél ilyet?
1: Félek!
4: Nem baj, nem baj! Én meggyógyítalak! Majd emlékezetből újra megírod! Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűz ütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka.
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félek.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
1: Igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint jár

0: engedelmes. És aztán...
1: Most aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda bent gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem. Hát tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
0: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
0: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
0: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
0: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
3: A mester és Margarita. A második részt hallották.

0: őszél. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég velem. Hallom, kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a körzet. Visszajön az egész tél belém. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, s mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtönk lesz a szívem. Orzomba hallom a hasábok hajtszukognak, ha vérpad épül, az sem áld íj hangokat. Lelkem tor, amely lassanként összeroskad az ostromgép nehéz ütéseiben. S úgy tetszik, még ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeit ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed szobácsa tűzvará napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy anyám, szeress, hajolj szívemre. Még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelen, szeretőm vagy húgom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozat. Ó, vond öredbe, vond s öled homlokom át. Hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratva az őszutó szelét és sárga sugarát.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et plein, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux ces chansons, eux sourire jong, yoyong, bouchong, taillon, on monotone bout, konokon et shvayon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkong csak sírok, s elém a sok tűnt kékkél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt avart

0: megette már a dér a bokros oldalt. Fenn vadlúd ég húz, vadlúd ég után, ragyog az ősz, és dalt hallok, rigó dalt, egy ritkalombú vadcseresztetán. Ilyenkor címke cserregét ökörszem, rég hallgat búbos bankos gyárleszó, a pártalan nem várja fészek öl sem, miért szól még a megtévedt rigó? Tán június sugár illúziója ragyogott át a bíbor völgy felett, attól dalul a völgy révült rigója, ilyen évszak tévesztő éneket. Nem is téved, halkan szól, mintha félne, ködül a hangok túl finom során, mint a hunyt szemmel álomban zenélne, egy álom őzben, álom fuvolán. A hangja nem fog mámorral titelni, nagy líra nincs, s mégis így volna jó, amíg a hóhullám jön énekelni, mint az a révű, holtkóros rigó.
1: Mit rejt a köd? Itt hömpölyög a bokros dombon át, sűrűn teríti nyírkos fátyolát. Már öleléssel házunk ki kinyúlt, az erdő útja egy homályba fúlt, s eltűnt facsúcs és hót akart aló. Milyen csodálatos birodalom! Mit rejt a köd? Kísértett képű fát, bodvakból leskelődő rémpofát, agancsában nagyobbodó vadat, melyet növeszt a szürke árad. Mi mozdulok? A szélkavart harag? Bácán, mely felriadva megriad. Gubbaszkodó vadmacska lesre járt? Fagyon pontja, szívja fenn a pár. Hol a homály határ? A völgy pere? Az élen túl új köttenger terem. S miről azt hitted, völgyzáró köröd? Világokat sötétbe folyt a köd. Mit rej? Kórusban búg feléd a szó, nem egy ember vallatja millió. A diadallal áttörő napok, melyet homályal elzsibbaszthatok, egy tavaszodó szebb világ hitét, az emberügy vörös martiét, vagy kataklizmát, véres karnevált, az ember poklát, háborút, halál. Őszi disztihonok. Rózsika, mélyül az őszi homály, hószak csap a ködbe, tördeli gajjaimat, s búg a novemberi szél. Foszlik már a fakú fű közt a lilák buzsaüllő, dél puhított a bogyót, csipked a szürke rigó. Emlékszik, hogy szálltak alá panaszos csapatokban, s jött a nyomukban a hó, a rég, a parajt patakán, s jött az öröm, s csenget, nevetett a komor temetőkert, párafúvó kicsi nép, hóba futó kicsi szán verte jegesre az útja havát, fagyban kicsi szánon, hamvas eper pirosan, Rózsika szállt-e velem? Játék mámor a gyermeki láz, üde szűzi feszültség, ért öröm, ért szerelem, Rózsika volt-e telibb? Átüt a földjáró ködökön szemem, ott az öreg ház, rég nem nyílt ki a zár néma kovács műhelyén. Hol van a gyermek raj, hol a zaj, hol a víg elevenség? Szétszórták az idők, csak maga van. Köt, foltoz, takarít, öreg albumokat levelezget, vagy csak a ködbe tekint, új havazás, jaj a tél. Len röngfás szekerek döccennek az utca kövekben, s háza mögött komorul fenn a magas temető. Vénen is elmennék egy kései látogatásra, látni a hóba borult völgyben a téli falu. Emléksugarak oszlatnák el a néma szorongást, s megfognám szeliden régi leányka kezét.

Lélek és ősz. Akvarell táj, kőlélek, márványlélek. A márványnak nem árt a pára, nem árt a kőnek. Láthat a szem bolyhos kontúrokat, zilált síkokat, omlatok szerkezetet, a lélek kő. Márvány a lélek, a változó évszakra mit se hederít. A lélek évszakai mások, a lélek ideje más. Vénebben jár a vén tőkék és fák között, ismeri makas ritmusuk, buzgó rapságuk, ismeri gyámoltalan védekezésük, hogy mindenről lemondanak, csak megmaradjanak, kopáron, szürkén, bármiképp. Egy nyári lepkék bogarak, tébolya, pezseg mindenütt. A pusztulás előtti láz kavarja, űzi őket. A lélek kő nyugodt, előre s vissza tudja már, lepkék bogarak istene, kiben szorozva, osztva, jelen van sorsuk, lényük, valahány mozdulása. A pára majd felszáll, a lepkék bogarak tébolya kihúj. Új arcot ölt a táj, aztán megint, cirmosodik a szem, kutya mélyül, sötétedik, a lélek kő, márvány a lélek, szigorú és kemény, legfőjebb néhány karcolásnyit változik.

Én falutól messze első puszta az, ahol én születtem, Rátszeg, Felső Rátszegre, ez a Simontornya és Sárszentlőrinc között. Ott volt az apám urodalmi főgépész. Szóval tehát az életem alkalmazkodott a pusztának az életéhez, vagyis a szüleim igen korán keltek föl, ezzel következésképpen én is, és akkor az ember rögtön bele merült abba a közösségi életbe, amit egy puszta termelt, vagyis én a cseléd gyerekekkel, szóval azzal a mély nyomorral közvetlenül úgy érintkeztem, hogy mivel egy, vagy 350 ember élt abba a pusztába, de olyan belső közösség, hogy ottan legfeljebb ilyen ókori klan közösséghez lehet hasonlítani, hogy például akár melyik béres nyugodtan meghúzta az én fülemet, vagy rakott el, hogyha valami rendellenességet csináltam, fölmentem a fára, vagy kiszedtük a fészket. De épp így elvittek a puszta másik felére, az ökrös szekére, a többi gyerekbandával. Tehát mikor iskola volt, az iskola mondjuk elég messze volt, már a gyerek lépéteknek oda. Tehát oda elmentem korán az iskolába, most az a kedvesség volt még, hogyha nagy hó volt, akkor a fiatal anyám szinte tréfából, de néha azt hiszem is rákényszerítve, szánkon elhúzott oda. Hát szóval ez egy kedves emlékem. Sőt, mikor mondjuk iskolába behavazódott az a környék, akkor mondjuk a gazdatisztnek, vagy az ispánnak a fiáért hintó jött, és hát azok elrobogtak. Na de az a megkülönböztetés, ahogyan anyám odajött, és erre a puszta gyereksége, hát már nem az anyám húzta hazafelé, azt gondolhatott. Szóval ez egy roppant megható és jó környezet volt, ahogyan ma is azt gondolom, hogy amennyire jár a felnőttnek a magányosságra való jog, hogy csendbe elzárva is élhessen, a gyerek annyira élvez, a minél tömöttebben élhet. Érted? Szóval ezt a kérdést a modern társadalom még nem egyeztette össze, hogy a felnőtt szülőnek külön kell lenni, de a gyerek az bandába vágyik. Tehát az azért rossz az egyke, vagy az egy gyerek a családba, és azért volt például, igen, én nagyon becsültem, majdnem azt mondom, élveztem a pesti külvárosok, úgynevezett bérkaszárnyáknak az életét, ahol a gyerekséget egyszerűen leverték az udvarra, ugye? Most az örök csatában a házmesterrel ott éltek, de valami olyan jó, megint ezt kell mondanom, klani, törzsi közösségben, hogyha életre nevelődtek. Ilyenbe éltem én ott, és hát mondjuk azáltal a kiváltsággal, hogy mondjuk mi minden nap kaptunk uzsonnát, nagyon egészségeset és bővet, azért, mert apámnak is, nagyapámnak is méhészete volt. Most gondolhatod a parasztban béres gyerekeknek, mit jelentett a mézes kenyér, ami nekünk tulajdonképpen semmi nagy érték nem lehetett, mert hiszen az olcsóbb volt még, mint a cukor. És az anyám nagyon jellemes, nagyon jó, úgynevezett egyszerű érzék, művelt is, és jó lelkű. Szóval majdnem örömét lelte abba, hogy mikor mi hazamentünk már tudva, hogy uzsonnázni, akkor aki velünk játszott a puszt, az mind odatódult, és hát nagy tett egy tányérba a gyerekeknek mézet, gondolat, hogy milyen tekintélyen volt. Mi el tudtunk menni a pusztáról, mármint apán. Tehát nekünk rokonságunk volt Ozorán, Cecén, Kölesden, ami nagy távolságban volt. Tehát oda, hát nem minden vasárnap, de két-három napon, vasárnaponként divat volt a rokonlátogatás. Tehát elmentünk kocsival Ozonán. Hát mikor én megjöttem, tudod, hát a világot láttam. Hát ezt a mesélő kedvem és egy kicsit a lódító kedvem innen származott, hogy akkor figyelmet kaptam a többi gyerekek között. Volt miről beszélni, ezek faluba se jártak. Szóval emlékszem, hogy egyszer el kellett magyaráznom ott,
hogy hogy harangoznak. Érted? Szóval nagy távolságból, hogyha jó volt a szellőjárás, akkor oda jött a harangszó. A módos, a gazdag rész az már apám családja, az ozoráni lakott, oda mentünk gyakrabban. Ugye, mert ott volt nagy szöllő, nagy jó mód, mindenféle. És hát apám egy kicsit, hát mondjuk kérkedett is anyám előtt, akiben élete végig reménytelenül szerelmes volt, hogy hát honnan származik. Ide mentem, ide vitték testvéreimet iskolába, ide akartak engem is az ozorai iskolába iratni, jártam is, szóval ültem sokat az ozorai iskolába, de nekem a cecei tetszett, szóval az anyámnak a családja. Ez egy olyan vegetatív ős világ volt, szóval nagy jó mód, már paraszti, nem is paraszti, hanem pásztori jó mód, de hát nem is tudták, hogy mi a haza. Na de Szecsén ezek volt 48-asok, ezek katolikusok voltak, bigottak, azok meg már a szecsélyek annyira felvilágosodott protestánsok, hogy nagyapám például templomba sem ment el. Hát Madarász József volt az örök képviselő a családba, a képek, a Calvin képem, szörnyű, azkét a képem mellett az aradi 13-a első felelős magyar miniszter Árpád vezéri emeltetése. Ismered ezeket? Ozorán csak a szent kép volt, amitől én, hát anyám református lévén, hát reformátusnak nevelt akaratlanul is. Tehát én idegenként fedeztem föl ezt a katolikus világot, de nagyon érdekelt és nagyon különös volt. És hideg-meleg sorsom volt. Gondolod, hogy a tanyai iskolában első voltam, hát nagy kunst, hogy így mondjam, a sereg szerencsétlen béres gyerek között, akiknek odahaza asztaluk se volt, hogy írhassanak, és hát akkor küldték őket napszámba, amikor az ispánnak vagy az apjuknak eszébe jutott. Hát ottan hát rögtön hát bámulták az én agyamat, egyszer egyet ma se tudom, de nagy egyszer egyet, és a gyónás imádságot azt kitűnő. Tehát én azt hittem, hogy az iskola az nekem is kitűnően rajzoltam. Lerajzoltam úgy a cséplőgépet, hogy minden alkatrész rajta. Ja? Ki is mentem és megnéztem. És amikor középiskolába kerültem, akkor kiderült, hogy egyrészt nagyon rossz volt a elemi, tehát nem tudtam helyes írást a gimnáziumban, nem tudtam leírni a G betűt, szóval a GY helyett mindig GY-t írtam, szóval legprimitívebb dolgokat nem tudtam. És a másik nagy baj volt, hogy nagyon lassú fejlődési agyam volt. Nem azt jelent, kérlek, van egy közönös, a parasztnak 40 év után nő be a feje lágya. Ez abban a vonatkozásban így van, hogy az elvont dolgok iránt. Tehát én a tárgyakat ismertem, azok bementek a fejembe, szóval a fantáziám teljesen tárgyszerű volt. Tehát elvontan képtelen voltam gondolkodni. Tehát az, hogy mit mondjak neked, az igazság feltételeinek az összefoglalása, valami még egy feltételt, egyszerűen nem értem. Hogyha azt mondták volna, hogy a kasza fokának a harmadik görbületén, ez rögtön végigment az agyam. De ez mindvégig kísértett. Szóval nem tudtam. Szóval még 30 éves koromban is küzdöttem azzal, hogy nehéz a fejem. Most ne vedd úgy, hogy ezt megszáfolásul mondom. Szóval elmaradott egy, hát azért mondom, hogy általában kíméletesebben nézzék, maguk az egyszerű sorsból származó embereknek az iskolai teljesítmény. Szóval éppen feleségem, aki pszichológus, az vizsgálják elmebeli kérdéseket. Viszont papíron adnak föl neki kérdéseket és rajzba. Holott a paraszt fiúknak és a munkás fiúknak tárgyat kell a kezükbe adni, ott derül ki, hogy forog az agyuk. Tehát az én agyam nem forgott az úgynevezett iskolai tudományokra, amely aztán volt még tehertételem, hogy rettentő tájszólásba beszéltem, és azt akkor kigúnyolták. Tehát én nékem a
már az első gimnáziumban olyan, mondjuk, mondják, trauma, olyan belső megrázkodtatásom volt az, hogy az én nyelvemet kilevetik. Tudod? Tehát egy életre majdnem elvédültem. Szóval pláne a magyar nyelvtől húzódtam el. Pesten nem, magyarul még Pesten, amikor már jól tudtam franciául, akadozva, nem nyelvhibával, de szóval nehezen jött ki a szó a számból. Franciául majdnem azt mondom, azért tanultam meg, mert franciában, ahogy beszéltem, legfeljebb azt tudták meg, hogy nem teljes párizsi kiejtés, de hogy a magyar rétegből honnan származik ez, hogy nem a parasztság legalsó rétegéből, az a franciában nem derült ki. Magyarul rögtön, pláne a középiskolában. És hát megint dolog az, hogy hát válogatottan rossz tanáraim voltak, ezt meg kell mondanom. Latinban én azért buktam meg latinból, mert nem tudtam skandálni. Most én, aki fordítottam Horáciuszt, már nem sokkal azután, és hát, hogy mondjam, tudok beszélni hexameterbe. Hát nem a latin tanárom, ezt kell mondanom, olyan süket volt, vidékről jöttem föl Pestre. Ottan nem tanítottak meg bennünket skandálni, és ez nem tartotta érdemesnek, hogy 5 percre külön üljön velem, hogy megkérdezi, miért nem tudsz skandálni. Egyszer azért buktattak el, mert Ovidiust nem tudtam skandálba mondani. Na hát a bizonyítványát nem is vártak különösebb bizonyítványt tőle, mert szóval apám ilyennel, vagy anyám, hát büszkék voltak, hogy nem tudom én, van kollégium, nem tudom, köpenyem, vagy van diáksapkám, és hát majdnem még, hát mikor Ozorán megtudták, hogy én diák létemre szerszén napszámba járok, tudod, hát fölháborodás volt, hogy hát nem is tudták, én abban az évben éppen megmondtam. Adagolni kell az agynak, hogy mit tud, milyen fogba bevenni. Ilyet, amit én természetszerűleg tudtam, már hazulról, hát épp mondjuk a magyar nyelvnek a titkait. Hát a magyar nyelvtant ma se értek, tudod? Szóval azt arra nem tudtak megtanítani. Tehát a főnévi igenév, mint állítmány, ez nekem költ. Ez pontosan az iskola miatt. Én később magam írtam, már kezdtem írni, magam használatára egy a ős vogulból levezetett mai magyar nyelvnek való nyelvtan. Szóval a magyar nyelven mindjárt tudjuk a germán, illetve a nyugat-európai nyelvrendszert húzták rá, ami az én agyamban nem ment be. Ma sem megy be. Ugye szóval nem tudtam megkülönözni, a főnevet másképp kell, főnevet deklinálni kell az igét konjugálni. Hát a magyarban ez ugyanaz. Azt hiszem nem csak az én családom, hát a 20. században Európa szerte és Magyarországon is voltak ilyen fölemelkedő tendenciák. Az előbb azt mondom, hogy az asszonyok kezeltek nálunk mindent. Tehát az én családom majdnem mind a két ágon ez volt, hogy föltört. Szóval az iparosok, szóval egy kicsit módos parasztoknak a gyereke az iparos lett, vagy altiszti Pesten valahol. Annak a fia már középiskolába ment, annak a fia pedig már egyetemi rang után bármit elérhetett. Na most a szégyele az volt itt Magyarország, ellentétben például Szerbiával, hogy megtagadták egymást a társadalmi rétegek. Ahogyan Szerbiában a miniszternek az anyja még ökörszekéren ment be paraszt asszonyként a fiához, hát nálunk ezt illet letagadni. Most az én családomban ez szintén megvolt, hogy valóban a nagyapám igen módos juhász számadó volt, pusztagazda és hasonló, tehát ő tanítathatta az egyik fiát, akiből vármegyei előkelőség lett. Az én szörnyű Gyula nevem onnan öröklődik mellesleg, mert neki nem volt fia, nem volt gyereke, és hát ez volt a kiszámítás, hogy engem örökbe fog fogadni, és hát... Na de a másik rész az napszámos volt, sőt még annál is alacsonyabb juhászatnak a legalsó rangján. Most utólag gondolok arra, hogy akit
teljesen le van nyomva a szolga, ugye? Az nem igen lázad a történelem folyamán, hanem azok a néprétegek lázadnak, akik már megkóstolták, legalábbis a fiaikkal, hogy van fölfelé lehetséges út. Szedjen elő a irodalomnak a példáit, sokat láttam ilyet. És most, hogy te mondod, így gondolok a saját sorsomra is, hogy egyszer el fogsz menni Simontornyára, ahol most a gimnázium van. Az egy emeletes épület, nagyon szép épület volt, most már tönkretették, volt íves belülről. Hát én abban voltam első gimnazista, szóval már ott az oda kerültünk mi a pusztában. Tehát jó mód volt, és mondom, az ozoraiak azok jó módba éltek. Tehát azt hiszem, hogy ez egy kardinális dolog már a jellem dolgából is, hogyha valakinek például választási lehetősége van. Tudom? Tehát az, hogy Petőfi forradalmát, hogy Dózsa nem széke jobbágy volt, hanem ez a félnemes, aki már várkapitány volt lenne a végeken, de közben látta, hogy az ő népe hogy él, és akit megsértettek, ugye ezt ellopták, a szeme láttára vette ki a csáki, vette el az olaj a 200 arany márkát, ugye, nem adták meg nekem, neki járt. Hogyha teljes szolga lett volna, tudod, akkor nem húzza ki olyan könnyen a kardot. Zsámolytettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megszirrent egy citera hangja. Citera? Egy pár házilag összeszerkesztett lézdarab. 6-7 acél hur rajta egy libatól vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész. Ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből. Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz puszta rá zegresen, engem nem bánt, a szeretsen panasz is átjár szívemen, ő Isten kísér.

Gyula. Himnusz az emberhez. Az emberhez száll himnuszom ma. Hittel hat harsogom dahon. Nagy ismeretlenek helyében, dacos fejem meghajtva mélyen, szelíden és örök reményben. Ez ismerőst magasztal. Tudjátok-e, hogy mi az ember? A por és a végtelen fia. Istent teremtő földi szellem. Kemény pöröly, vas végzet ellen, ezer fönséges küzdelemben vihaskodó harmónia. Nézzétek! Izzadt tarmezőkön, sarcol a rögből élet. Nap égeti és tüske marja, tépázza ég és föld viharja, s a jövendő útján haladva csúkolják fény és felleget. Nézzétek! Napba törtetően mind épít büszke kupolát, egekbe lendül lelke, karja, kőhomloka, érc akaratja, győzelmesen lendül magasba, és mélységekbe szállva.

forrón szeretlek én. Te nyomorúságos, hatalmas, te végzetes, te forradalmas, te halálban is diadalmas, utód,

Jézus minden időben. Te szivárvány szemöldökű, napvilág lánya lángölű, Dárdának gyémánt köszörű, gyönyörű, te segíts engem. Te fülemülék pásztora, sugarak déli lantosa, legelső márvány palota, gyönyörűm, te segíts engem. Síralom völgyi datoja, festmények rejtett mosolya, templomon aranykupola, gyönyörűm, te segíts engem. Díjra korbácsolt versenyló, lázadásokban lobogó, csillag, dutyiba pillantó, gyönyörűm, te segíts engem. Harctéri sebek doktora, hazátlanoknak otthona, mézes bor, édes babona, gyönyörűm, te segíts engem. Piaci csarnok álmosa, nyomorúságnak táncosa, szilveszteréji harsona, gyönyörűm, te segíts engem. Béta sugárban reszkető, sokfejű kölyket elvető, tengerek habján csörtető, gyönyörűm, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájokkal isteni erős, gyönyörűm, te segíts engem. Öröktől belém karoló, lánkosra velem hajoló, varjakat döggé daloló, gyönyörűm, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pimaszság rám dönök, önmagammal, ha küzdködök, gyönyörűm, te segíts engem. Jog, hogyha van, az én jogom. Enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, sisakom, gyönyörűm, te segíts engem. Felragyog az én udvarom, megdicsőül a vér s korom, galambok búgnak vállamon, gyönyörűm,

őszi erdők. Megőriztem a könyvet, s szilánkjain ülök, még elvadultan, mert valahányszor az írás folytonossága kibomlik, elviszi a szél, ágakra akadt betűk lobognak, integetnek a naplementébe borult láthatárig, mint ez az őszi erdő. Ülök szülőföldem becsukott fedelén, hogy ne engedjem újra elszabadulni, ami még megmaradt a bölcsességből. Szerelmes vagyok a vagyonomba, élek.

csak írni kell valamit, és elmúlik rögtön az inger, az az évezredes árnyék, a nyüzsgő kis rossz kedv vagy jó kedv, marad a mondatok örök hívása, a könyvtárak felől felzengő tiszta háború. Harc az emberi nemért, kinek lelkében nem a fagy, nem az éhség, a félelem volt soha első, hanem a haza, a gyermek, a gondolat szabadsága, s a jövő szerszámai. Csak írni kell valamit az időre, és ez a tavaszi szántás torna a léleknek, a testnek, hogy soha el ne szakadjon a fehér-fekete föld.

hang. Kísértet éles csillagos éjszakákon, átfut egy hang a suttogások álló aranyán. Mutassátok meg a költőket, akiket olvastok, s megmondom, kik vagytok. Mutassátok meg a költőket, akiket tiszteltek, s megmondom, kik voltatok. Nagyapáink szikár alakját látom elviselhetetlennek tűnő korokban, mikor hervat már ligettünk, s csak könyveink maradtak a télre. Mutassátok meg a költőket, akiket megvédtek, s megmondom, kik lesztek.

költészet. A világon kívül, a világon belül, akit a szívem vár, mindenki megkerül. Az árnyak életét megőrzöm én magam, az elevenekért még minden hátra van, még minden menthető, a dicsőség a szóé, ha meg se szólított, akkor a bentvalóé, ha pedig kin kiált, akkor az ő hatalma legyen az orvosa annak, ki belehalna.

Indián szavak a rádióban. William Lee Skid Moon indián költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel Bemapónak ezt mondták volna. A Bering szoroson át indián lovas csapat érkezik. Áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyurak így beszéltek volna. Csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig átsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk. S magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk, egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.

Vannak vidékek, ahová nehezen, vagy el sem ér a környezetvédelem. Kimossák sói, kasza is fenyeget, csupán a harmat táplálja gyökeret, tisztások széle, éjszakos vízmosás, annak vennék, hát legyen vallomás. Vannak vidékek, ahol csak úgy lehet megmaradni, ha kezemben a kezed, és a viseltes szónak is hamva van. Ha fél árnyékban, s ha nem is boldogan, száríthat szél, és süthet hevet a nap, míg a harmadból egy csöpnyi megmarad. Metszet. Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol csak keserű lapi tenyészget, sanyarú sorsú emberek szomorú szemében alig pislogó, mindenre ellobbanó fakó reménység révedez, hogy egyszer mégis vége lesz. Fekete kendők, kalapok, pergamen arcok alattuk, mint a kezek a térdeken, ülnek maguk is félszegen a velük rozzant egy rokon megszuvasodott padokon. Ülnek, akár egy metszeten, Mexikóban vagy Messifen, Vancouver jól ápolt gyöpén, indiánokat láttam én így ülni ilyen révedőn, reményt már aré rebbenünk. Térdükre ejtett két kezük, az életünk, az életük. Azért mentem oly messzire, belém döbbenjen, mennyire indiánosodik szemünk. Tekintetük, tekintetük. Akár egy temetés után telő vasárnap délután. Indián ének. Vannak vidékek, ahol az ének kiment szokásból. Ha van is élet, azt hihetnétek, mindenki gyászol. Pedig csak védett helyen az ének, valahol mélyen szunnyad a lélek, legjobban féltett gyönge csücskében. Vannak vidékek, ahol a népek, csöndben az ágak, jelekkel élnek, beszélni félnek, viharra várnak.

népe. Fogoly vagyok. Latin nevem Perdix Perdix, vagyis közönséges fogoly. A tyúk alakúak rendjébe és a fácánfélék családjába tartozom. Orgödreim csupaszok, sarkantyúm nincsen. Hátam világos barna, pofám és torkom rozsdaszínű, szemem körül csupasz, vörös folttal, mellem hamuszürke. Hasam fehér, lábaim vörös barnák. Van úgy, hogy a zuhanó ölyvmadár pontosan gyilkosára néz az égből, és rátapad a vadász győztes arca, átsüt a ferde réten át, s vér futja el az ölyv szemét, a pupillát, a retinát. Hosszúságom 26 cm, Közép-Európában élek. Hazánkban mindenütt közönséges vagyok. Félénknek számítok, gyorsan futok, fölriasztva nagy zörejjel emelkedem a levegőbe. Eledelemet, mely magvakból, férgekből és pondrókból áll, kapargálva keresem. Állandó madár vagyok. Télen sokat szenvedek a hideg és a táplálék hiány miatt. Az emberek és a ragadozó madarak is nagyon üldöznek. S csak erős szaporaságomnak köszönhető, hogy mindeddig ki nem pusztultam. Van úgy viszont, hogy nedvesen s ordítva ébred föl az ölyvvadász. Olyankor, mikor a rémálma előhívott és ferdén fölnagyított benne egy darab nyálkás negatívot. Nem vagyok jó repülő. Páromat és enyéimet nagyon szeretem. Fogságban megszelídülök és tovább szaporodom. Mezőgazdaságilag hasznos vagyok. Rokonom a szirti fogoly, mely az Alpokban, olasz, török és Görögországban él. Rokonai még a paradicsommadarak, az albatroszok, ölyvmadarak, valamint a kígyász, az igazi és a folytogatós hasok. Nyitott szemed repkén.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Tátok. Az irodalmi lépegetőt.

0: sono le 22:30.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

Thank you.

you're not. But I am dying.

con algo.

子。Yeah, what are you gonna call that? Right.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának becézett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

Attila Sárjó. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A bevezetőben Ottlik Géza hangját hallottátok, aki május 9-én lett volna 100 éves. Most pedig folytatjuk az örkényfeldolgozásokat. Nem sokára kezdődik a macskajáték.

0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Most a szünetben az alkotókat mutatjuk be önöknek, Örkény István írót és Székely Gábor rendezőt. Jelentős mű kezdte meg színpadi életét, írta 1971. januárjában Csik István a Filmszínház muzsikában az ősbemutató után. Majd a következő sorokkal fejezte be kritikáját. A Szolnoki Szigligeti Színház ezzel a bemutatóval, amelyet alig hanem még sok vidéki, fővárosi, külföldi bemutató követ majd, valószínűleg az évad, és nem csak az évad egyik legjelentősebb magyar drámáját segítette színpadra. Vállalkozása tett volt, tett a magyar dráma ügyének szolgálatában. És azóta, hogy csak néhányat említsünk, bemutatták Marosvásárhelyen, Újvidéken, Helsinkiben, Prágában, Londonban, Varsóban, Bécsben, Berlinben. Hogyan indult el a macskajáték világsikerű útján éppen Szolnokról?
1: Ez úgy történt, hogy volt egy előző darabom, aminek Tóthé volt a címe, amit a pesti bemutató után Szolnokon Székely Gábor barátom rendezett. Mégpedig olyan jól rendezte, olyan annyira a maga elgondolását tudta keresztül vinni, annyira meg tudott szabadulni egy már előtte kitűnően kigondolt és végiggondolt előadástól, hogy én utána egy könnyelmű percemben, abban a biztos hitben, hogy én úgy soha életemben úgyse írok több darabot, azt mondtam neki, hogy ha én az életben még egyszer darabot írok, azt nekiadom. És ezt az ígéretemet ő bevasalta rajtam, mert én írtam egy darabot, és akkor persze odaadtam neki Szolnokra.
0: És hogyan került azután a Pesti Színházba?
2: Úgyhogy Várkonyi Zoltán tanár úr megnézte a bemutatót, tetszett neki, és nagyon nagy örömömre fölkért, hogy itt is rendezzem meg ugyanezt az előadást.
0: Miközben az előadást nézzük, úgy érezzük, hogy a szereplők közeli ismerőseink, mintha a hétköznapokból léptek volna át a színpadra. Milyen élményből született a macskajáték?
1: Hogy milyen élményből? Semmilyenből. Kitaláltam. A képzeletemből. Hát ez épp olyan valóságos dolog, mint ez a mikrofon. Nekem ez a mesterségem, ez a nyersanyagom, ez a szerszámom, kitaláltam. Semmiféle valóságos alapélményem nem volt hozzá.
0: Miközben mi nézzük az előadást, mi már a megöregedett Erzsivel és Gizával találkozunk, de a darab folyamán egész életük kitárul előttünk. Mit akart elmondani a Skallalányok történetével, illetve hagy utaljak arra a bizonyos pillanatképre? Hová szalad a két Skallalány?
1: Hát hová? Ahova mi mind. Ahogy mi elképzeljük mindenki másképpen fiatal korában az életet, és ahogyan aztán leéljük, ugyancsak megint egészen másképpen az életünket. Ez a két nővér, a darab két hősnője, ezek nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és még nagyon hasonlítanak is. Azt mondanám, hogy úgy hasonlítanak, mint egy fénykép pozitívja a negatívjára. Egymásnak tehát pólusai, fordítottjai. Az egyik, az idősebbik, Giza, aki Münchenben él, az a fajta ember, aki tudott mit kezdeni az életével. Mindig józanul élt, mindig okosan élt, meg tudta óvni az erkölcsi méltóságát, meg tudta óvni a tisztaságát, a lelki egyensúlyát, és ha valaha arról álmodott, hogy gazdag lesz, akkor ez az álma teljesült. Ő már olyan gazdag, hogy bármit kívánhat magának, megkapja. És amikor ide eljutunk, akkor már nem tudunk kívánni semmit. Ez a jólét magánya, amiben Giza él. A húga, Orbánné, az, amit mondottam, pólusa, mindenben pólusa. Ő viszont az a fajta ember, akinek egy élet kevés. Ő az élet teljességét akarja magának kiharcolni, és nem válogat az eszközökben, komédiázik, hazudik, hadd dübeljön, odavág egy gorombaságot. Neki az élete egyetlen szakadatlan harc, rendetlenség, összevisszaság, kuszaság, mert neki az, hogy az igényét, amit az élettől követel, megkapja, mindennél fontosabb. Ezért gondolom, hogy ő hős, méghozzá tragikus hős, bár tejcsarnoki méretekben. De az én rokon szemvem az övé, és úgy érzem, hogy az az élet, amit mi élünk itthon, itt, most, az egy kicsit az Orbánné élete, a maga rendetlenségében, bizonytalanságában, és mégis örökös, soha örökös és soha el nem fáradó harcában.
0: És tulajdonképpen Orbáni élete tragikus. Úgy is lehet mondani, hogy tragikus, illetve ezt a történetet meg lehetett volna írni tragédiának is. Milyen írói meggondolás vezette, amikor tragikomédiának írta meg?
1: Hát azért lett tragikomédia, nézzük csak meg tulajdonképpen, mi ez a darab, miről szól. Ez a világ legbanálisabb története. Az ezerszer megírt szerelmi háromszög. Két ember szereti egymást, és akkor jön egy harmadik, és elkezdődik a baj. No mostan ez a darab csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról, hanem öregekről szól, és azáltal, hogy öregekről szól, minden, ami itt elhangzik, átszíneződik. Ezért lett, amiért ezt a szerelmet öregek élik, a tragédiából tragikomédia.
0: Ön bizonyára több külföldi előadását látta a Macskajátéknak. Hogyan értették, értelmezték ezt a nagyon is pesti történetet?
1: Hát, ezt nem mondom nagy örömmel, de őszintén, hogy sajnos, ahogy a körök tágulnak, ahogy a földrajzi távolságok nőnek, úgy, ami mondani valónknak a teljessége is elfátyolosodik. Azért minél messzebb néhány előadást láttam, távol mi tőlünk, és minél messzebbre mentem, annál kevesebb szűrődött át abból a tartalomból, amiért én tulajdonképpen az egészet írtam, ami engem izgatott, amiért az egészet megteremtettem, amit mi félszavakból értünk egymás beszédéből, annak egy része bizony idegen nyelvre áttéve, más égövek alatt nem hangzik olyan teljesen, mint idehaza.
0: Akkor most hadd kérdezzem meg Székely Gábort, aki itthon Magyarországon, Szolnokon is és Pesten is rendezte a Macskajátékot. Mint hogy beszéltünk róla, azt mondta, hogy amikor találkozott a Macskajátékkal regény formájában, nagyon tetszett neki. El tudta akkor képzelni, hogy ebből egyszer színpadon lesz színpadi mű?
2: Igen, de hogy milyen színpadi mű, erről fogalmam nem volt. A darab formájáról nem volt elképzelésem. Nagyon egy nagyszerű regény volt, kiváló regény volt, minden szava, minden mondata mögött olyan megszenvedett igazságok vannak, amelyeket úgy éreztem, hogy függetlenül kitalált vagy létrehozott formától, ha ezek élő, nagyszerű színészek szájából elhangzanak, akkor ezeknek valahol meg kell fogadniuk, ezeknek a mondatoknak, ezeknek a gondolatoknak. Így aztán a darabnak úgy van formája, hogy nincs. A levelek, a telefonok elhangzanak szembe a közönséggel. A közönség a hallgató, és a közönség a tulajdonképpen a dialógus másik partnere. Ő hallja, és ő közvetíti a dialógust, amit a színész elmond.
1: Persze a Gábor most nagyon szerény volt, és a közönséggel való dialógusról beszélt. Itt azért a döntő az volt, hogy ő ezt, amit elmondott, rettentő szuggesztíven tudta megcsinálni. Úgyhogy nem úgy van, nem arról van itt szó, hogy mi szépen megkérjük a közönséget, hogy játsszék velünk, hanem meg tudta ezt, úgy tudta színpadra vinni, hogy muszáj mi velünk együtt játszani. Itten olyan erős, olyan magabiztos, olyan kemények a rendezés szándékai, annyi erőt sugároz, Hát muszáj visszaadnom a bókot, bocsáss meg, te dicsérted a regényt, én dicsérem a rendezést. Hogy itt a közönséget belesodorja, beleviszi ebbe a közös játékba, ami csak ugyan...
2: Ha meg lehet ugyanezt a formát próbálni sokkal nagyszerű rendezővel, más szöveggel, nem biztos, hogy sikere lesz, és nem biztos, hogy...
1: De az egy másik darab. Az egy másik darab. Most erről van szó.
0: Ezzel kapcsolatban hadd kérdezek még egyet. Valóban a színpadra fogalmazás tényleg nagyszerű volt, és volt egy különös erénye, hogy itt az idő és térbeli eltolódások, egymásba játszások elég bonyolultak, és ennek ellenére, miközben nézzük, minden jelenetnél pontosan tudjuk, hogy mikor, hol játszódik. Például Orbánné a lakásában jön, megy, tesz, vesz, közben beszél, majd felveszi a kabátját, leül a saját asztalához, a saját szobájának az asztalához, de akkor ez az asztal már egy presszó asztala.
2: Hát hadd mondjam meg, hogy ennek az a trükkje, hogy a darab először regény formában íródott, és ilyenkor az író az instrukció, a helyszín instrukcióit is valahol elrejti. Na most ez a sűrítésnek egy érdekes formája, tehát erre egyszerűen lehetett építeni. Minden monológban és minden dialógusban is megvolt a hely. Na most ezt úgy éreztem, hogy ez bőven elég, ezt nem kell külön megmagyarázni, nem kell a telefon, nem kell minden telefonbeszélgetésnek telefonnal történnie. Vannak olyan beszélgetések, ahol lényeges az, hogy telefonon beszélgetnek. Az Interurban a távolsági beszélgetés, ami München és Budapest között van, ott két ember vall önmagáról, ahol nem a telefon az érdekes, hanem azoknak az embereknek teljes testi valóságuk, idegállapotuk, mozgásuk, vérmérsékleti differenciájuk, helyzeti differenciájuk, hogy az egyik egy tolókocsiból beszél az életéről, a nyugalmáról, a látszólagos nyugalmáról, a másik pedig fölrobban a saját kis szobájában, és úgy próbálja elmondani, vagy úgy próbálja elhazudni azt, amit megpróbál magyarázni, vagy amit elpróbál magyarázni a testvérének.
0: Nagyon köszönöm az alkotóknak, és hadd gratuláljak most még egyszer abból az alkalomból, hogy most, mikor felvesszük az előadást, 151-szer megy a macskajáték.
3: Köszönjük szépen. Macskajáték. Törkény István tragikomédiáját közvetítjük a Pesti Színházból. A szereplők. Orbánné, Sulyok Mária. Giza a nővére, Bulla Elma. Paula, Simor Erzsi. Egérke, Halász Judit. Ilus Orbánné leánya, Földi Teri. Csé Bruckner Adelaida, Sándor Iza. Csermlény Viktor Gregus Zoltán. Józsi Orbánné veje, Szatmári István. Pincér, Fógt Károly. Történik napjainkban. A színpad két részre oszlik. Egy kis sarka a fiához München környékére kivándorolt Giza területe. A többi Budapest, elsősorban Orbánné lakása. Egy divány, egy spanyol fal, egy telefon, egy fogas. Valamint egy asztal három székkel, egy komód telefonnal, melyek különböző helyszíneket jelenthetnek. A színpad hátterében hatalmasra kinagyított homályos fénykép jelenik meg.
4: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. Szolnok megyei létám. Kint a Holtiszánál, a cukorgyári lakótelep közelében, ahol lánykoromban laktunk. Fönt a gyár féderes kocsijának hátsó fele látszik. A lovak nem. Az ereszkedőn pedig két lány alak szalad befelé. Azok mi vagyunk. Szolnok megye szépei, a Skalla lányok. Amint az első tülruhánkban szélfúrt a hajjal, kacagva, integetve szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták. A két homályos leány alak azóta megsárgult, kifakult. Arcunk is alig kivehető.
3: Begördül Giza tolószéke.
5: München ide csak nem 100 kilométer, de azért este 8-kor német pontossággal, csak nem libasorban befutottak az autók a parkba. 8:30-kor a lány, nem a sveszterem, a szobalány, kinyitott az ebédlőajtót, elsőnek engem gurított az asztalfőre, aztán én mutatta meg mindenkinek a helyét. Ilyen kisebb estélyen nincs név szerinti ültetés, így hát odaívhattam magamhoz Rauschenik professzort, aki nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt meghívva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátyja miatt, aki a Bajor Kereskedelmi Kamara alelnöke és Misinek fontos nexusa. Rauschenik rögtön a hogy létem felül érdeklődött. Mondtam neki, ami nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni. Gratulált, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott. Amikor elfáradok, kihagy a memóriám. A Schwester hozza az altatómat, majd holnap reggel folytatom.
3: Orbánné éppen hazaért, leveti kopott nagykabátját, a ruhája is kopott jellegtelen, a lábán fekete magas szárú cipő.
6: Rémes napom volt. Csomó hosszúságért és mindegyiken fölizgattam magam. Ismert drága Gizám, a sok bajomban fölgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő kanócot húznék magam után, minden átmenet néki fölrobbanok, mellesleg Vissolt néha, tejcsarnokos nő, már régen a 12-re megy, aki pont ahol a szeme előtt a csatárba utcai tejcsarnokban, képzelj el drága Gizám a bal karomon, társbérlő macskája a jobb kezemben, egy joghurtos üreg, benne fél deci tej, a fél lábamon papucs, és a másikon magaszárú fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegennő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat. Vistótné szintén a mögöttem álló négy öregasszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsapnok ellenes a hangulat. És most képzelj el, drága Gizám, hogy ennek az űrzavagra tetőfokán nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, Gizám, szőke haja volt, de olyan természetesen szőke, mint hogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni.
7: Magyarószín Jersey angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest.
6: Na de mindez nem érdekes, drága Gizám, hanem az, meg sem szólalt, csak állt és nézett, és abban a szempillantásban csöndett. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné? Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnokos nő kezdett magához térni, és folytatni próbálta a pofázást. De csak egy fél kukorékolás jött ki belőlem, akkor Paula ránézett, és azt kérdezte, mit óhajt, asszonyom, Vistótné abban a pillanatban erkölcsi halott volt, és egy hang se jött ki a száján. A fizetés nélkül elszállottam Paulához, és a nagy fölfordulásban még a pénzemet is ott volt előttetve. Haza kísér, aztán utána kérdezett. Mondtam, hogy az állapotod sajnos változatlan, pedig Gármispárci kérdében a legjobb orvosok felügyelnek rád. Azt üzente, hogy csókoltat. Aztán megjegyezte, hogy milyen remek kis kalapom van, és milyen fiatal vagyok benne, és tényleg igazán ajzat bevallottam volna, hogy ez egy vadidegen nő kalapja, és véletlenül maradt a fejemen. Azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a Narcisban, és kedd óta minden nap ott találkozunk. Furcsa, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem mond. És mégis mindig a hatása alá kerülök. Azt hiszem, ő olyan hatással van rám, mint te. Gizám, drága Gizám, végre találtam valakit, aki figyel rám, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez, mennyit kérdez, mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőlem már senki nem kérdezett semmit. Amióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Most befejezem, mert rólnak a Narcisba holnap megint írok, amit sok szeretettel csókol, hugod, Erzsi.
3: A Narcisz. Paula a leírásnak megfelelően elegáns.
8: És volt egy lovagod?
9: Erre rosszul emlékszel?
8: Pedig nem tévedek.
9: Szegény urammal voltam végig.
8: Épp ő emlegette.
9: Ő mikor?
8: A házmesterét az óvóhely legmelegebb zugában tanyázta,
10: Karácsony este föltettek néhány lemezt.
11: Rémlik valami.
10: Mind oda húzottunk, és akkor a férjed azt mondta, hallod, a lovagot.
7: Biztos, ez egész villamon se tudta, mi a fiatékmesség.
10: Nevetve mondta.
7: Akkor lehet.
11: De te nem nevettél.
7: Milyen jó fejed van.
10: És a lovagot? Én?
7: Én.
10: Szoktad még látni?
7: Szoktam, de nem gyakran.
10: Milyen gyakran?
7: Nálam vacsorázik minden csütörtökön.
10: De hiszen
7: szép! Na, hiszen
10: csak
7: látnád. Miért? Milyen? Csupa has, mintha föl lenne fújva, mintha csak beszívna a levegőt, de nem lélekeznék ki.
10: Mi is a neve?
7: És a modorát, tudod, erre igazán nem vagyok kényes, de a rosszul lét környék ez, amikor udvarol.
10: Ebben is van valami megható.
7: Ebben csak a te gyengéd lényed talál valami megható.
10: Hogy is hívják?
7: Kizárólag tele szájjal beszél, igaz, nem is tud másképpen, a jóformán állandóan érzik.
10: Te túlzol.
7: Még szépíten is, pucsütörtökön, megered. Egy levesbe főtt kappant, másfél kiló rántott karajt, és befejezésül egy tepsi rétes.
10: Nekem ez imponál.
7: Miközben az egyiket ette, be kellett hoznom a másikat, hogy lássa, mi vár rá.
10: Jó kopa lehet. Nem akarod megmondani a nevét?
7: Még nem mondtam.
10: Még nem? Ígyunk valamit. Szerint én hozzon két hubert.
7: Ne, köszönöm, én nem szóltam.
10: Az én kedvem érkezik. Hozzon csak szerint én.
7: Hol
10: hagytuk abban? Hogy nem akartad megmondani a nevét?
7: Alig hiszem, hogy ismerlél.
10: Na jó, nem mond, ha nem akarod.
7: Gyermlényi Viktornak hívják.
10: Gyermlényi Viktornak, persze. És őt ne ismerni.
7: De tudom, te nem vagy opera barát.
10: Hiszen őt mindenki ismeri. Világhírű.
7: Volt! Most a Pamuti parkban korrepetál szegény.
10: Kevés anyuk fia.
7: Nem a pénz miatt csinálja.
10: Ez is tetszik nekem. Mondd, és föllépni nem szokott.
7: Már csak esztrád műsorokban, már csak egy-két rövid dalra futja a lélegzete.
10: Miért?
7: Tüdőtágulása van.
10: Ez is szép.
7: Mi ezen a szép?
10: Hogy mégis énekelni akar.
7: De a hangja se a régi már.
10: Talán ez a legszebb az egész.
7: Ezt már nem értem.
10: Tetszik nekem, ha valaki dacolni akar a tüdőtágulásával. Kiáll egy külvárosi pódiumra, és énekel, amíg ki nem fullad.
7: Erre nem gondoltam.
10: Szeretném megismerni.
7: Ó, nagy csalódás érte.
10: Miért?
7: Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van meg. Ő pontosan olyan, amilyenek én látom, hogy lármás, rendetlen, mocskos, kibírhatatlan alak.
10: Furcsa, hogy szegény férjedről csupa jót mondasz, őt pedig folyton pocskondiál.
7: Miért furcsa?
10: Hát, mintha őt szeretted volna jobban.
7: Melyiket?
10: Mint a csend.
7: Na, ugyan, te már ne nevetsz, kiválgass. Ha én neked ezt az én Viktoromat egyszer teljes életnagyságban megmutatnám, nem mondanád többet ilyen őrültségeket.
10: Hát mutasd be!
7: Még csak az hiányzik, te már az első kézcsóknál rosszul lennél.
10: Miért?
7: Mert mint egy vizslap összenyalná a kezedet.
3: Orbánné ismét otthon van, leveti magas szárú cipőjét, papucsba bújik. Közben telefonon beszél Gizával.
12: Halló! Halló! Halló! Hallasz engem?
13: Igen! Na. Hallok!
12: Ne kerülgesd a kását! Mit mondott a tejcsarnokosnő?
7: Nem köteles kiszolgálni fél deci tejet.
12: Ha miért nem vettél többet?
7: Mennyi elég a macskának?
12: Ezen vesztetek össze?
7: Még nem. Erre a lehető legudorosabb megkérdeztem. Hol van ez kírva magánál, angyalom?
12: Erre mit mondott?
7: Hogy ezt nem kell kírni, mert ez természetes.
12: Erre mit mondtál?
7: Hogy mindent ki kell írni.
12: Erre mit mondott?
7: Hogy különben is a tejcsarnok vasárnapi nyitvatartása csak a csecsebők és gyermekek tejlátása szolgálja, nem pedig az állatok etetését. Ettől meg kezdett egy kicsit melegem lenni.
12: Miket mondtál neki?
7: Azt kérdeztem, hogy mindig udvariasan is. Ez hol van kírva magánál, angyalom?
12: Erre mit mondott?
7: Hogy ezt sem kell kírni, mert ez is természetes.
12: Erre mit mondtál?
7: Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, akkor ezt is ki lehetett volna írni.
12: Erre mit válaszol?
7: Hogy nem lehet mindent kiírni.
12: Erre mit mondtál?
7: Hogy lehet.
12: Erre mit mondod?
7: Hogy nem lehet.
12: Erre mit mondtál?
7: Hogy lehet.
12: Kiabáltál vele?
7: Még nem.
12: Ő kezdett el kiabálni?
7: Én kezdtem el kiabálni. Mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helyiséget. Kezdve milyen jogcímen? Azt, hogy azon jogcímen, hogy a tejcsarnokba állatokat behozni tilos. Na, és ez
6: Hol van kép a angyal? Azt mondta, pont a fejem fölött.
12: És tényleg ki volt írva?
6: Tényleg ki volt.
12: Hát akkor neki volt igaza?
6: Ettől lettem dühös.
12: Miket mondtál neki?
6: Micsoda?
12: Miket mondtál?
6: Ami már hónapok óta fölgyűl bennem.
12: Goromba voltál?
6: Akárok, vigyázok, ilyenkor valami kiszalad az álmom.
12: De mit mondtál neki?
6: Hogy dupla ma van.
12: Mit jelent ez?
6: Semmi különöse.
12: Sértő szó?
6: Hallottál már tőled sírtő szavat.
12: Még rád is kellett szólni.
6: És azért szereted az erős kifejezéseket.
12: És ekkor lépett az üzletbe az a bizonyos Paula.
6: Miért mondod ezt ilyen gúnyosan?
12: Hol itt a gúny?
6: A hangfordozásod van a
12: gúny. Képzelőd.
6: Úgy látszik, Paula barátnőm valamiért nem tetszik neked.
12: Tényleg? Nekem az nem tetszik, hogy te hiányos öltözékben szaladgálsz az utcán.
6: Nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska.
12: Egy macska nem szokott megszökni.
6: Nem is az én lakásomban szökött meg, hanem a szomszédnőd lakásában.
12: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd lakásában?
6: Hány perce beszélünk?
12: Nem törődj vele.
6: De mégis.
12: Nem számít. Talán beteg a szomszédnő?
6: A szomszédnő nem is volt otthon.
12: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd üres lakásába?
6: Kizám, miért fontos ez?
12: Én tudni szeretnék.
6: De miért kell neked mindent a legapróbb részletig tudni?
12: Mert féltelek.
6: Engem nem kell félteni.
12: Lehet, hogy az egész nem más, csak a nálad szokásos felfordulás. De a leveledből úgy veszem ki, hogy több.
6: De miből veszed ki?
12: Inkább csak érzem.
6: De miből érzed?
12: A szavaidból is érzem.
6: Drága, ki... Jó, jó. Én mindent elmagyarázok, Kizám, csak nyugodj meg. A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, amikor hazajön a hivatalából, akkor átnyávog nekem. Én beeresztem az adjunktuség macskáját, az visszanyávog, egérke felel a macskának, a macska felel egérkének. Nem is játék ez, ez van szokás. Na szóval, nálam van a lakás a kulcsa, mert egész nap dolgozik, és a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Én öltözködtem, amikor az egyik vevője telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja. Amit átmentem nézni, akkor a macska itt a karomon ült, de tetszenetettem, mert csupa kíváncsiságból fölpróbáltam annak a nőnek a kalapját. Hát abban a szempillantásban leszaladt a lépcsőn.
12: És te utána?
6: Persze!
12: Abban az öltözékben.
6: Így is csak a harmadik utcában értem utol.
12: Hogy tettél ilyen?
6: Te nem ezt tetted volna.
12: Nincs olyan macska a világon, amiért én hiányos öltözékbe szaladgálnék az utcán.
6: Tudod, jó, hogy a macska nem az ennyi, hanem a társgérlő méki. Azt is megírtam neked, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, és képzeld, mit szóltat volna az adjunktusék, ha megszökik az ő imádott macskájuk, amivel úgyis féltékenyek volt.
12: Ezt nem érted?
6: Mit nem írtam?
12: Te csak azt írtad, hogy az adjunktusék végtelenül finom és udvarias emberek. De azt nem írtad, hogy féltékenyek.
6: Nem érdekes.
12: Az érdekes, hogy miért féltékenyek?
6: Állítólag elcsábítom a macskájukat.
12: Mivel csábítod el a macskájukat?
6: Mennyibe kerül egy perc?
12: Mondtam már, hogy ne törődj vele.
6: De engem idegesít, nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül.
12: Semmibe.
6: Az nem lehet.
12: A telefonszámla Misi vállalatának költségszámlájára.
6: Vállalat Misi?
12: De a telefon a rezsiterem.
6: Akkor is ő fizeti.
12: Misi örül neki. Minél nagyobb a telefonszámla, annál kevesebb az adó.
6: Ezt már nem értem.
12: Mivel csábítod az adjunktuség macskáját?
6: Fél deci tejet szoktam neki adni.
12: Mást nem?
6: Ő csak kis hús.
12: Szerinted ez helyes?
6: Ők nagyon finom emberek, de túlérzékenyek.
12: Akkor én is túlérzékeny.
6: Te is megsértődnél.
12: Én is megsértődnél.
6: Akkor te is túlérzékeny vagy, drága Gizám.
12: Ezt most hallom először.
6: Most vagy először megsértődnél.
12: De honnan veszed?
6: Ebből a telefonbeszélgetés.
12: És semmi jelét nem adtam annak, hogy megvolnék sértődni.
6: Mert nem vagy őszinte hozzá.
12: Tudod jól, én mindig őszinte
6: vagyok. Ne lehet, hogy érzem, hogy valami bánt.
12: Nem tudom, mire célzol.
6: Paulára célzol.
12: Megint képzelősz. Ha neked egy új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök.
6: Tudom, hogy örülsz, de valami mégis megzavarja az örömmel.
12: És semmi. Legfeljebb a levelednek egy passzusát érzem kicsit elhamarkodottnak.
6: Melyik passzusát?
12: Amelyben azt írod, hogy ez a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én.
6: Nagyon csodálkozom, édes Gizám.
12: Miért csodálkozol?
6: Legnagyobb elismerésnek szántam, az ő finom lény a lelki nemessége emlékeztet rá.
12: Csak hogy a te Paulád mogyorószín Jerseybe jár és szőkére festi a haját, de ebben is hasonlítunk.
6: Te nagyon fogadott az öltözködése, Gizám!
12: De reprezentálok a fiam házában, de hidd el, a legdrágább párizsi ruhám is mindig a koromhoz illőek. És az én hajam nem szőke, hanem ősz.
6: Mert neked abban is szerencséd van, hogy gyönyörűen őszültél. Na se bűn, ha valaki feszti a haját.
12: Még véded is.
6: Ha, nem szorul védelemre. Milliók és milliók járnak festett hajjal.
12: Mondd ezt még egyszer.
6: Mit mondjak még egyszer?
12: Amit most utoljára mondtál.
6: Azt mondtam, hogy
14: Milliók és milliók járnak festett hajjal.
12: Sejtettem.
14: Mit sejtettem?
12: Hogy ez a Paula milyen hatással lett?
14: Milyen hatással?
12: Te is szőke lettél.
15: Megáll az eszem.
12: Igen vagy nem?
15: Meg kell mondanom. Édes Gizám, kicsit furcsálom ezt a feltételezést.
12: Úgy nyugodjon békében, drága jó apám.
14: Nem szoktam ilyen futaságomra esküdteni.
12: Akkor mégis szőke vagy.
14: Nem.
12: Más szint ajánlott a drága Paula.
14: Arról beszélsz így, aki az ostromban a szegény férjemmel együtt megmentett bennünket az éjhaláltól?
12: Ki mentett meg az éjhaláltól? Ezt most hallom először.
14: Barátnőmtől fog Kaosz Istváni a Paula. Mi ugyanis együtt vészhetjük át az ostromot egy budai pincében. Szegény, drága jó Bélám, amilyen múlya volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs, ott fordultunk volna föl éhen mind a ketten.
12: Én most csak rólad beszélek.
14: De Pauláról jut vissza?
12: Engem csak a te sorsod aggaszt.
14: De ne aggasszon az én sorsom!
12: Ötve szólva szégyelni fogod ezt a veszekedést.
14: Soha életemben nem veszekedtem!
12: Egész életedben imádtál veszekedni.
14: Fejezzük ezt a beszélgetést,
12: drága. Igen, én is éppen ezt akartam
14: kérni. Misit üdvözlöm.
12: Átfogom a...
14: Hildegárdot és a két unokádat is.
12: Köszönöm szépen.
14: Csókollak, Izán.
12: Csak vigyázz magadra!
14: Tess, mire vigyázzak!
12: Aludj jól.
14: Te is. Ja.
3: Szokásos szürke ruhájában belép Egérke, női kalapot tart a kezében.
16: Erzsike, drága, nem szabad?
14: Nem.
16: Biztos, hogy nem?
14: Mondtam már, hogy nem.
16: Akkor inkább holnap jövök, látom, hogy zavar.
14: Hányszor mondja még, hogy nem zavart, mi kell?
16: A matusz még alakít. Már kétszer alakítottam, és még mindig túl sportos
14: neki. Túl sportos, ott tegye meg a fenet. Megmondtam neked, hogy majd én beszélek vele, de te minden hülye hiszterikának beadod a derekadat! Fogadni mernék, ha nekem nem mertek volna visszaadni ezt a kalapot.
16: Nem tetszik felpróbálni?
14: Miért?
16: De tehát, ha neki van igaza.
14: Ahhoz nekem egy kalapot nem kell felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani. Asszonyom, Orbán Béláné üzeni, hogy ez a kalap nem túl sportos. És ha lenne még valami megjegyezni valója, akkor forduljon egyenesen ő hozzá.
16: Köszönöm szépen!
14: Szívesen!
3: Eltűnik a spanyol fal mögött.
14: És... most szeretnék egy kicsit egyedül maradni.
16: Erzsike, drága! Csak nincs valami baj?
14: Nincs.
16: Hát akkor én... elmúlt.
3: Miau! Orbánné elegánsan, magyarószín jerseyben és körömcipőben jön elő.
14: Drága Gizám, nagyon szégyellem, hogy olyan ingerült hangon beszéltem veled a telefonba, épp veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. Néha, amikor te erkölcsi magaslatodról lenézel az emberre, akkor én elvesztem a fejem. Szép tület, hogy aggódsz, bár én ki nem állhatom, ha aggódnak értem. És tudd meg, Gizám, igenis barna a hajam, és egyáltalán nem érzem magam bűnösnek. Paula vitt előző fodrászához, aki mindjárt eltalált ezt a meleg, de mégis diszkrét mahagóni szint, azt mondta, ez az én igazi egyéniségem, az őszhaj megmásította a lényemet. Aztán Paula nekem adta, valósággal rám erőszakolt azt a bizonyos magyaró szín jersey ruhát, aztán lekönyörött a lábamra a magasszárú fűzős cipőt, igaza lett, hogy milyen más érzés, azt el sem mondhatom, nem ismerné rám, elegáns nő lettem.
17: És bocsáss meg az őszinte szóért. Neked mindig hajlamod volt arra, hogy a látszatról Ité Paulánál is csak a külsőségeket vetted észre, pedig többről van itt szó, mint egy kiszőkített haj. Én már azt se tudtam, hogy milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez, akit semmibe vesznek, semmivé válik. Hát ugyan mit vegyenek észre egy lompos, unalmas öregasszony?
12: Csendes a ház. Misék bánbánba vannak. Délutánunként felhozzák hozzám az unokákat, de a Schwester is és a Fräulein is bennmaradt. Úgy sem tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszel még apánk esti mesén? Most nagyon vigyáznak, nehogy bármivel is megfélelmítsék a gyerekeket. A múltkor Hildegárd azt mondta, hogy az én mesémben túl sok a vasorú bába, ördög, lidérc, medve. Évezredek óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés, kérdezte.
5: mit mondjak? Talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélek. Különben mi a magyarázata annak, hogy te tőlem semmiféle ajándékcsomagot nem vagy hajlandó elfogadni, még ruhákat sem, ettől a Paulától meg igen. Hát csak furcsálom. Különben a mogyoró szín, fölté vagy elég sötét árnyalatú, nem okvetlenül túl fiatalos, és nyugodtan viselheted.
3: Orbánné vendég a leányáiknál, vasárnapi ebédben.
6: Ez az a ruha, amivel Giza nénétek úgy meg van akarva. Kérek, meg döntjétek el.
16: Üljön le, mama, egybesüldik szóval, a mama kedvence.
6: Most nem vagyok éhes.
18: Az nem lehet, a mamának enni kell.
6: Melesznek fogalma szűk, hogy mi baja vele, mert egy szürke anyag az el, világos, vagy sötét, egy mogyoró szín. Tudom, a mogyoró szín a fénykenek árnyalatai. Hát miért az, mert te szerinted ez a mogyoró szín világos?
16: Kiül a hús, mama, tessék hozzá látni. Mogyoró. Az hazelnut. That hazelnut color too. Did you like it, Shaman?
6: Yes, I love it. Józsi, nézd már ide. Szerinted is túl világos ez a ruha?
18: Igen, mama, a ruha túl világos.
6: Na jó, akkor mondd meg nekem, hol láttál már ennél sötétebb magyarországi jerseyt?
18: Nem tudom, mama. Vagyis tudom, én még egyáltalán nem láttam magyarországi jerseyt.
6: Hogyan nem láttam? Itt látod rajtam, ez a magyarországi jersey ruha.
18: Ja, igaz, akkor láttam.
6: Na jó. Ezt te szerinted is túl fiatalos?
18: Azt én egy szóval sem mondtam. Tessék már leülni. Egybesül disznógus, mama, kérem.
16: Egybesül disznógus. Porcsa! Rostit porcsa!
6: Te, drága Gizám, tétségbe néz. Ülsz abban a kastélyban, ahol megszűrik neked még a levegőt is. Helikopterre visznek rövid hullámú kezelésre Münchenbe. Írod a szebb-nélszebb leveleidet, de 16 év alatt elfelejtetted nekem, egy közönséges blomba fogamba fél délutáni várakozásomba kerül, miközben 15-ször összeveztünk, hogy kijött hamarabb. Mit tudsz te erről, drága Gizám? Olyan élet, mint a tiéd, nagyon kevés akad, és olyan fiú, mint a te misid, még kevesebb. Mit tudsz te erről? Te ott nem csak családtag vagy, egyenrangú fél, attal főre ültetnek, reprezentálsz, de hogy élek én, mi van nekem? Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszképpen mondom. Egyre rossz szavam sincs Jósékra. De hát megvan a maguk élete. Józsinak minden a műtő, még a vasárnapi öltönyéből is csak úgy árad az altatók, édeskész szaga, illus sorra teszi le a nyelvvizsgákat, mert minden vizsga fizetés emelést jelent. Ha volna gyerekük, nem lenne semmi baj, de így mire kellenék én neki? Ketten dolgoznak, mindenük megvan. Se hozzátenni, se elvenni nem tudok semmit. Mi marad nekem?
16: Mama, kérem, nem ízlik? Tessék már megebédelni. És mi van a lábán? Hova tette a fűzős cipőjét a mama?
6: Új cipőm van! Ezt is Paulának köszönhetem. Visszakezde most is berzenkedik, mert neki minden gyanús, ami Paulától ered. Azt mondja, hogy meg fog dagadni a lába.
16: Ki az a Paula?
6: A barátnő.
18: És mitől van megdagadva a lába?
16: Nem neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába.
6: Jaj, drágáim! Bizony, amíg én magasztárú fűzős cipőt viseltem, bizony elég gyakran megdagadt a lábam, épp azt mondom, amit Giza mérjétek se akar elhinni, hogy amióta ezt a félcipőt hordom, vége, mint elfújták volna.
16: A dagadt láb. Ez hol nem fogt?
18: Mert ha a Giza nénének ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnyát.
16: Nem érted? Nem neki, az anyusnak van megdagadva a lába, légy szíves némán unatkozni.
6: Kiknek beszélek én? Süketek vagytok? Tizedszer magyarázom, hogy amióta ezt a félcipőt adom, hogy nincs megdagadva a lábam. Ebben is Paulának lett igaza.
18: De hát ki az a Paula?
6: Paula az Paula, és a cipő az cipő, és a láb az láb. És az én lábamról van szó, és nem arról, hogy ez a láb meg van dagadva, épp fordítva, hogy nincs megdagadva, tessék, győződj meg róla. Ez a láb az anyád lába, aki téged a világra hozott. Követelem, hogy nyomd el az ujjadat, és ha legkisebb benyomódás látszik, akkor beláttam, hogy tévedtem, és megint fölveszem azt a rohadt fűzős cipőt, nyomd el az ujjadat!
16: Dehogy nyomom! Tessék elhinni, én mindent elhiszek az anyusnak, de szerdán vizsgáltam angolból, és majd szét megy a fejem.
18: Tessék megnyugodni, mama! Ha megdagad a lába, veszünk gumiharisnyát!
6: De nem dagad meg! Nem dagad meg! Csak hogy azt hittem, emberekkel beszélek! Én nem tudtam, hogy halakkal beszélek! De mióta Paula velem van, mindez semmivé vált. Ha összevesztem is Jósékkal, egy perc alatt kimegy belőlem a gőz, reggel jókedvűen kelek fel, nem is emlékszem már az én sok-sok esztendős, nyomorúságos ébredéseimre. Ezt kaptam én Paulától is.
7: Ezt irigylette tőlem.
12: Misi megbántódott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, mikor leszálltam a müncheni repülőtéren, Misi ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat kívánni, amit én ne teljesítenék. Nekem csak egy kérésem van. Mióta itt élek Németországban, én az itteni magyarokkal nem érintkezem, az otthoniaknak nem válaszolok. Csak annyit mondtam, légy nyugodt, fiam. És tegnap, mikor a vártnál korábban érkezett vissza Baden-Badenból, én éppen egy magyar házaspárral teáztam a teraszon. Misi, mikor a magyar szót meghallotta, elkomorodott. Csak diskuráltunk egy kicsit, magyaráztam zavartan. Misi bólintott, de be nem mutatkozott. Érezze jól magát, mama mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy följöjjön. De nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállalt, de megérdemelt szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy itt Garmisch-Partenkirchenben én vagyok a társaság középpontja. Én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Egyébként ez az egyetlen magatartás, amelyet létezésünket megbocsátják a fiatalok. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor az embernek már úgy sincs más választása. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amely ifjúsággal áltatja magát. Ezért féltelek én téged a te Paulától. Nem az irigység, az aggódás beszél belőlem.
19: Ne arra, ebben az esetben nem vagyok hajlandó elfogadni a te erkölcsi ítelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap este, amikor a nácitból hazajöttem, hosszú idő után először kinyitottam a rádiót. A Dankához közvetítették, és akkor én, aki esztendő óta zene nélkül értem, újra végig hallgattam egy operát. Előjött egy csomó emlék a múltból. Eszembe jutott az is, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk, kerestem is, de nincs meg. Talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen, a majális után, én először vettem fel az első tűlruhámat, Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnali gyorsal indulhatott Pestről, reggel azonban megérkezett, az őrzete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a Holtvisza közepén a csónakot, elkezdtünk futni lefelé a lejtőt, integettünk, kiabáltunk, megyünk már, Viktor, itt vagyunk!
12: Én is kerestem a faragott dobozomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszett. Csak hogy te rosszul emlékszel. A kép valóban létán készült, de nem hajnalban, hanem délután, a majális előtt. Háború volt, és mi a papát vártuk, akit újra behívtak Szolnokra pótsorozásra. Végre megpillantottuk a féderes kocsit, amit porzott végig a Holtvisza partján, és a papát, aki messziről integetett. Civilben volt, tehát újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és kiabáltunk. Papa! Papa!
19: Azt az élet, drága műtám! Először is, mi történt a Viktornak írt lemondó levelemet? Mert lemondtam a csütörtöki vacsorát. Elegem lett a szabálásból, a fröcsögéseiből, a puszta gondolatát, és elborzattam, hogy Paula ezzel az emberrel találkozik, Mőgyes Paulával. Itt csütörtökre vettük mozi jegyet, és úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk meg egy csésze feketét. Leültem, írtam neki, a dagadt lábamra hivatkoztam. Azt írtam, hogy végtelen sajnálatomra kénytelen vagyok a csütörtöki vacsorát bizonytalan időre elhalasztani. Kértem, hogy telefonos jelentkezik, az ágytól a telefonig mennem is nehezemre esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Csermlényi Bruckner Adelaida, operázi örökös tag. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem bélyeget venni. Elég az hozzá, hogy csütörtökön, amikor egyedül hazamentem a moziba, mert szegény Paula fejgörcsöt kapott. Mondtam úgy, hogy csak kettesben leszünk, de szegényke inkább hazament. Most képzeld el, amikor felmegyek a lépcsőn, ott látom Viktort az ajtóm előtt. Hát maga hogy kerül ide?
20: Nem csütörtök van?
19: Nem kapta meg a levelemet.
20: 20 perce várom a lépcsőházban. Miféle levelet?
7: Most már mindegy.
20: Nem mindegy.
7: De mindegy. Ez mit bámul maga rajtam?
20: Milyen ruha ez magát? Esküszöm, hogy az utcán elismertem volna meg. Hogy ilyen a haj?
7: Mit vacakol a hajammal? Ilyen?
20: Na hát tudja, ez teli találat.
7: Teli találat, csak beszéljen nekem zöldeket.
20: Vannak emberek, akiknek megőszülni tilos, és aki erre rájön, az geni.
7: Na ugyan már. Menjünk, de ne áldogáljunk.
20: Mindegy, hogy hol áldogálunk egyetlenet. Haj, ez a ruha és ez az egész. Fenek.
7: Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát.
20: Kell a fenének az a vacsora egyetlenek.
7: Illetve egy kolbászos rántottát a hősök tudok.
20: Nem kell, egy falas sem menne le a torkomon. Nekem elég, hogyha hallgathatok és nézhetem magát.
7: Ne hozzon zavarba.
20: De igenis, csak zavarba akarom hozni.
7: Gizám, drága Gizám, én ezt nem értem. Talán sohasem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk, beszélgettünk, de nem az evésről, a zöldségről, a velős csontról. Gizám, mint a kicserélték volna. Ez nem is az én Viktorom volt, hanem olyan Viktor, amilyennek Paula lefestette őt. És én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben a kolbászos rántottát ette. Nagy nehezen mégiscsak megengedte, hogy fölüssen neki azt a 6 tojást. De én nem ettem. Én csak a könnyeimet nyeltem. Amikor kiderült, hogy az én drága kövér kis bolondom csak ugyan nem tud semmiről. Neki nincs tüdőtágulás, ez csak az irigyei meséli. Ő olyan egészséges, mint a makka hajahúgja, olyan, mint régen. Ő csak mellőzik, félrelökik, elnyomják, de ott nem kell félteni. Ő újra fel fog törni ezekről a külvárosi deszkadobogókról, egészen az operáig, a skáláig, a metropolitánig. Kapuzárás után ment haza, illetve csak készült hazamenni. Már háromszor elbúcsúztunk, és még mindig ott álltunk a sötétben.
20: Na, de most már igazán elmegyek.
7: Jó éjszakát, kedves Viktor.
20: Még egyszer, nagyon szépen köszönöm.
7: Ugyan, amit az, aki semmi rántottál.
20: Dehogy. Ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk.
7: Ezt én köszönöm magának.
20: Hol a kalapom?
7: A kalapja a fején.
20: Mit csinál?
7: Kapcsolót keresem.
20: Na kérem, ne gyújtsa meg a villany.
3: Megfogja Orbánné kezét.
20: Ügyenek, hiszen már itt se vagyok egyetlenek.
7: Én nem értem, hogy mi van velem. Én 27 éve lakom ebben a házban, és nem találom a kapcsolót.
20: Jobb, ha nem ég a villany.
7: De miért jobb, ha nem ég a villany?
20: Mert akkor legalább nem látom magam.
7: Ez úgy is áttalál a tükörben.
20: Az ember nem csak a tükörben láthatja magát.
7: És miért nem akarja magát meglátni?
20: Nem is tudom. Csak most nem szeretném, ha megláthatnám magam.
7: Pedig ettől nincs oka félni. Miért fogja a kezem a
20: kezét? Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
7: Kérem, engedjen el!
20: Nem engedem el.
7: De én inkább megígérem, hogy nem gyújtok villanyozni.
20: De én nem csak azért fogom le a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
7: Meddig akarja még a kezemet fogni?
20: Csak egy percig akarom még a kezét fogni. Hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen.
3: Orbánné vállára hajtja a fejét. Meggyullad a villany, belép Egérke.
7: Ez. Hát te hogy kerülsz ide?
16: Hát én csak hazajöttem. Bocsánatot kérek.
7: De miért kérsz bocsánatot? Ja úgy, maguk nem ismerik egymást.
20: Hát még nem volt szerencsém.
7: Ő az Egérke, akiről már meséltem. Ő pedig Csermlényi Viktor.
16: Igazad! A mester!
3: Viktor spontán mozdulattal megfogja Egérke orrát.
20: De,
16: jó éjszakát! Jó éjszakát! Megfogta az orrom azt! Megfogta az
21: orrom! Jó éjszakát, Erzsike!
7: Jó éjszakát!
16: Megfogta az orrom!
7: És most nevetni fogsz, drága Gizem, mert az a feste mégiscsak nálam felejtett a kalapját, ez a vén bolond. Ez akkor derült ki, amikor jóval kapuzárás után hazaért, és felhívott telefonon
19: ez a szokása azóta állandósult. Néha késő éjszakában nyúlnak ezek a beszélgetések, amelynek a testetlenség ad valami varást. Sokszor úgy érzem, a régi Viktort hallom lent létán, mert vakáció van, ég a spirituszlámpa. Kint ülünk a kertben, abban a szeletliben, a szegény drága jó édesapánk a körorvossal sakkozni szok. Hát igen, én vagyok. Hát nincs semmi különös. Micsoda? Mit csinál? Nincs jobb dolga. A csónakázás, elismerem, a maga ötlete volt, de aztán mi volt aztán? A csónakban maga? Vén csaló. Hát vegye tudomásul, maga úgy meg volt illetődve attól, hogy ez kalalánya a csónakázás, addig még rám nézni sem mer. Erről ne beszélünk. Emlékszem rá, de ne beszéljünk róla. Azt akkor jön lecsap be a kagylót. Hát azért. Mi újság még? Egy meglepetés, akkor mondja. Igazán gratulálok. És mikor? Most szerdán vagy jövő szerdán? Hát persze, hogy ott leszek. Sőt, most nekem lenne egy kérésem. Most nem csak egy, hanem két jegyre volna szükségem. Nem egérkéről van szó. Kiről azt most nem árulhatom el. Ne is találgassa. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak arra kérem, hogy holnap délután 5-kor nézzem be a Narcisba, és hozzá magával a jegyeket is. Jó éjszakát! Aludjon jól! Miért? Hát ti hogy kerültetek össze?
20: Véletlenül.
10: Egészen véletlenül.
20: Egyetlenem, olyan izgatott voltam, hogy egy fél órával hamarabb értem ide. Parancsoljon.
10: És én is. Én az örök későn jövő.
20: Hát persze nem volt egyetlen egy szabad asztal sem.
19: És akkor ti megismertétek egymást.
20: Hogy dehogy. Én csak idejöttem és megkérdeztem, hogy szabad ez a cég.
10: Én meg azt mondtam, tessék, üljön le, bár én várok valakit.
19: És aztán maga bemutatkozott.
20: Na, dehogy mutatkoztam be, én ültem hülyén, mint az a hal.
10: Sült hal.
20: Mint a sült hal.
19: Aztán te megismerted itt.
10: Én szó sincs róla. Én olyan gyanútlan voltam, mint egy falusi liba. Láttam, hogy elkezd nézelődni a szemesarkát.
20: Ja, igen, a Hubertus volt.
19: Hát, pedig én meséltem magának, amit mindig Hubertusok.
20: Hát, ezt nem fogtam gyanút, és természetesen én is rögtön rendeltem egy Hubertus.
10: Ből meg nekem lett gyanús a dolog. Azt mondtam, akkor nekem is hozzon még egy Hubertus felé.
19: Akkor már tudtátok mind a ketten.
20: Hát, nem egészen. Én minden esetre találtam, oda mentem, és azt mondtam, kérem, bocsásson meg, de nem ugyanarra a személyre várunk mind a ketten.
10: Én Orbán Bélánéra várok, és maga kire?
20: Én is Orbán Bélánéra várok, azt nagyon...
19: Aztán bemutatkoztatok egymásra.
20: Na hát arra már nem volt idő, mert éppen elkezdtünk beszélgetni, amikor megérkezett maga egyetlen.
10: Szóval, mi még nem is ismerjük egymást hivatalosan.
19: Mégis csak én foglak benneteket egymásra bemutatni. Paulá, ez az én régi barát, ez az én régi barátom, Cserny Viktor, ő pedig az én legkedvesebb barátnőm, Dr. Gauss.

0: És lehetőség van, ha majd az unokák, a dédunokák kerülnek sorra. Én nem félek a haláltól, de fázni kezdtem. Úgy látszik, Misi is észrevette a borzongásomat, mert azt kérdezte, nem baj, hogy kijöttünk ide, mama? Egy Victor Hugo versorral feleltem. Élet! De Jeanne Vimouri írt de jeune fille, ami magyarul azt jelenti, láttam én már meghalni fiatal lányokat is.
1: Szentelem a béke, azt a bizonyos fekete amsterdami csipkeruhádat, amelyről egyszer írtál, feltéve a újabban, vagyis kisestinek használható, eltűnhetnéd. Lehetne légi postán, hogy szerdán lesz a hangverseny, Pesterzsébeten a Viktor énekelni fog, és mi Paulával elmúltsunk.
0: Amsterdami csipkehelyett küldtem neked egy csukott nyakú fekete selyemruhát. Gondolatod, hogy nem sajnálnám tőle, de lásd be, túlzott föltűnést kelten ez a kivágott Lanvin csipkeruha abban a pesterzsébeti kultúrhodályban. Egyébként a csomagban találsz még két őszi-tavaszi kosztümöt, három pulóvert, négy kardigánt, ettől egyik hozzánk illő szabásban és a lehető legtartózkodóbb színekben. Örülök, hogy végre abbahagytad azt a buta, büszke póz.
1: A csomagot megkaptam. A benne lévő ruhákkal egérkét ajándékoztam meg, aki boldog, mert úgy sincsen milyen. Az én uram nem volt milliomos, csak első segéd a janicsári patikában. De mindig volt annyink, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás. Egyébként holnap lesz a hangverseny, utána egy kis közös vacsora, részvevő művészek tiszteletére, és mi is ott fogunk ülni. Viktor persze izgult, én még jobban izgulok, de látszik, Paula sem közömbös. Nincs zenei hallása, de nem szeretne szégyent vallani, valósággal ostromol a kérdéseivel. Bár kölcsön kérhetném a te műveltséget, tehát a muzsikára különben is roppant nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felekvéd arra kérdésre, mit szeretsz voltaképp a zenén? Nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy azt a megfoghatatlan valamit még a fülemmel, a hajammal, a bőrömmel is érzek butaság, mi? És miért pont a mesterdalnokok a kedvenc operám? Azért mondtam, mert olyan a zenéje, mint egy kibékülés. Ha hallom, minden megszűnik fájni. Nem hiányzik az ifjúság, nem ijeszt a halál. Azt mondta szép, bár nem érzem, csak szépen hangzik, nem fejezi ki a lényeget. Fölött hallom, meg volt elégedve. Holnap lesz a nagy nap. Imádkoz értem, drága Gizmán.
0: Misék nyaralnak. Egyedül vagyok. Délutánonként a Mercedes-szel kivisznek egy közeli kastélyhoz, aztán a Schwester kigurít a tó partjára. Te, aki folyton jössz, mész, rohansz, el se tudod képzelni, hogy milyen szép és békés egy ilyen óra vízpartján fekete és fehér hattyúk között. Az egyik ismert. Egy kiflit szoktam vinni, felaprítom és megetetem, de nagyon lassan, hogy egy óráig kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság van ebben a kecses lényben. Schwäne, wer kennt eure Liebe? Csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te és a neked küldött ruhát. Hát miért kellett azokat elajándékozni, még azt is, amit a hangversenyre szálltam? Mindig mindentől féltelek. Vigyázz, Erzsi! Ne csinálj magadból maskarát!
2: Orbánné, Paula és Viktor lakásában egyaránt a készülődés izgalma érezhető. Orbánné fogason kis estéiket hoz be a szobába, nézegeti őket. Megjelenik egérke is, kis csomagot dugdos a hátra mögött.
0: Endu egy rúzsi

0: ruha, ez is új rendőrje.
1: Nem, mi is rendőrje, hanem ezt ennek a kutálatot agyúrtus nőnek a szekrényében találtam.
2: Engem a zöld, sárfasz, engem a kék, meg a bordó, az igazi színe.

0: Te vagy, igen. Kész vagy drága?
1: Igen, kész, csak az utolsó simítások.
0: És szép vagy?
1: Azt nem árulom el, majd meglátod. 10 perc múlva várlak az autóbusz megállónál.
0: Jó, volt.
1: Na nők, hát nincsenek semmilyen. Ez a boldó jól állna, de ez már kiment a divatból. A türkiszki!
2: Bevonul a spanyol fal mögé a türkiszkék ruhával, a többit egérke viszi a helyére.
0: Hát ez csodálatos! Ez még csodálatos!
1: Hát én is azt hiszem, hogy jó fogás volt. Na. Köszönöm, egérke.
0: Hello,
1: Pavlandi vagy?
0: Igen.
1: Csak azért telefonálok, mert már kész vagyok. Csak a hajamat kell még egy kicsit rendbe hozni.
0: Igen.
1: Te mondta is, hogy
0: itt
1: vagy.
0: Én örültem.
1: Én is örültem nekem. Reszket a térdem. Reszket a térdem.
0: De nekem is reszket, nekem is reszket.
1: Rólam csak annyit még. Életem legszebb napja ez.
0: És nekem is, te hidd el, hát halló.
1: Na, milyen? Vagy mégis abortot próbáljam fel?
0: Nem. Csodálatos! Mindenki Erzsikét fogja bámulni!
2: Fekete selyem kalapot vesz elő a csomagjából.
3: Ez pedig én csináltam Erzsi néninek. Hálám jelén és a mai esetén.
4: Viktor, képzelje, csak kalapban leszek.
5: Kalap? Remek!
4: Jaj, persze, ez most magát nem érdekli. De nem is ezért telefonáltam, Viktor. Kinéztem az ablakon. Erősen mozognak a fák.
5: Mozognak a fák. Miért mozognak a fák?
4: Miért mozognak? Mert szél fúj, Viktor. És arra tudom megkérni, vegyem föl egy könnyű szálat. Most róla!
5: Maga az egyetlen, mit felejtettel mondani?
6: Kapni beszél. A Paula?
0: Remélem, nincs lámpalázat.
5: Hát csak azért lesz lámpalázom, mert először fogok magának énekelni.
0: Ez jó lesz, hiszen tudja a zene a mindenem.
5: Nagyon kedves, köszönöm, és remélem, hogy ragyogóan fog kinézni.
0: Megpróbálok. De magának úgy se értettem. Vagy te mered?
1: Mással beszél, Huszipa, ilyenkor mással beszél. Na végre. Paulán, 500-szor hívtam, nem tudom, kivel tudsz ilyenkor kisnurálni. Azért telefonálok, mert már is elkésztünk az autóbusszal, légy szíves, azonnal rendelj egy taxit.
0: Jó, már is rendelek. Mondd a te címedre, menjél?
1: Kérlek, ha megállom te nálad, és együtt elmegyünk Viktorért. Rohanok! Jó.
5: Ki van a telefon?
1: Hát ki lenne, a jó Isten van a telefonnál. Csak azért telefonálok, nehogy elkésünk, Paula most rendeli a taxit, percek múlva ott leszünk magunknak kapuja, ne állkodjon, ne búcsúzkodjon, rohanok! Jó, hát ez jó, de köszönöm. Jó! Halló?
0: A taxi nem tud kocsit adni, most mi lesz velünk, csinálj valamit.
1: 5 perc múlva légy lesz a kapuban. Halló, itt Orbán Bélánért Csatárka utca, 20 kérek egy kocsit. Hogy nincs, balesethez kell. Nem tudom részletezni, a baleset súlyos. Nagyon szépen köszönöm. Na látod, ha én kérek, mindjárt van kocsi.

0: Orbán Némo most ért haza a hangversenyről. Boldog mosolyjal tűnik el a spanyol fal mögött. Orbánné már pongyolában elszörnyedve nézi a türkiszkék kis estéjén ejtett vörös borfoltot.
1: Ilyen későn?
2: Hát előbb hazavittem a barátnőjét.
1: Maga egy vagyont eltaxizott.
2: Minden pénzemet szeretném magára
3: fordítani. Ne akarja megenni a kenyeremet, most kivételesen én szeretnék magának üdvörölni.
2: Nagyon rosszul élünk.
3: Gyönyörű élményeket, úgy hallgattam itt régen. Észre se vettem, hogy nem az operában vagyok.
2: A hangom már nem a régi.
3: Sőt, van a hangjában valami új. Valami melegség, természetesség, közelség. Egészen le voltam nyűgözve.
2: Igen, hát a ráadás után senki sem tapsolt.
3: Hogy mondhat ilyet? Felálltak és örüljöntek az emberek.
2: Igen, az Albert Hallba 10 évvel ezelőtt. Ott el kellett oltani a villanyt.
3: Paula is egészen oda volt magáért.
2: A Paula véleménye nem értek.
3: Nem tetszett, pedig még szebb volt, mint máskor.
2: Nekem maga tetszett.
3: Vince Windler, elengedem a bókjait.
2: Ugye milyen ruha is volt ez?
1: Müncheni.
2: A jó gizánkból milyen nagyvilági dáma.
3: Mi nem tetszett, Paulán?
2: Nekem maga tetszett a kivágott ruhájában.
3: Ne hintáztasson, hanem a kérdésemre feleljen.
2: Igen, hát nem akarom szétrombolni az illúzióit, az érzékenységét.
3: Nem vagyok elfogult, én tudom, hogy Paula egy kicsit meg van hízva, de az arca szép.
2: Ez magának szép angyalok? Ez püffet.
3: És a bokája?
2: Eddig még sosem néztem, de vastag.
3: Honnan tudja, hogy nem nézte?
2: Tudja, én azt tapasztaltam az életben, hogy minden vastag bokájú nőből kék harissa lesz. Mégpedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a lelkét teszi ki.
3: Csak hogy Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Annál ő sokkal emelkedettebb jellem.
2: Igen, hát épp ezt az emelkedettségét sokkal.
3: Ezt már nem értem.
2: Nézze, angyalom. Nekem a zene elementáris jelenség, olyasmi, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és elkezdi magyarázni nekem a tengert, akkor dübegurulok. Tudja, miért nem jártam én össze soha szakmabeliekkel? Mert amikor a maga férje eladás után azt mondta nekem, nézd, Viktorkám, én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett az éneklésed. Hát akkor ez nekem többet ért egy egész oldalas kritikának.
3: Szegényként, pedig tényleg nem sokat értett hozzá.
2: De ha nekem ez kell, utálom az álszemérlet, a pontoskodást, a nagyképűséget.
3: Paulára célhoz?
2: Nézd, én nem akarom szétrombolni az illúzióit, de nem csak Paula a hibás, sőt megfertőzte a környezetet.
3: Miféle környezet?
2: Ja, neki nem patikus volt a férj.
3: Ha nem fogoros.
2: Honnan beszél?
3: Ismert?
2: Nem. Honnan veszi ezt?
3: Téved,
2: dehogy kérem, az ő férje a Rózsavölgyi Zenemű kiadónál dolgozott. Aztán Kanadában átállt zeneesztétikára, most képzeled, hogy miféle alak lehet.
3: Rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam.
2: Igen, hol?
3: Az óvóhelyen, ahol a Kausz doktor lecipelte, mert jobban féltette, mint az életét, és most ütette be, ma is megvan az a fúrószék.
2: Hol?
3: Paulánnal, illetve annál a fogoros nőni, akinek kiadt a albérletbe a rendelőt, saját szememmel láttam.
2: Bánom is én, de mindegy, hogy mi volt a Paula férje.
3: Nem egészen.
2: Hogyan kérem? Hát ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézeteit.
3: Mit mondott Paula?
2: Wagnerről magyarázott, a a messzerdalmokokra, ami szerint egy kibékítő, megnyugtató mű.
1: Érdekes.
2: Ugyan kérem. Ezek éppen olyan dolgok, amiknek az ellenkezője is igaz, mint például, hogy, hogy a zene az... Hogy is mondjam, csak a... A zene az... Anyagtalan. Vagy... Igen, anyagtalan.
3: Ezt is ő mondta?
2: Persze.
3: Ő mondta?
2: Ő.
3: És nem az?
2: Hát annak, aki nem ért a zenéhöz. Ha valaki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan. De a madárnak a levegő anyag.
3: Mikor mondta ezt Paula?
2: Ma este.
3: Na de mikor? Vacsoránál nem? Pesterzsébetől hazáig szintén nem.
2: A taxiban mi alatt hazavittem.
3: Az ide másfél perc?
2: Várattuk a taxit.
3: Meddig?
2: Ó, sokáig a sofőr legalább többször hátra
3: lépett. Nem ismered rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért a zenéhez.
2: Hát nem is.
3: De nem is mondott róla a véleményt.
2: Hát magának nem.
3: Csak magának? Miért?
2: Nézze, én nem akarom a barátnőit maga előtt tönkretenni. Én...
3: Mi? Kikettet magával?
2: Velem nem lehet kikezdeni.
3: Csak próbált?
2: Nálam próbálni sem lehet.
3: Haludjon jól.
2: Miért?
3: Mert elálmosodtam.
2: Jaj, pedig szeretnék valami nagyon...
3: Tudom, mit akar mondani, hogy más nőre rá se tudna nézni.
2: Nem, egyáltalán nem.
3: Halasszuk holnapra.
2: Miért?
3: Mert leragad a szemem.
2: Hát, aludjon jól. Egyetlen szeretném.

0: Nem aludtál?
1: Nem, mert fekszem. Nézek a sötétbe is, töröm a fejem.
0: Min?
1: Hogy szóljak-e neked, vagy sem?
0: Viktorról van szó.
1: Bántana, ha őszintén megmondanám a véleményemet?
0: Nem tetszett.
1: Nézd, mint énekes nem tudom megítélni. Mint ember, szörnyetek.
0: Mondtam, hogy lármás, agresszív, modortalan.
1: Ha csak lármázott volna.
0: Mit csinálsz még?
1: Hogy mit? Nem, el sem bírom mondani.
0: Mi olyan burzasztó?
1: Mondd, miféle ember ez? Mit gondol magában? Régóta ismered?
0: Még lánykoromból.
1: Mondjál mindent. Hol ismerkedtetek meg?
0: Kánfőves, én egy szakos voltam, ő pedig szigorú mérnök a műegyetemen.
1: Na, már ez is furcsa.
0: Mi ezen a furcsa?
1: Hogy aztán ő lett énekes, te pedig tétet mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban?
0: Szegény Bélámat a mama protezsálta. Az inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint egy mérnök, aki énekes akar lenni.
1: De én téged nem olyannak képzellek, mint akinek a mamája parancsol.
0: Nem. Én is inkább Bélához hajlottam.
1: Miért?
0: Nem is tudom már, talán féltem, Viktor.
1: Nem csodálom. De mi történt?
0: De rég volt, kit érdekel.
1: Nem akarsz róla beszélni?
0: Miről ne akarnék beszélni?
1: Hogy mitől féltél?
0: Attól, hogy a vad volt, nem is vad, mohó, meg tudott őrülni.
1: Mitől?
0: A mellemtől.
1: Olyan szép mellett volt?
0: Elég szép.
1: Akkor a nagy mell volt a divat.
0: Nem csak nagynak látszott, mert vékony volt a derekam.
1: Fűzőt viseltél.
0: Csak egyszer rögtön veszekedni kezdett. Mellbolond vagyok, és ha még egyszer meglátom magán ezt a vacsakot, a nyílt utcán lesz éppen.
1: A szörnyetek talán meg is tette volna.
0: Meg ő! A blúz alatt csak megmondult a mellem, már vörös volt a feje, és ott volt a keze. Hát még, ha lépcsőn jártam, egyszer a Zene Akadémián nekem esett.
1: Hol?
0: A fő lépcsőháromban.
1: Járt arra valaki?
0: Szerencsére senki.
1: És mi csinált ilyenkor?
0: Tulajdonképpen semmi különösebb.
1: Szégyellem?
0: Nem szégyellem. Oda dugta az arcát.
1: Hova?
0: A két mellem közé.
1: És?
0: Ott ringassza magát és dúdult.
1: Mit dúdult?
0: Semmit, csak beledúdult.
1: No. És te tűrted?
0: Nem bírtam ellenállni.
1: És amikor téled mentél, mi történt?
0: Mert mi történt volna?
1: Szakítottatok?
0: Vele nem lehet szakítani. Eljárt hozzánk vacsorára, szegény Bélám imádta, ő pedig minden fellépésére küldött egy bálon.
1: A férjem is terette a zenét?
0: Ő mindent megtett a kedvenért. Előadás előtt ette egy zacsony cukorot, és amikor fölment a függő, megpróbált értelmes arcot vágni. Igaz, hogy mindig a nagy árjáknál kezdett ez zörögni a papírossal. Amitől dübe jöttem, és rászkiszegtem, hogy miért zörgeti azt a büdös zacskót egyetlenem.
1: Direkt zörgetek! És nem sejtett semmi?
0: Azt nem lehet tudni. Viktor tisztelt engem, szeretett, soha meg sem ukkant.
1: És te?
0: Én a férjemet szerettem.
1: Nem Viktor?
0: De minek erről beszélni?
1: Mert különben nem bírom elmondani.
0: Nem Viktort.
1: Se lánykorodba, se asszonykorodba.
0: Soha!
1: De nem bírtál neki nemet mondani?
0: Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki nincsenek szavai, hogy vörös lesz és elkezd nyúlkálni. Mintha nem is két keze lenne, hanem mint egy polipnak nyolc.
1: Így van, jól mondod. Velem is ezt csináltad.
0: Mi csinált?
1: Még most is liba bőröskedtek.
0: Mit?
1: Nem fogod elhinni. Fogdosom.
0: Mikor?
1: Taxiban.
0: Mitet?
1: Úgy, ahogy mondtad, egyszerre nyolc kézzel mindenemet.
0: Szegénykém. És te mit csináltál?
1: Én hallgattam, reszkedtem, a sarokba húzódtam, még így is folyton visszanézett a sokkal.
0: Nem mondtál te neki valamit a mesterdalnokokról?
1: Én ugyan még a nevemet sem írtam volna.
0: Mert ha zenéről beszélnek neki, akkor megvadul.
1: Nem, hogy akartam én őt vadítani.
0: Na, nyugodj meg, Paulám.
1: Úgy érzem magam, mint akit egy kutya mindenütt összealap.
0: De próbálj meg aludni.
1: Én félek, hogy rám tör, a szememet nem merem behújni.
0: Na, vegyél be altatót.
1: És ne is beszéljünk többet.
0: Ezt megígérem.
1: A nevét sem mondd.
0: Nem mondom.
1: Úgy félek, hogy a fogsoromat sem merem kitenni.
0: Hát ne tedd
1: ki. Akkor meg nem tudok elaludni.
0: Altatóval sem.
1: Talán.
0: Gizám, te tévedsz. És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítani is próbálod a tévedéseidet, amitől a fejembe szaladt a vér. Kérlek, Gizám, mi azon bizonyos fényképen nem apánkra vártunk. Őt be se hívták orcsolozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az asztmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazad. Vagy tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor viszont az a kép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. Szóval jobb, ha nem gondolom. Szegény drágám, milyen szépen, milyen csúnyán kellett meghalni. Eszembe jut az a nap, még most is ökörbe szorul a kezem.
2: Csönd van. Csak a szökőkúcsabok. Elővettem a leveleidet. Az utolsó olyan dúlt és zaklatott, hogy inkább a régiekben lakoztak. Milyen egyek voltunk. Milyen egyformán éreztük. Olvasom, ami drága apánk haláláról írsz. Hát elfelejtetted, hogy kikölték meg. Tudom, ez nem levéltéma, de azért bátran írhattad volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a Liebling. Neked nem szabad felejteni. Hiszek Istenben, az ő elrendelésében, abban, hogy születésünktől fogva magunkban hordozunk egy végzetet. De attól félek, te most nem a saját csillagod felé botladozol, hanem valami ismeretlen, kifürkészhetetlen sors felé. A rémeket látom, ne hallgass rám. Béna bénasszony vagyok, aki már csak hattyúkkal társad. Néha el szoktam neki dudolni, amire a papa tanított minket. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, jette-moi ta plume

0: Hello, hello, ez itt a Bandita Rádió. Oké, itt vagyunk a Tilosban, sikerült végre helyszínt kaptunk és helyet. Ez a harmadik helyszín, ahol értünk, próbáltuk először a tűzraktárba, utána a Szimpla kertbe, és most itt vagyunk a központban, és végre itt vagyunk a rádió történeti napon, a Bandita Rádió az éterbe, és egyből beszélnek egy banditával. Bandita, hallasz? Vételen vagy? Oké, olyan lenne, hogy rádió történeti csomagokat kéne vinni, dokumentumokat Európa több pontjára, egy körfuvart adnék le, tudod írni?
1: Egy pillanat, egy út kerülök, egy pillanat, pillanat, már itt vagyok, mehet.
0: Jó, oké, akkor diktálnám a címeket: Bécs, Zürich, Párizs, London, Barcelona, ezt felvetted, szóljál.
2: És honnan vette föl?
0: Ja, hát a Tilosból megyünk, minden Tilosból jön. Fiú, ez átmentek a címek, az öt darab cím?
1: Vettem, ez van minden.
0: Oké, megvan, akkor rakjad meg, oké, rakjad, és amikor leadtad az egészet, akkor hívják, köszi, csá. Jó, oké. Na hát...
1: Leadtam.
0: Ez igen, gyors vagy, fiú. Jó vagy. Gyere ide. Vissza. Jó, oké. Akkor föl is vette, és már ki is vitte a futár az összes csomagot, és akkor nagyjából ez így működik ez a dolog. Ebből akartuk itt bemutatni, demonstrálni nektek, hogy hogy is néz ki a futároknál ez a rádiózás. Rádiós világnap van, és mi pedig az UR3-ról tudunk beszélni, mi másról. Futárok, ebben dolgozunk. Nevezhetjük UR-Hage-nek is, amit két barátom is Amerikában hiába mondta azt, hogy UR-Hage, UR-Hage, végignéztek a fekák rájuk, mi az a UR-Hage, UR-Hage. Kiderült, hogy rádió ott, és UR-Hage, ugye ultra rövid hullám, és csak nálunk van, és a fiúknak nem esett le egyből, de minden ilyen sztorik is voltak, sőt, régebben még olyan is volt, hogy az antennaállítás szélbe, fönn a Szent Király utca tetején csavargatni, közben a Lackó haverom az nézte, hogy éppen a város pontján hol jön, hol nem. Hát, hogy nagyjából itt hallottuk a délelőtt, hogy a tilososok ott csinálták ezt 91 környékén. És egyből be is jött egy másik kollega az éterbe. És én meg egyből rá is nyomtam. Oké, itt vagy, hallasz?
1: Igen, itt már rakom.
0: Oké, akkor keresném a másik banditát, kettes bandita. Kettes banditát keresem. Oké, úgy néz ki, kettes bandita izomból rakja, és biztos a nagy busz beárnyékolja. Hát, ilyen dolgok is megtörténtek velünk annak idején, sőt a mai napig megtörténnek. Igen, úgy néz ki, kijött a busz mögül, és veszi. Jó, oké, hol vagy, merre tartasz? Kezdi megadni magát a készülék. Lehet, hogy egy UR-re halálnak ja, is a tanulja leszünk.
3: Ilyenkor az történik, hogy az URH nem megy föl az átjátszó toronyra, mert nincs elég.
1: Fentke, beszáll a bázisra.
0: Oké, Fecske, jöjjön. CBI.

0: Jó, ez itt a Bandita Rádió, Rádió Történeti Nap van a Tiloson, újra itt vagyunk az éterben, és akkor az előbb hallottátok, hogy mégis hogy működik a meló, és már itt is van a futár, meg is érkezett.
1: Megjártad egész Európát.
0: Jó, vagy az öt darab cím, lezsírozva gondolom.
2: Szép jó napot, P7-be.
0: P7-be érkeztem, a csomagot itt tessék átvenni és aláírni. Jó, akkor menjenek.
1: Ennyi?
0: Ne, most vagy most csapunk a lecsóba.
1: Hát igen, most kell aláíratni, tudod.
0: Így van, URH történeti legendák jöhetnek. Vidagyi, hát ha jól tudom, te is használtad az URH-t. Milyen nagyszerű élményed és sztoriaid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát igazából azért más úgy dolgozni, mert egyszerre, tehát így nem vagy a munkatársaiddal, de mégis, mert egyszerre hallgatsz, mit tudom én, 15-16-18 embert.
0: Igen,
1: és, és ha esetleg, amúgy nem lehet rajta beszélgetni, ugye, mert ez tilos.
0: Zenét sem lehet rakni sajnos.
1: De hát azért előfordul.
0: Hát műszak végén már minden előfordul.
1: Na, és igazából olyan, mintha egy rádió lenne a váladon egész nap. Tehát megy a néha nyáron például, péntek délután, amikor már mindenki hazament.
0: Röpködnek a nagy dumák.
1: Igen, és akkor jönnek a régi sztorik, meg tehát tényleg olyan, mint egy rádió.
2: Nézd oda, mekkora finom cici!
1: Például.
0: Marcell, már kifújtad magadat, nagyon gyorsan teljesítetted azt az öt címet. Neked ez az URH-zás mennyire? Tehát tényleg, hogyha szomorú vagy, akkor feldob, mert
2: én ott megmondom őszintén, hogy ha a URH nem is lenne, lehet, hogy én se lennék.
0: Az emberek
2: ne,
0: az
2: most ezt érted, hogy mire gondolok.
0: Hogyne. Hogy ne erre mondanám azt, hogy régebben még a Szent Király utca irodában volt ilyen, hogy elhajoltál mondjuk a Rákóba, akkor így mondták, figyelj, akarsz aludja az irodába. A tudatlan, az fölment aludni az irodába, és nem tudta, hogy akkor még csak 6 darab URH izomból töltődik, és 6 darab URH-nak olyan frekvenciája volt, hogy nem tudsz aludni semmit. Rázárták az ajtót, tehát reggel 8-kor tudták kiszabadulni. Ez is például az URH-zással kapcsolatos jó kis sztori volt. De hát rengeteg ilyen volt, hogy például hallod, esik az eső. Kitartotta ő is az URH-t az esőbe, megmutatta, hogy mennyire esik Kőbányán a Gellért-hegyi futárnak, és akkor már is kidélt, hogy ott is az eső. Ezt a főnök annyira tolerált, hogy szólt neki, hogy hívjál föl, egy hétig le vagy tiltva az URH-ról. Tehát ilyenek is voltak, ez jó pofa sztori. Esett az esőre.
2: Örültünk neki.
0: Örültünk neki nagyon.
2: Mindig, hogyha láttok egy olyat, akinek zacskó van a mellén, akkor azt gondolhatjátok, hogy mi. A rádiót le kell védeni mindenféleképpen.
0: Igen, az esőnél probléma szokott lenni, ilyenkor olyan a parkoló cetli, az acsi.
2: De aranyosak azok, amikor Mikulás. A műtősapka.
0: Így van.
2: Isteni.
0: Igen, igen. URH-zás, hát URH-zás, rádió történeti nap. URH-val, nem tudunk egyszerűen lejönni a témáról. 8-as URH van itt éppen nálunk, a 8-as és a 19-es, hát itt már nagyon nagy számok vannak, mondom, valamikor csak 6 darab volt, és azután volt az, hogy volt egy kis fejlesztés, és sikerült megvásárolni ilyen, olyan, mint a BKV-soknak volt, meg a rendőröknek. Na, onnantól kezdve egyfolytában az volt, hogy mindenki bújt az íróasztalán, amikor beléptem, mert vagy rendőrnek néztek, vagy azt hitték, hogy puska. Ilyen is volt még, aki nem tudom, esetleg volt egy Bencédi Zsolti haverom dolgozott a cég, de ott rendszeresen az volt, hogy bement és már húztak is le az kislányok az asztal alá. Nem azért, de azért lehúzták a fejüket, mert puska, mi van nálad, mi az? És URH, URH csókolom, a csomagért jöttem, én csak a futár vagyok, ne tessék bántani, ide tetszene adni.
2: Hívott ja? A rendőr?
0: Jó van, jöjjön be. De azok a rádiók nem is működtek annyira fényesen. Mindegy, leletek cserélve, most már nagyon profik vannak, és most már az átjátszó nem is az iroda tetején van, ha jól tudom, bár lehet, hogy most az új iroda a helyén, mindegy. És a Lónyai utcán volt egy olyan, azért nagyon emlékezetes volt, november volt, tornádó, Gyélaci haverom, aki egyébként alpinista, izomból fölmászott a tetőre, és hát átkötött az antennát. Tehát úgy képzeld, hogy áthúzta a szembe lévő háznak a tetejére az antennát, ő saját maga, és közben lenni imádkoztunk, hogy Laci, ugye nem fogsz leesni. És Laci, dehogy. Tehát alig várta a feladat a fiú, hogy végre bizonyítsa, hogy mennyire ott van a toppon. Hát ott volt a toppon, már átkötött, és már délután gyönyörűen adott is a dolog. Igaz, egyszer belevágott a villám.
2: Laci még mindig mászik.
0: Azóta is mászik, amióta belevágott a villám.
1: Visszatérve a rádiótörténetre, meg rádiótörténeti napra és azon belül a Tilosra, hogy elmondjátok a Tilos az vagy a Tilos rádióval kapcsolatos első élményeteket?
0: Igen, elmondom. Hát én majd nem tagadom, könnyes szemmel hallgattam a délelőtti beszélgetést, amik itt a hőskorról beszéltek az emberek. Hát tényleg fantasztikus volt, sajnos nem. Az a feeling jött vissza, ami akkor a 90-es évek elején volt, 80-as évek végén. Ez nagyon, nagyon szép volt, mindent meg lehetett próbálni, teljes káosz volt. Hallott, káosz? Káosz, Captain. teljesen, és mindent meg lehetett próbálni, hát ez most már nincsen, és ez a nagy vállalkozó kedve, amikor tényleg mindenki 0 forintért menjünk, csinálni kell, mert ott kell lenni, hát talán a kritikám ez kicsit hasonló, de a Tilos Rádió az első élmény, ez mindenféleképpen az volt, hogy az A-ba az így ment, hallod, ha hallgasz Tilos Rádiót, az ilyen menő dolog, független, kalóz, és ott van nagyon, és akkor tényleg alternatív vagy, és underground, hogyha azt hallgatod. És egyszerűen nem lehetett kizárni, föl kellett menni valakinek a lakására, az éppen az időben, ott csavargatni, megy, jön, hallod?
2: Kazettára.
0: Ez az, és gyönyörű volt. Hát mondjuk igen, a legjobb zenék azok onnan jöttek le, az biztos. Tehát ez az Ange Brigade, vagy a Kondios, ezeket csak onnan lehetett beszerezni annak idején. Ha csak nem, mondjuk az A-ban nem ismerted fönn a DJ-t. A Lakit vagy a Palotait, és nem súgtad meg neki, ha hallod, adnál kölcsön létszik, mert akkor még azt hiszem, ők is kazirul dolgoztak erősen ott. Szóval nekem ez volt az első tilosos élményeim, és gyönyörű volt. Kicsit gyenge volt a minőség, de ott volt, hogy hú, mennyire függetlenek vagyunk, és nyomjuk, és tényleg a hatalom kerget minket, és mi is támogatjuk őket, hogy hallgatjuk. Ez fantasztikus volt. Neked, Marci?
2: Nekem is fantasztikus volt, képzelheted.
0: Ja, igen. Akkor már csak a Vidát tudom megkérdezni.
1: Hát én igazából, ahol laktam, Keresztúron nem jött a Tilos Rádió, tehát kazettán jutott el hozzám egy-két kazetta, meg hát ez mit tudom, ilyen 10 évvel ezelőtt.
3: És mit voltak ráírva ezekre a kazikra? Mert így
1: semmi.
3: Tilos. Ez volt egy Tilos Mix, vagy Acid Mix?
1: Semmi.
0: Tilos Mix, semmi. Az hányházi parti előkerült több lakásban. Nézd, egy kazi Tilos Mix, rakjuk be, vajon ki játszhatott rajta?
1: Van egy, amire emlékszem, az már sajnos nincs meg. Amit szerintem a Bal Bálint csinálhatott, és emlékszem, ezt nagyon szerette. Tehát így visszagondolva most valahogy bele tudnám összekötni azt a mixet. Meg hát bulikba jártam én is, de aztán egy időben nem, aztán utána megint, és aztán megismerkedtem a Solid Sanyával, és vele följöttem egyszer, ilyen 2000 vagy 99 nyarán, vagy nem is tudom, valahogy így arra felé. És akkor költözött ide a rádió, mert a Podmanickibe vagy nem mentem föl soha, mert nem értem rá, és ide jöttünk ki az udvarra, akkor még fönn volt ott a lukba. Tehát nem, ez épült.
3: Ezen a szinten most?
1: Igen, ezen a szinten, csak kintről kellett bemenni, ahol most a galéria rész van. És bementünk, és egy nagyon pici lukba volt berakva a rádió, és a Nándival és a Sanyával játszottam ott először. És utána így itt ragadtam végül is, mindig jöttem. Ez egy ilyen péntek éjszakai műsor volt, mindig a Zsoltnak a műsora. És hát akkor még éjféltől 6-ig, és a Sanya, hát ő dolgozott, elment 2-kor, és ha nem volt senki, akkor reggel 6-ig. Nagyon jó. Hát végülis én adásban tanultam meg mixelni, tehát ilyen ott muszáj volt rögtönözni. Hát persze én is levettem azt, ami szólt, érted? Szerintem mindenki megcsinálta már. Meg múltkor a legnagyobb, aki ugyebár a Bandita rádióban, amikor elkezdtem lemezeket hallgatni, úgyhogy föl volt tolva a potméter. És közben egy ment a szöveg, és nem is tűnt föl nekem, és már a harmadik lemeznél így a másik stúdióból integettek át a Badi halék, hogy mit csinálsz?
0: Milyen jó, hogy át tudnak integetni a másikból.
1: Ja, de tényleg.
0: Ez is például, emlékszem, a Podmanickiben ott ez nem volt, ugye ott egy helység volt, és kábelhegyek, tehát az elmondhatatlan, ami ott volt. Tehát én emlékszem, hogy amikor oda fölmentünk.
3: Mikor keveredtél oda először?
0: Fú, nem tudom, talán így a Totoya Klub keretében, tudod, a szombat éjféltől, ugye? Szombat éjféltől ment, nagyon keményen raktuk a hip-hopot, tényleg Mangesz és mindenki, IMMC ott volt, erősek voltunk, és ott volt az, hogy nézted, úristen, mennyi kábel ember, és hol van a vége, és akkor keressük meg, mindig volt legalább 3-4 ember, akik innen az előtérbe ismerted, és jó régóta nem találkoztál, vagy éppen tegnap reggel váltatok el. Rengeteg arccal lehetett találkozni, de emlékszem az, hogy fölmentél a Podmanickibe, ott biztos megtudod, hogy hol van buli, hol lehet elérni ezt és ezt a srácot, hol lehet jó zenéket beszerezni, az egyfajtán ment a Podmanickibe, az nyitva volt az ajtó, az fantasztikus volt. Ja igen, ráadásul még egyszer olyan is volt, hogy elhívtak minket a zenekarra egy péntek reggeli műsorba, 9, vagy akkor 9-ig volt, vagy talán mindegy. 10-ig, és akkor 9-től voltunk 10-ig, már eleve az odaérkezés jó pofa volt, a Velkei haverom az teljesen magánál volt. Egy üveggel landolt, egy üveget a sikőt ledobni ott a belső udvarba. Tehát egyben egy ilyen káosz volt, megérkeztünk, és nem azt mondták, hogy kik vagytok ti vadállatok, gyertek be, most ülj a mikrofon elé, ember. Látta, igen, meg látta, hogy most tud belőlünk jönni még a dolog, még egy óráig aktivizál vagyunk, aztán már kevésbé. És hát az fantasztikus volt, amíg Ferencvárosi kábeltelevízió be is telefonált, hogy mindenféleképpen kell neked a zenekar, mert annyira káosz. És csak ez volt a zenekar, mikor alakult? Figyelj, nem tudom, nekem kedvenc zenekarom például, de az anyámik elutaztak Balatonra, és akkor most nem tudom, a Ladát is el kéne vinni szerelni. Egyébként megbiciklizünk. Jó, következő kérdés. Csak a hülyeség, és a legvégén az volt, emlékszem, hogy jó van, akkor látta, hogy kezeltetlen, akkor mondta a srác, hogy figyelj, az utolsó 5 perc a tiétek, azt, amit akartok, az megy be az éterbe. Ekkor Rudi haverom fölé hajolt a mikrofonnak, és azt mondta, emberek, menjetek ki az utcára, szedjétek fel a macskaköveket, és anarchia. És egy ilyen 3 perces anarchia kiabálás, és a srác fuligért a száj, és így köszi, meg volt az adás, jók voltatok. És így néztük, hogy na, ezt itt lehet.
2: Mindent tehát, lehet.
0: Igen, tehát csak az volt, akár mentük, hogy semmit, okos. Ott meg tessék, csináld. Szóval tilos az nagy élmény mindenféleképpen.
3: Jó, ez itt a rádió történeti nap, és annak is mondjuk így kb. A vége felé érünk, és a jövőre próbálunk mutatni. Itt van egy CD-n egy összeállítása a Radio Territories második fordulójának a résztvevőiről, résztvevőitől, a kalózkodás kis rádióadókról. Köszönöm a Bandita Rádiónak, hogy mégis bejöttek.
4: Hol van az a CD?
3: Lassan bekészítjük majd, hogyha egy zenét feldobsz akkor utána. Tehát ezt az adást fogjuk hallani egészen este 8-ig.
0: Ez a jövő?
3: Hát jelen.
0: Ez a jelen? Jelen
2: és mutat valamerre?
3: Hát a jelen az mindig a jövőben mutat. Vagy hát a jövő hívásának próbál megfelelni. Úgyhogy egy kis zene, tilos rádió és rádiótörténeti nap, lassan végez érünk, akkor tekintsük meg, hogy mit is csinálnak a Radio Territories 2 résztvevői.
0: Radio Territories.
3: Közben a rádió.
2: Azt hittem, hogy bejön a füles.

0: helyette üssünk meg új húrokat.
1: Most jót alkot a családi kapcsolat.
0: Ez van. Autóm nincs és villám sincs, mégis a kedvem jó. Ez van. Fene gyereknek tartanak, hajdi, hajdi, hó, ez van.
1: Este vár egy kislányám, egyszerű pesti nő.
0: Ez van.
1: De nem csókolt még Pesten nő, úgy, mint ő.
0: Ez van.
1: Szája meg annyi bája, tetőtől talpig kincs. Fánya, nagy hozománya, örök lakása.
0: Ez van,
1: ez nincs.

Fütyös rigó száll az ágra, fütyülök a sok szabályra. Előírás, ugyan kérem, több lesz tán a munkabérem. Na látják, hát ezért mondom, kisebb ennél minden gondom. Még sosem ért baj, s ez a fő, csalámba nem csap a menkő. Megállj, égbe mennél így korán? Azt nem lehet, szakikám. A munkavédelem őreit én vagyok, s te is itt maradsz, ennyit mondhatok. Ó, de hisz ő régi ismerősünk, csalán szaki, ami kedves hősünk. Szabályokra fittyet hányó, széllel bélelt nagy hóhányó. Sok balesetet okozott, legyünk hát mi okosok. Hölgyek, urak, tessék, tessék! Fáradjanak be és nézzék! Amit látnak, elhihetik, fejükbe is bevéshetik, másoknak is mesélhetik. Szögezzük le, szemet szúr-e szöges látvány, csak fakírok szíve örvend, ennyi szöges deszka lát.

tehát a teendő? A deszka léc szögtelenítendő. Aztán az anyagot rendezett formába összerakod. És még egyet ne feledd, a szabályos munkaruha védőöltözet. Vést fejedbe ez az ábra, bakancsdukál itt a lábra. E példa sem követendő, így tárolás elvetendő. Ledőlhet és ráddőlhet, bajot csőstül meggyűlhet.

Biztonságos a magasság, a rakatok kötésben, így az úton nem gátolnak menésben és jövésben. Aki nyakas, kemény fejű, de kemény fej is betörhet. Ha nincs rajtunk védősisak, koponyácskánk megsérülhet.

szerszámod nyele s ütőfelülete legyen épp, ha kézbe veszed, ezt súgja a jobbik eszed. Vakság ellen nincs orvosság, fő dolog az óvatosság.

Védőszemüveg védi a szemet. Ezt viseld inkább, s ne üvegszemet. Ó, micsoda könnyelműség! Strázsa nincsen, üres a gép. Benne a kulcs, mi a manó? Akár el is indítható.

A gondosság eme módja, gondtól bajtól fejed óvja. Gondoljunk itt elsősorban a megrongált kábelekből adódó nagy veszélyekre, az érintésvédelemre.

Gondoskodjunk védelmünkről, és ezáltal ezzel együtt a mi saját életünkről. Vannak gépben is hibák. Munka előtt vizsgáld meg alaposan a géped. Nem kell hozzá lángelme. Akkor dolgozz, ha rendben van az érintésvédelme. Ó, az ilyen rakomány, hevenyészve, felpakolva, kanyarokba szerte hullva, szétgurul és bajt okoz.

Most szabályos és rögzített a járgányunk rakománya. Nem görbül meg senkinek a hajaszála. A súlyarány megfelelő, röpíthet 100 lóerő. Munka közben rosszul sül el, tréfa móka ugratás. Hányan jártak már így pórul? Ugyebár ez nem vitás.

szeméttelep sithegyek, lám az élet meredek. S mit tesznek az emberek? A csodába. MVS dobják a kukába. Holott az, mi benne áll, az ő javukra szolgál. Szemétbe nem ezt kell dobni, hanyagságról kell leszokni.

építtetünk. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falakat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőd fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, és te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér.

lépegető. Irodalmi lépegető. Lépegető.

A helyesen szervezett építés egy jól összehangolt zenekar munkájához hasonlít. Különböző gépekkel és szerszámokkal dolgozók sokasága vesz részt az épületek létrehozásában. A zenekarhoz hasonlóan nem csak azt határozzák meg, hogy kinek mi a feladata, hanem gondoskodnak arról is, hogy mindenki összehangolt ütemben dolgozzék. A tervszerűen összehangolt munka jelentősége az építési technika fejlődésével állandóan nő. A megnövekedett építési feladatok megvalósítása érdekében fokozzuk az előregyártást. Az egyedi szétszórt építkezések helyett nagy építkezésekre összpontosítjuk az építőipar erőit. Széles körben alkalmazzuk a nagy elemes építésmódot. A nagy teljesítményű és nagyértékű építőipari gépek és termelőberendezések, valamint a korszerű építésmódok alkalmazása csak akkor gazdaságos, ha munkánkat is ennek megfelelően szervezzük meg. Ennek egyik módja

A jól szervezett munka legfontosabb feltétele az alapos előkészítés. Ennek első lépése az épületek célszerű építési sorrendjének meghatározása. Már a beépítési tervek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az épületek összeszerelését lehetőleg rövid darupálya építésével meg lehessen valósítani. A továbbiakban a szervezőmérnökök az építkezés úgy szólván minden mozzanatát meghatározzák. És a brigád ütemterveken pontosan szabályozzák, hogy a brigádok milyen feladatokat, mennyi idő alatt kötelesek elvégezni. A folyamatos építés szervezési módszerének lényege, hogy az építmények kivitelezésének folyamatát egymástól elhatárolható szakaszokra, ütemekre bontják. A különböző ütemekbe tartozó munkálatok kivitelezésére állandó összetételű ütembrigádokat szerveznek. A brigádok épületről épületre haladva mindig ugyanazt a munkát végzik. A termelés menete azonos az iparból ismert szalagrendszerű termelés elvével, csak itt nem a munkadarab vándorol munkapadtól munkapadig, hanem az építőipar sajátosságainak megfelelően a brigádok haladnak szekcióról szekcióra, vagyis egyik lépcsőházból a másikba, az oda tartozó lakásokban elvégezték a feladatokat. A módszer általában ipari, mezőgazdasági, lakás és mélyépítkezéseknél egyaránt alkalmazható. Jelentősége elsősorban a nagy teljesítményű gépek igénybevételével járó, nagy elemes, lakás és ipari építkezéseknél nagy. A kérdés így vetődik fel. 200 lakást szerelünk-e össze egy év alatt egy daruval, miként ezt a jelenlegi gyakorlat is bizonyítja azokon az építkezési helyeken, ahol nem folyamatos szervezéssel építenek, vagy 600 lakást, ahogy ez a korszerűen szervezett építési helyeken történik. Az épületek földmunkáit és az alapozást az egyenletes termelést megelőzően végzik el. Az első ütemben a pincefalakat építik meg. Szervezési tervekben részletesen szabályozzák az ütembrigád minden tagjának feladatát, az ütemidő egész tartamára vonatkozóan. A brigád munkájának befejezése után másik szekcióba, illetve másik épületbe vonul át dolgozni, és ott folytatja munkáját. Ebben jut kifejezésre az ipari szalagszerű termelésre való hasonlatosság, csak itt a termelő szervezet vándorol és nem a munkadarab. Feladatának végrehajtásával nem csak pincefalig kész épületet, hanem egyben munkaterületet is átad az utána következő szerelőbrigádnak. A nagyelemes építésmód legfontosabb mozzanata az épület összeszerelése, amit a szervezési terv szerint az építési munkák második ütemében végeznek el. A munkálatokat az előző brigád által megépített pincefalakra kerülő födénpanelek elhelyezésével kezdik. A brigád ütemterv a folyamatos építés kottája. Vízszintes tengelyén az ütemidőt, függőleges tengelyén az épület szintjeit ábrázolják. A brigád ütemterv alapján pontosan megállapítható, hogy a szerelés ütemidejének 9. munkanapján a második emelet 3. szekciójának szerelését kell megkezdeni. Egy-egy szekció szerelése a blokkok elhelyezésével kezdődik. A daru minél gazdaságosabb kihasználása érdekében célszerű a szerelést 3 műszakban végezni. A blokkszerelés befejezése után a födén paneleket helyezik el. Ezután elkészítik a födén monolit vasbeton részeit. A vasbetonszerelők összeállítják és elhelyezik a vasbetéteket. A zsaluzó ács bezsaluzza, a betonozó brigád betonozza a monolit vasbeton szerkezeteket. A szerelő brigád 18-20 napos munkájának eredménye is egyben a következő brigád munkaterülete a tetőszintig összeszerelt épület.
Az épület összeszerelése után a munka az épületben folyik. Ekkor végzik el a válaszfalazást, valamint a pincetéri és tetőtéri kőműves munkákat. Az ütembrigád két munkás csoportra tagolódik. Az egyik csoport a pincetéri kőműves munkával kezd, majd a tetőre megy és ott végez. Jól látható ez a grafikonon is. A csoport 9 napig dolgozik a pincében, majd a 10. napon a tetőre megy és ott fejezi be munkáját. Ez alatt a másik csoport szekcióról szekcióra haladva a lakószinteken válaszfalazási és tokelhelyezési munkálatokat végez, 7 hét napot töltve minden szekcióban.

A munka előrehaladása kívülről is figyelemmel kísérhető. A válaszfalazás befejezése után azokat az épületgépészeti munkákat végzik el, amelyeket a vakolás eltakar. Ide tartoznak a vízvezeték és lefolyóvezeték szerelési munkái.

A következő ütemben elvégzik a vakolási és rabic munkálatokat. Az alapvakolatok gépi felhordása után kézzel folytatják és fejezik be a belső helyiségek vakolását.

vakolás befejezése után épületgépészek dolgoznak a szekcióban. Ők a központi fűtési, gázvezeték szerelési munkákat, a fürdőkádak elhelyezését végzik el. Az épületgépészeti munkák után a hetedik ütemben valamennyi helyiségben elkészítik a padló burkolat alá kerülő aljzatbeton. A nyolcas ütemben az ajtók és ablakok nyíló szárnyainak illesztését, erkélyrácsok, lépcsőkorlátok, műkő elemek elhelyezését végzik. A kilencedik ütemben a brigádok a konyhák, fürdőszobák, kamrák, cementlap burkolását, illetve a szükséges csempe falburkolatát készítik. A tízes ütemben a festők veszik birtokukba a szekciót. Kedvező munkafeltételeket jelent, hogy egy szekcióban mindig csak egy brigád dolgozik. Festés után a fa és fém szerkezetek mázolása következik. A brigád munkakedvére nagyon kedvezően hat, hogy hónapokkal előre ismeri feladatát. Ebben az ütemben a melegpadlós helyiségek burkolatát készítik el. Az ütembrigádok épületről épületre haladnak. A pincefalazást végző brigád néhány épülettel már előbbre tart. Közvetlenül utána dolgozik a szerelőbrigád, majd szekciónként a többi brigádok. Valamennyi brigád feladata, hogy kitakarított munkahelyet adjon át, mert a következő brigád csak ezt veszi át. Így a munkások érdekeltek abban, hogy munka közben ne csináljanak rendetlenséget. Az ütembrigádok állandóan ugyanazt a feladatot látják el, és nagy gyakorlatra tesznek szert. Ez kedvezően hat a munka minőségére. A 13-as ütemben folyik a szerelvényezés. Ekkor helyezik el a beépített bútorokat, felszerelik a különböző berendezési tárgyakat és épületszerelvényeket. Valamint elvégzik az üzemi próbákat.

A külső homlokzat vakolási és színezési munkálatait az időjárási viszonyoktól függően végzik el. Télen azonban e munkálatokat szüneteltetik. Az építési folyamat utolsó mozzanata az épület kitakarítása, a parketta csiszolása és beeresztése. Így megy a munka épületről épületre haladva, míg az egész lakótelep felépül, és a szervezet új lakótelep építéséhez kezd. A módszer alkalmazásával jelentősen megrövidült az építkezések időtartama. A jól szervezett munka eredményeként növekszik a munkások termelékenysége és keresete. Így a vállalatok számára is igen kedvező a módszer, hiszen alapvető tervmutatóik teljesítését elősegíti. Ezzel a vállalat jövedelme is növekszik, ez megmutatkozik a dolgozók nyereség részesedésének emelkedésében. Végső soron az egész társadalom hasznát látja az új módszer alkalmazásának. Az új módszer elterjesztésének sikere nagyrészt attól függ, hogy a munkások milyen gyorsan ismerik meg és teszik sajátjukévá a folyamatos építés szervezését.

Az előzőekben zenekarhoz hasonlítottuk az építőipar munkáját. Ott sem elegendő azonban, hogy a zenekar tagjai azonos ütemben játszanak. Szükséges az is, hogy ne fogjanak hamis hangot. Az ütemes munka is csak akkor lehet eredményes, ha minőségileg kifogástalan épületeket építünk. Jó munkát és sok sikert az építőipar nagy zenekarának!

széchenyi tigya, hány könyvet írt, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él. Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott ki, észbe fogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölnivaló. Vigaszom lép nem e szép értelmi sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit, így szól a szívhez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója.

Ahogy Széchenyi Lánchídja az első állandó híd felépült, már felvetődött Buda és Pest egyesítésének gondolata. És ketté szakadt a város, amikor az esztelen pusztítás szétszaggatta hidaink látszolatát. Minden híd, minden újra felépített híd, egy-egy kapocs, Buda és Pest, akárcsak hídjainak íve, a folyó két partjára támaszkodva alkot más városhoz nem hasonlítható egységet.

A 8 újjáépült híd közül a legfiatalabb éppen ott ível a város szívébe, ahol a hegylábánál megszűkülő folyó évezredek óta kínálja a legkedvezőbb átkelő helyet. 4 évszázadon át a Római Birodalom megerősített határát jelentette a Dunának ez a fontos szakasza.

Aquincum katonai és polgárvárosának feltárt falait, amfiteátrumainak romjait ma a főváros forgalma öleli körül. Az átkelő helyet védő római hídfőállás romjai épült a népvándorlás százada után a középkori Pest városa. A túlsó parton a tatárjárás után felépülő Budavára és a védelme alatt felvirágzó gazdag polgárváros tehát a legfiatalabb a három nagy település közül. A 150 éves török megszállást, a többszöri átépítést és a II. Világháború pusztításait átvészelt középkori emlékek szépségét az elmúlt évtizedek korszerű műemlékvédelme bontotta ki, és tette a mai városkép sajátos értékévé a néhány fennmaradt török fürdővel együtt. A 18. század második felében a bástyák közé szorított Pest túlnőtt a városfalakon, melyek emlékét a mai Kiskörút vonala őrzi. Az egyesített főváros fejlődésének a 100 évvel ezelőtt létrehozott közmunkák tanácsa nagyszabású városrendezési terv kidolgozásával szabott határozott irány. Átszelve a rendszertelenül épült utcasorokat, kijelölte a Dunára, mint grandiózus tengerre támaszkodó körutak és sugárutak rendjét. A millénium idejére már állott a sugárút, a mai népköztársaság útja és a nagykörút. A város szerkezetét is meghatározó főútvonalak szélességét szerencsére nem az akkori forgalomhoz méretezték. A pályaudvarok is a főútvonalakhoz csatlakozva épültek fel.

A város gyors növekedésének azonban néhány régi templom kivételével áldozatául esett a belváros építészetileg is értékes emlékeinek jelentékeny része. Így például az egykori városháza. Néhány történelmi jelentőségű épület helyreállításakor pedig az átépítés túllépte a műemlékvédelem mai szigorúbb elveit.

Az 1873-ban egyesített Budapest az elmúlt évszázad alatt 2 milliós világvárossá fejlődött, mely ma nem csak közigazgatásilag az ország fővárosa. Itt él, dolgozik az ország lakosságának 20, ipari lakosságának pedig 40%-a. A Duna két partjának eltérő táji adottságai egymást kiegészítve adják a főváros kivételesen kedvező földrajzi helyzetét. A múlt század 70-es éveinek városrendezése majd egy évszázadra irányzabott a sugárutak mentén egyre terjeszkedő és a peremvárosokkal összeépülő Budapest fejlődésének. Budapest távlati fejlesztésének új korszakát jelenti az a koncepció, mely a lakáshiány felszámolására a városközponttól nem túl messze lévő, többnyire még beépítetlen területeken új léptékű lakótelepek egész sorát hozta létre az elmúlt évtizedben.

A kelenföldi lakótelep 9200 lakásából 7300 már is felépült. A hozzá csatlakozó lágymányoson pedig több mint 3400.

Az Üllői út mentén épült József Attila lakótelep 8500 új lakást biztosított a társbérletek, albérletek, elavult házak lakóinak.

Gyűrűként övezik a város központját a felépült és épülő lakótelepek. Közöttük a legfiatalabb, az Újpalotai, ahol 1975-ig 12 000 új lakás épült.

Az Árpád híd Pesti híd főjénél folytatódik, és Óbuda Zegzugos utcáinak a házai helyén zárul a lakótelepeknek ez a gyűrűje, melyhez hasonló méretű építkezés a századforduló óta nem volt. A második ötéves tervben 51 ezer, a harmadikban 58 ezer lakást építettünk. A korszerű házgyári technológia további fejlesztésével a következő 5 éves tervben 91 ezer lakást kell építeni. Egyes belső városrészek rekonstrukciója a városrendezés legköltségesebb, de szociális és városképi szempontból egyaránt halaszthatatlan soron következő feladata.

Ezeken a területeken egyetlen olyan épület sem kerül lebontásra, melyet sajnálni kellene. A rekonstrukció során az amúgy is kevés zöld terület növelésére új parkok, játszóterek létesíthetők az eddig zsúfoltan beépített városrészekben is. A Józsefvárosban és a Ferencvárosban sok helyütt már a szűk utcák mai hálózata sem tartható fenn, itt egész városrészre kiterjedő teljes rekonstrukció indult.

Pest történelmi városközpontját, a belvárost is alkalmassá kell tenni megváltozott és megnövekedett feladatának betöltésére. A Váci utca és Petőfi Sándor utca környékére sűrűsödő üzlethálózat az épülettömbökön is áthúzódó gyalogos üzletutcákkal, passzázsokkal csatlakozik majd a Deák téri metróállomás közelében épülő bevásárlóközponthoz, melyben a főváros leendő legnagyobb áruháza és egy irodaház is helyet kap. Készülnek a tervek a Vigadó és a Lánchíd közötti Dunapart beépítésére. Bármelyik kerül megvalósításra, az interkontinentál szállóhoz csatlakozó épületek már új arcot adnak ennek a Dunaszakasznak, mely a középkori és barokk belvárosi templomtól, a feltárt római erődtől a Lánchídig, a tegnap, ma és holnap Budapestjének gerincét adhatja.

A forgalmi hálózat bővítése elsősorban a metró építése teszi lehetővé, hogy a hagyományosan kialakult városmag körül új központok jöjjenek létre. Az első ilyen a már üzemben lévő metróvonal keleti végállomásán az Örsvezér téren épül. A forgalmi hálózat bővítéséhez alkalmazkodó ütemben alakul ki a további 5 új központ. A következő 5 évben megháromszorozódik a személygépkocsi állomány, 30 éves távlatban pedig a mainál 8-szorosan több gépkocsival kell számolni. Az úthálózat a közlekedési csomópontok korszerűsítésével, aluljárók építésével egyidejűleg fel kell újítani a főváros közműhálózatát is, melynek új eleme a távfűtés. Természetesen az elkövetkezendő évtizedek várható igényeit is számításba vesszük, amikor a 70-80 éve épült vízműhálózatot korszerűsítjük, vagy amikor a peremkerületeket közművesítjük. Az urbanizáció mindig a föld alatt kezdődik.

Ami elavult, annak helyet kell adni az újnak. Egy város mindig az átalakulás állapotában van. Ami azonban értékként maradt ránk a tegnap városából, azt meg kell őriznünk a holnap Budapestje számára is.

Budapest városrendezési terve 2 millió ember otthonát, munkáját, közlekedését és szórakozását érinti. És mindaz, amire mai anyagi és technikai erőnkből telik, nem csak a ma, de a jövő nemzedékei számára is épül.

nagyméretű, fedett, több ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítménnyel ma már sok ország fővárosában találkozhatunk. Ezek a létesítmények nem csak sport, hanem egyéb funkciók ellátására is alkalmasak. Hasonló célokra szolgáló sportcsarnok építése hazánkban is indokolt, mert a kultúra, a politika és a sport területén egyre jelentősebb nemzetközi szerepet töltünk be. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács e felismerés jegyében javasolta, hogy Budapesten is épüljön teremsportversenyek, tömeggyűlések és sok nézőt befogadó, vonzó kulturális rendezvények lebonyolítására használható fedett sportcsarnok. A műszaki és gazdasági adottságokat mérlegelve a tervezési és építési feladatok megoldására a leningrádi kábeltetős szerkezetű sportcsarnok adaptálása mutatkozott a legcélszerűbb megoldásnak.

A tanulmány és előtervek jóváhagyása után 1978-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A Népstadion kelet-nyugati hossztengelyének meghosszabbításában a Hungária körút, Kerepesi út, Népstadion út és Ifjúság útja által határolt területen. Az építést a szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bizottsága szervezésében széleskörű társadalmi összefogás jellemezte. A szovjet déli hadseregcsoport és a magyar néphadsereg katonáinak rendszeres segítsége pedig a nemzetközi együttműködés szép példája.

A terület részletes rendezési tervét a budapesti városépítési tervezővállalat készítette. A kör alaprajzú fő épületet egy gyűrű épület veszi körül, és egy edzőcsarnok csatlakozik hozzá. Ezen kívül szálloda és buszpályaudvar épül a létesítmény közelében. A gyalogos lejárók a nyugati oldalon helyezkednek el. A metrón érkezők gyorsan, rövid úton közelíthetik meg a csarnokot. Egy szinten lejjebb közlekedő utak és a parkoló terület található. A személy és gépkocsi forgalom szintbeli keresztezése ezáltal elkerülhető. Az épület funkcióinak kialakításakor a legkorszerűbb követelményeket vették figyelembe. A földszinti alaprajzi elrendezés is ezt a törekvést szemlélteti. A küzdőtér több oldalról is megközelíthető. Ezen a szinten vannak az öltözők, az irodák, a gépészeti helyiségek, az edzőtermek, valamint a gyakorló jégpálya is.

Az első emeleten, a gyaloghíd szintjén, előcsarnokon átjut a néző a lelátóra. Itt vannak a bejáratokhoz csatlakozó ruhatárak és a büfék egy része is. A csarnok következő szintjén, a második emeleti körfolyosón át közelíthető meg a nézőtér. Itt került elhelyezésre a büfék és a mosdók másik csoportja is. A harmadik emeleten biztosítottak megfelelő közvetítési és munkalehetőséget a tévé és rádió munkatársai, valamint az újságírók részére. Ezen a szinten vannak a technikai helyiségek, a diszpécser irodák és a díszpáholyok. A küzdőtér mérete az ötsávos futópályával együtt 90x45 méter, amely a változó igényektől függően kulturális rendezvények céljára is átalakítható. A különböző műsorok helyi igénye eltérő. Ennek megfelelően a csarnok befogadó képessége 3000-től 12500 főig változtatható. Ezekre a variációs lehetőségekre bemutatunk néhány példát.

0: Gyorsuló rohanókorunkban egy-egy városközpont változó, fejlődő arculata egyre nagyobb szerepet játszik városaink életében. Mindenki ismeri, mindenki véleményt formál róla. A lakosság mindennapjainak állandó kísérője. De hogyan vallanak munkájukról azok az építészek, akik ezeket a városközpontokat tervezték? Hiszen mindegyiknek más és más a hangulata. Szekszárdot bemutatja Jurcsik Károly, Kecskemétet Kerényi József, Salgótarjánt Magyar Géza, Zalaegerszeget Vadász György.
1: Tulajdonképpen mi sose kaptunk arra megbízást, hogy Szekszárdnak egy új főteret tervezzünk. Az 1966-70-es évek között 4 év során különböző megbízóktól kaptuk az egyes épületekre szóló tervezési megbízást. Abba a korba, abba az időbe nem csak az építészeti irányzat, de majdnem a társadalmi elvárás és a közhangulat is valahogy a teljes szanálása, idézőjelbe tett modernség, az új építés mellett volt. Ez az a kor, amikor városrészeket szanáltunk le, és egy város arra volt büszke, hogy minél magasabb házat tud építeni. Szekszárd régi város. Eredeti központja fönn a 4. Béla király téren volt, ahol a gyönyörű Pollákféle vármegyeháza áll. Ez a központ aztán a idők során lecsúszott lassan a Síkság felé keleti irányban, a Garai térre, amelyik a század végére egy nagyon szép, eklektikus, klasszicista együttes eredményezett, tipikus kisvárosi főtérrel. A városnak a keleti irányba való terjedése tulajdonképpen ezt a főtérrendszert keleti irányban elhúzta, és kialakult egy elég markáns, gyalogos, forgalmi tengely. Itt került megtervezésre a Gement-szálló, akkor, amikor mi kezdtük a munkát, akkor már állt a új művelődési, a Babits művelődési ház, a szóban forgó terület, itt a művelődési ház és a Garai tér között egy igen elhanyagolt, zömös terület volt, talán 50 év óta csak pusztult rajta minden, pedig hát gyönyörű emlékek is álltak rajta. Ilyen a August ház, volt kaszinó épülete, de abban a korban ezek az épületek már 15 évvel ezelőtt, hát a helyiek szerint is patkányfészkek voltak, és egyértelmű szanálásra voltak ítélve. Hosszú, több éves harcba került, hogy ezt a két nem műemlék, csak műemlék jellegű épületet megmentjük, és beleillettük a mi koncepciónkba. Nagyon nagy ellenállást, közhangulatú ellenállást kellett legyőzni, de igenígy védtük és sikerült megvédeni az itt lévő sörkertnek az óriási régi faállományát. Az volt az elképzelésünk, hogy az itt sétáló emberek ezeken a kis közökön, passzázsokon megközelítve ezt a főtérrendszert mindig valami izgalmas látványt, valami újdonságot kapjanak, a térélményük ne lankadjon. Nem főteret terveztünk, hanem tulajdonképpen egy térhalmazt, egy térrendszert, amelyik szűkül, bővül, lélegzik, mint az az ember, aki ebbe a térben sétál. Léptékébe, formaképzésével, az épületeknek egymás melletti arányával valami olyan együttest akartunk létrehozni, amelyik szervesen be tud illeszkedni, és szervesen élni is tud a régi megmaradt és megmaradó épületekkel. Sokan feltették már nekem a kérdést, hogy tulajdonképpen ennek a térrendszernek miért jellemző anyaga a tégla. Nagyon korszerű anyagnak érzem, és valahogyan az én egyéni felfogásomhoz nagyon közelinek. Egy olyan puha, képlékeny anyag, amelyik szilárdságával, szolidságával, tartóságával mind nyújtja azt a lehetőséget az építész részére, hogy legkönnyebben, legkifejezőbben tudja átadni a gondolatait. Szekszárd nem lett volna olyan, amilyen névált, hogyha nem dolgozhatok együtt Varga Leventével, mint ragyogó építésztársal, vagy nem lett volna ott Jahoda Maj, az ötletes belső építész, akinek a pártszékháznak a nagyon szép belsőit köszönhetjük, vagy Baló Bori, a környezettervező, aki ezt az egész együttest az építészeti rend figyelembevételével egy egységbe ötvözte.
0: Volt egyszer egy kisváros a magyar alföld kellős közepén, messzire vezető utak csomózásában. Ennek a városnak dombjai, hegyei, vizei szép kilátása nem volt. Milyen volt? Viharos történelme, ami során a város állandóan elpusztult, majd a mocsarak lecsapolása után homokförgetek vette körül a várost. Az itt élő emberek átrészelték a történelmet, a homokból aranyhomokot teremtettek, megművelték. Így alakult ki a múlt század közepére az a Kecskemét, amit halmaztelepülésnek hívunk. Igazi középpontja nem is volt. Két nagyszerű polgármester, Lestár Péter és Kada Elek, ennek a halmaztelepülésnek a kellős közepéből kibontott egy főteret. Mit lehet erről a főtérről elmondani? Beszéljünk először a tornyokról. Ezt a főteret karcsú tornyok övezik. Ami érdekes, talán Magyarországon nincs még egy főtér, ahol valamennyi számottevő vallási felekezet a főtéren kapott volna a templomának helyet, itt a katolikus nagy templom mellett. Térről beszéltem, pedig nem is tér ez, egy térfűzér. Tágos, nyitott, olyan, mint az alföld, és mégis mindig zárt tér. A térfalak a századfordulón alakultak ki. Külön-külön talán ezek az épületek nem nevezhetők értékesnek, nevetséges ez az állítás, mert külön-külön is értékesek, csak hivatalosan nem tartjuk azoknak ezeket az épületeket. De együtt egyszerűen pótolhatatlanok. Ez a főtér a 60-as években ugyanúgy állt, mint most alapjaiban. Egyszerűen csak még nem ismertük az értékét. Ez a tér összességében Kecskemétnek a legfontosabb élőmű emléke. Az új építése mellett ezen a főtéren tanultuk meg, hogy a legjobb városépítési módszer, hogy használjuk azokat az adottságainkat, amivel rendelkezünk. A 60-as években a volt zsinagóga épületében a Tudományos Egyesületek székházát helyeztük el. De hát ezek után szinte már kézenfekvő volt, hogy Kodály Zoltán szülővárosában a Kodály Intézet kapjon helyet, és ne Budapesten. Már nem csak épületben, hanem környezetben is tudtunk gondolkozni. A térhez egy újabb kis térbokrot és egy sétáló utcát építettünk, ahol az emberek boldogan közlekednek, használják ezt az utcát. Milyen ez a főtér, amikor azt mondom, hogy a városnak a szíve? Elég erre a főtérre kiülni. Jó magamnak van egy ilyen tapasztalata, hogy olyan emberekhez, akikhez nem lehet bejutni a hivatalos helyiségekben, mert a titkárnök védik őket. Ezekre az emberekre én ezen a főtéren vadászok. Reggel kiülök, és biztos, hogy ezen a főtéren előbb-utóbb át kell haladni munkába menet, akár a megyei tanácsra, akár a városi tanácsra, akár még nagyobb házba közlekedik valaki. Nem tettünk sokat, megint használjuk ezt a főteret. Gépkocsik ma már nem közlekednek ezen a főtéren, a gyalogosoké, és próbáltunk tanulni az új főtér alakításánál is. És az új központ alakításánál tanultuk meg, hogy az új mellett is mindig meg kell tartani a régit, és ahhoz építeni kell. És amikor újat építünk napjainkban, akkor már úgy akarunk újat építeni, hogy valamilyen módon, nagy szó, úgy legyünk méltók elődeinket, próbáljunk meg ugyanannyira egyszerűek és természetesek lenni.
2: Valahogy az egész városépítésnek, amit a közösségi munkáról beszélünk, alapja az volna, hogy legyünk áhítatosak abban a játékban, amit városépítésnek nevezünk.
3: Salgó Tarján csodálatosan szép környezetben született. A Salgó és Tarján patak által kialakított Y-alakú völgyben, ahol a környezetben a Karancs és Péskő hegyek mellett nagyon szép erdős dombok alkotják a város hátterét. Egyben nagyon szűkre szabják építhető volumenét. A települést az 1200-as években említik először, ebben az időben építették ezen a területen a különböző kis várakat. A két kis palóc falucska Salgó és Tarján életében lényeges változás akkor következett be, amikor megtalálták ezen a területen a szenet. A város azonban nem jelentett igazi várost, hiszen a bányák, ipari üzemek és lakókolóniáknak a konglomerátuma volt itt együtt. Itt ebben a városban mindent le kellett szanálni. Az itt lévő épületek véleményem szerint a szegénységnek és a nyomornak a hirdetői voltak. A táj szépsége és az élő városnak a topografikus szerkezete jelentette azt a kötődést, amihez az új várost meg kellett tervezni. Elsőnek a város központja épült meg, és ez egyben a sajátossága is volt, és egy újszerűsége a 22 évvel ezelőtt beindult Salgó-Tarjáni városközpont építésének, hiszen a rekonstrukciót, az újjáépítést a város magjából indítottuk, és ez gyűrűzik azután a központtól kifelé a város külső területeire. A városközpont tervezésénél egy összetett funkciójú térrendszert kívántunk megvalósítani. A főtér kisé kemény, ünnepélyesebb környezetével a politikai és kulturális események megrendezésére ad teret. Igen fontos része a központnak a kisebb terek köré szervezett építészeti együttes. A fórum a városnak, ahol a Iker Karszonház torony, az épülő új városi tanácsház közte a filmszínházzal és a munkásmozgalmi múzeummal. Egy város átépítésének a feladata végtelenül bonyolult és összetett problémát jelent, nem csak az építész, de a város vezetői számára is. Ezt a sokrétű feladatot csak minden tekintetben összehangolt és együttes munkával lehet megoldani. Salgó-Tarján erre az együttműködésre kitűnő példát mutatott, és mutat jelenleg is. A város építészeti arculatában meghatározó

0: épületek és a természet együtt éljenek, megőrizze.
1: Régi mecénások kiválasztották városaik építészeit, Zalaegerszeg polgársága vezetői, mecénásai 10-12 évvel ezelőtt kiválasztottak engem városközpontjuk tervezéséhez. Hálás vagyok érte. A század elején Zalaegerszeg egy 10-14 ezer lakosú kisváros volt. Arc nélküli kisváros, úgy érzem, nem volt jellegzetes és különleges tere, különleges épületei. Az úri negyede is földszintes házacskákból állt, létszáma kicsi, kicsit alvó város volt. Ma a város iparával, sportjával, kezdeményező kedvével, ami nem egy utolsó dolog, és mai építészetével úgy érzem, hogy talán mondható, hogy korona zalai dombok sörényes fején. Az inspiráció az építészethez és a városközpont tervezéséhez azt hiszem a táj maga volt. Ez szerdahelyi Károly építész barátom, Zalaegerszeg volt főépítésze, mondotta is még a tervezés első időszakában. Költői lélek lévén megérezte azt az igyekezetet és azt a felfedezést, ami számomra rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyik megdöbbentő, egyéni, érzelmi, sugárzású, a polgár, a sétáló és az építész felé is, alapvetően meghatározta a tervezés indításának körülményeit. A zalai dombvidék, Göcsej végtelen nyugalmú tája, templomsörényes dombgerincei, távolodó, közeledő dombjai és ölelkező brajgeli völgyei olyan fokú érzelmi töbletet adtak, amiből az az érzésem, hogy nagy közös örömünkre az építészet is nyerhetett. Így született tulajdonképpen az a kisvárosi arculat, ami keskeny váló kis házacskákból állt, és a színeiben is kevés színnel akart egy olyan kisvárosi arculatot teremteni, amelyik tudatosan kerülte az korunkra oly jellemző és kiábrándító gigantomániát. A házak hasonlóan a környezethöz magasodnak, süllyednek, előrelépnek, hátralépnek. A ritmusuk szintén talán a tájból adódik, a tagolás, az arányok mértéktartása, a részletek érzelmi igényessége, a négyzetes osztású műemléki ablak jellegtől, az erkélyek domborodó, homorodó rácsipkéjéig, valamilyen formában, remélem, hogy nem csak én érzem, a göcsei léleknek, a tájnak valamilyen építészeti kisugárzását adják. Nagyon zavaros korban élünk. Olyan korban, ahol az emberi, művészi és tudományos hitelek, amiket az évezredek megteremtettek, alaposan megkérdőjeleződtek ebben a században, ugyanígy kérdőjeleződött meg az építészet is. Úgy érzem, ahogy többi építész barátom és társam, hogy egyetlen lehetőség a kor elembertelenül világából kikerülni, hogyha nem vágom el a folyamatosságot, hanem arra növök rá, ami körülvesz. Legyen az táj, legyen az építészet, legyen az emberi igény, emberi vágy, tisztesség, szeretet. Én mindenféle építészeti árzpoétika nélkül azt tudom csak mondani, hogy hiszem, a ház is tud szeretetet sugározni. Én Zalaegerszegnél ezt akartam, és ezt akarom továbbra is. És úgy érzem, hogy a város elfogadta és már szereti új házfiait, és úgy hívja őket, hogy Csipkeháza.

0: Az 1975-ös esztendő utolsó napjaiban az építész Kós Károly volt a Korunk Galéria vendége. Íme a válasza a köszöntő szavakra.
1: Kedves barátaim, engedjék meg, hogy csak így szólítsam. Amikor tegnap elolvastam volt a katalógusnak azt a kis bevezetőit, amit az én barátom írt oda, és azt már meghallgattam ma Kántor Lajosnak és Balogh Feriknek a hozzászólását, az én méltatásomat, köszöntésemet, akkor igazán nem tudom, hogy. És itt megláttam aztán közben az én régi épületeimet, grafikáimat, ezt, azt. Akkor megbocsássanak, de kicsit elfogultam. És engedjék meg, hogy okos, szép szavak helyett, amiket itt rám mondtak és nekem mondtak, én csak egy egyszerű és rövid, nem beszéddel, vallomással mondjak néhány szót. Engem annak idején még a múlt században ez a Kolozsvári Református Kollégium nevelt, amelyiket Apáczai Csere János alapított. Ebben a szellemben neveltettem fel én, és ezzel a szellemmel kerültem később, szinte véletlenül Budapestre a Műegyetemnek az építészet szakosztályára. Az abban az időben volt a század legelején, amikor ugye egész Európában, már a múlt században megkezdődött volt az a nagy technikai forradalom, amelyik magával hozta a társadalomnak a nagy átfordulását, és amelyikkel azután a művészetek is kénytelenek voltak szecessziót csinálni, elszakadni a régitől, ami már megkorhatta, aminek már vége volt, ami már meghalt, és keresti, az építészet is kereste akkor az útat, amelyiken az új emberhez és az új világot megtalálhatja magának, megtalálhatja abban a maga helyét. Ekkor voltam én már a Műegyetemen, és már ott én is a többiekkel együtt kerestük azt az útat. Én magam, még egy néhány társammal akkor ezt az útat a mi számunkra abban a szellemben találtam meg, amelyik engem kötelezett, Körösi Csoma Sándornak a szellemében, hogy a mi építő hagyományaink és a mi népünknek a szelleme alapján csinálhatjuk meg azt, amit mások is ugyanúgy próbáltak akkor megcsinálni. Ez még akkor volt, amikor még nem volt feltalálva. Nálunk akkor vezették be a balfetőt. Tehát még én még a régi alapokon, a régi módszerekkel, a régi anyagokkal, eszközökkel csináltam meg azt, amit csináltam azután egész életemben. Akár épületekbe, akár csak elgondolásokba, akár grafikámba, itt láthatják, akár irodalomba, én ezt az útat választottam akkor, és azt az útat követtem. Mást nem csináltam, sokat tévedtem, de sokba talán igazam volt. És ezt az igazságomat most, késő koromban sokszor nagyon jól esően igazolják a fiatal építészetnek a törekvés. Hát én csak ennyit tudok vallani magamról, és arról, amit én csináltam. Én nekem más több szavam nincs, csak az a köszönő szavam, hogy az én barátaim és jó embereim itt vannak, és én is, hát még itt vagyok.

0: Talán a rajzoló gyermek példázza legjobban, hogy a házépítés milyen mély, ősi emberi ösztönökből fakad. Helyeseljük, hogy egyik-másik általános iskolában már szó esik a szép otthon, a lakás, a családi ház korszerű formálásáról. A jövő minden esetre biztató. Mi, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet közönségszolgálatának munkatársai, az építkezni szándékozó felnőtteket látjuk el szaktanácsokkal, szervezési javaslatokkal. Elvállaljuk az építkezés teljes előkészítését, mert valljuk be, mi kísért a kontrátlodás. Csak egy példa. Tessék, néhány ajánlatterv arra az övezetre.
1: Terv? Azt kérem, már megvan.

0: Ki rajzolta ezt?
1: Hát a Sógó. A KTS-be dolgozik. Meg ugye, mink is beledolgoztunk.
2: De mennyit?
1: Család. Utóvégre magunknak építjük. Mink kuporgattunk rá, a miénk lesz. Nem igaz?
0: Na persze. És talán éppen azért. Igen. Építkezésnél az első lépés egy jó terv. És mivel egy családi ház 80-100 évre épül, én azt javaslom, szálljanak rá 15 percet, és fáradjanak át velem a vetítőbe, jó?

0: Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium sok-sok kötetnyi tudományos fölmérést végeztetett, milyen legyen a mai családi ház. Kiváló építészmérnökök, akik megvalósult terveikkel már igazolták jó képességeiket, pályázati munkáit dolgozza fel a típus tervező intézet külön osztálya a lakosság részére. Minden családi házterv bírálóbizottság elé kerül, amelyben szakemberek különböző tudományágak szempontjából felülvizsgálják a javaslatot. A lakóház a település legkisebb egysége. Vajon hogyan illeszkedik az új ház a jövő településébe? Álljunk meg itt! Szánjunk néhány percet ennek a tudománynak.
1: Történelmi falvaink egy részét a vár köré sűrítette, az ellenségtől való félelem, a kézművesség és a kereskedelem. Másut a templom lábához guggoltak a házak. A hajdúvárosok körútjaikat, ősi sáncrendszerüknek, zegzugos utcáikat, mint hajdúböszörmény, a kertek bekerítését megparancsoló Bach-kori rendeletnek köszönheti. A szalagtelkes település szép példája Márkó község. A középsi utcára, mint két soros fésűfogai, kapcsolódnak a házok, mögöttük csűrök, kertek. Értelmes, tiszta rendszer. Egységes beépítés, mértéktartó, egymáshoz ösztönösen igazodó épületformázás, többnyire fehér színű házok ritmikus sora jellemzi a távoli múltból megőrzött, legszebb falvainkat. Népünk jó ízlését, közösségi szellemét dicsérik. Így hát vannak értékes, népi építészeti hagyományaink, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. De hogyan szakad el a múlttól a jelen? Milyen legyen a mai település? Mindenekelőtt tudományosan megalapozott és tudatosan megtervezett. Alkalmazkodjon megváltozott igényeinkhez, ölelkezzen a természettel, szolgálja egészségvédelmi, gazdaságossági és társadalmi érdeket.

0: más a helyzet a már beépített területeken. Hazánkban sohasem volt olyan nagy az építkezési kedv, mint napjainkban. Az egészségtelen kiszolgált lakóházok helyén újakat építenek. Sokszor nem elég körültekintően. A népi hagyományokat őrző értékek közé beékelődik olykor egy-egy új épület, amely megbontja az építészeti egyensúlyt. Ezért országosan kidolgozott településfejlesztési tervek alapján a tanácsok, mint építési hatóságok, szabályozzák a falvak és városok egyes övezeteiben a beépítési módot. Így a lakosság anyagi érdeke és a társadalmi érdek is így találkozik.
1: A lakóház téralkotás, tehát művészet is. Ezt kéri számon a tervtől az építészbíráló. Álljunk meg népi építészetünknél is.
2: Hazánk őslakói 4-5 ezer évvel ezelőtt ilyen földkunyhókban laktak. Leletekből rekonstruálták ezeket a későbbi fából épült házformákat. Honfoglaló őseink lakása a szellemes vászszerkezetű, hordozható, kör alakú nemes sátor, a jurta volt. A későbbi századokban mindhárom házforma felbukkant.

A feudális szükségletek alakítják ki a ma is élő oronfalas parasztházat. Az utcára tájolt rövidebb oldal, a tetőszerkezet kiképzése, a tornác íveinek játéka, amelyeken felfedezhető egy-egy nagy építészeti stílus irányzat finom hatása, keveredve a tájegység népi ízlésével, a helyi építőanyagok ötletes felhasználásával, remek művekké avatja ezeket az épületeket.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

töredék. Olykorban éltem én a földön, az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel, nem csak parancsol. S míg balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkényszer képzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a bűnös, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákhagyta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és macsottól részek. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápakolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtot, míg habszott asztalán a sűrű méreg oldott. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna már.

Múltkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elhajasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És még bal hitekben nincs tajtékzott téveteg, befonták életét vadkényszer képzetek. Olykorban értem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netáns csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és ajánlás.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt. Én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. Idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula,

Radnóti Miklós, biológ. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kék jel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inked, mossa az eső, összeszív.

Töredék. Hatodik epróba. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesebbni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő iriglé a férge síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsajás. 1944. május 19.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

negyedik eklóga. Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam. Tudtam én. Üvöltöttem. Nem kell a világ, goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem rég kemény. Stüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban tán. A rák. Születtem. Tiltakoztam. És mégis itt vagyok. Felnőttem. És kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig. És őrök kísértek végig az uton. Jártál szellőtől fényes csúcsokon. És láttál, ha este jött, a hegyre töpped bokrok közt térdepelni egy jámbor őszsután. Láttál napfényben álló fatörzsön gyanta csöppet, s mezítlen ifjúasszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár. Rapságból ezt se látni már. Hegy lettem volna. Vagy növény, madár, vigasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés. Segíts, szabadság! Ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra. Mikor arany gőzök közül vakíts, új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van. Csönd. De már a vihar lehel. Éred gyümölcsök ingnak az ágokon. A lepkét könnyű szél sodorja, száll. A fák között már fuvall a halál. És már tudom. Halálra érek én is. Emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Szabad leszek, a föld feloldoz, s az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek. Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet. Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély, emlékkel teli föld, de haragott füstje még szálljon az égig, s az égre írj. Ha minden összetört. 1943. március

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, halázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Erengjel hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felette. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt, a karddal.

sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértett, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázod, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyél. Hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről, táncol az őszi levél, s taraján kisímulva elúszik. Nézd csak, az árnyban a somfanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne hújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólyafióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőhevenőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogás elaltott, elalszunk ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz nedves lobogó.

1944. Július. Nyolcadik ekloga. Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indul a tűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú! Látom már, hogy a régi nagy haragú próféták egyike vagy. De melyik mond? Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsák javalékén. Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még. Mert megmondta az Úr, hogy a bő folyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használtak a szózatok, és a falánk fene sáskák zöld felhője mit ért? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház, a lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben, égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra s azóta is árva az emberforma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konoklobogással. Hajdan az én torzszámat is érintette, akárcsak bölcs izajásét szénnel az Úr. Lebegő parazsával úgy vallatta a szívem, a szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet, szóltam utána, és akit egyszer az Úr elküldött. Nincs kora annak, s nincs nyugodalma, a szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az Úrnak, mond, 1000 év, csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodrú patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te röpke idő is.

Csak hiszed? Ismerem újabb verseid. Éltet a méreg. Proféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország, hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már. Vándornak jó társa a bot. Nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsördös. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 20.

0: Queremos olhar para o Dani.
1: Tilalom, erre tilalom, arra tilalom, kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út.
2: Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Tilos, tilos, tilos.
3: Hallgass ide, s ne felejtsd el, amit...

0: annak a hatalmak külön fegyvereket adnak. Kelj fel!
1: Tilos!
2: Thank you, ladies and gentlemen.

A meddőség apostolkodása. A tehetségtelenek és a terméketlenek összetartanak. A tehetséges meddőség hó lelki ismerete. A tehetségtelen termékenység kémköves kipárolgása. A tehetségtelenek és a terméketlenek gittegyletének forrongó alakulása nemes célzattal, örök fellegvár sáncolása. A grafomániát vagy a siker öli meg, s akkor elsikkad irodalom alatti csatornákon, vagy öndugájába dől. A tehetségtelen termékenyekről több szó ne tétessék. Maradnak a tűzi kemencében megvallók előtt járdallók, hogy csodájuknak tanúja legyen a megjegyzett homlokú meddők, akiken a sugallat aláereszkedő galambja otthagyja lerondító jegyét. A magtalanok, akiken a tehetség galandja rág, íme a mi kedvenceink. Akár a bírói végzés után, ha kire valamely alja szemete pocsékság ügyében, kimondják az átváltoztatott életfogytiglanos elmarasztaló szentenciát, és nyilvántartásba vételétől kaján bűnügyi örömmel számítja banditává üttetését és csatlakozását az alvilághoz, ő is. Az ő hágári megkönnyebbülése, amellyel tudomásul veszi, hogy nem is tud, nem is fog, így hát ne is várják tőle, meddőtől, hogy szüljön, magtalantól, hogy alkosson. A gonosztevőjé, akit innen tova felmentettek a becsület kényszere alól, a megkönnyebbülés bibliai szemérmetlensége, azé, aki innen tova szégyenét bátor szerrel viselendő, elmegy és megkezdi emelt fővel a meddőség apostolkodását a tehetségtelenek között. A vádlottak padjának vidor alászállása, a fordított megdicsőülés az elaljasulásban. Ihol a tehetségtelenség rendőri bilincseiben mi elégedetten szemléli immár művitétlenségre kárhoztatott csuklóit, ihol már a szájára lakatolt szeméremöv rátapadásában mi vidoran lakolja műveinek művi megnémulását, s egyetemes minden munkáit csírája híján. Ihol már mi megkönnyebbült vigyorral teszi közszemlére kalodás gyalázatát, hogy alkotás képtelen, hogy munkaneuraszténiás, hogy magtalan. Ihol már imposztor daccal, mi gyorsalkodva, s mely hars örömmel szövetkezik hasonszőrű társaival. Hogy elkezdhesse új életét, mely a meddőség apostolkodása, ármányait az alkotó ellen, ahol ő már vérszagra gyűl, ahol már lincs hangulatban löködi jó hóhér komáját, ahol már likvidátori minőségben fitymálja az elvonulókat, még ítélet nélkül, de már növendékfogdában, ahol már eljegyzi, most jegyzi el őkelme irodalmárságát és apostoli életét az ármánykodással. Ha látom a tehetségtelenség és a terméketlenség együttjárkálását, a hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól. Eleutéria. A misztagóg beavat, a gyülekezet felelget a responzóriumban. Vakulok oltáraidnak előtte, eleutéria. Lépcsőzeteiden az áldozati ringások nyoma, a bokacsengők skófiumos barázdája, előudvaraidban a förtelmek vezeklői, templomgyújtogató késbörtönépítők, kulcsár szeráfok és lánctartó kerúbok térdeplő sorfala. Nem nélküli emlő, szűz nemző eleutéria, kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu, eleutéria,
Hebegem, háborgom, pergetem, csikorítom, szolmizálom, lengetem, zengetem, és a hódulatodra gyülekező szélbe fecsérlem, Eleutéria. Letáborozom benned, hanggyűrű, mint a figyelmeztető imakertben az eleven szentségtörés. Hús, hús, íme a szerelmetes gyermek, kiben néki kedve telik. Tejtest, áramtest, örömtest, Eleutéria! A veled való parázna gondolatokban fürdekeznem, a kéj árnyékával elfedezel és kigömbölyödöl egészen, mint a siralomházi borban. Minden szertartásom a benned való ölelhet nékem, te százkarú, te küllőben ölelő, te bőrömbőr, mezítelen életmézelő, te! Méhek tánca és medvetánc neveit körtáncában, Eleutéria! Nyilabozó szájak szélkelepén, torok buborékok gyöngyözésén, gurgulák remegésén és riogásán, a gangaridák és fűrbitterek, az aeronauták, a zsoldos remeték és remeterákok, a koptok és kokoptok sém és kám horkanásán. Eleutéria, ős szörny a föld ős kerekségén! A gondomra fel, az Eleutreliptus alagút töve közt menetelnek. Harci Eleuték, lutrelliptikus dorombok, legyező uros Eleukulelék. A lombkorona kunyhók zengettetik hangszerszárny neveid, és döngsz, és dörrensz, Eleutéria. Ellenségeim megbilincselték árnyékomat, de te, bősz istennő, te! Elrendeztél húsod redőiben, magzati rügynek, de te, a doveri mozdony kompon dübörögsz vastusa, halak iszamolásával dédelgetőzöl, katonai lármával, jaguár versenyek, toronyerdők fényével, mely a sarkadig ér, de te, ráspoly, véghetetlen Eleutéria, villanásodra parttól parthoz futamítod a törvény hamisítót, őrlésedre a kurta vasak hátra pattannak. Az isteni nyelv ámene a mennyekben, Eleutéria, az írást fodrozó sisakforró, az eleuterikus lovagok lekiborítják a zsarnok magumoltott tornáidon, és a megígértetett bástyák alatt, hol elfogadod lovagi rendedet, a diadóhok, a három birodalmak és a visszahárumló trónusok Sándorról, mind! Ó nézd drab lelkünk lángadozását, miként a falak foltjaiban a befele fordulónak, ezüst limbuszaidba a csimpaszkodónak, amiként megjelensz, amiként a halni készülőnek a cölöppel a hátában és a vesztőhely tőkéjén a baromban kiábrázolódol, hogy elseperd a hamis irgalmazókat. Te tékoz, te gyöngéden kegyelmes, te látó, te szabadító, Hozsánna, Eleutéria, Eleutéria, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó milliomost fel nem kötik az utolsó lumpenproletár belére. Vagy megfordítva, az utolsó orosz fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva, az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva, az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva, az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halára ítélt belére. Vagy megfordítva, az utolsó palit
fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva. Az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva. Az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva. Téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva. És akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az Árgyérusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Gazdagok követelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
2: Biceg! Né, hogy biceg! Ki vagy?
1: Uram, én a...
2: Disznó, akinek a lába combi puszér, az a disznó vagy.
1: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
2: Mit maradsz?
1: Én, uram, egy szót sem.
2: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
1: A szenátorok gyomra korog.
2: A szobroki?
1: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
2: Polgáró! Polgáró! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez, ez!
1: A két a porban kúszik láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek, ez hát a szegénység védtelensége?
2: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
1: Én római polgár vagyok.
2: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
1: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
2: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi?
1: De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájában, akivel társalkodol.
2: He?
1: Ízlés és mérték, te trák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál.
2: Hagyma evő szenátor! Mi? A kuka nem szól!
1: Halljátok! A császár szobra elő, polgárok, polgárok, hely! Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab! A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
2: Hol a görög?
1: Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
3: Aztán eladó ez a csillagos ég.
1: Eladó.
3: Nem valami szapora.
1: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
3: Sok allom.
1: Hiszen még nem is tudja.
3: Hát, ha a feléért ide adja.
1: Ha a duplájáért, akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
3: A 6-ot már megadnám, csak hold, 2 volna rajta.
1: Hold, kibújik, majd kibújik az is.
4: Csak tavi tükröt terítsen alá.
3: Hattyával, no.
1: Annyi, amennyi.
3: Sok az egy égér.
1: Ilyen csillagos égér.
3: Nem bánom. Még megsevettem, és a csillagaim már lealszanak.
1: Amott az ivó, no erre
3: álltomás. Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
1: Itt a csillagos ege, ha megvette, ott vigye.
5: A Vörösmarty villában, Kámia. Irodalmár barátom azzal kecsegtet, hogy elvisz Vörös Martiékhoz. Nem jutok szóhoz. Nem értem az egészet. Megkérdem. Újholdas? Újholdas, hát ő is. Kezeskedett Vörös Martiért, nincs mit aggódnom, s én még amúgy sem láttam otthonában a költőóriást. Vele mentem. Varázslatos otthon volt. A könyvszekrények üvegajtó sora előkelően fény lett, az egymásra halmozott perzsaszőnyegek, a lábzsámolyok, a kalászvirág, a roppant zöld üvegvázában, a hatlábú zongora, minden színekben pompázó mély homály, finom és törékeny, az ablak sugárkörében Laura, az ifjú feleség, a felséges ifjúság. A férjem nincs itthon, csalódottság, szorongás. A titok egyre mélyül, ha ilyen, amikor nincs itthon, milyen, ha itthon van. Csodálatos az ifjú feleség, soha nála jobb reklámot költőnek, és jobb reklámfőnököt soha. Laura, édesdet ifjasszonyosan csapongva társalog, bele-bele szőve mondataiba egy-egy idézetet azokból, amelyek már belementek a nyelvbe szólásmondási rangban, de néha a megírandó művekből is idéz, mert azt is tudja, betéve, mind, hitvesi előretudás, lírai, laurai. Nyugtalan pillantásokkal tudtára adom költőbarátomnak, hogy a tudományomnak a végére értem. Se köpni, se nyelni. Itt lenni Vörös Martiéknál, szemtől szembe az ifjú feleséggel és a költőóriás, ha nincs is itthon, itt kereng őselemeiben, ebben a körülfüggönyözött univerzumban. Barátom szemhunyorogva int majd, mindent a maga idejében. Az erkélyen ragyog a délelőtt, a verőfény elúsztatja az azáliákat, elázó azáliát. Az előszoba pádimentumán táncol a déli verő, a déli verőn elcsúszik a szent. Szívélyes búcsúzás, igen, sajnálni fogja, be fogja sajnálni. Kilépünk a ház elé. Meg kell kapaszkodnom. Barátom karjába markolok. Késő esti sötétség fogad. A Vörös Marti villa a fák fekete foltja mögött alig sejthető, fenn az égen tücsök zenére ezüstölő, harsányan sütő holdsugár. Udvara van a holdnak. Barátom a teleholdra pillant, majd a holdudvarról rám, sokat jelentő pillantással. Érted már? A civilizációs reflex. Szégyenkezni nehéz fejűségünk miatt, és okosságot szimulálni. Egy pillanatra még, mintha igaz is volna, bár magam sem tudom, mit mondok, amikor rávágom, értem. Értvén ezen, hogy aha, no lám, most már értem. Elfele menőben a Vörös Marti villától, lehet ezen valamit nem érteni? Márhogy az ördögbe ne érteném, de értem-e?

0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
1: Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
2: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mi picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása. Jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem? Ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele ihol koporsó az indulását, hogy le ne késse. Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta. A trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa.

Rigmorsa a Libegő című vándorjátékból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem, mulat a világ, mulat a világ, mulat halál, jó a hangulat, mulat. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom, szüret a világ, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret. Aki nem mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat a világ, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező hintőporozó. Az ég mező, szüret a világ, szüret a világ, szüret, oltár jó a szédület, szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, mulat, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, szüret, születni szeretni szeret, szüret, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, mulat, ideri szálló mozdulat, mulat, mindig lesz akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg. Szüret a világ, szüret, oltár jó a szédület, szüret. Ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem. Mulat a világ, mulat, halál jó a hangulat, mulat. Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki mások, egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja. Mulat a világ, mulat, haláli jó, haláli jó, haláli jó, ja! Mulat. A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vény, üget, ha nem üget, lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, tarol a pofasör, a potya bor, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes, a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csilikanal, arat, aki nem arat, mert semmi, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker a világ, inni kell, siker, belefogam, mire rád döbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanakirincsen, kun, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, dürög, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja helyettem elmondja, mulat a világ, haláli jó, mulat. Harmadik felvonásból. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennyeő, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ,
világja se talan a világ, talan, talan a világ, talan, megújton unosuntalan, boldog, boldogtalan, ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi, lebeg a világ, leveg, leveg a világ, leveg, pici fák, pici fellegek, leveg, leveg, leveg, majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaind, dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög, tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög, elmondom álmotlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál, vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, robog a világ, robog, robog a világ, robog, viszik a vándoráramok, robog, robog, robog, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret, szüret, szüret, szüret, ha már nem lesz az a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka műsz, aki új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem, elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat, halál, jó, ja, halál, jó, ja, halál, jó, ja, mulat, mulat.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne megint évfordulók, nevezetesen Dylan Thomas, akit a most futó csillagok között ben is idéznek, aztán Radnóti Miklós és Határgyőző. Reméljük tetszett a műsor, mivel Határgyőzőnek november 14-én lesz az évfordulója, valószínűleg a jövő héten vele folytatjuk a Keltakaróban. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

folytatjuk Isaac Asimov Caves of Steel című hangjátékának, illetve regényének feldolgozását angol nyelven. A szöveg magyarul megtalálható a neten, tehát jó kis angol nyelvecke.

0: Kultúra.
1: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar-díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar-díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között.
2: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotó művészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
0: Tudomány.
2: Késő középkori minden bizonnyal a 14. században készült nehéz lovassági kardot találtak Kengyel határában civil lakosok, közölte a szolnoki Damjanich János Múzeum régésze, hangsúlyozva rendkívül ritka leletről van szó. Kertész Robert elmondta, az egyenes kétélű vaskard földmunkák alkalmával egy mezőgazdasági művelés alatt álló területről került elő. A kard pengéjének hegyen letört, jelenlegi hossza 615 mm, eredetileg azonban meghaladhatta a 900 mm-t, tájékoztatott. A penge és a markolat közötti egyenes keresztvas teljes épségben megmaradt, a markolathoz és az annak végén található 8-szögű markolatgombhoz hasonlóan, mondta a régész az 1,3 kg-os fegyverről, számol be a 24.hu.
1: Hatalmas gázfelhő szágult a tejút felé 310 km/s sebességgel, írja 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallották.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a éppen most kezdődő Héttérítő című műsort. Ébredjetek!
1: Boom! MCK! Right away! Read him up! Do unto others as you would like others do unto you, seen? Boom!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Hétterítő című műsor, V-ügynökkel és velem Ferivel, és hamarosan megérkezik majd hozzánk Kittike is, gondolom a kutyával együtt, és akkor így teljes lesz a stáb, egészen 10 óráig, illetve pontosabban 9 óra 55 percig tart a Hétterítő mostantól kezdve, és 8 óra 5 perckor kezdődik majd mindig, ezáltal biztosítva a Hétterítő testén kívül a Tilos Rádió híreit, amit egy úgynevezett robot hírek fog majd keretbe foglalni.
1: Szerintem azt figyelted meg, hogy így
0: belső dolgok okosan?
1: Nem, egyre fogy az időnk.
0: Hát ez így, ez az élettel
1: jár. Innen egy 20 perc, innen egy 5 perc, onnan egy fél óra, azt a végén itt ülünk majd egy 50 perces műsorra.
0: De hogy is, de mi nem veszítettünk el időt, amit mi veszítettünk, azt önmagunk adtuk oda, és most is. Hogyha úgy érted.
1: Most nem azt mondtam, hogy veszteség, szia, hanem hogy fogy.
0: Szia, Kittike. Fogy az időnk, mert egyre idősebbek leszünk, és minden lélegzetvétellel egy kicsit meghalunk.
1: Igen.
0: Sajnos, ezzel nem tudunk mit csinálni.
1: Próbáljam visszatartani a lélegzetemet?
0: Ne. Én legutóbb megnedvesített orromat dugtam egy konnektorba, viccelek. Nem, Woody Allen akart egyszer úgy öngyilkos lenni, hogy... Woody Allen írta egyszer, hogy úgy akart öngyilkos lenni, talán a Szendvics feltalálása című könyvében írt erről, hogy a megnedvesített orrát egy konnektorba próbálta dugni, később visszafojtotta a lélegzetét, majd magára rántott egy frigidert, de ez csak viccből mondta.
1: Meg valakit elütött egy olyan kombájn, ami fehér répákat szállított, nem? Ez ugyanabban a könyvben van.
0: Igen, és neked adtam kell, hogy a Szentvics feltalálását?
1: Nem.
0: Nézzél rám is úgy mondja.
1: Nekem teljesen originális jogom van meg, örökölte mondjuk.
0: Woody Allentől,
1: dehogy is. Nem, csak elhoztam otthonról.
0: Jó van. Szia, Kittike!
2: Sziasztok!
0: Hogy képzeljétek el, itt az Üllői úton történések sorozatai vannak. Emlékeztek a két lengyel lányra? A két
1: igen, nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek
0: már. Bezárt a szendvicsesük.
1: Azt tudom.
0: Így tudok most már mindent. Megmondom az őszintét, hogy nagyon pörgött a szendvicses, és nem csak azért, mert a két lány tényleg egy tündér volt, és úgy megtanultak magyarul, hogy némi szexi szláv akcentus jellemezte őket, de tényleg... Nagyon jók voltak a szendvicseik, minden nagyon pörgött, valami End Go volt a nevük, azt nem tudom, hogy mi. Valami ilyen. De ugye egy olyan ilyesmi volt?
1: Lehet, nem, vagy.
0: Mindegy.
1: Csak.
0: Az a lényeg, hogy teljes koncepcióval dolgoztak, még a kis csomagolópapír is meg volt, krakói kolbászos krém, amit ember akar, saját sütötték a kenyerüket.
1: Széklesfetás szendvics a legjobb a világon.
0: Volt.
1: És amely mindig néztem, hogy valaki más eszik onnan a szendvicset, és azt ezek olyan egyszerű kis semmi szendvicsek, vagy így nem, ez nekem így nem pálya. És egyszer megkóstoltam, és... Akárhányszor elmentem az üzlet előtt, mindig olyan szendvicset akartam enni.
0: Na, és ennek most vége, mert a lányok családjogok miatt hazaköltöztek Lengyelországba. Veszteségeink most még felmérhetetlenek. És ezzel egy időben két hétre bezárta a NAV a pékséget itt a szomszédságukban.
2: Az meg Albán.
0: Hogy én már onnan eszem
1: a perecet.
0: Mert letelt a két hét.
1: Igen.
0: Akkor ez egyébként tájékoztatás, hogy letelt a két hét, és NAV vesztek zár a pékségben, de ami még jobban megsújtotta kis közösségünket innentől teljesen a Rádai utcáig, közösségünket az Üllői környékén.
1: Hogy
0: az égközi non-stop nem non-stop többet.
1: Na.
0: Sajnos, mert hogy egyszerűen a kereszténydemokraták nyomását nem bírta tovább a Petiék, és végül megtörtek, és bezárnak 11 órakor. De, hogy jó hírem legyen, a Petiék, az égközi non-stoposok átveszik a szendvicsest. Az mennyire kevés.
1: De...
2: Az anyja fogja csinálni,
0: nem tudom, de aki ott volt az égköziben, az a dekoratív, magasabb hölgy, vele beszéltem, és ő mondta, saját készítésű, nagyon komoly szendvicsek lesznek, azt a lendületet viszik tovább, mert pörgött a bol.
1: Jaj, nem hiszem el egy kicsit most, de aztán lehet, hogy megint ugyanúgy, a szkeptikus voltam a lengyel lányok szendvicsével kapcsolatban, lehet, hogy most megint rám cáfol majd a gyakorlat.
0: De hogy pörög itt az Üllői, nem?
1: Az lehet, hogy az Üllői pörög, de bizonyos körülmények folytán én most hajnalban jöttem hazafele, és próbáltunk valami ételt szerezni, és te nem hiszed el, hétfő hajnalban megdögölhetsz a fővárosban.
0: Mert a vasárnap folytatása.
1: Nem, hogy meleg ételt nem kapsz, de hideget se, semmit, abszolút nulla. rettenetes, autóztam vagy 30 percet a városban, és még az az ilyen Ronnie non-stop, ami egyébként tényleg non-stop, nem nagyon láttam, de tudom, de hogy már van olyan bejáratot, ahol szoktam járni, és ami nyitva szokott lenni, még az is zárva volt. Mi van, a hétfő az ilyen különlegesen pár ilyen nap?
2: Hát ez a vasárnap éjszaka igazából, persze. Igen.
0: És azt képzeljétek el, hogy tegnap meg fent voltam az Albert Swingeréknél, mert végül, jó, akkor elmondom, az történt.
1: Ez nem nincsen valami ilyen fanfár, vagy valami, amit így rá tudnám csinálni effektet.
0: Az történt, hogy a Sós Nóra művésznő, emlékszel a testképtike, megfestette az Urban Golfer 2015 című képet, ezt ki is tettük ugye a héttérítőnek az oldalára, megosztottuk mindannyian, úgy is éltük meg a Wikivel, hogy ez, ha valami, akkor ez jól mutatja, hogy mennyire robbanásszerű a növekedés az Urban Golfban, és mennyire nagy hatása van ennek a sportágnak, beleértve a héttérítőt is. Erre ugye azért mégis Luszti Balázs, aka Albert Swinger, a magyar Urban Golf szín emblematikus figurája, a Heavy Balls Urban Golf Club egykori elnöke, Páholy alapító, azt gondolom tényleg csak szuper lakibuszokban lehet beszélni az ő Urban Golfer tevékenységéről. Eljött velünk a Zsós Nóra és Gyuri Márton műtermébe, ahová Wikike szervezett le egy ilyen találkozást, elsősorban a kép kapcsán is, most így mondom, ahová elmentünk, tényleg királyoknak kijáró vendéglátásban volt részünk, megnézhettük a képeket, történeteket hallgattunk,
1: igen, meg óriási volt. Egy annyira privát és személyes tárlatvezetést egy nem létező tárlathoz, erre, mert hogy ez nem egy kiállítás.
0: Erre a Ruszti megvette a képet, ott a helyszínen, testvére. Úgyhogy tegnap
1: elveszítette az eszét konkrétan a képtől.
2: Nem csodálom.
1: Megbabonázta.
0: Meg volt úgy őrülve te. Na mindegy. És akkor megszerezte a képet, hozzáfűződő minden jogokkal. By the way. Most nem akarok.
1: Milyen jogai lehetnek ennek?
0: Hallod mindent, de úgy mondom neked, hogy olyan rakétaszerű lendületet ad az Urban Golf sportnak ez az aktus, hogy tegnap már a leleplezése volt a Rusztiéknál a képnek.
1: És itt is táncoltak izék, úttörők, meg ilyen néptáncos lányok.
0: Hát az most nem volt, de beszédet mondott Ruszti László is, illetve tényleg, ha komolyan mondom, illetve most meg fognak mindjárt incseni, gyorsan megnézem, hogy hogy mi volt? Kicsit beszéltek addig dolgokról?
1: Milyen dolgokról beszéltek, Feri, egészen pontosan? Nem biztos, hogy mindent
0: meg
1: tudni
0: minden
1: kell.
0: Mert nem tudtam, hogy pontosan így van. Hajdú Zsolt, ő az egyik festménynek volt az alkotója, így van, illetve Ruszti László, intermédia művész, testvér és apa, ő volt a másik, aki beszédet mondott,
2: és
0: illetve
2: hát jó magam.
0: Nem.
1: Miben?
2: Nekem a Ruszti Laci partnerem, közös alapítványunk.
1: Én azt hittem, hogy ebben valami szex van, ez már annyira nem érdekes.
0: Jézus,
2: nem, igazából imádom ezt a partner kifejezést, pont azért, mert ez mindent jelent egyben. Nagyon jó szerintem.
1: Uh-huh.
2: De nem...
1: Szóval akkor beszélj, kicsit többet kitik, amíg Feri még keres valamit.
0: Na meg lehet már, és akkor az van, hogy a Hajdú Zsolt, aki egy olyan képet készített, amelyiken a kombinón áll. Nem mondom el az egészet, mert szerintem nem tudnám úgy előadni, mint ahogyan ő, mert hogy egy hangfelvétel segítségével a távolból, a távoli karcagról indította el ezt a leleplezés, és miközben hallgattuk a hangfelvételt, közben nézhettük a képet, és hát tényleg olyan sztori bontakozott ki, és annyira átütő erejű volt az egész esemény, húsgolyókkal mindennel, igazi tárlat megnyitó volt az Urban Golf történetének fordulópontja, a magyar sporttörténet egyik kiemelkedő pillanata volt a tegnap.
1: Ez az intermédiás alkotás, ez egyébként egy fénykép volt, vagy egy festmény? Csak hogy ennyit el tudjunk képzelni.
0: Mind a kettő festmény
1: és
0: volt.
1: És milyen technikával készült?
0: Szerintem a festmény ilyen, most meg fognak lincselni valószínűleg művészek, szerintem akvarell volt, de nem mernék rá megesküdni. Nem tudom, majd a Balázs esetleg elmondja ő a történetet, mert megmondom az őszintét, hogy a történet bizonyos szempontból nagyon személyes, ami kötődik ehhez a képhez, de hogy nagyon komoly magas művészetről beszélünk. És hát természetesen ott van fönt a falon a Sós Nórának az Urban Golfer 2015 című képe, amit megcsodált mindenki, és hát valóban átélhettük azt a felemelő pillanatot, melynek során a lendületeink ecsetvonásokká válnak a vásznon, és hát belépünk az Urban Golffal, hazai Urban Golffal, az örökké valóságnak a korszakába.
1: Majd legalábbis az Urban Golff történelembe.
0: Hát az Urban Golff történelme, a magyar Urban Golff története, az oly szorosan fűződik a Tilos Rádióhoz, a Héttérítőhöz, a Heavy Ballshoz, a Drunken Golffhoz, a Komplett Hunderthez, és hát sorolhatnánk.
1: Leginkább a Komplett Hunderthez.
0: Hát a Komplett Hunderthez is, mi azért megcsináljuk mindig. Érted? Itt a tavaszra még többet fogunk ütni, Kittike is visszatér a Bluepoint Recovery-be, amit ő miatt hoztunk egy órával korábbra.
2: És azóta
0: mindenki 7 órára jár, 9-ig ütögetünk, hagyjad meg, de hogy is.
1: Nincs ez a télig golf.
2: Nem, a télig golf, ez nem egy működő műfaj, de pont ahogy megcsapott valamelyik most itt a hétvégén a tavasznak a szele, így el is indult bennem, hogy a jó golfozást, azt most meg folytatni kéne.
1: Aztán utána egy kis köd, meg egy kis eső, azt el is fújta ezt a lendületet megint.
0: De volt egyébként tenap Snow Golf verseny, ezt megelőzően, de hát már a nevéből adódóan is megmondom az őszintét, hogy nekem nem megy ez a téli golf, lefagyok egyszerűen, nem tudok bemelegedni.
1: Nem mi embernek az... való ez.
0: Mi azért komplet hunderként azt gondolom, hogy a perzselő naphoz vagyunk szokva, igen. És hogy ott tudjuk ezeket a dolgokat
1: megcsinálni. Mi olyan körülmények között szocializálódtunk, ott tudjuk a legmagasabb fokon kiteljesíteni a tudásunkat.
2: Igen. Én egyébként a hőmérséklettel tök oké vagyok, engem csak az bánt ebbe a téli golfozásba, hogy a napközben kell csinálni, és nem lehet este. És hogy akkor az úgy
0: lehet este, mert most az Albert hozott Svájcból világítós golflabdákat, tehát lehet, és nagyon komolyan is néz ki, meg vannak furva gyárilag, illetve úgy ezek Almost Ball.
1: Almost Golf.
0: Almost Golf labdák, én az Almost Ball, a Bacon Salonna. Szóval ezek ilyen puhább labdák, és kivették a festékanyagot belőle, és a gyártó most direkt így célirányjal készít ilyen éjszaka világító labdákat. Mm. Nagyon, nagyon jól néz ki. Egy ilyen pici horgász tüskét,
1: kapásjelzőt
0: kell vele tenni, amelyik egyébként tényleg ilyen fillérekért kapható.
2: Gyerekkoromban olyannal a szánkban jártunk partizni. Ti emlékeztek erre a hype-ra?
1: Nem.
0: Ezt a számban nem? Jézusom. Ezeket azt mondták, hogy ezzel a világítós csak kap be.
1: Van egyébként világítós
0: gumiószer
1: is.
0: Csak nem jön be. Világítós gumiószer?
1: Ja.
0: Karimája világít, vagy mi?
1: Nem, az egész.
0: Az egész?
1: Hát persze, előtte fel kell töltődni. Nem világít, hanem fluoreszkál.
0: Biztos tök vastag.
1: Jól néz ki, igen az.
0: Jó.
2: Reggel van, korábban még.
0: Halló?
3: Hát jó reggelt kívánok a kisem.
0: Szia!
3: Békát is próbáltatok fogni, piros ungya?
2: Micsoda?
1: Nem, csak bikát.
3: Nem, aha. Jó, ez nagyon fantasztikus.
1: Ugye?
3: Nem megy ki a fejemből ez, hogy 30 percet autózták a jáért, vagy nem tudom, melyik.
1: Azt képzeld, hogy téhezek.
0: Behozol neki valamit? Miért
3: nem rendeltél pizzát?
1: Melyik pizza szállítótól? Mondom, hogy úton voltam. Hova szállítottam volna?
3: Az bárhova kiviszik neked.
2: Egyébként...
0: Hagyjuk a csacsogást, miért telefonáltál?
3: Tessék?
0: Miért telefonáltál?
3: Ezt szerettem volna megmondani, ajánlani szerettem, hogy legközelebb publikálni.
0: Jó, köszönöm.
3: Van, akkor rendeljen pizzát. Pusztán a segítőkészség.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
0: Szia.
3: Úgy örülök, hogy segítek. Már jobban a font.
0: Hello.
1: Milyen jó is adni.
0: De ez interakcióba kerülési vágy, nem? Szerintem ez egyértelműen ez az.
1: Kedvel
0: téged a kis ember, szerintem.
1: Biztos látott rólam képeket.
0: Ő meg a Marika lenyeli, ő szerintem.
1: Marika lenyeli, vajon valami közösséget vesz felfedezni a személyes életutunkban?
0: Azt akarom még mondani, hogy mindazok, akiknek tényleg van elhatározásuk arra nézvést, hogy a tavaszt nagyon komolyan, nagy lendülettel rakják meg, teli energiával, erővel, a felkészítéshez ünnepélyesen a mai reggelen meghirdetem a száraz február akciót, a száraz novembernek a mintájára.
1: Atya, ég, a száraz novembert is alig éltük túl.
0: Nem baj, a száraz február most rövidebb lesz, mert ugye csak 29 napos a február, bár most rátett egyet a jó Isten a naptárral, de nem baj, hétfő lesz 28-a, úgyhogy 29-én már kedden este tudunk akkor visszatérni majd az alkohol elvonásból. Mindazok, akik szeretnének csatlakozni, a héttérítő készített ezzel kapcsolatban egy eventet, nem kell semmire sem gondolni, nem kell semmit megalapozni, most azokat várjuk, akik spontán, fordulatból, reflexből azt mondják, hogy oké, ebben a hónapban nem fogyasztok alkoholt, és teszem ezt mindazért, mert tudom, hogy az örömben az öröm van, a sóvárgás pedig arra jó, hogy tanulságot találjunk, és hogy megalapozzuk az örömünket, hogy egy sokkal teljesebb életet tudjunk élni. Természetesen be fogunk majd számolni erről folyamatosan. A mai napon vendégünk lesz, nagyjából egy 10 perc múlva hozzá is kezdünk, Kendefi Gábor, aki szlemmer, filozófus, filozófia történész, ráadásul latinból fordított magyarra.
2: Én már ahogy írtad ezt a kis csoportunkba, szerelmes lettem, úgyhogy alig várom, hogy lássam.
0: Jó srác, nagyon.
2: Igen?
0: Persze. És akkor ő a második Chili Open Slam Poetry, ezre a sejes sorrend remélem, nek a győztese, és hát mint ilyen, mind a két Chili Slambe a hittirit nagyon komolyan beleállt, ugye a tavalyi esetében és az idején is egy óra rádió műsor időt ajánlottunk fel a hétterítőből, ami azt jelenti, hogy az előző győztes, most nem tudom hirtelen nevüket mondani, beszéltünk erről többször, ők voltak azok, akik az FMXXX24x24-es adására készítettek egy óra szlemet, az ott ment le, Gábor pedig úgy döntött, hogy akkor él ezzel a lehetőséggel is eljön hozzánk, úgyhogy a mai napon itt lesz szlem felvételről, élőben, és megfogadjuk Hóruszról.
1: De várjál, hogy vele beszélgetni fogunk, hogy ő akkor most átveszi így a mikrofont, és akkor szlemelni fog.
0: Is.
1: Vagy szlembe válaszolgat a kérdéseinkre.
0: Is úgy lesz, hogy én arra gondoltam, hogy megfogadjuk őt nagyon komolyan, mert hogy filozófus, meg hogy ókori, igaz, hogy az ókori kereszténység érdekli, de az nincs olyan távol szerintem az ókori egyiptomtól, ókor.
1: Talán egy kicsit mégis.
0: Nem baj. És akkor megkérdezzük Hóruszsal kapcsolatban, hogy hogy voltak a dolgok, kifogatjuk, hogy a mértéketesség erénye Akinói Szent Tamásnál miért csúszott a harmadik helyre, miért nem tudott az első maradni, illetve hát nagyban alapozunk majd Vikinek a filozófia jártosságára.
1: Semmit se alapozzál arra, Feri. Rohadtul nem vagyok jártas.
0: Jó.
1: Egy időt eltöltöttem ott az ELTE-n, a filozófia szakon, de hogy jártas nem vagyok.
0: Ott tanít, úgyhogy lehet, hogy ismerni is fog. Remélem, nem üvegott
1: ki. Elég keveset jártam be. Nem vágott ki engem senki, mint a taknyot, ezt kikérem magamnak.
0: Ezt vicceltem, csak ezt pontosan tudom, hogy... De te most nem afterrúlja, azt mert nagyon jól nézel ki.
1: De afterrúlja, meg csak nagyon jól kicsminkeltem a fejemet. Talán egy pillanatra behúntam a szemem, de esküszöm, nem aludtam.
0: Jó, akkor egészen 10 óráig tart... Egészen 10 óráig tart majd a héttérítő, korrigálok, egészen 9 óra 55 percig tart majd a héttérítő, hiszen mostantól kezdve 8 óra 5 perckor kezdünk, és 9:55-kor van vége, a maradék időben pedig a Tilos Rádió
2: híreket mond,
0: amelyek nem a héttérítők a részét képezik, annak testén kívül vannak, de ugyanakkor a rádió szempontjából ez fontos, úgyhogy ilyen robot hírekkel fogja abszolválni ezt a rádió.
1: A robot az hogy robot, mint a sajtótájékoztatón, hogy a Google Translator olvassa fel.
0: Egyébként az is lehetne, csak azt gondolom, hogy ez még tovább csökkenteni az
1: élvezhetőséget. El lesz
0: indítva az egész dolog, most úgy mondom neked. A Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítő című műsort egészen 9:55-ig.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a vendégünk Kendefi Gábor, szevasz Gábor, aki a második Chili Open, második Open Chili Slam Poetry győztese, amelyik az áprilisi költészet napjához köthetően a távoli Pesterzsébeten, a Chili Művelési Központban került megrendezésre második alkalommal.
1: A költészet és... napja az nem áprilisban van véletlenül?
2: Hát azt mondta, hogy áprilisban van.
3: Novemberben volt egyébként maga a verseny.
0: Na, hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó, akkor kezdjük a egészen az egészet.
0: Tényleg?
3: Igen, de lehet, hogy 11-én.
0: Ja, mert most már igen, mert bocsánat, mert a Chili most már két slammel indul, az egyik az a költészetnapi slam, és van, a, van az open slam, amikor még nem volt tematizálva. Igen. Ezt nyerte meg a Gábor, így van pontosan, és ebben az volt a deal, hogy beleszállunk ebbe az egész slambe, toljuk hátulról itt a médiát, és hogy a fő díj az, hogy nem más, mint egy óra a hittérítőben, ezt fogja ma behajtani rajtunk Gábor, de mielőtt behajtani rajtunk, szétfaggatjuk, hogy mi csinálja ezt az egészet, hol született, mivel foglalkozik.
2: És hisze Hórusban.
0: Sajnos
2: nem. Nem Henriben. Nem. Jó, akkor lefújva az egész első díj, meg ilyenek.
0: De te, mint filozófia történész, filozófia tanár, az ELTE-n tanítasz, hogyha jól láttam.
3: Nem. Régebben az ELTE-n tanítottam, de már jó ideje a Károli Egyetemen tanítom.
0: És ez ahhoz köthető, hogy egyébként az elsősorban a kutatási területed az Szent Ágoston és a ókori keresztény
3: filozófia? Nem köthető ahhoz. Nem köthető ahhoz, csak tehát ehhez nem köthető. Tehát az ELTE-ről akkor el kellett mennem, és akkor mehettem a Károli Egyetemre, ami egy nagyon jó hely, és tehát ahol ugyanúgy lehet, sőt, egyébként lehet, hogy inkább lehet ezzel a témával foglalkozni, de nem ez volt, akkor éppen nem ez volt a fő szempont, hanem hogy egy olyan helyre menjek, ahol jól érzem magam, és ahol lehet értelmes dolgokat csinálni.
0: Hát igen, mondjuk a mai magyar felsőoktatásban, ha valaki szeretne tényleg egyetemet csinálni, és úgy csinálni az egyetemi oktatást, mint ahogyan azt elképzeljük, vagy akár az ókorra támaszkodva, picit ilyen közösségként, autonómiára építkezve szeretné ezt csinálni, hát azért annak föl kell kötni a gatyát, hogy találjon egy ilyet.
2: De hogy ez lehet, hogy egy ilyen nagyon alulról jövő kérdés, de hogy akkor az ELTE az nem olyan hely volt, ahol lehet értelmes dolgokat csinálni?
3: De mondom, hogy nem. Tehát, szóval nem úgy volt ez, hogy én el akartam onnan menni, mert ott nem lehet értelmes dolgokat csinálni. Másokból úgy alakult, hogy lejárt a szerződésem, és nem hosszabbították meg, és akkor kínálkozott így több lehetőség is, és a Károli volt az, ami a legvonzóbb volt.
0: És mikor döntöttél úgy, hogy elkezded a slamben megvillantani tehetségedet, tudásodat? Vagy mit
3: tőled? Hát ez egy új dolog. Ez egy nagyon új dolog, tehát tulajdonképpen hát áprilisban kezdődött, amikor volt egy filozófiai szlem.
0: Hol?
3: Ez az Új Akropolisz filozófiai iskola volt, és hát őszintén szólva, ezt nekik is elmondtam, hogy tulajdonképpen azért jelentkeztem, mert rendkívül provokatív volt számomra a kiírás, amit ők nem provokatívnak szántak.
0: Hogyan szólt ez a kiírás?
2: Csak ennyi, hogy eleve én, amikor elképzeltem, hogy kijön ide vendégként, akkor mondjuk egy ilyen 20-as évei legelején járó fiút képzeltem, azért, mert hogy a slam az valahogy az én tudatomban úgy van meg, hogy ez egy fiatalabb korosztály, tehát ez az egészen fiatal.
3: Hát
2: nem ageizmus, Feri, hanem ez igazából tudod, ez egy új dolog, és a fiatalok kaptak rá, én így gondolom.
3: Hát ez így van, én furcsán is érzem magamot.
2: Na, akkor ez mégiscsak helytálló volt a feltételezésem.
3: Persze, egy különös szituáció eléggé. Hát számomra is, de érdekes nagyon.
0: Zökkenjünk vissza a kiíráshoz. Mi volt a provokatív?
3: Hát az, hogy nem akarok, tehát nem próbálom nagyon közömbösen mondani, szóval, hogy számomra a kiírásból, meg az Új Akropoliszról korábban kialakult képemből az jött le, hogy ők valahogy úgy képzelik, de valószínűleg nem így van, de nekem úgy jött le, és most is leginkább így látom, hogy valahogy úgy gondolják, hogy a filozófia az olyan gyors megváltásra való tudomány, amit olyan gyorsan kell felhasználni, ilyen majdhogy nem úgy, mint egy pirula, és erről is szólt az a szemem, ami itt van, és akkor ez engem úgy felpaprikázott, hogy tehát valami olyasmi volt a kiírás. De egyébként nagyon jó volt a hangulat, meg mindenki nagyon, nagyon rendes volt, meg jó pofa volt, hogy változtasd meg érted, valami ilyesmi, hogy változás, változtasd meg érted, tehát ilyen nagy, nagyon nagy szavak, és akkor ezek a nagy szavak belőlem mindig egy ilyen valami mosolyt váltanak ki, és akkor ezt váltották ki, egy szemet váltottak ki.
0: Ó, de érdekes, hogy hogyan elő ilyen nyomásra, egyfajta pici kényszerre ez az egész fordulat.
1: Itt is egy ilyen áldozattá válás van, vagy egy ilyen csapdába esés,
0: ezt akartam mondani.
1: Brückner Jani féle.
0: Igen, és amióta, mert volt itt, most belefordult a hittérítő, csak hogy értsed a művészkedésbe, nagyon komolyan. Azóta csak ezzel foglalkozunk.
2: De nem ám alkotunk, mert ahhoz azért nincsen tehetségünk. Csak kívülről nézzük.
0: Most még nem, de szeretnénk konceptuális művészekké válni, és nagyon komoly lóvékat keresni.
3: És és lehet is.
0: Azért pontos, hát ott a Jack Bruce-nak áll a hegyekben a lóvét, Csicsolinát megszerezte. Nem ezt akarom mondani, hanem azt, hogy a Brückner fejtette ki azt legutóbb, amikor itt volt, hogy ilyen csapdába ejtés, kényszerítés a művész esetében előfordulhat úgy, hogy kényszer hatására a művet megtekintő lakosság esik csapdába, és ő készíti el tulajdonképpen magát a műtárgyat. És hogy itt is úgy tűnik, hogy azért valamennyire az élet kényszere, ez a reflexiós kényszer, ez képes alkotói folyamattá válni.
3: Hát igen, meg volt, ez már úgy bennem, szóval úgy rég volt, meg ilyen bizonyos kis próbálkozások azért már voltak. Tehát, hogy mindig azt hiszem vágytam olyanra, hogy tudjak ilyen nyelvjátékokat olyan emberek előtt csinálni, akik odafigyelnek mondjuk fél másodpercnél tovább, hogy azonnali reakció legyen.
2: Akkor mégiscsak hiszel valamiféle instant megváltásban?
3: Ez nem megváltás.
2: De azonnal
3: ez csak öröm.
2: Az
3: örömben hiszek. Az örömben hiszek. Hát megváltásban is, de nem instant.
0: Ha már öröm és öröm gondozás, legalább akkor most kihasználjuk a kicsi időt, és tudunk konkrétan kérdezni filozófia tanártól, hogy ugye itt a mértéketlenség erényével mi gyakran szoktunk foglalkozni a műsorban.
3: A mértéketlenség?
0: Nem, a mértéketlenség. A mértéketlenség erényével, amiről mi úgy tudjuk, hogy Arisztotelész még az első helyen kezelte ezt az erényt, és egyik legfontosabbnak tartotta, bár a legnehezebben járható útnak is, hogy ezzel szemben Akinói Szent Tamásnál ez oda csúszik a harmadik helyre már, is megerőzik különböző erények. Hogy szerinted...
1: Mit előzik meg?
0: Hát gondolom, bátorság, becsületesség, nagy lelkűség, nem tudom pontosan mi előzi meg, de azt tudom, hogy veszít a szeretéből, és hogy azt szeretném tudni, hogy szerinted mennyire van létjogosultsága az erényfilozófiának, illetve ezen belül a mértéketesség erényének korunkban. Mennyire lehet ezt, és hogyan lehet interpretálni annak érdekében, hogy az örömeinket megőrizzük, és gondozzuk.
3: Uh-huh. Hát mondjuk Aquinóihoz nem tudok igazából hozzászólni, vagy nem merek. Arisztotelésznél maga a mértékletesség erénye az szerintem nincs az első helyen, de az kétségtelen, hogy minden erényben van az a momentum, hogy valahol megállni a középen. Tehát így lehet így értelmezni akár. Tehát amit mondasz, én ezt látom abban, ami szerintem tényleg úgy van. Tehát, hogy mindenhol megáll, meg kell állni. Minden érzelemnek valamilyen korlátot szabni, valahol megállni, nem tovább menni. Most ennek szerintem van aktualitása, csak én ezt nem úgy nevezném annyira, hogy mértékletesség, hanem hogy türelem. Tehát, hogy én nagyon gyakran láttam, vagy érzékelem, hogy magamon is, és sokáig azt hittem, hogy türelmes ember vagyok, és kiderült, hogy nem vagyok. Tehát, hogy nagyon sok minden megold az, hogy az ember egy kicsit vár, megkeresi a megfelelő alkalmat, a megfelelő helyet, és nem csak úgy belemenni a dolgokba.
0: És tudsz ezzel öngondozás szintjén foglalkozni, hogy türelmesebb legyél?
3: Hát csak annyiban, hogy így átgondolom a dolgokat, hogy amikor nem voltam türelmes.
0: Mert ez engem
1: miből
0: is
1: jöttél rá, hogy türelmetlen vagy? Vagy az hogy van, hogy valaki azt hiszi, hogy türelmes, és akkor kiderül, hogy türelmetlen?
3: Hát, hogy mondjuk erényt látok időnként abban, hogy olyan gyorsan megmondani valakinek, hogy mi a véleményem róla, vagy egy adott helyzetben, hogy fintorogni egy nagyot, amikor az nem jó. Holott ki kell várni, tehát hogy figyelni kell. Tehát tulajdonképpen a türelem mellett szerintem a másik fontos erény a figyelem. Hogy az ott lét.
0: Hát igen, meg a figyelem, tehát az önmagamra figyelés, az lehet valamennyire eszköz a a türelem irányához való eljutásban. Tehát én például, én szintén megfigyeltem magam, hogy rendkívül türelmetlen vagyok, megdöbbentő módon. Azt gondolom, hogy sokat, sokat fejlődtem benne, de ha valaki aztán én tényleg...
2: Igen, tehát tényleg nagyon türelmetlen vagy.
0: És én arra jöttem rá, hogy engem a hideg víz tanít türelemre, eljárok direkt fürdőbe, és kijövök a nagyon meleg vízből, és szépen, lassan, óvatosan, mindenféle sikoltozás nélkül belegyalogolok a hideg vízbe. És hagyom, ahogyan a testemet elárassza a hideg, és hagyom, hogy tanítson a víz arra, hogy türelem, pontosan 60 másodpercnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezt a vizet megszok. Nem tudod sietetni, nem tudod késleltetni, mindenképpen el kell telnie, nincsen más, mint elfogadnom azt, hogy ez most történik. És én úgy érzem, hogy az ezzel való foglalatosság az, amelyik valamennyire a türelemre próbál tanítani, vagy én magamat próbálom rávenni erre, foglalkozom vele. Tehát, hogy ez a fajta öngondozás, ez a fajta erényekre épülő gondolkodás, ami azt gondolom, hogy valamennyire lehet járható út abban, hogyha szeretnénk tényleg sokkal több mindent megismerni magunkban. És hogy talán ez tűnik el valahogy az erény filozófia háttérbe húzódásában, az öngondozásnak a gyakorlata.
3: Hát igen. Igen, de hát mondjuk ma például erre való a pszichodráma.
0: Tényleg.
3: Tehát vannak erre azért módszerek meg eszközök.
0: Igen, sőt, talán még sokkal több, hiszen a kollektív öngondozásra nevezhetjük így, talán soha nem volt annyira sikeres, mint napjainkban.
3: Hát és ez, amiről beszéltetek, hogy én bemegyek a 20 éves gyerekek közé, ez is egyfajta... Nem ez volt a nyílt motiváció, vagy tudatos motiváció, de ez is egyfajta terápia.
2: Hát itt szerintem nem a komfortzónádból való kilépés, és egyfajta ilyen alázattanulás.
3: Hát ez így nem volt bennem, hogy alá... Sőt,
2: itt aztán senki ne gondolja.
3: De hogy hát igen, az ember valamit úgy csinál, így van egy szakmában, van szerepben, és akkor abból úgy ki.
1: De hogy azért egyetemi tanárként a 20 éves gyerekek neked közeged, nem?
3: Tehát, persze, nem, csak nem más, idegen. Csak egész más a szerep, uh-huh. amikor ott állok és így mondom, meg minden, tehát van egy erős alárendelt, ilyen alá, van egy alá fölé rendeltség, még akkor is, hogyha az ember uh-huh. normális próbál lenni. Uh-huh. Viszont az ember nincs, tehát eleve például az ember ott nyilván tegeződik, tehát ez olyan, mint hogy nyilván nem lehet magázodva focizni, életet menteni.
0: Egyetemen magázódtok?
3: Egy csomó minden, olyan ott magázódunk, igen. Viszont a Slammen egy ugyanaz a srác, vagy egy fiatalabbal is...

0: tagadás, tegezés között tényleg azt gondolom, hogy készség
1: szinten. Nem össze kellett magad szedni, hogy...
0: Nagyon. És a mai napig, hogyha találkoznék vele a villamoson, akkor... Hát maximum egy ilyen jó estét, szervusz tanárulat tudnék mondani. Szerintem mély meghajlások közepette, mert hogy rengeteget tanultam tőle, azt gondolom.
1: Hát vannak olyan személyiségek, akik nem tudnak magázódni, és azok között meg vannak olyanok is, akiket tényleg le lehet tegezni. Tehát ezek szerint ő csak félig volt ilyen. De én nem vagyok. Tehát, meg szerintem nem horizontális. Aha. Az egyetem annak ellenére, hogy az egész... Ez most az egyik ilyen szövegemben úgy benne, vagy talán többen is benne van, hogy az egészet én egy játék szituációnak tartom, amiben be kell szállni. Tehát, hogy vannak szabályok, és azért öröm. Mert hogy a szabályokat.
0: Igen, egyébként, és ez olyan jó, hogy ez előjön, hogy szerintem is a valódi nagy örömök, azok szabályok között, korlátok között képesek igazán megmutatni azt, hogy tulajdonképpen micsoda erő van bennük, és ezeknek a szabályoknak a mozgatása, a korlátok mozgatásnak a lehetősége az, ami szerintem megteremti ennek az örömnek a garanciáját.
1: Meg a szabályok közös elfogadása. Igen, tehát a szabályoknak a közös elfogadása, a közös követése, és a közös megvitatás.
2: A közös elfogadás szerintem a szabadságérzetet, érzetét is adja az embernek, hogy nem egy más által kitalált keretrendszer van ráerültetve, hanem a közreműködésével,
1: hát, vagy
2: egyetértésével.
1: Igen, vagy akár egy más által is, tehát mint mondjuk például a monopolizunk, nem mi találtok ki, de együtt tudjuk elfogadni, igen, együtt tudunk benne működni, sőt együtt tudunk új kártyákat kitalálni, vagy esetleg a szabályokat fésztollal kibővíteni, vagy áthúzni, vagy kiegészíteni.
0: A mai alkalommal Gábor stílusosan 7 darab szlemmel készült, áldassék a 7, ami azt is jelenti, hogy hamarosan belecsapunk ebbe. Mielőtt még elkezdeném, majd egy zenével átkötjük az egészet, egy picit nézzük meg, hogy akkor mi is lesz akkor ennek a struktúrája. 7 szlemet hoztál, mire gondoltál, milyen lenne a felépítése a következő egy órának?
1: Bennem már minden struktúra összebomlott ezzel kapcsolatban.
0: Jó, ez absztrakt szlemek lesznek, én már hallottam.
2: De nem ilyen dadaista szabad versek.
1: Nem. Sőt, éppen az egyik baj velük, hogy nagyon rímesek.
2: Kovács Ákosi magasság.
1: Azt nem szeretik igazából a szlemmerek annyira a rímeket.
0: Azt kérdezik, hogy ki mit szeret. Úgy.
1: Egyébként igen, meg vannak akik, tehát van egy ilyen kis társaság, akik a rímeket szeretik, de én is próbálok például, én iszonyatos erőfeszítéseket teszek mostanában, hogy ne használjak rímet, vagy kevesebbet. És a legutolsóban például sikerült több sort rím nélkül megcsinálni.
3: De ez azért van, mert akkor nehezebb a ritmus, tehát akkor nagyobb kihívás ritmust építeni,
1: nem,
3: ha nincs rím.
1: Nem, hanem azért van, mert hogy én megértem azokat, akik utálják a rímeket, mert a rím az szerintem egyrészt, én imádom, és imádom a rímeket, ugyanakkor állati veszélyesek. Mert én például az egyik szlemben meg is írtam, hogy ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van. Tehát hogy szerintem, hogy a rímnek van egy ilyen szerepe, hogy egy ilyen detektorként megtalálni rímmel dolgokat, ami egyébként nem jutna az eszembe, és odavaló. De ez ritka. Tehát ez egy kegyelmi pillanat, ez majd, hogy tehát ihlet kell hozzá. A rím másfelől meg kényben visz az embert, beviszi kényszerekbe, és olyan retorikusságot ad a szövegnek, ami nem biztos, hogy mindig jó. Tehát, hogy például elég intimitás ellenes a rím. Tehát bizonyos dolgokat, meg a drámaiságot van, hogy szolgálja van, hogy elnyomja, elrontja. Úgyhogy ezért próbálok, tehát hogy gyakran hitelesebb tud lenni rím nélkül egy szöveg, és próbálok egy olyan hangot megtalálni, de szerintem ez még nem nagyon sikerült, ami rím nélkül. Uh-huh. Rím nélkül is egy olyan tömör megszólalás, amit általában szlemnek szoktak nevezni.
0: Azt gondolom, ennyi alapozás megfelelő lesz, míg azt tisztázzuk, hogy akkor a szlemek...
3: Nekem is van még egy szlemes kérdés.
0: Hogy a szlemek között hogyan kössük át, hogy betoljunk alá egy kis instrumentát, és akkor úgy a következő, vagy szeretnél beszélni a szlem után, a következőről megalapozni, vagy szeretnél bármi ilyesmit?
1: Hát szerintem legyen úgy, hogyha eszetekbe jut valami róla, akkor jó, beszéljünk róla, ha nem, akkor legyen egy
0: jó szlem. Hogy az időt be tudjuk osztani, ezek a szlemek, ezek szabvány hosszúságú szlemek, tehát...
1: Igen, tehát 3-4 perc között.
0: Jó, akkor lesz időnk utána beszélni is róla, akkor mindig egy kicsit visszajövünk szerintem majd utána. Jó, akkor most Serránóval egy

Picit elmosuk ezt az előző részt, és akkor utána egy lassú emelkedéssel azonnal belekúszunk majd Kendefi Gábor exkluzív Slam show-jába, itt a Tilos Rádióban, a Héttérítőben.

0: Szóval az első lenne az, amiről beszéltem, ami a, ez a bizonyos filozófiai szám, és ennek még címe is volt, két Szenekát. Egy lábon kihordott apoteózis után sorszámot húztam a metafizikán. A nővérke szigorú derekát követve valami folyosót szelekát, látom a fényt, váltom a vényt, étkezés után beveszek két Szenekát, és mindörökre lelkemre kötve, légy pozitív, s ha a homokban játszol, csak az örök emberi csorogjon a szádból. Lépj túl a rímeken, a ritmikus dumán, semmi se legyen idegen tőled, ami humán. Légy a másik, és úgy leszel magad. Légy a légy, mi példára ragad. Légy a sas, és fogdosd magad. Légy, mint minden ember, fenség, sarki vendég, látóipari egység, test és lélek, hol pecsétes asztalon kopognak a tétek, amik hagyom, vagy kifeletesség, lehet pihenni, miért nem inkább a semmi? Leszek az egy, és leszek a minden, mit találtam otthon, s hazavittem. Fityegek mantra végen, fellegajtó kilincsem. Önisme hely, és önfelej, önkitej, és önmegvaló. Leszek, aminek már lenni se kell. Ide a világban szárnyaló, bányaló. Gyere be, trójai magánvaló. Mondom, szia! Ataraxia! Fosztó képzeletem szárnyán merülök, s megülök a tenger mélyi vártán, mindenek fenekén, homorú lesem. Drága én, már nem kell ezt tesem. De szívem, jaj, elszorul. Ha Szenekám elgurul, mi lesz majd velem?
1: Ez jellemző egyébként, hogy filozófiai, tehát hogy az hogy te filozófiával foglalkozol, hogy filozófiát tanítasz, ez nagyban megfesti a szlemedet? Vagy ebből a talajból táplálkozik?
0: Hát szerintem, tehát ez az, ami úgy tárgyában, ami aha, tárgyában ilyen, tehát hogy vannak benne filozófiai kifejezések, meg fogalmak, de meg aztán a legutolsó is egy kicsit kapcsolódik, de az inkább a filozófia tanítás helyzetéhez kapcsolódik. De alapvetően utálom az olyan dolgokat az élet más területéről, aminek köze van ahhoz, amivel foglalkozom. Tehát, hogy utálok filozófiai vonatkozású regényeket olvasni, antik vonatkozású regényeket olvasni. Tehát általában ez nálam úgy elválik, és szerves módon valószínűleg mindegyikben benne van az, hogy filozófiai módon gondolkozom, de hát itt van csak az, hogy tényleg nevek vannak, meg vagy legalábbis egy név van, filozófus név, meg fogalmak, terminusok, ez csak itt fordul elő.
1: Én amikor hallgattam a Csiliben is a szlemedet, illetve az Ankerben is, végig az volt az érzésem, hogy ezek nagyon absztrakt szlemek, és hogy nekem nagyon-nagyon kellett pörgetni az agyamat ködben, ilyen processzorként járatni, hogy tudjam követni. Aztán mégis arra jöttem rá, hogy inkább csak becsukom a szemem, és úgy egy picit talán még könnyebb a befogadás. Szoktál ezzel kapcsolatban visszajelzést kapni, hogy mennyire elvontak ezek a szlemek, szövegek?
0: Hát igen, sajnos sokan mondják, hogy nem értik. Úgyhogy hát ez nekem egy feladat. Hogyan lehet azt, amit én még úgy komolyan gondolok, azt úgy elmondani, hogy értsék. De ez sokan mondják, de szerintem az se baj, hogyha az ember bizonyos dolgokat nem ért belőle, aztán utána gondolkozik, meg az egészből összejön valami, vagy esetleg még egyszer meg lehet hallgatni, mint például így most.
1: A hallgatóid tudják, hogy szlemez?
0: Hát igen, az most már eléggé beszivárgott, tehát így érdeklődnek néha, meg volt is, hogy ugye, tehát tényleg ezek érdekes ilyen szerepütközések, hogy az ember tart egy órát, és akkor tényleg van ez a nem horizontális kapcsolat, aztán oda jön hozzám az egyik hallgató, és akkor, hát tanár úr, hát ezt nem szabad kimondani, hogy ez a jó volt, mondja ugyanazon a folyosón, tehát, hogy meg többen így kifejezték, hogy ők együtt, nem tudom, két csaj együtt hallgatta, és milyen jó.
1: Ez érdekes. Érdekes, mit mondtál a fiatalokról, aztán már mindjárt folytatjuk fiatalokkal kapcsolatban, hogy én például, amikor elmentem az ankertes szlemre, mert az unokaöcsém is fellépett, És engem például nagyon-nagyon nagy nyugalommal töltött el az, hogy a jövőnk biztonságban van, mert azt láttam, hogy tényleg ilyen 18, vagy nem tudom, 16-24 év közötti fiatalok, mind szlemerként, mind pedig jelenlévőként, vendégként, ott élvezték a helyszínt, csacsogtak, szemezgettek, összebújtak, beszélgettek, reflektáltak, és arra gondoltam, hogy mennyire biztonságban van a jövőnk, hiszen hogyha itt ülnek és ezzel foglalkoznak egy, nem tudom, csütörtök este, akkor igazából mit, hogyan merünk bármilyen jelzővel illetni az úgynevezett mai fiatalságot? A legjobb arcok voltak. És az egyébként, hogy vannak idősebbek, akik bemennek ebbe a térbe, és azt mondják, hogy nézzétek, én is kiállok, megmutatom magam, szerintem ettől jobb szocializáció a világon nincsen. Aha. Konkrétan.
0: Lehet, de nekem, szóval ez nekem is nagyon tetszik ez, hogy tényleg ezzel foglalkoznak emberek, és tehát ilyen fiatal srácok. Én is ebben látok reményt. Azt nem tudom, hogy nekik az mit jelent, hogy én itt, vagy ilyen hasonló, ilyen vén emberek oda bemennek, de gondolom, hogy csak jó.
1: Azt szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Gábor nem vén ember, és én sem vagyok vén ember, és szeretnék elhatárolni bármilyen így is a megjelenítéstől. 107-110 év most már az ember válható életkora.
2: Na, de nem Magyarországon, hanem nem bizakodjuk túl magunkat.
1: De ez kicsike amerikai. Úgyhogy akkor szerintem folytassuk tovább Kendeti Gábor személyben.
0: Ez a legújabb, ami ehhez kapcsolódik, és ezt még nem mondtam el sehol. Gondoltam, hogy ez premier lesz, úgyhogy utána is érdeklődtem, hogy ettől még indulhatok-e vele a versenyben, és azt írták, hogy igen. És ez pont ehhez a témához kapcsolódik. Egyszer, ahogy éppen szlemet pengeték, ahogy üzemszerűen örök szlemszűzen üzengeték, jó fej, önkifej, aki a klubba lejár, amíg a dílje lejár, tudod, tanár? Szóval, ahogy kedélyesen elmi lesz velünk ezék, belém hasított. Tényleg? Mi lesz veletek, ti általunk nemzedék? Ha az órámról nem lógtok, akkor is a neten lógtok. A kijelzőkön Platon sor mintázza a boldog születésnapot, a nyugodjatok békében, a nyugodjon békében, a nyugodjék békében, és a mindenki nyugodjon le a ába. De nálam is megy a multitasking. Ez csak részben óra, részben metafora casting. Hogy én vagyok az elmélyült, ti meg a felületesek? Én csak befelé mélyülök, de nektek mindenfelé van mindenféle felületetek. Nektek már nem jön be a nagypapás dadaizmus, a ráérős, mindenre rákérdezés, a porlepte porlesöprés. Ti nem bontotok le semmit, nektek már ott van minden lebontva. Minden illesztési szabály is csak csorbult legókocka. Én meg dühöngök a közöny rajszögében ülve és saját logikám farkába dőlve. Miért nem szálltok be a játékomba? Mert nem hiszitek el, hogy ez egy játék volna. Nektek nem maradt se pátos, se fájdalom, se tisztelet, se tekintély, se tekintélyrombolás, csak indulat és egy like, hogy legyincsél. Én hagyományfoszlányokat adok nektek, hogy hagyhassátok a fenébe, ti meg okot adtok nekem cserébe az optimizmusra. Az optimizmusra. Mert dönthettek-e ti úgy, ahogy rólatok eldöntetett? Hogy kézenfekvők, magatoktól értetődők legyetek. Minden kőtábla módosítást tisztelő, rendelet mentén kérdező, nem össze-vissza tájékozódgató, de jól tájékoztatható, rendes, plakátból értő emberek. Tudjátok-e ti rendesen tartani a fejeteket, hogy töltsérfejű tanárok töltsék be funkciójukat? Szólhat-e még nektek, hogy a magyar nem volt, hanem lesz, de Jézus magyar volt? Csődültek-e majd az igazságtérre, az igazságszobor felszentelésére, ami leleplezhetetlen lesz, mert lepelből készült? Meg lehet-e majd titeket úgy Isten igazából védeni? Megvédeni az adótól, a kamatoktól, az adott szavatoktól, a lelki ismeretetektől, az ismeretektől, a túlélési történetektől, az egész magyar történelemtől? Komolyan, mi vagytok ti? Talán egy időzített mi? Vagy csak néztek rám, nem értve, mi ez a hucag és ajtócsapkodás? Ez a barátságos bevagonírozás a többes szám második személybe? Vagy már a Ferihegyin egy nagyot legyin, majd jót szippantva a friss Ryanairből a Margit híd ívére tekint?
1: Azon gondolkodom, hogy töltöm ezt is, hogy azért ebben nagyon sok olyan aktuális társadalmi kérdés fölbukkan, amelyik azért elmozdítja a szlemedet. Számomra picit így a küldetés irányába, hogy mennyire van társadalmi küldetése, tudatos társadalmi küldetése a szövegeidnek, mennyire akarsz konkrétan olyan kérdéseket feltenni, vagy indukálni, amelynek hatására az ember másként tekint arra a korra, amiben él?
0: Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy akarok-e, de kijön belőlem. Tehát nagyon sok ilyen szöveg úgy jött, hogy hallgattam a rádiót, és ez nagyon felpöszkölte az agyamat. Szóval nyilván van egy ilyen...
1: Kossuthot?
0: Hát például, de tulajdonképpen bármit, tehát egy csomó, tehát mindenféle rádióban van rendkívül irritáló dolog. Tehát például nagyon utálom, amikor egy világnézetű emberek beszélgetnek egymással. Tehát ez ugye minden rádióban előfordul.
2: Igen, például mi. Nagyjából.
1: Miért? Nekünk nincs azonos világnézetű hármunknak szerintem.
2: Ha annyira... amikor nincsen, akkor abból mindig botrány
1: van. És kifigarázza is a fején. Voltak itt ügyek a háttérben, amiket másként gondoltunk.
2: Nem akarom eltusolni.
1: Nem akarom eltusolni, de kevésbé sem.
0: Szóval, de van egy ilyen nyilván, meg amikor egyébként a következő, tehát ami most gondolkozok ilyen szlemem, az például pont a szlemelésről szól, hogy miért, tehát hogy annak az okait kutatom magamban, hogy miért, és az egyik nyilván egy ilyen a régi vágy a frankó mondásra. Tehát, hogy van egy ilyen narcisztikus vágy bennem arra, hogy én legyek az, aki megmondja a frankót.
1: Látva lássatok?
0: Hát, de úgy, hogy ilyen bevillantva, tehát hogy groteszk módon, meg hogy akkor úgy ádöbbenjenek, meg tehát van egy ilyen, de én ezt magam is így kívülről szemlélve magamat mondom.
1: Mennyire új jelenség ez benned? Oppa. Halló?
3: Halló?
1: Halló? Halló?
3: Itt vagyok.
1: Hallgatunk. Halló?
3: Na, egy kérdés, Robi vagyok, egy Ciao. Kérdés, csak annyi, hogy a slambe mennyire ciki a papírolás, illetve hogy van ez, hogy van, aki így, van, aki úgy.
0: Itt van kamera ezek szerint?
2: Igen, bennem is felmerült nincsen, ez a kérdés, nincsen, nagyon nem örülnék neki.
3: Köszönöm, meghallgatom.
0: Nem szokt, tehát a slamben általában mindenki olvas, én itt most olvasok, de amikor fellépek, akkor sosem olvasok. Tehát azt nem tudnék most hét szlemet úgy elmondani mindegyiket a fejemből, de egyébként csak fejből tudok. Néha volt egyszer-kétszer, hogy felolvastam, és az mindig rosszul is sikerült, de hát általában elmondom, és ez egy nagyon, nagyon fontos rész a memorizálás, és akkor válik igazából sajátom. Már ezt most nagyon sokat kellett gyakorolnom, hogy ne fejből mondjam, hogy tudjam olvasva is, nem tudom mennyire sikerül, de hogy azonos tudjak vele lenni akkor is, ha olvasom.
1: Ez most nagyon szép volt szerintem, mert én aki szintén rádióban beszélek, és hogy kell valamennyire foglalkoznom azzal, hogy értsék is, amit mondok, az utóbbi időben tudatosan figyelem magam, hogy hogy milyen hatása van rám az előadás is. Érdekes, hogy én például csak sírúból tudom nyomni, és soha nem értettem, hogy vajon mi az, ami miatt ennyire remeg a szlemereknek a keze, és a tegnapi napon felolvastam egy nyitó beszédet, és úgy remegett a kezemben a mobil, hogy konkrétan kettő kézzel kellett megfogni, de én egyébként, én reflexből adok elő bárhol is évek óta, hogy ez egy, nem tudom, ez mitől van egyébként ez a kézremegés dolog, ami engem meglepett.
0: Hát szerintem ez a rutinnal
1: elmúlt. Hát én tök rutinos vagyok, évek óta adott elő.
0: De olvasásban nem?
1: Nem, abban egyáltalán
0: hát
1: nem.
0: Ez az. Tehát, hogy ahhoz is kell egy rutin, tehát például tudományos konferenciákon van, hogy nem, de általában mégiscsak felolvasni szoktam. Tehát a leggyakrabban felolvasni, mert gyakran olyan szövegek, amilyen filológiailag érdekes, meg terminológia nagyon fontos, és akkor felolvasom, de én is igazából ott is azt szeretem, hogyha el tudom mondani olvasás nélkül.
1: Rá kell gyúrni
0: tehát, hogy akkor egy sűrű jegyzet kell, vagy nagy, tehát akkor aztán tényleg nagyon azonosnak kell lenni vele. Tehát én nekem is ott is az az ideálom, csak azt nem mindig sikerül megvalósítani.
1: Nekem ahogy, ja, bocsánat, mondjuk.
4: Hogy van, aki tudsz lemet improvizálni?
0: Vannak ilyenek, én még ilyet nem hallottam, mert csak hallottam róla, hogy csinálnak ilyet.
4: Tehát, hogy a Szaidot hallottam egy párszor random trippen, ami úgy ilyen improvizálós, de ott is mindig a meglévő mintáit variálja. Aha. Tehát, hogy ismerem a szövegeit, hiába aha. improvizál.
0: Aha. Nem voltam még ilyenen, csak láttam olyan kiírást, ami uh-huh. erről szólt. Én egyszer kipróbálnám, szerintem nekem ez nem menne, de szerintem élvezném a kudarcot.
1: Ez uh-huh. nagyon érdekes, hogy a kényszer mit hoz ki az emberből. Nekem volt egy ilyen TED előadásom, és amikor arra felkészítettek, akkor én nagy mellénnyel nyomultam, hogy oké, nem lesz ez a probléma. Természetesen világosá vált a felkészülés során, hogy azért itt van mit csiszolni, és azok, akik felkészítettek, a Csaba és az Imre, egy olyan segédeszközt adtak a kezembe, amiben tudtam lépésről lépésre haladni, és türelemmel nem kidobni az összes rakétámat már az első három mondatban. És ott például azt mondják, hogy egy olyan emberről tudnak, aki képes így úgy kiállni és mondani egy ilyen tettókat, aki tényleg így síróból. Tehát azért az a síróból mondás, azért ez nagy kaland, akárhogy is nézzük. De izgalmas.
4: És ki az az egy ember, azt tudjuk?
1: Nem tudom már sajnos. Jó. Viszont most arra gondolom, hogy lekapcsolom a telefont, és akkor tovább folytatjuk a szlemelést. Kendefi Gábort halljátok.
0: Hát akkor most esetleg lehet valami talán még közéletibb, ami lágyabb, kicsit látosabb. Látosabb, mint az eddigiek, meg szerintem kicsit így közvetlenebbül szórakoztató, de lehet, hogy csak számomra.
1: Kiderül.
0: Ez egy olyan szlemem volt, aminek az volt a címe, hogy ha Magyarországra jössz. Ez talán érdemes tudni hozzá. Tematika ez volt. Tudta ön, hogy nincs kizárva, hogy aki nincs kizárva, az bevándorol. És ugye tiszta, hogy aki bevándorol, és személyben zavarhonol, az nem mint Star Wars statiszta, akadhat közöttük terrorista. Akarja-e, hogy maradjon írmagja, akire mindenét írhatja? Szereti-e ön a szeretteit? Tudta, hogy csak a jól körülhatárolt szeretet segít? Tudta-e ön, hogyha megengedjük is, hogy van háztartási és étkezési bevándorló, azért számottevőbb a megélhetési. És azt jobb, ha nem engedjük. Vagy ön hogy látja? Kivegyen a létminimum kosarából. Ön és családja? Vagy ez a sok megélhetési a halálfaszáról, ki nem látja, hol van mindennek a határa, mert neki csak a halál listája hátára skiccelt térképet áll. Tudja is az a terrorista bevándor, hol lakott itt Vörösmarty Sándor? Otthon tessék legénykedni, nem ide jönni megélhetni. Ugye egyetért, hogy mi nálunk, már itt vannak, akiket nem integrálunk. Akarja, hogy az óvodákban ne hulljanak legjobbjaink behurcolt hererákban? Ugye egyetért ön, hogy a forint és az euró után az éc jön? Azt talán meg sem kell említeni, hogy jó félni, de még jobb megfélemlíteni. Ugye egyetért, hogy ön helyett megbélyegezzünk, majd egy lélekkel fellélegezzünk? Ugye egyet tetszik érteni, hogy tegezzünk? Akarod-e, hogy gyermeked a kórházban meggyógyítsák, és kiadjuk végre a nemzeti szimuláns listát? Ugye egyet értesz, hogy amíg egyet értünk, amibe téged is beleértsünk? De ugye akarod, hogy legyen eszközünk, ha kiderülne, hogy sokunkhoz nincs közünk? Tudod, akik közülünk, de nem közénk. Egyenlők ők, probléma semmi, de nem mi. De hogy utáljuk, a tolerálóba beutaljuk. Ugye akarod, hogy a magyar tudományos akadékoskodás falát ledöntsék, és álljon fel a nagy nemzeti etetőszék? Nyilván azon sem vitázunk, szomszédainkkal jobb, ha vigyázunk, mert a világon legszebb a mi gyászunk. Tudtad, hogy közösek a nemzeti ünnepeink? Mi tartalék zsebkendővel, ők pezsgővel ünnepelik. Emlékszel, hogy a megszálló amolyan vendégfajta nálunk, és hogy mi vidámpark helyett emlékparkba járunk, hol 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen könnyáztatta terepasztal? Tudod, hogy déltől északig miről zúg a plakát? A legrövidebb út lélektől lélekig, ha úgy kezdett, hogy a tekv anyád. Ha Magyarországról szakadsz, jobb, ha távol is maradsz. Az, ha jönnél, haza a reprint történelembe, csak vikendre. És te haza, ne vedd a szívedre, de pont ilyen happy endre számított Adi Endre.
1: Fantasztikus. Bocsánat, csak ebben néha hangosítgatnom kell. Mennyire kell ennek viccesnek lennie? Vagy nem is kell, rossz a kérdés. Mennyire jó az, hogyha vicces, hogyha tényleg az embert ilyen nagyon belül találják meg a mondatok vagy a tartalmak?
0: Hát én azt szeretem. Tehát meg én úgy működöm, hogy ilyen általában ilyen poénok szoktak lenni. Szóval nekem ez úgy természetes, hogy ezek mikor mennyire jók, azt nem tudom, de vagy változó, azt azért látom a visszajelzésekből, de van, amikor szerintem jól sikerül. Tehát nekem ez a természetes, hogy tehát én nem nagyon tudnék máshogy megnyilatkozni. De azért eléggé a sajátja a slamnek. Tehát ott nagyon ez a stand-upos beütés, az nagyon ott szokott lenni ezeken az ankertes slamesteken, és általában röhögni szokta.
1: Ülnek a poénok általában? Értik az emberek?
0: Veszik az enyém?
1: Mindig? Aha.
0: Egy idő után igen. Tehát ez érdekes, hogy általában nem nagyon tudok elkezdeni egy szlemet, tehát mindig azt vettem észre legalábbis, hogy körülbelül a második ilyen hát versszaknál, vagy ilyen löketnél, nagyobb egységnél kezd valami derengeni, hogy mit akarok tulajdonképpen mondani. Tehát ezen dolgozom, hogy lehetne ezt ezen változtatni, hogy talán rögtön is kiderüljön. De onnantól már igen, tehát hogy most már egyre gyakoribb, hogy röhögnek, vagy majdnem folyamatosan, hát folyamatosan nem, de hogy úgy többször is röhögnek egymás után. De vannak nagyon vicces emberek, tehát akiknél végig megy a röhögés.
1: Igen, hogy biztos, hogy közrebb hozzá, bár itt is érdekes volt ebben a szlemedben, hogy voltak részek, amik nagyon mulatságosak voltak, és a vége felé azért szépen lassan így elcsendesedtem, és valahogy onnantól kezdve, hogy megjelent a papos rész, és valahogy, tehát ez a...
2: Na, a papos rész volt az igazán vicces.
1: Igen, egy bizonyos szempontból
0: is azt gondolnám.
2: Nagyon kreatív megoldás egyébként. Például én nem gondoltam volna arra, hogy egy egyfajta ilyen elhitatos, miséző hangot bele lehet vinni a slamba. Ami egyébként nagyon jól, metakommunikáció szintjén is nagyon jól működik.
0: Egyébként ez egy bevett eszköz, én ezt mikor kitaláltam, hogy lesz egy ilyen, meg amikor voltak ezek az a konzultáció, akkor nekem rögtön ez ugrott be, rögtön egyrészt az ugrott be, hogy van egy ilyen egy csalóka érvelés ebben a konzultációs ívben, hogy ha bejön, akkor bevándorló, ha bevándorló, akkor talán terrorista, ha talán terrorista, akkor izé. Tehát, tehát volt egy ilyen logikai dolog, ami nekem azonnal úgy elkezdett piszkálni, és akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy ezt tulajdonképpen ezt a csalóka érvelést, ezt a csúsztató érvelést, nem, hogy ezt így kellene csinálni, hogy nem recitatív, hanem ilyen papi mise hangnemben kell.
2: De honnan jött ez csinálni,
0: és aztán utólag vettem észre, nem tudom, de utólag aztán nézegettem szlemeket, és láttam, hogy éltek már ilyennel. Nem erre, nem pont, nem ilyen témában, meg nem ilyen hangulattal, de úgy volt már, sőt, kifejezetten papi ruhában is adtak elő szlemet. Tehát most legalább kettő ilyen van, és még szóval volt egy-két ilyen, de ezeket később jött. Tehát én ezt nem loptam el, hanem később jött, de tulajdonképpen az sem lenne baj, hogyha tudtam volna, mert szerintem ez itt másképp hat, mint azokban.
1: Érdekes, most azon gondolkodom, hogy hol van vajon az átfedés a prédikátor, a slammer, és ezekben a ezek között a karakterek között, hogy mennyire tudna egyébként mondjuk egy progresszív prédikátor mondjuk a slamet, mint eszközt használni arra, hogy átadja az elveit.
2: Nekem ugyanezt fordult meg a fejemben.
4: Hogy én láttam ilyen videót. de most ez nem.
0: Én is láttam már olyat, ami nagyon didaktikus, tehát már-már ilyen, már-már prédikátor szlemben. Én azt igazából annyira nem szeretem. Tehát, hogy van egy ilyen irányzat, amiben vannak jók, tehát például a Molnár Péter kifejezett, tehát nem vallási prédikáció, de hogy egy nagyon direkt morális, politikai mondani való, és az nekem egy kicsit sok, de ő nagyon jól csinálja ezt, de én mindig kerülöm azt, hogy úgy direktbe, tehát én nekem a nagy szavakról mindig a röhögés jut az eszembe, tehát hogy nagy szavakat mindig csak idézőjellel tudok a szemekben használni, és pont ezt szeretem, hogy hallok valami jó nagy szót, és akkor azt már be lehet rejezni egy jó, egy itt két idézőjel közé valami jó, egészen olyan kontextusban, amiben még az életében nem volt az a nagy szó. Mindig ez izgat.
2: Aj, de hogy ezzel mindig kipukkasztod ezt a nagy szót?
0: Igen. Tehát, hogy én nem tudnék, hát, hogy esélyegyenlőség komolyan egy szlemben, hát így persze beszélgetünk, meg egy nagyon írtófontos dolog, meg integrált oktatás, meg stb. Rengeteg ilyen fontos érték van, de hogy mi köze ennek a szemhez? Tehát, hogy legalábbis én nem tudnám ezt így komolyan.
2: De nekem egyébként a szlemmel kapcsolatban az az érzésem, hogy mindig kell azért, hogy valamilyen, nem tudom, társadalmi problémáról szóljon, vagy valamilyen társadalmi aktualitással legyen.
4: Ez a költészetnek is saját. Ez igazából a költészetnek magának saját.
2: Hát nem biztos, mert az elég sokat el lehet merengeni szerelmekről,
0: az ágy közös, a párna nem.
4: Igen.
0: Most ennek a politikai aktualitása mi, vagy ha csak nem egy koalíció, pártkoalícióról
2: társadalmi
0: gondolom.
4: Társadalmi, igen.
2: De igen. Egyébként nem értek egyet Kittivel, nem azért mondom, mert nem azt mondom, hogy egy millió olyan vers van, fogalmam sincs, nem olvastam egy millió verset, de rengeteg olyan vers van, aminek
0: persze.
2: Abszolút
0: de a szlemben, semmi köze. A szlemben nagyon megvan ez. Hát jó, nekem is a legtöbb ilyen szövegem az tényleg közéleti, csak mondjuk azt nem szeretem, ami nagyon gyakori, hogy ilyen politikus nevek. Uh-huh. Tehát, hogy anyázzuk Orbánt, meg Gyurcsány, meg nem tudom kicsodát, tehát, hogy én még politikus nevet soha nem használtam a szemben.
1: Mi sem ki a szánkon, hanem muszáj. Mert hát túl direkt, szerintem.
2: Nem valók a muszáj.
1: Igen, de hogy én most ugye, hogy több projektben is művészekkel dolgozom, most már egyre kevesebbet adok ötleteket, mert hogy azért az tűnik ki, hogy amiket én adok ötletek, azok annyira megdöbbentően direktek egy művész számára, hogy milyen elzárkózik.
2: Ez a szájbarágás.
1: Igen, hogy én is azt gondolom, hogy pont akkor válik nagyon izgalmassá, hogyha nem direktbe kapunk válaszokat, hanem így rávezet minket, sőt, megkockáztatom, nem kell megértenünk, nem kell minden módon megértenünk azt, hogy mit hallunk, elegendő, hogyha inspirál minket, hogyha valamit elindít bennünk. Tehát én például nem vagyok képes a teszlemedben annyira gyorsan gondolkodni, hogy tudjam követni, és nem is akarom megérteni minden szavát.
0: Azért én ezt mégis inkább az én hibámnak.
1: Ez hiba?
0: Szerintem ez egy kommunikációs hiba. Nem, már nem morális értemben, hanem hogy akkor ez nem sikerült egészen jól, szerintem. Hogyha ha ez így nem megy át, mert akkor vagy a szöveg nem mondható rend elég jól, vagy pedig például én nem mondtam elég lassan. Itt például közben észrevettem, hogy volt, hogy túl gyorsan, pedig magamat edzem, hogy lassabban mondjam, hogy együtt gondolkozhassanak velem a hallgatók. Tehát ez ebben nagyon fontos, hogy ezt a ritmust megtalálni, hogy tudják követni, de valószínűleg sohasem fog nekem az menni.
1: De szerintem én ezt nem tartom hibának, mint ahogyan, ha elmegyek egy kiállításra, és megnézek egy műtárgyat, nem kell minden részében értenem, ez elég, hogyha hat rám, és hogy addig hat rám, ameddig nézem, és elviszek magammal valamit belőle, és lehet, hogy itt is majd egy mondat fog majd a fejemben visszhangozni, és hogy a törptélelem szó az, ami mondjuk tovább visz, és hogy nagyon sokat indít el bennem.
0: Magyar törptény,
1: és látva, hogy tényleg a törptek, és most a politikus nevekkel a kis törp Rákosi, a kis törp Orbán Viktorral együtt a magyar történelmet írják, miközben a Langa Léta Áder János hátulról nézi őket. Tehát, hogy nagyon sokszor szerintem elegendő, hogyha csak így megüt minket valami.
0: Igen, tehát nem csak az írt történelme, törptényelem, hanem a megélt. És tulajdonképpen Ez most egy olyan dolog, hogy te például máshogy értetted, mint ahogy én értem.
2: De én is máshogy értettem.
0: De ez baromira nem baj. Tehát most nem, nyilván ez, én ezt nem tartom igazából költészetnek.
2: Te nagyon direktül értetted.
1: Én nagyon, én olyan egyszerű, mint a fakat.
0: A költészetről ugye azt mondják, hogy az annak az minden olvasó máshogy érti, és ez a lényeg. Ez nyilván ezt én nem tartom költészetnek, de azért ennek is lehetnek.
2: Szerintem nagyon közel van
0: ennek
2: hozzá.
0: Is lehetnek olyan részei, ami itt sokféleképpen lehet érteni, sok oldala van, más pillanatban máshogy. Tehát szerintem, amikor jó sikerül, akkor ilyen, és például én nem alapvetően nem arra gondoltam, hogy interpretálják több módon, hanem arra, hogy tulajdonképpen, és ez a fájdalom, ez más, a korábbi ebben a előtte levő szememben is kifejeződött, hogy én teljesen át tudom érezni ezt, hogy egy 100 iskolás csoportot vigasztal egyetlen terepasztal. Tehát, hogy én tehát ez nálam a komikum és a dráma az egyszerre van, mert én ezt átérzem. Hát nekem is Erdélyből származnak az őseim, én a Trianont én egy nagyon nagy tragédiának tartom, meg ezt az egész történelmet egy nagy tagét. Tehát, hogy ez valahol egy történelem, miközben állatira akarunk merni nagyok lenni mindig, de van benne egy ilyen törpség, miközben nagyság, természetesen iszonyú sok nagyság is van, amire büszke lehet lenni, de van egy törpség, meg van egy törpség érzetünk állandóan, ami kísért minket.
1: Ez érdekes, mert nekem például a magyarságommal kapcsolatban, jó, mondjuk én anarchistaként élek, de olyan szinten nincsen semmilyen szikrányi megingás abban, hogy ez a legesleges, legkomolyabb, engem vezérlő belső kulturális énem a magyarság, mivel nagyon büszke vagyok, csak az én magyarságom inkább lesz.
2: Nagyon jól titkolod.
1: Én nem titkolom, csak...
2: Az életben utalást még nem hallottam a te magyarságodra.
1: Itt kimegyek az ülőjére, azt letérdelek Lechnernek az épülete előtt, és azt mondom, hogy ez az én magyarságom. Igen. Itt van formába ötve. Semmilyen politikai módon nem tudok osztozni a magyarságban, de mélyen a nyelvemben az utolsó...
2: Én
1: nagyon
2: kemények,
1: utolsó sejt, amíg vagyok nagyon-nagyon durván magyar, úgy, hogy semmilyen magyar határt nem ismerek el, és hogy nincsenek Magyarországnak határai. Tehát hidd el nekem, hogy...
2: Ez is magyar föld, és az is marad.
1: Nem magyar föld, hanem lelkem.
2: Teljesen meglepték most, Feri, nem gondoltam volna, hogy most tétfüreggel engem te még meg tudsz lepni.
1: Ó, drága
2: a nyelvedben vagy magyar.
1: Hogy megleptem mindenket a nyelvedben tétfüreggel.
2: Én tisztára azt hittem, francia vagy, Feri.
1: Elhagyom magam. Na, hogy legyen az, hogy akkor most legyen még egy szlem, most jön a harmadik, hogy elcsúszunk az időben.
2: Nem, hogy negyedik.
1: A negyedik jött, utána szerintem egyet zenéljünk, és aztán csak, hogy egy kicsit feloldjuk a gondolkodását mindenkinek, mert néha el kell most egy ilyen kis zenével, és akkor utána megint újra, tehát akkor most folytatjuk folyamatosan egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor a házban.
0: Lájtosabb magán, vagy keményebb, vagy ez is ilyen közéleti legyen.
1: Testvérem, nyugodtan, amit gondolsz, azt mondd meg. Toljuk közélettel, nem?
0: Jó.
2: Ja.
0: Jó. Mert ez kicsit kapcsolódik az előzőhöz. Te megmondjam, mi a történelem? Ami nem történhet meg velem. Amit bocs, de leszarok, mert jó régem, és ziher, hogy nem lesz rá szüksége. Sosem az, amit éppen csinálok. Több kötetes, bőrkötéses unalom, ha néha porolom, elszállnak fölöttem a tanulságok. A csend már idegesítő? Figyeljem! Az ország legnagyobb értékértékesítő, kiszerelő és terítő vállalata szól önhöz. Ön túlértékes a közönyhöz. Van önnek itt ott titkos vagy tiltott eszménye? Indulata? Netán tudata? Úgy, mint azonosság, betegség, felelősség, felsőbbrendűség, ami nem erős még? Bűn vagy ön? Mit eddig levertek önön, vagy csak úgy elkelt kézen közön? Tudattalan viszonyulás, vagy ösztönös visszanyúlás, 5 évesen egy alsó nélküli Mikulás, bármi, amit éjente ápolt, ébren a szomszédba áttolt, nem mert vele előállni? A továbbiakban nem kell a szívnek vérezni. Mi mindezt önnél hatékonyabban fogjuk érezni. Nem. Nem kell, hogy megemberelje magát. Mi hallatjuk az ön szagát. Nem hagyja békén, amivel vagy amivé? vagy aminek ellenére valakivé felnőtt? Mi nem leszünk ellenőre, sem tanára. Mi zsigeri világnézete számára nyújtunk védernyőt és óriásképernyőt. Ám a szolidaritás, vagy elég a szolid lapítás? Vagy nem kell semmi más? Csak az örök piros fehér zöld, hófehér paripás, lövészárokban áztatott, frontslágerekkel csiráztatott magvas tanítás, amit ön egyszer ágaskodva kirángatott, csak hogy lássa, meddig ér föl a tatafoszlott zubbon zsebéből. Csináljunk belőle piacvezető irányzatot? Mi gondozzuk, és nemesítjük. Neveljük, és nevesítjük. Mi nem vetjük el, mi vetítjük. Szorgalmazzuk, és forgalmazzuk. Szeretne szárba szökni, és nem a szarba szokni? Unja a mellék és kellék szerepet, a közjót, amit a hajra lehet kenni? Szeretne végre hőn szeretett tudatalattiának felettiének szelepet? Ön tényleg nép szeretne lenni? Bevezetni a 13. havi szabadságegyenlőség testvériséget, vagy inkább a királyi csend és testőrséget, mert az országot járván aggasztja a terjedő tolera járvány. Rúzsafa ugrikát a sövényen, vagy Csaba királyfi csillagösvényen? Hajtsa önt honfilogika, vagy legyen kozmoprolika? Lehet anti vagy filó, múricka vagy tasziló. Mielőtt zavarba hoznák, forduljon hozzánk! Zászlóm alá, kit célsodor! Utánam, büszke célcsoport! Egy szent háború már fél béke! Fáradjon abba a fülkébe a toll, aki ne száradjon, amelyikbe csak akar. Itt mindig van papír, és nincs fura piktogram, ami bezavar.
5: Nagyon szép volt.
1: Nagyon szép volt. Akkor most egy picikét zenélünk, és akkor utána folytatjuk egészen 9 óra 55 percig Kendefi Gábor Szlemerrel, itt a Hitelítőnél.

mondott, hátra hagyom, csak a szépre koncentrálok. Ami érdek nélkül tetszik, arra inspirálok mindenkit, aki rossz bagó tép, hogy forogjon inkább a lakótép.

nem rossz vagy. Mit gondolsz a magadban rejlőt, úgyis te költöd fel. Te töltöd meg ízzel, színnel, énekkel. Hey, hogy így legyen a létre teremtettele élettel.

0: Tilos Rádió hétenétől, benne pedig vendégünk Kendeti Gábor, mert filozófia történész, filozófus, filozófia tanár, úgyhogy a filozófia, illetve a szlem határmesdjén mozgunk, összesen 7 szlemmel készült a mai napra Kendeti Gábor, aki a második Open Chili Chili Open Slam Poetry, illetve ezen szavaknak a kombinációja elnevezésű eseménynek a győztese, illetve hát egyre gyakorlottabb slammer, egyre több fellépése. Mielőtt, de majd akkor inkább utána fogok majd akkor kérdezni, úgyhogy összesen még akkor hány slamünk van?
1: 3.
0: 3 van még. Nagyon jó. Egyre izgatottabbak vagyunk. Akkor szerintem folytassuk is akkor a 4-es számúval.
1: De nem fárasztó még?
0: Egyáltalán nem. Mert hát tudod, nem az a fontos nálunk a rádióban, hogy mennyien hallgatják, hanem mennyien készítik.
1: Ja, értem, jó.
2: Ez egy kicsit most szöget ütött a fejembe, hogy mondtad, hogy egyre több fellépésed van, hogy ezzel lehet pénzt keresni?
1: Hát biztos van, aki, de hát biztos van, aki igen. Tehát, aki tényleg profi módon csinálja, de hát amellett, nem hiszem, hogy csak ebből talán nem, de szerintem vannak, akik ezt ebből
2: hát, azért keresnek. Valahogy kamatoztatja, vagy hogy tényleg mondjuk ilyen haknizás szinten, hogy fellépés.
1: Szerintem van, aki már így, de mondjuk olyat még azért nem láttam, hogy ez a kiskabosféle haknizás, tehát hogy
2: megélhetési szlemmel.
1: Olyat azért még nem láttam, hogy valaki tényleg úgy teljesen apró pénzre váltja a szlemet, de van, aki hát majdnem, hogy iparszerűen szállt, hogy tényleg professzionális módon csinálja, és jól. Tehát vannak ilyenek, de hát én sose leszek ilyen. Tehát
0: De ez közvetve hoz inkább lóvét szerintem. Tehát, hogy az ember több szintéren van jelen, akkor az, hogy mondjuk szlemel, és látják az arcát, hallják a hangját, értik a mondani valóját, inspirálja az embereket, ez lehet, hogy egy másik szintéren meg kest hoz neki közvetlenül.
1: Persze. Én esetemben ez nem áll fenn, mert ugye tehát nem hiszem, hogy ezért el fognak helyezni az előadó termek előtt egy kalapot, amiben berakják.
0: Nézd, ott van például a szép emlékű Pikler Gyula, akinek ugye a századfordulón az óráira dőltek a hallgatók csak amiatt, mert annyira provokatív dolgokat mondott, mint előtte még senki. Ki tudja?
1: A dőlés az jó, csak nem a pénz dől, hanem a hallgatók. De nekem igazából az erre is van szükségem. Tehát, hogy nyilván, tehát az anyagi problémáimat nem a szlemmel próbálom megoldani.
0: Hajrá!
1: Na most ez az, amivel nyertem ezen a bizonyos és tehát ez egy magán, ez inkább így egy ilyen feltárulkozó szlem, de ebben viszonylag kevés politika és történelem van. Kifürkészhetetlen, misztikus hím szerettem volna lenni nálad, de fékezhetetlen Mr. Bean lettem, ki percenként támad, és nem csak téged. A fogsejmek helyén szűzenint felém a tavalyi hangversenybérlet. Minden lépésemmel magamat tartom sakban, ahol már jártam, oda én is csak védősisakban, hiszen családomat is csak véletlenül nem írtottam még ki véletlenül. Amerre csak lépek, egy tárgy felsikolt, ennyi volt. Mély hűtőben felrobbant sörök, szendvicsekbe szervesült örök könyvtári könyvek jelzik utamat, pörög a spontán archiválási folyamat. Nász és társas utakon, mélázva esti szökőkutakon, legbelül csak a pesti vasaló zsinór útját kutatom. Piros lámpánál, sztoriban, katedrán, mindenütt csak az a most már nyilván csak ugyan nyitva felejtett csap mered rám. Ami csak fontos, emléket, címet, teendőt, rímet, hanyagul ejtve rejtek, fiókom agyam mélyére, pöckölöm a tudatom túlsó szélére, betűrve, gyűrve, tépve őrzöm, ami nem kell, zavartan beletörlöm. Gondatlanságból követtem el mindent, ami szót érdemel, és azt is elfelejtem, ha valamit nem felejtek el. Nem bízom tegnapi magamban, és tök igazam van. Miért hinném, hogy most helyesen járt el, aki egyébként rendesen átver? Amikor meg ezzel a problémával nézek szembe, a megoldás másnap nem jut eszembe. Én úgy fecsérlem magam, hogy folyton élem. Bele, majd ki, majd vissza. Címszerepben is statiszta. Ezért imádok minden papírárut. A megváltó vonalzókat, a megállapodott tokokat, tartókat, higgadt iratrendezőket, susogják, minden rendeződhet. Stréber hegyezőket, ironokat, vízjelmosolyú irkákat. Jöhet az élettisztázat. Mindent, ami nem vonja magát vissza, ami mindaddig fehér és tiszta, mint a számtan, amíg meg nem gyaláztam. A tépőzár bejövetele előtt nem tudom hányban, leültettek egy padra cipőt fűzni. Azóta többször disszertáltam, sok országban volt már kitűzőm, ja, és jöttek is közben a szülők. De én még mindig ugyanott ülök, és fűzöm. Te, rájöttem, hogy ahogy én veszítek és felejtek el, abban benne van a zsákutcás magyar fejlődés, a nem-nem soha fel nem növés. A levele-levele éljen-éljen, hogy döntögetünk, majd integetünk a felvonulási téren. Hogy szorvány vagyunk-e világ tájaim. Pont, mint a tárgyaim. Mielőtt benyitottam az életbe, az angyalok megkérdezték. Értelmes legyen az élete, vagy szép? Szép? Szóval érdek nélkül tetszik akarni? Mit szólna ehhez a címhez? Az ember, aki baszik tapasztalni.
0: Csoda, csoda, csoda, hogy megnyerte ezt, akkor mi voltunk a sűri. Óriási, egyszerűen óriási. Én annyira szeretem azokat a szavakat, amivel bizonyos szempontból magamra tudok ismerni, mert hogy tényleg az ember ebből képes aztán táplálkozni. Őrület. Azért ez ilyen nagyon erős felnyitása a fejednek, hogy akkor nézzünk bele, hogy akkor én ilyen vagyok. Azért ez bátorság. Mindenképpen kell hozzá, hogy az ember kiálljon ezekkel a dolgokkal, nem?
1: Igen, ezt mondja mindenki, hogy bátorság, de még amikor nem magamról van szó, akkor is úgy mondják, hogy bátorság, meg ugye beszéltünk erről, hogy 20 évesek. Hát nem tudom, szóval bennem van egy, én nagyon introvertált vagyok, viszont exhibicionista is valahol. Tehát, hogy a kettő így együtt, és
0: hogy, jó kombó.
1: És hogy valahogy nekem erre úgy, szóval én nem érzem bátorságnak, miközben tényleg bátor be vagyok szarva, amikor legalábbis korábban, most egy kicsit már kevésbé, de olyan ideges tudok lenni egy ilyen fellépés előtt, hogy őrület, de hogy egyébként nem érzem bátorságnak, tehát nem tudok félni ettől előre, mert nincs annyi fantáziám. Tehát nem érzem bátorságnak, mert úgy szükségem van rá. De hát, és ez a része meg, hogy tehát nyilván mivel én tényleg nem akarok professzionális szemmer, vagy előadó művész, vagy nem tudom mi lenni.
0: Pedig tehát, hát tök keményen lépdelsz afelé.
1: Én csak akkor, de csak akkor írok, hogyha valami úgy mozgat. És akkor nyilván, hát mi mozgat? Tehát van, tehát hogy ilyen közéleti dolgok felpöckölik az agyamat, vagy úgy magamban, hogy meg ebben alakít is a közeg, ez az ankertes, meg szemes közeg, tehát látom, mindenki magát, fejezd ki magad, tehát én nekem egy kicsit, hát csak egy picit hánom kell, amikor ezt a szót hallom, hogy fejezd ki magad, meg add ki az érzéseidet, meg stb., mert szerintem ez nem erre való, tehát hogy én egy ilyen majdnem művészi tevékenység, mint ahogy előbb már beszéltünk, hogy ezek nem ilyen névértéken vett dolgokról. Tehát, hogy fejezd ki magad, add ki magad, akkor menj el pszichológushoz. Tehát van bennem egy ilyen ellenállás. De
2: szerintem a művészek általában azért szeretnének magukról is elmondani valamit, meg igazából...
1: Másfelől meg igen, csak hogy nem úgy, hogy most
2: hát
1: elmondom,
2: megint nem
1: hogy,
2: nagyon direkt.
1: Na mondod. Most mi történt velem, meg stb. Tehát ugye... Tehát egy önkielégítést tematizálni egy szemen, az biztos, hogy 9 pont. Tehát, hogy az tehát én nem, igazából nekem nem ez tetszik. Ugyanakkor meg tényleg, tehát, hogy másrészt még van egy húzása ennek a dolognak, tehát, hogy én rádöbbentem, hogy azért tényleg valahogy nyilván az én az egy fontos tárgya lehet ezeknek a dolgoknak, meg ha én magamat foglalkoztatom, akkor miért ne írjak szlemet, hiszen arról írok szlemet, ami foglalkoztat. Tehát...
0: Igen, mert szerintem inkább a kiteljesedés a fontos, és a kiteljesedésnek vannak olyan dimenziói, amelyek akár akarva, akár akaratlanul túlnyúlnak, belenyúlnak más terekbe, és hogy inkább ilyen szempontból egy ilyen közvetett hatás érvényesül. Tehát itt is a rádióban, ugye nálunk az a az a vonalszabály, ami szerint a szöveges műsorok felépülnek, hogyha nincs mit mondanod, akkor ne gyere belkészíteni a műsort, mert teljesen fölösleges. Tök mindegy, hogy mit mondasz, csak az a fontos, hogy ezt te akard mondani, és ne valakinek a nevében beszélj, hanem ez vagy te. És hogy itt igazából a hallgatók közvetve fontosak, nagyon-nagyon fontosak, de együtt csináljuk velük a műsort. Részei hatnak ránk, közösséget alkotva, és itt is a Slamnél is azt érzem, hogy van egy ilyen elképesztő közösség építés, amely nem minden szempontból tudatos, vagy nem kell annak lennie, emberek ki akarnak teljesedni, őszintén a reelt akarják nyomni, és ezzel kiállnak színpadra, és kapnak hozzá mikrofont, és sikert, és elismerést, ami fontos, hiszen bizony szempontból egy vállalkozás lennie kell haszonnak, csak mindenki maga realizálja ezt a hasznot. Igen.
1: Nekem egyébként ez nagyon nagy élmény, ezt még nem mondtam, tehát az, hogy ezek ilyen fiatal emberekkel így találkozom, meg már sok ismerősöm Facebookon, meg tehát ott találkozunk, akkor megbeszéljük már, hogy milyen volt, mert régebben ezt nem tettünk. Először elmentem egy slammel, ezt még nem mondtam el, és szerintem nem volt olyan nagyon rossz, és voltak, akiknek láthatóan tetszett, ugyanakkor meg a mikrofon, tehát nem tudtam, hogy működik a mikrofon, tehát a hallhatósággal nagy komoly problémák voltak. De a következő alkalommal is azt éreztem, hogy nem nagyon jönnek oda, hogy én azt hittem, hogy elmegyünk, kiadjuk magunkból, amire egy hónapon átírok körülbelül egy szemet, azt így elmondom, hogy akkor valami jön, hogy te ez a része, ez nagyon jó volt, de ez nagyon nem volt jó, vagy ez tényleg, ezt én nem így írnám, vagy ne, semmi ilyen nem volt. Tehát, hogy ilyen szemkontaktus is alig, aztán lassan, és most már van egy ilyen néhány ember, akivel tényleg ilyen jóba vagyunk, meg úgy megbeszéljük, ilyen csetekben is a dolgokat, meg...
0: Az a legszebb része szerintem ez a közösségépülés, ezt olyan jó megélni.
1: Igen.
0: 46 van, vagy 47, áldásik a hét, ami azt jelenti, hogy még két szlemünk van, mert 55-kor be kell, ugye fejezzünk a héttérítőt mostantól mindig, úgyhogy akkor kérlek, Gábor, hogy jön a 6-os számú.

0: igazgató. Vagy talán lehetnék, hisz mi nagyobb jöhet még? Kísérleti kőtáblákkal oldalazó, nagy alanyi törvényhozó, kinek a fingja is hatályos. Világnézet hiányában világod a világában. Kérdőjel nélküli János. Biztatón intenék felétek, én látom bennetek a csőcseléket. Barátaim, itt mindenki önként jelentkező, piros-fehér-zöld mező. Fiam, a szádat becsuknád? Morzsold a rettegés kockacukrát. Óriás plakátok hirdessék, probléma nincs, csak ellenség. Tényleg, lehetnék ellenség. Hogy rémámodat nyugton alhast, üvölthetnék a farkasokkal farkast. De ha kell, talán még azzal is cimborálnék, akit én festettem a falra fel. Mintafán lehetnék mókus, vagy esetleg valami lógus. Újját a társadalom verőerén tartó eszmei verőlegény, amolyan cserélhető mértéktartó, vagy ki monitorszerte szádos, gőzött sincs milyen oldali, egészen furapali, feltételezhető János. Vagy lehetnék, ez az utolsó fejezet, demográfiai termékkit a pártelnöki szeretett fény visszaverő mellényen vereget, felfelpolgárló statisztikai tényező, megélhetési éhező, felöntött gumicsont levessel etetett fülkebűnöző, joghíjas vágókép nyugdíjas, szóvivők utcaemberéje, közírók utolsó esélye. Lehetnék. És mint morzsapartira a vendégek, kóvályognak a hatnákok, hetnékek. De jőni fog, mert jőni kell, hogy csupa van és semmi kell. Egy jobbkor. Ha majd a szlem napvilága ragyog fel hirtelen, störik mindenen ezer szilánkra, ha majd agyunkban szójáték jelzi, ha tárul egy új tájék, ha majd a rím odakoppan, pont ahol titokzatos ok van, ha majd a végzett hevenyészet tütemére társul a képzett, mit se félve minden sarokban, akkor... Ilyen jókat gondolt Vackor.
1: Jaj, esküszöm, irodalomtörténetet írunk. 50 van, úgyhogy akkor csapásból fordulva bele kell mennünk, pedig még annyira kibontanám még azt a topikot, de nem fogjuk, hogy egyébként hol lépünk át majd a költészetbe, de ezt már egy következő alkalommal...
2: Szerintem pedig, a de ki... definíciója szerint át van lépve a költészetbe.
1: Jó, világos, de hát
0: a neve szerint.
1: Igen. Jó. Akkor a hetes számú, a hetedik.
0: Már hónapok óta nem tudok megírni egy szöveget, csak kettőt, amelyek ellentmondanak egymásnak. Két hang, két remény, két szlemén. Ha újra a világra jöhetnék, és én mondanám meg, mi lennék, óriás plakátnak születnék. Akivel meg élek vidáman, meg akivel most még vitám van, úgy tervezem, ott lesz velem, plakátként élünk együtt, egy plakátvilágban. Csak zúgna-zúgna a világos beszéd, osztaná ki ki a jobbik eszét, mert minden szélkerék egy óriás plakátnak adná át a helyét. Tudod, mi volna a legcukibb benne? Képzeld, anyád is plakát lenne. A plakátnyelv igazi anyanyelv lenne. Délcegen emelkednénk szóra, nem lenne szükség metafora. Senkihez kétség nem férhetne, kiki már eleve összeférhetne. Nem volna kérdés, hogy nem kérdezne. Tudom, tudom, ez kemény lenne, de csak többes szám első személy lenne. Vagy második annak, aki már kifele menne. A sok duma végleg befeje, húzna a mondattan kifele. A lényeg, hogy az akarat kifeje. Nem lenne más elv, nem lenne más nyelv. Szélfuttarónák, ezt csikorognák szerte szét. Védjük meg a zegyértelműség rendszerét. De mi lenne, ha egészen másképp? Ha nem az a remény, nem az a szlemén, másképp. Ha végül világos lesz, hogy nem az lesz végül világos, ami egyszerű, hanem ami kibírhatatlanul összetett, mint egy élőlény, vagy mint egy közösség. Ha mondjuk a Marsról megérkezne, aki bárhonnan indul, a Marsról érkezne, és minden válaszra rákérdezne,

0: Mondjuk én. Meg te. És ez egy játék lenne. Valahol. Valahol. Valahol egy messzi baráti talánságban, egy szobában, ahol csak csintalan komolyság és komoly csintalanság van, egy szobában, ha játsszuk azt, hogy okonában, de ahol szabály van, vitatni, követni, megint vitatni, megint együtt követni, így még az együttet is megszeretni. Egy szobában, ahol a sokadik miért sem számít bazmegnek, sőt a bazmegek is elmennek, mert nem szánjuk, marad csendbennek. Ahol türelmesen és kíméletlenül elvárod, kivárod, hogy érts és értsenek, és a legkíváncsibb lesz a tanárod. Egy szobában, ahol a másik hirtelen már régóta cél lehet. De csávókám, hova ez a Váci Mihályos genymenet? Jó van, most már hadd fejezzem be. Szóval utántársasoznék egy életet. Mondjuk ott valahol.
1: Köszönjük szépen Kendeti Gábornak, aki mai napon a hétirítő vendégeként bevasalta rajtunk azt az egy órát, amelyet a második Open Chili Slam Poetry versenyen nyert meg. Javaslom mindenkinek, aki később kapcsolódott be, hogy hallgassa vissza archívból ezt a műsort. Hét szlemet hallottunk benne rengeteg áthallással, rengeteg inspirációval. Biztos vagyok benne, hogy az, aki ezt a mai műsort hallgatta, sokkal többként távozik majd és simul bele az előttünk álló hétbe.
2: Vagy éppen nem simul bele.
1: Számtalan dologról nem tudtunk beszélni. Biztos vagyok benne, hogy még lesz Gábor vendégünk, hogyha jövőre megnyeri ismét valamelyik Chili Slam Poetry versenyt, akkor természetesen évről évre, hónapról hónapra újra itt lehet, illetve
0: köszönöm szépen
1: szeretni.
0: A meghívást, és remélem ti is kibírtátok, meg a hallgatók
2: is. Nagyon jó volt.
0: Kibírják, egy üzemképes héthez talán jó indulás.
1: Így van. Ezzel búcsúzunk, köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, egy hét múlva lesz újra a Héttérítő című műsor. Ébredjetek!
3: Február 8. Trafó. Szomszédok. Történet a köztünk élő idegenekről.
4: Nem akarunk tőlünk különböző kulturális tulajdonságokkal és háttérrel rendelkező jelentős kisebbséget látni magunk között. Magyarországot szeretnénk magyarként megtartani. Köszönöm szépen, köszönöm.
3: Hiszen van nekünk elég problémánk bevándorlók nélkül is.
5: Felmondtam.
6: Angyal szállt el felettünk.
3: Nem is beszélve a más jellegű problémákról.
7: Az itt élő cigányok is magyarok.
8: Ne. És cigányok? Hát azért nekik se sikerült olyan nagyon a beilleszkedés az elmúlt pár száz év alatt. Vagy szerinted igen?
3: Ez persze csak költői kérdés. Ugyanakkor...
7: Nagyon veszélyes dolog összemosni a bevándorlást a terrorizmussal.
3: Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúránkat.
7: Mondja példát a békés együttélésre. Nem kell messze menni, gondoljatok bele, hányféle náció életben a házban is. Magyarok, oroszok, vietnámiak, afrikaiak, még azeriek is.
8: Na jó, én dobok egy sárgát.
4: Örülhetünk, ha nem mészárolnak le egy baltával. Azeri népszokás.
3: Akkor most kitől is kell félni? És miért?
8: Magyarország! A magyaroké! Attól Magyarország! Ha nem magyarok laknak benne, akkor mitől az?
3: Szomszédok. Avagy miért félünk a pirézektől? Élőszínház, film és rádiójáték egyben. Önironikus és szórakoztató gyűlölködés Sherman Márk rendezésében. Február 8-án a Trafóban. Programajánlót hallottatok.

0: közérdekű információk.
1: Zsúfolásig telt csütörtök este Budapesten a József körúton, a Zászló Múzeum nagyterme, ahol az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték. A múzeum valójában egy ritka témájú magángyűjtemény, ahol a föld országainak zászlói címerei láthatók. Az állandó kiállításon elhelyezett anyag Balogh László gyűjteménye, melyet 1983-tól kezdve a világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől szerzett. Természetesen a jelenlegi bemutató csak egy része ennek a gyűjteménynek. Az anyag előzetes bejelentkezés után látogatható. Vasárnaptól az M1-es és az M7-es autópálya bevezető szakaszán, a Sasadi út és a Rahó utca között a városba vezető irányban új munkaterületen kezdődik meg a Budaörsi úti közúti csomópont építése, ezért ezen a szakaszon egy sáv a munkaterület bal oldalán halad, míg a jobb oldalán két sáv vezet a centrum felé. Ugyanezen útszakasz kifelé haladó oldalán szintén három sávon lehet majd haladni, ebből egy sáv továbbra is a Budaörsi út felé vezet, míg kettő az autópálya felé, írja a BKK közleménye.
0: Kultúra.
1: A művészeti ágak találkozásának ad helyet a zuglói Hermina Galéria, mondta az intézmény vezetője. Sztipán Orsolya közölte, folytatódnak a zeneképcsoport fiatal alkotóművészeinek kiállításai, koncertjei, alkotói estjei. A jelenkor irodalmi folyóirat partner abban, hogy a kortárs zeneszerző képzőművészek mellett fiatal írók, költők is bemutatkozzanak, számol be az MTI.
2: A produceri kamara díjának elnyerése után a 2008-as gazdasági válság kialakulásának okait szórakoztató formában sok sztárral bemutató film, a nagy dobás pozíciója most tovább erősödött. Az amerikai vágók kamarája ugyanis az év legjobban vágott vígjátékának választotta Adam McKay rendezését. A vs.hu szerint a kamarai díjak azért jósolják meg más elismeréseknél pontosabban az Oscar díj eredményeit, mert jelentős átfedés van az Oscar díjat osztó filmakadémia és a kamara tagjai között. A Szerdai Gyerek című magyar film nyerte a Triesti Filmfesztivál fődíját, tudatta a Magyar Filmunió vasárnap az MTI-vel. Horváth Lili rendező személyesen vette át a díjat szombat este Triestben. A rendező úgy fogalmazott, különösen fontos számunkra ez a díj azért, mert a közönség ítélte a fesztivál legjobbjának a Szerdai Gyereket. A film legutóbb pénteken a MUASZ film és tévékritikusi szakosztályának külön díját nyert el, valamint Börcsök Enikő révén megkapta a legjobb női mellékszereplő elismerését is. Indiában a Kalkuttai Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb mozgóképnek járó Arany Bengáli Tigris díjjal jutalmazták. Karlovivariban a Nyugattól Keletre című versenyszekció legjobb alkotása lett.
1: A Magyar Filmkritikusok díjának pénteki átadásán tarolt a Saul fia. Nemes Jeles László alkotása a fődíj mellett további 4 elismerést vitt el a kiosztott 14-ből. Röri Géza lett a legjobb férfi főszereplő, Zányi Tamás a legjobb hangmérnök. Erdélyi Mátyás operatőrként, Nemes Jeles László legjobb rendezőként kapta a Magyar Filmkritikusok 2015-ös díját. Az Anyám és más futóbolondok a családból 3, a Szerdai Gyerek 2 díjat nyert, a Liza a Róka tündér pedig a legjobb első film címet szerezte meg, írja a színház.hu. Életének 84. évében elhunyt Versényi László. Az ismert színész, akit számos szinkron szerepet tett népszerűvé, pályáját 1958-ban kezdte a Nemzeti Színházban, amelynek később örökös tagja lett. Szerepet a Szomszédok című tévésorozatban, és több filmhez is hangját adta, melyek közül a legismertebb a Knight Rider, Kit, a Kisvárosi Gyilkosságok, valamint a Magnum. Francis Harding a The Light Tree című gyerekeknek szóló regény szerzője vehette át kedden este Londonban a tekintélyes Brit Costabook Awards fődíját. Az elismerés megköszönve az írónő úgy fogalmazott, igazán fantasztikus gyerekeknek és fiataloknak szóló regényt írni. A Costabook Awards 5 kategóriába jutalmazza a pályaműveket, regény, első regény, életrajz, költészet és gyermekkönyv mezőnyben. Közülük kerül ki az abszolút nyertes, írja az eduline.hu.
0: Tudomány.
2: Hatalmas gázfelhő száguld a tejút felé 310 km per másodperces sebességgel, írja a 24.hu. A kutatók kiderítették, honnan származik a Smith-ködnek nevezett gázfelhő, mely 30 millió év múlva neki csapódik galaxisunknak. Először vetették be a Hubble űrteleszkópot, hogy feltérképezzék a felhő összetételét. Megállapították, hogy a köd gazdag a nehezebb elemekben, amiből arra lehet következtetni, hogy a tejútról származik, és nem a mély űrből. A felhőt még az 1960-as években fedezték fel. Érdekesség, hogy a szabad szemmel látható lenne, 30-szor nagyobb lenne, mint a teli hold. A tudósok szerint anyaga elegendő lesz 2 millió új csillag születéséhez, miután bekövetkezik a kozmikus karambol.
3: A Tilos Rádió híreit hallották.

Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőkéshez Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről, az Ősök házából. Mindenkinek szép napot kívánok, a dusánoknak küldenék egy zenét, egy bolgár névzenét, kérném figyeljünk a szövegre.

0: Are you feeling massive? Well, we say how good and pleasant it is to I and I together in this one perfect identity. It's like the precious Simon that runs down the beard of your ass straight down to the skirts of his garment. So last say I bless one and all. Equality, justice, prosperity for all people. A man is still a man.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádió, a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögről. A kedves rádió hallgatók között nagy korkülönbség is található, sőt a különböző, mondjuk úgy, területi eloszlás, ez is változatos, így szeretném most a többiekkel megismertetni Dombi Lajost, aki Balatonfüreden lakik, és mondjuk úgy, hogy az idősebb generációhoz tartozik. Ő küldött, és elsősorban itt most Veszprém megyére, a Balaton környékére gondolva, ő küldött írásokat, verseket, jegyzeteket, ezekből szeretnék most kettőt felolvasni, vagy átadni a kedves hallgatóknak, mint egy erősítve azt az érzést, hogy nem csak Budapest vételkörzetében, nem csak a fővárosban vagy a nagyvárosokban hallgatják a rádiót, a Tilos Rádiót, hanem nagyon sokszor vidéki kisvárosokban vagy falvakban is jelenlévő hallgatók színesítik itt a palettát, és ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy ebben interaktív munkát is létrehoznak, hiszen Lajosnak a verseit nem tudnám felolvasni, hogyha ez nem érkezett volna ide hozzánk, úgyhogy fogadják, vagy fogadjátok ezt nagy szeretettel. Dombi Lajos Látlelet napjainkról című kötetéből szeretnék két verset megosztani. Vallomás. Akit az istenek szeretnek, sokáig meghagyják gyereknek. Én jól tudom, bármit teszek, nem vagyok más, csak egy vén gyerek. Sok-sok év után, uram, köszönöm, hogy gyerekként volt sok örömöm. Az örök gyerekkor ürügyén sokszor bizony nem gondolkodtam én. Fejjel lefelé sokszor bénán álltam, nem nagyon volt furább lény nálam a valóság fonákján, de az Isten tenyerén érdegélek azóta is én. Az idő megy, gyorsan szalad, van, aki örökre gyerek marad. Én vén marha sohasem leszek, csak egy nagy, melák, örök, kisgyerek. Pécsei álom. Álmomban, uram, Pécsejen jártam. Nem volt boldogabb senki én nálam. Arcok tűnnek föl a ködből, emlékek a réges-régi időkből. Az úton ballag a csorda, büszke szarvú nagy tőgyű telnek sora, tejszagú reggelek, kolompszavú estek, szorgos kezű asszonyok, kik sosem voltak restek. Burgyán mama, Balázs mama, Tósoki néni. Nem győzöm az emlékeket utolérni. Az égben nyúló Kósahegy ma sem más, mint csibegombás, árvalányhajas szép látomás. A szomszéd gyerekek, Kisernő meg Sanyi hangos szóval hívnak játszani. Az öreg bácsi, Darázs, jó szomszéd és barát, apámnak kínálja karcos, piros borát. Az akkori csemege kukorica prósza berkenyelekvárral hozzá frissen fejt tej jó néhány pohárral. A ködös messzeségből giling, galang, imára hív a nagy harang. Uram, áld meg Pécsejt szorgos népével, éljenek sokáig boldogan békével. Legyen az asztaluk mindig terített, szívük, lelkük hálával telített.
2: Eric Burdon és Jimi Hendrix nagyon nagy barátok voltak. Ezt a Magyarországon is bemutatott Jimi Hendrixről készült film is bizonyítja, nem mintha nagyon kéne bizonygatni. De ez az Eric Burdon egy nagyon kalandos életpályát megért valaki volt, valamikor egy Night Shift nevezető amerikai társasággal, akik funkit játszottak éjszakai műszakba, mint amit a nevük is jelent. Eric Burdon és a War néven kiadtak egy olyan albumot, melynek a címe Spill the Wine. Együtt volt a Black Man Burden és a Spill the Wine, egy időben készült, de ez volt a hatásosabb, és erről a címadó dalt játszanánk el, abból az apropóból, hogy mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem biztos, hogy jól él meg egy szituációt. Ugyanis a dalbajnoka, akiről szó van, valamitől nagyon bekapott. Ezt most nem kéne forszírozni, hogy mitől, de hát hanyatt esett a napon, és hollywoodi filmsztárnak képzelte magát. Ez egy gyönyörű álom. Ebből felébredni viszont már nem annyira jó. Nagyjából ezt tartalmazta a Spill the Wine.

0: Turn the line. Köszönjük szépen.
1: Ez a Tilos Rádió, a Tilos Rádióban a Szőke és az Illés rádiózik Veszprém megyéből, Talián Dörögdről, az Ősök házából. Ferenczi Györgyöt hallottátok a Dioptrió című lemezről. Egy kicsit az időben haladjunk visszább, valahol Krisztus után 998 környékére. Ebben az időszakban Európában a belső viszályok egyre inkább visszavetették a kulturális életet. Az arab kultúra virágkorát élte. Figyelemre méltó orvosi és botanikai tudásuk a görög írásokon alapult, melyeket arabra fordítottak, és kiegészítettek saját tapasztalatokkal, valamint a messzi Ázsia tanaival. Ennek a korszaknak a legismertebb orvosa Ibn Sina, latinosan Avicenna. Ő 980-tól 1037-ig élt. Ő volt az orvosok hercege. A fő műve a hatalmas Canon Medicinae terjedelme és időnként elkalandozó szövegrészei ellenére egészen a 16. századig az orvosok és a szerzetesek legértékesebb információ forrásai közé tartozott. Az öt kötet közül a második számos növény monográfiát tartalmaz. 758 fejezetével pedig a középkor legátfogóbb gyógyszertani műve. A Salernói iskola. Amikor az érett középkor európai tudósai fokozatosan kezdtek megismerkedni az arab orvostudománnyal, és újra felfedezték Galénosz és Hippokratész szövegeit, az európai régióban is elkezdtek kórházakat, orvosiskolákat és egyetemeket alapítani. Ebben az időben szerveződött Nápolytól délre a híres Salernói orvosiskola. Az iskola alapításának történetét sűrű homály fedi, hogy vajon az orvoslás iránt érdeklődő nők és férfiak gyülekezete volt a kezdetben, azt most már nem tudjuk. A közvetlen közelben fekvő Monte Cassinói bencés és fontos kolostor egyfajta kezelőhelyet tartott fent Salernóban, ahol férfiak és nők tanítottak és dolgoztak, vallási hovatartozástól függetlenül. Határozott fellendülést hozott az orvosiskola életébe, hogy az észak-afrikai fűszer és gyógynövény kereskedő Constantinus Africanus 1080 körül belépett a Monte Cassino hegyén fekvő kolostor tagjai közé. Jelentős mennyiségű orvostudományi művet hagyott hátra a szerzeteseknek, melyeket görögről és arabról fordított latinra.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kert akarom.
4: Jó.
3: Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kertakaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos rádió?
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: magyar hírbeli műsora. A magyar legény világmárka.
1: Áldias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjárt legyen magyar vőlegény.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Élete egy adregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet bóros, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák. Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépség méklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Ibusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja pedig Piacusszal, Globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet! Albus! Helyesbítek! Fidibus!
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót!

0: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
1: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Ofotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Ofotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Ofotért szemüveggel.
1: A vaktyúk is talál szemet.
0: Ofotért szemüveggel.
4: Kollégának figyelem.
1: Szemüveget, üveg szemet.
5: Az ofotértő.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
5: Ofotért szemüveggel.
1: Mit mondott a náci szakáját 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
5: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
0: Nem hisz a szemének.
5: Ofotért szemüveggel.
1: Sütítetések.
0: Adásvétel.
1: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
1: Házasság.
0: Vágyás.
1: Labbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető vikendházra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út.
6: 101.
1: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
1: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
1: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
1: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
1: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
1: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
1: Építsen vikendházat.
0: Olvasson könyvet.
1: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
1: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
1: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
1: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
1: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
5: És szídja időnként a kapitalizmust is.

egy Angliába exportált magyar tenyésznyúl levele itthon maradt Szeged környékén élő barátjához. Ha megengedik, felolvasom. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom-e levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadékot rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a napokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált a profilból a képem, majd fülembe súgta, ha munkám nem végzem, s rosszat hal felőlem, nyúlketrecben végzem, és szalonnával spékelt nyúl lesz majd belőlem. Ezt követően reggel 6-kor kivitt minket a rétre egy traktor, hol mind az 500-an daliás hímek, készhez kaptunk vagy 8-10 címet, ehhez nem is fűzök rímet. Hiszen akik rajtunk mulatnak, nem tudják, hogy az export nyulaknak itt miket mutatnak. Az idő persze gyorsan múlik, csak sajnos sok még a nőstény nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha alkonyul, már nem konyul a fül, csak ül és felderül, mert szerelmes lett belé, mert rém elegáns belga balga prém. Múltkor elmentünk egy bárba, mely mindig nyitva, sosin zárva, hol puncsot pancsol, mocskos mancsal, egy kancsal mixer, s ha adódik egy gigszer, ilyen előfordul ikszer, az ököl jobb parancsol, és a pancstól bepuncsolt pancsernak egy ürge fürgén bepancsol. Egyébként e bárba sok árva teknőc is pocok, gyakran elkocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott tejára, habár egy tejának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normán. Mert a nyári zápor akárhová verve, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerve. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból azzá lennék, ami voltam, horból, szóval ha utolér engem is a fátum, síron felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson-e szöveg, nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyi, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni, egy kis magyar export nyúlnak.

0: Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsvonat második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel. Néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a Rádió Mikroszkóp Észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gekhalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikussát. Nevetéséről később történik intézkedés.
1: Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy segítettél.
0: Hát az úttörő ott segít, ahol tud. Tekintettel arra, Gézám, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyhakredenc. Engedd meg, hogy a te stílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével.
1: Nagyon örülök, és látom a tiszteletedre, felső fiókot már

interpelláció humoritben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Felreállhat vagy falra mászhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat, nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós tittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rendringája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híj. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok, árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok. De tényleg, mondják meg, hová tűntek, hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kijártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhetők proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De kik? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam erre, ha kell esküdni benek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták. De a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állom? Kik vesznek bútort, hűtőszekrényt? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrányt? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Od akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

0: Életét és eltárs társadalmi szerepe az idők során nőtt, és eljött az az idő, midőn már nem csak az egyszeri állampolgárok, de maguk az illetékesek is hozzáfordultak gondjaikkal, kérdéseikkel. Miután illetékes eltárs hatásköre a végtelenben találkozik, ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
1: Jó estét kívánok, eltársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
2: Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes.
1: Mindenki helyettes, akkor én is a helyettesemet küldöm el.
2: Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám a Gantz
1: Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan sorozunk.
2: Gantz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Medgyessy Pétert, parancsoljon, tegye föl kérdéseit.
3: Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárs.
1: Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasan van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm, Brody elvtárs. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs.
3: Holnaptól szigorodnak a ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól,
1: hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék!
3: Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében?
1: Elfelejtettem a kérdés elején.
3: Szóval az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy
1: elnézést,
3: hogyan
1: ezt
3: fogja...
1: milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi? Hogy...
3: Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem.
1: Igen, elnézést. Tessék!
3: Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja?
1: Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányot. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteljük. Nem tudom, hogy kielégítette ez a választ.
3: Engem teljes mértékben.
1: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább.
3: A második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes
1: 6.
3: az...
1: kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba.
3: Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni.
1: Voltam én már ott.
3: De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesz szakállt illetékes elvtárs?
1: Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jól tudja, hogy maga küldött fényképéhez az 27-ére. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Szakszervezetek részéről, Nagy Sándor.
4: Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói.
1: Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely
1: naptár. Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi
1: alkalmazása. Szóval, hogy pápává választom. Pici korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni
4: kell? Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
1: Ahányszor akarom. Egyébként eltár, csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Ádám, vezérigazgató.
5: Láttam, hogy a matematika nehezen megy, hogy feladok egy számot.
1: Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, minden hozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek.
5: Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keressünk, mint az illetékes elvtárs?
1: Kérem szépen, az illető hajóskapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúkáljon a zsebembe, jó?
5: Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek? Vagy?
1: Magamba ja, beszéltem.
5: Következő kérdést feltehetem?
1: Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi szolid baráti légkör.
5: Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs? Azért, hogy nem tud heggeszteni.
1: Én nagyon jó heggesztem. Miért látod magam engem heggeszteni?
5: Van belépője a hajógyárba?
1: Nincs.
5: Akkor nem tud.
1: Tehát a hajógyári belépőt kell megheggeszteni? Vagy?
5: Azt is.
1: Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Eltársa, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benne legyek. Én azt csinálok, amit akarok. Én megehetem a mikrofon. Nem szerettem a mikrofon.
5: Köszönöm szépen, kielégítő a válasz.
1: Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát!
2: Urai György, a Magyar Televízió elnök helyettese.
6: Szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? A televíziót hol helyezzük el?
1: A komódon, csak jó takarják. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért nekünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el.
2: Kellene egy nagy székház most.
6: Egy szép nagy székház.
1: Hát egy szép nagy szék az lesz, elvtársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de... Ház elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre-végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopat. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújtuk, lefújták.
6: Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét?
1: Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánosság. Az a rádión keresztül beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, tehát, amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsort nem érzem szükségesnek. Tehát, Ezt nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert igen, azt a 3500 embert el kell tartani valamivel, ami magának is, mert nekem is kijött.
6: Egy további kérdésem is lenne, hogy...
1: Nem baj.
6: Hogy versenyezzünk? A hazánk területén vehető...
1: Átvonuló.
6: Külföldi televízió műsorokkal.
1: Tehát, hogy a hazánk területén áthömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk?
2: Gondolom a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a
6: nyugati műholdas,
2: igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés.
1: Nem, tehát csak a megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás.
2: Tessék parancsolni.
7: Tisztelt illetékes eftárs, két nagyon rövid kérdésem.
1: Igenis.
2: Lőrinc Kálmán tábornok.
7: A laktanyák mellett
1: járva... Még vezérőrnagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondom.
2: Az ugyanaz a kettő, ugye?
1: Ugyanaz. Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevetkélek, közben ugyanaz. Vezérőrnagy, tábornok, egy az egyben ugyanaz.
2: Seregtest, parancsnok helyett.
1: Helyettes. Akkor most maga beszélje.
2: Tessék parancsolni.
7: A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg.
1: Kérem, ha ugyanazt a kocsijára teszi. Akkor megáll a kezükbe a radar.
7: Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől?
1: Megmondom, elvtársak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. De nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jó, tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és hát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni, helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már takad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk lett.

0: Sem ezt emberészem, arra vásárolás.
1: Tiszteletem.
2: Hogyan javítaná a külföldiek véleme a külföldiek véleményét Magyarországról?
3: Elsősorban személyes ráhatással.

0: Költeni. Melyik jövőre?
1: A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes?
0: Még hallott valami változást? Hát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden év vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, eltársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is.
1: Ezt így szó szerint idézhetjük a labba?
0: Tessék, maga így gyorsír közben? Nem is vettem észre, hogy diktáló.
1: Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik.
0: Nem baj.
1: A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére.
0: Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a...
1: Szóval a megsegítés...
0: Ne segítsen nekem, mondja el a kérdést.
1: Nem, szeretném segíteni.
0: Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen.
1: Na, én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes...
0: Nézze, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni magát. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint a mi se történt.
1: A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. A kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni?
0: A halmozottan rétegezett előnyöket?
1: Nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos
0: helyzetű... Mit ért halmozottan?
2: A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani.
1: Én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak...
0: Tehát, hogy tudunk segíteni a gazdagokról?
1: Igen, erről.
0: Szegény gazdag.
1: De hát, hogy terveznek-e valamit?
0: Na most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így is kérdezhette volna? Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk, és majd hirtelen fog kijönni.
1: Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött.
0: Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért irányulnak a kérdésé? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesben? Hát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség.
1: Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám.
0: Igen?
1: Pillanatnyilag kiáll ön mögött.
0: Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak eltársak. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, eltársak.
2: Köszönjük szépen Vince eltárs kérdéseit.
0: Köszönjük szépen.
2: A végezetül Deák Gábor az állami... ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdését.
0: Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni.
3: Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban...
0: Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés.
3: Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtársal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtársal?
0: Ragaszkodik ez a mérkőzéssel?
3: Hát ehhez a mozgás.
0: Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre a Vasas Kölyök 3-ba. Nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságomat tűntem ki. A lassúságunkban.
3: Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes elvtárs?
0: Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb.
3: A szőuli olimpián...
0: Ja, a szőuli olimpián! Hány beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó... Orvos esetleg a fűszer.
3: Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián?
0: Én nem szeretnék egyelső helyet se.

0: A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6. Helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét.
1: A sportiroda elnöke és az illetékes elnöke külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián? Szóval, hogy hát szóval Szöulban.
0: Értem a kérdést. Ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó?
2: Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk.
0: Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársam, mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársak, vagy most mondom meg. Úgy kell készülni, eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kardzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába, ugyanebben az időpontban rendezik az Elég jó indulat játékot. Ahol esetleg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudják. Úgyhogy szinte ugyanaz.
2: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni.
0: Nem baj, nem baj.
2: Ma kaptam egy levelet.
0: Jobb, mint egy betegség.
2: És szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a 2 szobás lakás 1 millió forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre. Mit tegyenek?
0: Na mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni, kicsit türelmet, addig is nézzék a tévét, érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött, és ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni.
3: Ennen zengi mátra kékes, én vagyok az illetékes. A szülőszoba előtt susogott a hárs, így lettem én illetékes elvtárs. Bizony, nekem se könnyű. Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó, és hogy leplezhető a számtalan nyilvánvaló. Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés? Hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés? Hogy ez meg az miért hibás, s miért hető, miért ámítás? Hogy miért gyáva az, ki mer, és miért veszt, ki nyer? Hogy mitől lesz fehér a korom fekete, és hogyan lesz sötétebb a hófehér itt eleve? Arra én szolgáltatom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok!

hogy mitől szép a rút, és miért rút a szép, hogy miért mozog a pózna, s hogy miért áll a kerék, hogy mitől bölcs az ostoba, hogy mitől tágas egy félszoba, arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs

Üdvözlöm Önöket, tisztelt lemezhallgatók! És mindjárt egy kérdés. Szeretnek Önök beszélgetni? Hát persze. Hallom a válaszukat, hogy ne szeretnének. Mi magyarok imádunk beszélgetni. No és persze beszélgetést hallgatni. Az se rossz, igaz? Hát akkor kérem, itt az alkalom. Mint a magyar kabaré történet során már annyiszor és annyiféleképpen, most is ketten beszélnek. Tudom,